0: az ember lévén végig gondolom a dolgokat, hogy mi az igényem, mi az, amitől én jó leszek, és hogyha nem felel meg, akkor összeszedem a bátorságom, és fölállok.
1: Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Foglak még keresni, mert ez még azért sokkal inkább szerte ágazó, mint amennyit mi most meg tudtunk beszélni, bár nagyon igyekeztünk. Ha bárki a hallgatók közül úgy érzi, hogy ebben a bizonyos kiégett állapotban van, mindenképpen keressen fel szakembert, mert ez bizony nagyon veszélyes is tud lenni. A kiégésről beszélgettünk a mai műsorban. Szakértő vendégem volt Csilla Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista. Köszönjük még egyszer az idődet.
0: Én is köszönöm mindenkinek a lehetőséget, minden jót.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Miracles come in all shapes and sizes.
3: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22 ezer lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
2: I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

0: Ez a Manna Hit.
1: Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited. So nobody can claim me. It's got my name. The Lord gave me this record in the midst of a pandemic.
2: A világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzett magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Lehetsz te aranyos és kedves úgy is, ha egy porcikát sem kíván.

aggódás formájában. Meg kell tanulnunk kinyitni a szánkat, és azt mondani, távozz tőlem, sátán. És aztán idéznünk kell valamit az igéből, ahogy Jézus is tette a Lukács 4-ben, és nem szabad többé passzívnak lennünk, mert azzal nem viselkedünk Isten seregének valódi katonájaként. Mi harcosok vagyunk Isten seregében, és Jézus a hadsereg parancsnoka. Ő nekünk adta az ő nevét. Nekünk adta az igét és az ő vérét. Nos, nekem éveken keresztül fogalmam sem volt arról, hogy a gonosz létezik, és problémát jelent. Volt egy halvány fogalmam arról, hogy létezik a gonosz, de nem volt igazi megértésem vagy kijelentésem erről. Aztán végül valaki elkezdett tanítani engem, én pedig elkezdtem megérteni, hogy a gonosz állt a legtöbb problémám mögött, bár néhányat én magam okoztam, de ő állt a legtöbb mögött. És hogy nekem hatalmam van felette. És akkor a 70-es, 80-as években hallottam néhány tanítást erről, és elmentem néhány szellemi harcról szóló szemináriumra. Akkoriban a legtöbben azzal töltöttük a következő 5-10 évet, hogy állandóan a gonosszal ordibáltunk, meg üvöltöztünk. Megdorgállak téged, megdorgállak! És őszintén szólva, ez még mindig nem sokat segített. Ezután is ugyanazokkal küzdöttünk. Aztán végül a Szent Szellem odavont magához, és azt kérdezte, miért nem jössz hozzám, és tanulod meg, hogy hogyan végezte Jézus a szellemi harcot. Szóval ma arról szeretnék beszélni, hogy miként viseljünk szellemi harcot Isten szerinti módon, és nem pedig ordibálással és üvöltözéssel. A gonosz egy szellem, nem vehetsz elő egy fegyvert, és nem lőhetsz rá. Nem tudod megragadni és folytogatni. Nem tudod orba vágni, nem tudod kiverni a fogait. Ő egy szellem, és a szellemi dimenzióban kell vele harcolnod. Isten adott nekünk fegyvereket és páncélzatot. Ezekkel a fegyverekkel megyünk ellene a gonosznak. A páncélzattal pedig megvédjük magunkat tőle. Tudnunk kell, hogyan használjuk a fegyvereket, és meg kell győződnünk róla, hogy rendszeresen viseljük a páncélunkat. A szellemi harc szellemi embereknek szól. Hányatoknak van elege az ellenségből, és vagytok készen megtanulni, hogyan vágjatok vissza, és nyerjétek meg a háborút. Jól van. Nos, a jelenések 16-15-tel fogjuk kezdeni, ami egy igen furcsa igevers, ha nem tudod jól értelmezni. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, áldott és irigylésre méltó, aki vigyáz, aki éber és őrzi a ruháját. Hát ez meg mi a csodát jelent? Maradj éber, és őrizd a ruhádat. Kíváncsi vagyok, mit gondoltál volna, ha ma kisétáltam volna ide, és azt mondtam volna, ma arról fogok beszélni, hogy maradjunk éberek, és őrizzük a ruhánkat. Azt gondoltad volna, mi a csoda folyik itt? Azt mondja, azt akarom, hogy ne aludj, maradj éber. Maradj agresszív, járj a hatalmadban, és tanulj meg vigyázni a ruháidra, hogy a te mezintelenségedet senki se lássa. Nos, hadd mondjak valamit. Mi itt mindannyian fel vagyunk öltözve. Sokan közületek nagyon odafigyeltetek, hogy az öltözéketek pont megfelelő legyen. Én tudom, hogy időt fordítottam a sajátomra. Már nagyon régóta nem volt rajtam szoknya. Szeretném tudni, hogy tetszik-e nektek a szoknyám. Tetszik a szoknyám? Régen mindig szoknyát hordtam, és soha nem vettem fel nadrágot. Aztán rászoktam a nadrágokra, és végül arra is rávettek, hogy farmert hordjak. De most azt gondoltam, szerezni fogok néhány szoknyát. Adjatok egy ruhát, csak hogy ne tudjanak eligazodni rajtam az emberek. Amen? De sok energiát fordítottam erre az öltözetre. Ennek ellenére elmondhatom, hogy a gonosz egyáltalán nem érdekli az öltözékem, és a tiéd sem érdekli. Nem nyűgözi le őt. Az sem számít neki, ha minden egyes darab összepasszol színben. Nem érdeklik őt a fülbevalóid, a cipőid, az ékszereid, a karkötőd. Egyáltalán nem érdeklik ezek a dolgok, de van rajtad egy másik öltözet ruha is. Vannak rajtad szellemi ruhák is. Szóval, amikor a jelenések 16-15 azt mondja, ne aludj, maradj éber, légy okos, örködj, légy figyelmes, és vigyázz a ruháidra. Akkor a szellemi ruházatunkról beszél.
és hogy meg kell bizonyos

0: Sodnunk, hogy mindenkor viseljük-e őket. Micsoda betekintés és kijelentés ez, ha még soha nem hallottál ilyesmiről. A Biblia használja felölteni és levenni kifejezéseket. Én is felöltöttem a ruháimat, mielőtt idejöttem. Felvettem a ruhámat, amikor idejöttem reggel. Amikor visszamentem a hotelba délután, akkor levettem őket. Aztán választottam egy másik öltözetet, és felvettem azt. Amikor visszamegyek a hotelba ma este, akkor ezeket leveszem majd, és felveszem a pizsamámat. Amikor reggel felkelek, felöltök majd néhány új ruhadarabot. Aztán, amikor hazaérek, leveszem őket. Senkivel sem történt az, hogy megáll a ruhás szekrény előtt, és a ruhái csak úgy ráugranak. Tudatosan ki kell választanod, és fel kell venned őket. Meg kell tanulnunk céltudatosan élni. Muszáj, hogy ez legyen az életünk egyik első számú törvénye. És azt is fel kell ismernünk, hogy a céltudatosság az elsődleges út a sikerhez. Tudatosan kell megtennünk dolgokat. Nem lehet, hogy csak várjuk, hogy mi pottyan ránk. Tudatosan kell cselekednünk. Ha csak fele annyi időt fordítanánk arra, hogy szellemileg felöltözzünk, mint amennyit a természetes szinten fordítunk öltözködésre. Sokkal előrébb tartanánk az Istennel való életben, és az ördög már ott lenne, ahová való, vagyis a talpunk alatt. Nos, a Biblia azt mondja, öltsétek fel Jézus Krisztust. Öltsetek fel szeretetet. Öltözzetek irgalomba. Öltsetek fel kedvességet. Öltsetek fel szerény véleményt önmagatokról, ami az alázat. Vessétek le a régi embert, öltsétek fel az új embert, öltsétek fel az Isten teljes fegyverzetét. Nagyon érdekes. Meg szoktátok tenni ezt? Öltsétek fel Jézus Krisztust. Ez azt jelenti, hogy reggel mielőtt kilépnél a házadból, felkelsz és hozol egy döntést. Én Istenhez tartozom, nem önmagamhoz, és amikor kimegyek ebből a szobából, és elkezdek foglalkozni a családommal, amikor kimegyek a bejárati ajtón, és elkezdek érintkezni a társadalommal, akkor én az Úr Jézus Krisztus személyes képviselője vagyok. És olyan viselkedést kell magamra öltenem, amit ő képvisel. Krisztus értelme van bennem. Isten szelleme van bennem. Nincsen kiváltságom és jogom ahhoz, ami nem is igazán kiváltság, hogy kimenjek és úgy viselkedjek, mint bárki más. Én egy idegen vagyok egy másik bolygóról. Nem ide tartozom, csak átutazóban vagyok. Én tartok valahová, és az itt létem valódi célja nem az, hogy a magam kedvében járjak, hanem hogy Istent képviseljem. És az Isten szerinti viselkedésemmel másokat is hozzávezessek. Értitek ezt? Szeretnék a hétvégén besorozni néhány embert az Isten hadseregébe. Ha szeretnél jelentkezni, akkor írd alá a szellemi értelemben vett szaggatott vonalon. Istenem, ideje van, hogy megfeledkezzek magamról, hogy rád nézzek, rájöjjek, hogy mit akarsz, mit tegyek, és elkezdjem azt tenni. És az Isten akaratát tenni nem azt jelenti, hogy prédikálnod kell egy pulpitus mögül, vagy hogy a tiszteletes szónak ott kell állnia a neved mögött, vagy hogy dicsőítő vezetőnek kell lenned. Azt jelenti, hogy a társadalom bármely rész szére is helyezett téged Isten, oda ki kell menned, és úgy kell viselkedned, mint Jézus. Ez ennyire egyszerű. Kolossé 3:12. Öltözetek fel, mint Isten választottai, és az ő képviselői, akik megtisztultak, szentek és Isten által szeretettek, öltsétek magatokra a megfelelő viselkedést. Tehát a viselkedés nem olyan, hogy csak meglátjuk, épp hogyan érezzük magunkat, aztán majd aszerint viselkedünk. Mi felöltjük a viselkedést. Előre eldöntjük, hogy Istenem, a te segítségeddel nyugodt akarok maradni, akármi is történjen velem a mai napon. Hányan veszítitek el a békességeteket meglehetősen gyakran? Na gyerünk, ne lapuljatok! Oké, tudtátok, hogy a békesség is része a ruházatotoknak? Valójában szellemi cipőkről van szó. Tehát, ha békesség nélkül jársz, akkor az a veszély áll fenn, hogy a lábfejed csupa vágás és zúzódás lesz. Az Istennel való életedben is akadály lesz, ha nem maradsz békességben. Vannak bizonyos viselkedési formák, melyek nem mutatnak jól egy hívő esetében. Tudjátok ezt? Mint ahogy bizonyos színek nem állnak jól egyes embereknek. Ez a zöld jól áll nekem, de egy bézs színű ruha egyáltalán nem néz neki jól rajtam. Néhányatoknak nagyon jól áll a bézs, és lehet, hogy ez a zöld nem állna jól nektek. Odafigyelünk, hogy a megfelelő színeket viseljük, a megfelelő stílust, a megfelelő dolgokat, amikben jól nézünk ki, de mégis felöltünk olyan viselkedést, ami nem áll jól nekünk. Olyan viselkedéseket, amivel egy hívőnek sem kéne rendelkeznie. A megbocsátatlanság nem mutat jól egy hívőn. A keserűség, neheztelés, harag, rossz hozzáállás nem áll jól egy hívőnek. A türelmetlenség sem áll jól neki. Hallottok engem? Amikor legközelebb kijössz a sodrodból, akár meg is hallhatod, hogy Isten azt mondja, épp most veszítetted el az egyik ruhadarabodat. És a szellemvilágban most félig mesztelen vagy, és ebből mindjárt baj lesz. Ha az utcán sétálnátok, és leesne a nadrágotok, hányan sietnétek visszavenni azt? Nem kerülne sok időbe, igaz? Megfognátok, visszarántanátok, és meghúznátok az övet. Nos, az Efézus 6 azt mondja, övezzétek fel derekatokat igazság szeretettel. Mi történik, ha szellemi értelemben leesik a nadrágod? Néhány ember csak tovább megy, és nem is foglalkozik vele. Pedig fel kell ismernünk, hogy létezik egy szellemi dimenzió, ami valójában sokkal valóságosabb, és sokkal fontosabb, mint ez a dimenzió. Azért hagyjuk figyelmen kívül, mert nem látjuk. De attól még ott van. Amen. És ez az a valóság, amiben örökké ott élünk majd, ezért valamelyest hozzá kell szoknunk. Felemelnétek a kezeteket, ha egy kicsit is értitek, amiről beszélek? Jól van. Öltsük fel a viselkedést. Efézus 4, 22-24, 22-24-ig. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, vegyétek le és dobjátok el a régi, a meg nem újult éneteket. Tudjátok, miután Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, utána rögtön mondott neki valamit. Azt mondta, vedd le a halotti lepledet. Mondhatok valamit? Néhányatokon még mindig halotti lepel van. Olyasmit viseltek, ami nem áll jól nektek. Még mindig viseltek néhány dolgot a régi életből. Még mindig a régi hozzáállást viselitek, ami állandóan csüggett és elesett. Jézus nem csak azt mondta Lázárnak, hogy gyere ki és támadj fel a halálból, hanem azt is, hogy vedd le a halotti leplet. Ideje van elengedni a múltat, minden halotti ruhát, depressziót, csüggedést, félelmet, a rossz hozzáállást, az áldozati szerepet. Le kell vetnünk a halotti ruhákat, és fel kell öltenünk a feltámadás ruháit. Szinte hallok néhány embert közületek, olyan, mintha idegesítenélek titeket. Azt gondoljátok, nos, fogalmat sincs, hogy hogy érzem magam. Hallak ám, fogalmat sincs, hogy hogy érzem magam, és nem tudod, hogy mind mentem keresztül. Ne gyere ide, és ne tömj engem ilyen szirupos üzenettel, hogy mennyire boldognak kéne lennem. Nézzetek rám, és hadd mondjak valamit. Mindig mosolyoghatsz, akár van kedved, akár nincs. Sőt, hadd mondjak még valamit. Kedves is lehetsz, akkor is, ha nincs hozzá kedved. Igen, lehetsz. Lehetsz te aranyos és kedves úgy is, ha egy porcikát sem kívánja, hogy az legyél. És hadd mondjak még valamit. Amikor azt választod, hogy a helyes dolgot teszed, akkor is, amikor semmi kedved hozzá, olyankor növekszel és fejlődsz igazán. Soha nem növekszünk, ha mindig csak azt tesszük, ami könnyű. És tudjátok, én ismerek olyanokat, akik boldognak születtek. Én nem vagyok olyan. Én nem születtem boldognak. Nekem dolgoznom kellett ezen. Én egyike voltam azoknak, akik mindig mindenben találtak valami hibát. Kemény életem volt. És ismerek olyan embereket, akiknek állandóan jó kedvük van. Állandóan boldogok. Ismerek olyan embereket, akik olyan édesek, hogy szinte elolvadnak. És néha arra gondolok, szerintem, amikor Isten kedvesség géneket osztogatott, akkor te kaptad az enyémet is. De tudjátok mit? Bár természetemnél fogva semmi nem volt bennem ezekből, mégis megörököltem ezeket Jézus Krisztustól. Amikor újjászülettem, Isten természetét kaptam meg. Amen! Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Isten természetét kapod meg, amikor az ő gyermekévé válsz. És a szellem gyümölcseit is öröklöd. És a megbocsátás képességét is. Azt kérdezed? Akkor miért van ennyi problémám? Azért, mert sokkal inkább a lelkünkből élünk, mint a szellemünkből. Nem a szellemednek van problémája, hanem a lelkednek. És a lelket meg kell újítani. Olyan munka ez, amit céltudatosan kell végeznünk, és megfontoltan. A Szent Szellem által kell elvégeznünk, de csak akkor lesz meg, ha együttműködsz vele, és tanulmányozod az igét. Nem elég, ha csak meghallgatod, amit valaki prédikál neked hetente egyszer, hanem tanulmányoznod kell az igét. Bele kell ásnod magad, tanulmányoznod kell, éhesnek kell lenned az Isten igéjére, szeretned kell azt, és meg kell tanulnod, dicsőítővé válnod. Amen. Ma este Izrael készíteni akart velem egy rövid interjút a műsorához, a dicsőítésről, és azt kérdezte, miért szereted a dicsőítést? Azt feleltem, ha különböző dolgok lehúznak, akkor a dicsőítés hamarabb felszabadít, mint bármi más. Amen. Kérlek, figyeljetek rám! Nem alapozhatsz arra, hogy mit érzel, mit gondolsz, és mit akarsz. Mindezek a lelkedben vannak. Nem akarom, hogy többé így viselkedj, és nem leszek boldog, amíg meg nem változol. Tudjátok, régen azt gondoltam, hogy nem lehetek boldog, amíg ez, meg az, meg amaz nem történik meg velem. Aztán végül rájöttem, hogy most kell boldognak lennem. Van itt valaki, akinek most boldoggá kell válnia? Oké, figyeljetek, mondok egy jó dolgot. Nem irányíthatod, amit mások tesznek, de azt igen, amit te teszel. Igen, képes vagy rá, azt feleled. Ó, nem, nekem nincs önuralmam. De igen, van. Nem, nincs, de igen, van. Ez az utolsó a lélek gyümölcsei között, amit a Galata 5 sorol fel, melyeket akkor kaptál, amikor befogadtad a Szent Szellemet. Ez az önuralom. Az önuralom azt jelenti, hogy irányítani tudod önmagad. Nem a más embereken való uralom lelkét kaptuk. Az itt jelenlévők egyike sem kapta Istentől a más embereken való uralom lelkét. Az önuralom lelkét kaptad. Halleluja, jobban prédikálok, mint amit mutattok. Vessétek le a régi embert. Öltsétek fel az új embert. Menjünk vissza az Efézus 4:22-24-hez. Vessétek le a régi élet szerint való új embert. Vegyétek le és dobjátok el a régi, a meg nem újult éneteket, akit a régi életmódotok jellemez, és amely a család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és folyamatosan újuljatok meg lelketekben és elmétekben, vagyis legyen egy friss, mentális és szellemi hozzáállásotok. Hozzáállás. És öltsétek fel az új embert, tehát azt mondja, vegyétek le a régi természetet, és öltsétek fel az újat. És mi az a híd, amin eljutsz egyikből a másikba? Az, hogy változtasd meg a gondolkozásodat azzal, hogy megújítod az elmédet az Isten igéje által. Például, ha reggelente felkelsz, és semmi mást nem teszel, csak a hibáidon, meg az összes problémádon gondolkozol, és hogy mennyire elrontottál valamit előző nap, hogy milyen rosszul érzed magad, és mi minden hiányzik az életedből, akkor szinte garantálhatom, hogy aznap senkivel sem leszel képes kedvesen viselkedni. Nagy erőnk! Amikor felkelsz reggel, muszáj, hogy tudatosan gondolkozz. Ne gondolkozz és elmélkedj bármin, amit a gonosz megpróbál a fejedbe ültetni. Kezdj el úgy gondolkozni, ahogy Isten akarja, és saját magad is gondolkozhatsz. Nem kell bármin elgondolkoznod, amit a gonosz kínál fel neked. Gondolkozhatsz saját magad is. Az egyik dolog, ami a segítségedre lesz, az az, ha hangosan kimondasz dolgokat. Kelj fel reggelente, és ha képes vagy rá, és örömmel teszed, akkor térdelj le az ágyad mellett, és mondd azt, Jézus. Jézus, Jézus, Jézus. Segíts ma nekem úgy viselkedni, ahogy te szeretnéd. Tudod, te Istennek dolgozol, ő ad neked fizetést. Ha mész, és minden nap azt teszed, amit tenned kell, akkor megkapod a fizetésedet. Isten gondoskodni fog rólad. Na gyerünk, hozzátok beszélek. Isten gondoskodni fog rólatok. Mindannyian Istennek dolgozunk. A Bírák 6.34 azt mondja, ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont. Hú! Halleluja! Ez a legjobb ruha, amit viselhetünk. Bírák 6.34. Isten lelke önmagával ruházta fel Gedeont. Isten felruház minket az ő szellemével. Aztán azt kéri tőlünk, hogy menjünk és képviseljük őt. Jobb 29.14-16-ig. Nézzük meg. Jobb azt mondta, igazságot öltöttem magamra. Hogyan öltött fel az igazságot? Ahogy majd tovább haladunk az este folyamán, meglátjuk, hogy az igazságosság az egy kettős dolog. Először is azt jelenti, hogy jó kapcsolatba kerülhetünk Istennel az ő kegyelme, irgalma, és meg nem érdemelt jó indulata által, hogy semmit nem kell tennünk, és nem kell kiérdemelnünk ezt. Másodszor pedig az, hogy meg kell élnünk ezt az igazságosságot a mindennapi életünkben. Mind nagyon lelkesek lesz, amikor meghalljuk, hogy Isten hogyan tett minket igazzá Jézus Krisztus vére által. De legalább ilyen lelkesen kéne megtanulnunk, hogy hogyan tegyük a jó dolgokat a mindennapjainkban. Figyelsz-e arra, hogy minden nap az Isten szellemébe öltözve járj és kelj, hogy a megfelelő szellemi ruhákat viseld, Istent képviseld, és a helyes dolgokat tedd. Ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe, mert a maga idején aratunk majd, ha meg nem lankadunk. A Biblia azt is mondja, hogy akik szeretik az igazságot, azoknak különleges kenetük lesz Istentől. Szeressétek az igazságot. Akarjatok helyesen cselekedni. Helytelen, ha megbocsátatlanságot hordozunk. Tanulmányozd azt a területet, amíg áttörést nem tapasztalsz. A szolgálatom során még soha, kb. Most is ilyen helyzetben vagyunk, a szolgálatom során még soha nem fordult elő soha, hogy amikor a széthúzásról és megbocsátatlanságról tanítottam, függetlenül attól, hogy hányan voltak a teremben, akár több ezren, mint ma este, és a végén azt mondtam, mindenki álljon fel, akinek meg kell bocsájtania valakinek, akkor soha nem volt olyan, hogy a teljes gyülekezet 70-80%-a ne állt volna fel. Soha, sehol, egyszer sem fordult elő. Te kire vagy mérges? És amikor ilyen halkan tapsoltok, lehet, hogy azért esik nehezetekre hangosan tapsolni, mert talán ti is beleestek ebbe a kategóriába.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: If I'm not okay.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Yeah.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy

0: jár. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez itt a Kapocs. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. Mai témánk a zsidók és Jézus kapcsolata, illetve a zsidóság és a kereszténység kapcsolata. Vendégeim Tarkata, a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetője, és Hajdú Ildikó, a Zsidók Jézusért Misszió egyik misszionáriusa, aki egyébként az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem felekezeti közösség szervező szakának első éves hallgatója is. Kata, Ildikó, szeretettel köszöntelek titeket a mai podcastban.
3: Szia, Szidónia!
4: Szervusz!
2: Azt mondtuk el, hogy a Zsidók Jézusért Missziónak a munkatársai vagytok, de mi is ez a Zsidók Jézusért Misszió? Mikor és hogyan jött létre? Kata, talán kérdezlek téged, hiszen te vagy a magyarországi vezetője a missziónak.
3: Maga a misszió kerekel 50 évvel ezelőtt jött létre, éppen most fogjuk ünnepelni ennek a missziónak az 50. születésnapját ebben az évben, augusztusban. De maga ez az egész mozgalom, hogy zsidók Jézusért, tágabb értelemben, tehát Jézusban hívő zsidók, ez egy kicsit messzebbre tekint vissza. Szoktuk azt mondani, hogy körülbelül 2000 éves ez a mozgalom, mert hiszen ne felejtsük el, hogy az első követői Jézusnak mind zsidók voltak, és ő maga is az. Nincs ebben semmi furcsa és szokatlan, inkább az a furcsa és szokatlan, hogy Istennek nem csak a zsidókkal kapcsolatosan volt egy ilyen terve, hogy Jézus követői legyenek, hanem az összes nem zsidóval kapcsolatosan is. És aztán a történelem úgy alakította, hogy eltűnt ez a vonal, tehát eltűnt a kereszténységből a zsidó rész, tehát amit a Biblia úgy nevez, hogy a körülmetélkedés egyháza, az úgy beolvadt a nagy kereszténységbe, és ilyen módon ez a fajta identitás, hogy Jézusban hívő zsidók, akik magukat zsidóknak tekintik, de mégis Jézusnak, a messiásnak a követői, ez így eltűnt. És a 19. század végén a Szentléleknek ez egy új munkája volt, amikor is elsősorban Kelet-Európában, tehát itt most Ukrajnát mondanám, vagy Galíciát, Lengyelországot, vagy Moldáviát, illetve Magyarországnak a keleti részére is igaz ez, hogy ott bizonyos vallásos, tehát ortodox vallásos zsidók különböző okokból elkezdtek keresni, és kérdéseket föltenni, és azt találták, hogy Jézus valóban a mi népünknek a megígért messiása. Ilyen korábban is volt természetesen, a 2000 év alatt mindig is volt. De ami az új dolog, az az, hogy ebben a időszakban megtért zsidó emberek azt is mondták, hogy jó, de hát ha ő zsidó, meg mi is azok vagyunk, akkor miért kellene úgymond kitérni a zsidóságunkból is valami más vallás részeként követni Jézust, hogyha mi zsidóként is követhetnénk őt. Tehát ez a mozgalom elindult a 19. század végén, és ez azért érdekes, mert ugye a cionizmus mint mozgalomról valószínűleg azért sokan hallottak és tudnak. Szintén a 19. század végén indult el Theodor Herzl, ugye aki ennek az atya, vagy Herzl Tivadarról, hogy mi magyarosan szoktuk őt nevezni.
2: Igen, igen.
3: Ez a fizikai, Izraelnek a fizikai helyreállásáról szólt, hogy igenis szükségünk van arra, hogy legyen egy saját országunk, sőt, hogy ez a saját ország, ez nem más kell, hogy legyen, hanem azon a földön, amit atyáinknak ígért annak idején Isten. És hát amit kevésbé tudott a világ, hogy közben a Szent Szellem elindította ugyanezt a fajta összegyűjtetés szellemi értelemben, tehát hogy zsidó emberek kezdték azt meglátni, hogy hát a mi messiásunk, egy zsidó messiás, és akkor hogyan is kell őt zsidóként követni, és alakultak olyan gyülekezetek Odesszában, illetve hát más kelet-európai városokban, Kisinyevben és Moldáviában, vagy akár ugye nem lehet ugyan gyülekezet, de Magyarországot is meg szeretném említeni, hogy Tápió Szelén volt egy rabbi, Liechtensteini Zsáknak hívták, aki szintén zsidóként akarta őt követni, és ezért soha nem volt hajlandó bemerítkezni, megkeresztelkedni, mert akkor ez azt jelentett, hogy akkor többé nem zsidó, és akkor a népe felé már hiteltelenné válik az ő bizonságtétele. Tehát neki fontos volt, hogy ő zsidó marad, és ő úgy fog bizonságot tenni Jézusról. És aztán jött a háború, második világháború, tehát ez az ébredés, ami elindult a zsidóságban. A második világháború ezt így agyoncsapta, vagyis legalábbis megpróbálta a gonosz ezzel ezt agyoncsapni. Tehát, hogy amikor arra gondolunk, hogy miért is történt a holokauszt, miért is történt a második világháború, ez is része ennek, hogy itt elindult egy ébredés a zsidók között, és amikor a zsidó nép elkezdi Jézust követni, akkor Jézus vissza fog jönni. És ezt a sátán tudja. És ezért mindent megtesz, hogy a zsidók minél később higgyenek Jézusban. Tehát a második világháború lefékezte ezt a folyamatot, és aztán most ugrok egyet, és a 60-as években, tehát 1960-as években a hippi mozgalomnak volt az egyik érdekes iránya. Biztos hallottál a Jézus forradalomról, ami ebben a hippi mozgalomban elindult, és csomó fiatal miközben kereste a megvilágosodást és az igazi hitet, hát Jézusra talált rá, és hát ezt meg kell még hozzáegyezni, hogy az a sok zsidó, sok hippi fiatal, mellesleg sokuk zsidó származású volt, és hogyha a Herr című filmet ismered,
2: igen.
3: főhőse egy a Berger nevű zsidó fiatal,
2: igen.
3: aki érdekes módon, pont egy jézusi módon helyet cserélt a barátjával, és ő helyette halt meg. Ez tényleg így történt, tehát az a mozgalom megszülte, tehát akkor indult el az a messiás hívő zsidóság, aminek a vezetői most ilyen 70-es éveikben vannak, akkor voltak fiatalok. És hát így jutottunk el ezen belül a mi missziónkhoz, a zsidók Jézusért misszióhoz.
2: Azt említetted, hogy körülbelül 50 évvel ezelőtt jött létre maga a misszió, ugye a zsidók Igen. Jézusért misszió. Ki alapította ezt, hol és miért, milyen céllal akkor, amikor megalapult, ki volt már kristályosodva az, hogy mi lesz ennek a missziónak a célja?
3: Moshe Rosennek hívják az alapítót, szintén természetesen zsidó származású feleségével együtt, egy konzervatív zsidó családból származó zsidók, akik megtértek, és akkor ő egy létező misszióba bekapcsolódott, ha jól emlékszem a Chosen People, nem emlékszem pontosan, hogy melyik misszióba kapcsolódott be, az, ahogy ő akkor az evangéliumot vitte a zsidóságnak, az egy sokkal hagyományosabb, tradicionálisabb mód volt. Egyszer egy valamilyen rendezvényen hallott arról, hogy a hippik között milyen munka folyik, és akkor ő eléggé ilyen megvetően reagált ezekre a hippikre, és akkor valaki kihívást intézett felé arról, hogy vajon Jézus nem ugyanolyan egyszerű emberekhez, vagy olyan deviáns emberekhez ment-e oda, mint amilyenek a hippik is ma, és akkor ő bűnbánatot tartott, és megértette, hogy pont oda hívja őt Isten a hippikhez, és ezért ő elment San Franciscóba, tehát átment, átkelt az Egyesült Államokon a kontinensen, és elment a nyugati partra, ahol ugye az volt a gyülekezési helye akkor a hippiknek, és akkor elkezdett feléjük szolgálni. És tulajdonképpen akkor ő külön is vált ettől a másik missziótól, és elkezdett ott szolgálni ezek felé, a fiatalok felé, akik aztán úgy köré gyűltek, és ez egy ilyen nagyon spontán, nagyon családias dolog volt a kezdetekben. Hát a külvilág kezdte őket úgy nevezni, hogy Those Jews for Jesus, tehát ez nem az ő saját nevük volt, hanem így hívta őket a külvilág, és egy idő után azt mondták, hogy tényleg, mi azok vagyunk, Jews for Jesus, és akkor így lett a nevük.
2: Zsidók Jézusért.
3: Zsidók Jézusért.
2: És hogyan alapult meg a magyarországi misszió, vagy mikor kapcsolódott be ehhez képest itt a zsidóság, vagy akár ti konkrétan? Ildikó?
1: Hát a misszió 2011-ben érkezett ide Magyarországra. Hárman alapították meg, az egyik a Kata volt, másik az Avi Snyder, ő ez az amerikai, hát most már 75 éves körülbelül, egy pálapostolt lehet elképzelni, olyan tűz van az Aviban, és pontosan ég benne a vágy, hogy elérje a saját népét az evangéliummal. És egy angol úriember, egy fiatal ember, az Aaron Lewin, ők voltak hárman, akik ide érkeztek 2011-ben Budapestre, és hárman alapították meg. És akkor kezdődött egy utcai evangelizációnak a megszervezésével, és hát ez rendkívül jól sikerült, Isten nagyon megáldotta akkor ezt a kezdeményezést, és gyakorlatilag most már 12 éve vagyunk itt most már Budapesten, és hát a kezdeti három tagból most már 6 vagyunk, akik stabilan, tehát főállásban ebben a misszióban dolgozunk, és számos önkéntesünk is van, akik meg különféle munkában segítkeznek nekünk. Nagyon megáldotta Isten ezeket a kezdeti lépéseket, meg hát az egész folyamatot, amiben vagyunk.
2: Ildikó, te hogyan kapcsolódtál be, és mikor a zsidók Jézusért, hát itt Magyarországon?
1: Hát ez nagyon izgalmas. Szóval ez úgy volt, hogy amikor a Katáék ide megérkeztek, 2010 őszén érkeztetek, ugye, és 2011 tavaszán kezdték el ezt a bizonyos utcai evangelizációt szervezni. Annyit kell tudni, hogy ezek úgy néztek ki, hogy két héten keresztül egy nap háromszor kim voltunk az utcán, egy Zsidók Jézusért feliratú pólóban, és Zsidók Jézusért feliratú kis ilyen flyereket, szórólapokat osztogattunk kint az utcán, Budapestnek a legforgalmasabb terein. Ennek volt akkor a szervezése, és erre keresett önkénteseket a Kata, és több helyre elküldte az e-mail, több gyülekezetnek, hát a Kata nagyon sok mindenkit ismert akkor már itt Magyarországon, több gyülekezethez került el ez a meghívó e-mail, és az én gyülekezetem pont valamiért kimaradt ebből. Viszont az én gyülekezetem pásztorának benne volt egy pásztorkörbe, és oda viszont megérkezett ez az e-mail. És én akkor már benne voltam a saját közösségemen belül egy ima csoportba, és valamilyen olyan szolgálatot kerestünk, ami a miénk lehet ennek a kis ima csoportnak, és hogy hogyan tudjuk az Urat még jobban szolgálni. És aztán egyszer csak az én pásztorom megkapta ezt az e-mailt, és tovább küldte nekem. És mi elkezdtünk ezért imádkozni, ez a kis ima csoport, és úgy voltunk ezzel, hogy akkor megpróbáljuk. És akkor írtam a Katának, és ezért is érdekes ez az egész, mert én zsidó háttérből vagyok, de én nekem nem volt semmilyen olyan, nem nyomás, hanem ilyen indítatás, senkitől nem jött, hogy én menjek utána a gyökereimnek, vagy ez egyáltalán miért fontos. Tehát én úgy gondoltam magamról, hogy én nem vagyok zsidó, mert hogy sem nem ismerem a ószövetségi dolgokat, az ünnepeket nem tartom, azt se tudom, hogy most mik vannak, vagy miért, tehát én úgy mentem ide el, úgy kezdtem ezt, hogy hát jó, mint szolgálat jó, de nem úgy, mint egy zsidó embernek ebbe a Zsidók Jézusért dologba bekapcsolódni. És akkor jelentkeztünk a Katánál, meg is szerveztük az első találkozást, és meg is érkeztünk a Katához, egy külön képzést kaptunk, mert mindenkit kiképeztek ebben, hogy részt vehessünk ezen az önkéntes alkalmon, vagy ebben a szolgálatban, és én akkor még mindig úgy ültem ott, hogy én nem vagyok zsidó, hanem csak én majd így figyelgetek, és akkor ért ott engem az a meglepetés, és nagyon nagy örömmel konstatáltam, hogy tulajdonképpen én nem attól vagyok zsidó, hogy ismerem az ószövetségi ünnepeket, meg megtartom ezeket, hanem attól leszek zsidó, hogy zsidó vér folyik az ereimben. Úgyhogy nekem akkor volt ez a felismerés, és így történt nekem a csatlakozásom a misszióhoz. És akkor elkezdtem önkénteskedni, kb. 5 évig önkéntes voltam, és utána pedig már főállású misszionárius lettem.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit hallottunk akkor a Zsidók Jézusért misszió nemzetközi és magyarországi történetéről is, de meséljetek nekünk egy kicsit arról is, hogy nektek hogy alakult a kapcsolatotok Jézussal. Személyesen, hogyha a saját életetekre visszanéztek, feltételezem, hogy jóval korábbra mehetünk vissza az időben, amikor ti hallottatok Jézusról, vagy akár valamilyen irányba elkezdtetek keresni, kutatni, akár nem tudom, Bibliát olvasni. Kata, nálad hogy alakult? Te hol hallottál először Jézusról?
3: Hát Jézusról már hallottam kiskoromban is, de a családomban nem volt divat a hit. Mind a két szülőm nagyon buzgó. Hát a rendszer ide az olyan volt, hogy egyszerűen nem is, hát én Dunaújvárosban éltem, de pláne ott aztán nagyon szocialista volt minden, és ezért a Biblia az egy műveltségi téma volt, hogyha egy művelt ember, az ismeri a Bibliát, de azon túl semmi más, és én nagyon őszintén voltam kommunista, a szónak a legnemesebb értelmében, nem voltam ugyan pártag, de kisztag az igen, meg úttörő kisztag, és aztán elkerültem egyetemre, és az egyetem az úgy felnyitotta a szememet, mert az mégis az egyetem az a hely, ahol ott az ember szembesül, vannak olyan irodalmak, olyan számizdát, meg nem tudom, mindenféle illegális dolgok, amiket olvastam, és akkor úgy rányílt a szemem, hogy hát ez a kommunizmus, amiben én hittem, ez valójában micsoda egy hazugság. És elveszettem a hitemet, és utána elindult egy keresési folyamat, amit most nem részletezek, nagyon hosszú lenne, izgalmas az egész, de hosszú lenne ezt mind elmondani. De az egyetem végére már volt egy megtapasztalásom a másik világról, a láthatatlan világról. elkezdtem olvasni vallásokról, kíváncsi voltam, hogy, vagy úgy gondoltam, hogy majd én kitalálom, hogy melyik vallás illik a személyiségemhez, és én azt fogom választani. Az úr már mosolygott a bajsza alatt, hogy majd én kitalálom, hogy én nekem mi passzol. Ő már ők tudta, hogy mit akar velem csinálni. Hát nem nagyon sikerült a beilleszkedés, ez a rendszerváltás előtti évek voltak, és pedagógusként azt hittem, hogy én erre vagyok teremtve, meg hogy teremtve még nem így gondoltam, de hogy arra születtem, és aztán nagyon kudarcos volt, nem tudtam igazán megállni a helyemet. Mint tanár, azt gondolom, hogy leginkább a gyerekekkel való fegyelmezési problémák miatt.
2: Mert hogy tudjuk rólad, hogy Magyar-Oroszakon végeztél, az akkor még Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen Debrecenben.
3: Igen, jól informált vagy, igen. Akkor én azt gondoltam, hogy na, nézzük meg még egyszer ezt a szeánsz dolgot, mert ugye az volt a korábbi tapasztalásom, és az úr úgy intézte, hogy ne egy szeánszra menjek el, hanem el régi barátaimat látogassam meg, akik azért nem voltak otthon, mert templomba voltak, és hú, mondom, ez micsoda, hát ezek ateisták, mi történt, és megvártam, míg hazajönnek, és akkor ők, két teljesen kicserélt új ember, beszéltek nekem Jézusról. Hát én úgy gondoltam, hogy hát Jézus, hát ez olyan meseszerű, én ez túl okos vagyok. Tehát nem volt semmi gondom azért, mert hogy én zsidó lennék, és akkor ez most probléma lenne, hanem amit úgy belenyomtak a fejünkbe erről az egész kereszténységről, azért az nekem úgy ott volt, hogy a keresztes háborúk, meg az inkvizíciók, meg az egésznek a képmutatása, szóval a kereszténység volt a legtávolabbi dolog, nem is érdekelt, nem is foglalkoztam vele. És amikor ők ott beszéltek nekem Jézusról, és én bennem ott voltak ezek a belső kételyek, akkor egyszer csak egy nagyon világos gondolatom lett, és a gondolat az volt, hogy te pontosan azt keresed, ami nekik megvan. És miért akarod az eszeddel megérteni azt, amit csak a szíveddel tudsz megérteni? És hagyd abba a kérdezősködést, és csak figyelj rájuk. Én nem tudtam, hogy honnan jön ez a gondolat, de ez egy nagyon tiszta és igaz gondolat volt, és onnantól kezdve tényleg hagytam, hogy hasson rám, amit mondanak. Én azon az estén valóban megtapasztaltam, hogy Isten valóságos, hogy Isten szeret engem, hogy terve van az életemmel, és onnantól kezdve efelől nem volt kételjem, utána már csak azt kellett megértenem, hogy miért kell ebbe a dologba még Jézus is. Hát a bűnök miatt kell, mint ahogy később megértettem. Jó, ez oké, meghalt a kereszten, hogy a bűneinkért elhordozza a büntetést, de én, a jó kislánya, jó tanuló, jó sportoló, én hogy vagyok bűnös, tehát még ezt is meg kellett értenem.
2: És mert aztán, hogy azt gondoltad magadról, hogy te nem vagy bűnös?
3: Nem gondoltam azt, hogy nem vagyok bűnös, hanem csak azt gondoltam, hogy jó, elfogadom, hogy bűnös, hogy csak szeretném ezt így megérteni. Mert hogy a saját szememben úgy tűnt, hogy én egy pedálgép vagyok, nem így vesztem magam, de végül is egy pedálgép voltam, aki mindent nagyon igyekeztem mindig jól csinálni.
2: Tehát megfelelni, és szorgalmas voltál, keményen dolgoztál.
3: És ebben nem fért bele ez a gond, hogy bűnös, ez így nem fért bele nekem. De már volt hitem, volt egy gyermeki hitem Istenben. És ezért őt kérdeztem meg, hogy hát jó, én elfogadom, hogy bűnös vagy, csak mondd meg, hogy akkor ez most mit is jelent rám nézve. És akkor vártam, hogy majd jön egy nagy lista, hogy ezt csináltad, azt csináltad, ezt meg nem csináltad. És nem lista jött, hanem csak egy nagyon egyszerű gondolat, és megértettem azt, hogy eddig minden jó cselekedetem, minden a legnemesebb dolgom, amit tettem az életben, mind végül is önmagamért volt. Nem adtam Istennek dicsőséget, hanem önmagamnak adtam dicsőséget. A saját vállamat veregettem meg. És a szívem trónusán nem Jézus ült, hanem én. És amikor ezt megértettem, akkor megértettem azt is, hogy minden bűnnek ez a gyökere. És akkor tudtam, mit kell csinálni. Trónfosztás. Kata kijön a trónszékről, és Jézus be. Tehát ez volt az én megtérésem, hogy ezt én megértettem, és meg is tettem. Megléptem ezt a döntést, és hát ez már több mint 30 éve volt, és hát nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt a döntést meghoztam.
2: Ildikó, hogyan történt nálad ez a dolog? Hogyan ismerted meg Jézust te személyesen?
1: Hát én nem úgy, mint a Kata. Én nem voltam olyan jó kislány. Hát igen, az apukám kommunista volt, és nagyon ateista, úgyhogy én Zola könyveken nőttem fel, és nagyon szerettem, és hát végülis aztán később kiderült, hogy a zsidó ember az jellemző, hogy állandóan vitatkozik, és ahol két zsidó van, ott három vélemény, úgyhogy az állandó vitatkozás, ez úgy bennem volt már egészen fiatalon. A középiskolai osztálytársaimmal nagyon jókat vitatkoztam arról, hogy nincs Isten, de hát volt református osztálytársam, és ő próbálkozott nekem Istenről beszélni, és az anyukám nagyon szerettem, mert gondoltam, hogy akkor majd valami hatással lesz rám, de csak addig volt rám hatással. Nagyon érdekes volt, hogy abban a korban még itt a mozikban nem nagyon játszottak Jézusról filmeket, viszont a református egyházban nem rendszeresen, de voltam egy párszor, hogy Jézusról szóló filmeket levetítettek. És csak azért mentem el, hogy információt szerezzek azért, hogy bebizonyítsam, hogy miért nem igaz az a film. Tehát én ebben nagyon képeztem magam, és nagyon sok mindent olvastam, buddhista dolgokat, meg egyebeket. És hát aztán így nőttem föl, tehát az egész kamaszkorom, meg a fiatalkorom az ezzel telt el. Tehát én nem olyan voltam, aki azt mondta, hogy hát ők is aranyosak, meg szeretjük a vallásos embereket, meg ilyen elfogadok mindent, hanem én mereven ellenálltam, és a Jehovákkal is leálltam vitatkozni, tehát mindenkivel igyekeztem vitatkozni. Közben férhez mentem, született két fiam, és hát aztán ezt az életet éltem tovább, voltam agykontrollon, elvégeztem ezt az agykontroll tanfolyamot, tehát nekem is volt egy keresésem, tehát valamit kerestem, csak nagyon rossz helyen, és az agykontrollról rettenetesen rossz élményem volt, tehát az egy olyan csapás volt az életemben, hogy megértettem, hogy na ezt nem, tehát itt biztos, hogy nincs az, amit én keresek. Nem tudtam, hogy mit keresek, csak valamit kerestem. És akkor most én is ugrok egy kicsit az időbe. A kisebbik fiam az elkezdett gitározni, és akkor volt másodikos általános iskolás, és a férjem is nagy gitáros volt, és hát innen jött ez a fiamnak ez a gitár szeretete, és beirattuk az általános iskolába, ott volt zeneiskola, beirattuk a gitár szakra. És akkor a gitártanár az egy újjászületett keresztény ember volt, úgyhogy a Chopin meg az egyéb komoly zenei dalok helyett ő dicsőítéseket tanított a diákoknak, úgyhogy ez egy nagyon klassz volt. Hogy
2: hogyan csempésztük be az üzenetet, igen, a gitáróra.
1: Nagyon klassz volt, és ez a gitártanár, ez nem csak tanította a gyerekeket gitározni, hanem ez egy nagyon jó evangelista volt, mert a szülőkkel elkezdett barátkozni, és elkezdte nekik hirdetni az evangéliumot. És az én férjem meg ez a gitártanár hasonló karakterűek voltak, és nagyon jóba lettek. És az volt a nagyon érdekes, és nagyon hálás vagyok ezért a férjemnek, mert hogy ő azt mondta ennek a gitártanárnak, hogy őt ugyanez a rész, ez a dolog nem érdekli, de a feleségemet igen. Hogy honnan tudta, nem tudom, de így jöttek be a mi házunkba. És elkezdődött, akkor már vele kezdődött el a vitatkozás. És 3 hónapon keresztül vitatkoztam vele, ő jött Isten igéjével, én megpróbáltam meggyőzni, de hát nagyon rossz.
2: De miről próbáltad meggyőzni? Arról, hogy nincs amit igaza. Mondasz, hülyeség, az nem igaz?
1: Igen, tehát például az, hogy ugye a buddhizmusnál ott nincsen így megnevezve, hogy bűn, és ugye úgy volt akkor, hogy a kereszténység, mint monoteizmust, Isten úgy lett beállítva, hogy az egy szigorú, az egy dádá, meg ezt nem szabad, meg azt nem szabad, bezzeg a buddhizmus az milyen klassz, mert ott az ember azt csinál, amit akar, és minden majd ő eldönt magának, és egyébként meg minden nagyon szép, de a kereszténységnek az Istene,
2: az egy szigorú Isten, bűntek, parancsolatok vannak.
1: Így van, tehát ezt vettem le, és ebből folyt itt a vitatkozásunk. Aztán úgy éreztem, hogy hát úgy egyre gyengébbek az érveim, és akkor egyszer kaptam tőle kölcsön egy könyvet, és a könyvnek a címére már nem emlékszem, csak az volt az utolsó mondata, a könyv végén benne volt a megtérő imája. A megtérő imához az a mondat vezetett el, hogy egyedül Jézus az, aki téged tisztára tud mosni. És én, amikor elolvastam ezt a könyvet, másnap vagy pár nappal később álltam a zuhany alatt, és így rám zuhant ez az egész, hogy az egész életemben én annyi minden rossz dolgot csináltam, annyira sokszor voltam Isten ellen, meg egyébként is, amiket kamaszkoromban csináltam, hogy nincs az a szappan mennyiség, ami engem tisztára tud mosni, és átéltem azt, amikor biztos emlékszem, amikor a gyilkosok itt próbálják mosni a kezüket a csap alatt, és még mindig véres a kezük, és látja azt, hogy nem tudja tisztára mosni, ezt éltem át, hogy nem tudom magam, és hogy nekem kell. Ha Jézus az, aki engem tisztára tud mosni, akkor én megyek. Úgyhogy ott a zuhany alatt én ezt eldöntöttem, És akkor azt hiszem másnap vagy két nap múlva elmentem, és elmondtam a megtérő imáját, és akkor onnantól kezdve történt egy nagy fordulat, és onnantól kezdve nem volt kérdés. Ott már nem volt kérdés, hogy Jézus az, aki engem tisztára mosott, és én akkor hozzátartozom. És onnantól kezdve követem őt. És aztán utána jöttek a fiaim is, mind a kettő.
2: Tényleg?
1: Tényleg, egy éven belül megtért mind a kettő. Igen, úgyhogy ők ma nagy szolgálók, ők is az Urat szolgálják.
2: Na hát köszönjük, hogy hallottuk a ti történeteteket. Hogy látjátok így a saját helyzeteteket a zsidóságon belül? Mennyire vagytok ti átlagon túli zsidók akármilyen értelemben? Tehát, hogy milyen a mai zsidóknak a kapcsolata Jézussal? Ti vagytok a különcek, vagy ti vagytok az átlag? Hogy látjátok ezt?
3: Hát abszolút kilógunk, tehát ezt lehet így röviden összefoglalni, hogy nagyon kilógunk. A magyarországi zsidóság nagyon elveszítette a hitét, és a hitet most nem is Jézusban, hanem egyáltalán Istenben. És ez visszamegy a holokauszthoz. Hát nyilván a holokausz az már csak egy csúcspontja volt az egész 2000 éves üldöztetésnek, ami hát Jézus nevében történt sajnos. Voltak ugye korábban is, lehet mondani, hogy az egyiptomi fáraó is ugye üldözött minket, Hámán is el akart minket pusztítani, de ezek már rég voltak. Amire jobban emlékszik a zsidóság, az az, amit a kereszténység művelt, és ez a szomorú. És ezért, hogyha valaki azt mondja, hogy hát Jézus, Jézus, ami messiásunk, az számukra egy ijesztő dolog, ez, tehát nekik nagyon nehéz elfogadni azért, mert hogy akkor ők úgy érzik, hogy az ő őseik sírjára köpnek, az ő őseik hagyományát tagadják meg, azokat az ősöket, akiket Jézus nevében üldöztek, mint hogyha átállnának az ellenség oldalára. Tehát érzelmileg ez azért nehéz egy zsidó embernek egyáltalán fontolóra venni azt, hogy lehet-e Jézus a messiás. Most csak egy ugrottam egyet, mert maga az Isten hit is ugye kérdés, nem csak a Jézus hit. Tehát a ma élő magyarországi zsidóságnak a nagy része az Istenben sem hisz, és Ildinek most nagyon konkrét tapasztalatai vannak erről, ahova járott az Orzsén. És akikkel mi foglalkozunk, ugye sok holokauszt túlélővel, vagy másodgenerációssal, tehát úgy jöttek ki a holokauszt poklából, tehát nem az volt a legnagyobb vesztesége a zsidóságnak, hogy 6 millió, és ebből 600 ezer magyar zsidó soha nem tért vissza, hanem a legnagyobb veszteség az az volt, hogy a hitük nélkül tértek vissza. Tehát, hogy a legtöbb mai élő zsidó ember azt mondja, hogy hol volt Isten. És ha ez egy olyan Isten, aki ezt megengedi, akkor én ebben az Istenben nem hiszek. Tehát érdekes az, hogy valamiképpen van fejükben egy Isten, csak úgy döntenek, hogy ők megbüntetik ezt az Istent azzal, hogy nem hisznek benne. Tehát, hogy ez a nagy blokád az ott van, ez a holokauszt, ez a nagy megbotránkozás a zsidóságnak. És ezért magáról Istenről is nehéz beszélni, nem ismerik a saját szentírásukat. Isten, ha van is valami Isten képük, az egy távoli Isten, aki vagy törődik velük, vagy nem. Egy deista Isten kép inkább. Tehát, hogy valahol ugyan van, de hogy hát, hogy megengedi, hogy a teremtménnyel mindenféle szörnyűség történjen. És nincs remény, nincs reménységük. Tehát itt van az emberi dolgokban, emberi teljesítményben, kultúrában, gazdasági előrejutásban van hitük, vagy abba kapaszkodnak.
2: Tehát, hogy saját maguknak ki tudják munkálni, amit elérnek, amire eljutnak az életben.
3: Igen, intellektuális teljesítmény. Uh-huh. Tehát ezen a téren tényleg kiemelkedő zsidó teljesítmények vannak. Vagy akár ha Izraelt nézzük, ott is Izrael miben hisz? A saját Mossadjában, a saját fantasztikus hírszerző szolgálatában, meg a saját IDF-jében, a saját hadseregében. Tehát ezek mind az emberi szinten való bizakodás, tehát nem az örökké valóban, nem Istenben van a bizodalmuk, és ahogy mi ugye szolgálunk feléjük, és ezzel egyre jobban szembesülünk, ez nekünk nagyon sok fájdalom. Hmm. Nagyon nehéz.
2: Hmm. Mi tud akkor utat mutatni? Mivel tudtok feléjük közelíteni? Hogy tudjátok elmondani nekik azt, hogy a saját tapasztalatotok szerint, amit ti megéltek, ezt a kapcsolatot Istennel megéri helyreállítani? És hogy tudjátok nekik azt mondani, hogy ez jó, Isten jó, és hogy jót akar főleg az ő népének? A választott népről beszélünk. Hiszen pont azt kellene, hogy érezze a nép, hogy különleges Istennek. Idézőjelben nem is csak olyan, mint a többi ember, hanem még kifejezetten Isten kedvence, kegyeltje, a választott nép.
1: Igen, hát ez egy nagyon hosszas próbálkozás, amit most leginkább itt a holokauszt túlélőkkel tapasztalunk meg, pont amire rákérdeztél most, Szidi, hogy megértettük azt, hogy igen, amit most a Kata elmondott, hogy ez a keménység, ez úgy bennük van, és hogy tényleg olyan, mint amikor felakad egy lemez, hogy amikor valamit megértenek, amit szeretnénk nekik mondani, mondjuk akár igéből alátámasztva, akkor mindenki az, igen, értik ők, de hol volt Isten akkor? Tehát mindig ugyanide lukadunk ki. Azt kezdtük el megérteni, hogyha ezeket az embereket elkezdjük szeretni, már nem mintha egyébként nem szerettük volna őket, csak hanem, hogy valahogy más módon, valahogy bemutatni nekik Isten szeretetét, nem csak egy öleléssel, hanem egy folyamatos kapcsolattal, és nem csak igét olvasunk velük, tehát ez is hozzátartozik, amit én nekem is meg kellett értenem, hogy nekem is vannak holokauszt túlélőim, és volt egy nagyon érdekes dolog, ez pont a Covid idején volt, hogy hívogattam rendszeresen telefonon, és hát elmenni hozzá nem tudtam meglátogatni, és akkor egyszer csak azt mondta nekem, hogy hogy lehet az, hogy te csak telefonon hívsz engem, és nem kérdezed meg, hogy mit tudsz nekem bevásárolni, segíteni. És ez rádöbbentett arra, hogy hát tényleg, hát többet kell, hogy oda tegyünk, mint az, hogy az igét most mi kivesézzük. És akkor gyorsan oda mentem az Úrhoz, bocsánatot kértem, és kiderült, hogy fáj a hátla, és akkor elmentem, mondom, Uram, megmasszírozom, bármit megcsinálok, csak álljon helyre a kapcsolatunk. Tehát, hogy egy olyan fajta szeretetet kezdtünk el adni feléjük, egy olyan törődést adunk nekik. És mindegy, hogy van családja, mert ennek a hölgynek például van, ez teljesen mindegy, nem érdekes. És elkezdték ezek az emberek megérezni, hogy itt valami van, itt valami többet kapnak, kapják az igét is, és hívjuk őket folyamatosan arra, hogy közeledjenek az Úrhoz, de megérezték azt, hogy itt több van, és elkezdtek hozzánk szeretni járni. Ezek a kapcsolatok, ezek nagyon hosszú út vezet el oda. Tehát sokkal nehezebb az ő szívükbe beletalálni, megtörni, hát kemény, nagyon kemény az ő szívük, hiszen hát évek óta ugye ez rakódott le, és hogyha főleg, hogyha mondjuk kereszténységről hallottak, akkor tényleg volt egy ilyen folyamatos bezárkózás. Tehát ez egy hosszú út, viszont van eredménye, mert voltak, akik már átadták az életüket, és azért voltak olyan holokauszt túlélőink, akik már pár évvel ezelőtt elköltöztek, és az Úrhoz költöztek el, és mi vezettük oda őket. És ez egy olyan fantasztikus dolog, és én mindig azt mondom, hogy ez olyan megtiszteltetés Isten részéről, amikor ránk bízza ezeket az idős embereket. És olyan csodálatos látni az ő kis bukdácsolásukat, meg lépegetésüket, de azt is, ahogy ragaszkodnak hozzánk. Úgyhogy így.
3: Egy konkrét történetet szeretnék hozzátenni, egy konkrét személyhez, hogy kicsit illusztráljam ezt a dolgot, mert most pont nem is olyan rég írtam őróla egy rövid cikket. Hát a nevét akkor én most így elhallgatom, és Balázsnak nevezem őt, tehát nem ez az igazi neve.
2: Rendben. Köszönjük szépen.
3: Ő olyan túlélő, akit nem vittek el, kisfiú volt akkor a vészkorszak alatt, viszont bekerült a Sztélo Gábornak a gyerekvárosába. Sztélo Gábor evangélikus lelkészre bízták rá a vészkorszakban, tehát 44-ben, az, hogy összeszedje a zsidó, evangélikus zsidó gyerekeket, akik ugye szanaszét a városban más szülők nélkül szétszórva voltak, és hát ő sokkal többet tett ennél, mert nem csak a evangélikus zsidókat, hanem a mindenféle zsidó gyereket összeszedte, meg a nem zsidó gyerekeket is, akik hallódtak. Szóval neki csak az volt fontos, hogy ha szüksége van segítségre és gondoskodásra, akkor az ott van. És akkor végül lett, mikor vége lett a háborúnak, akkor egy csomó gyerek ott maradt nála, mert a szülők nem jöttek értük, mert a szülők meghaltak. És akkor létrehozott egy Gaudiópolis, az Örömvárosa nevű gyermek köztársaságot, ahol volt miniszterelnök, meg kormány, és mindent, hogy a gyerekek választottak, saját újságuk volt, fantasztikus volt, amit csináltak, és ennek volt ez a Balázs is a része kisgyerekként. De most erről nem akarok többet beszélni, hanem arról, hogy ő egy pszichiáter volt különben aktív korában, és nagyon, nagyon ateista volt. De mégis valahogy úgy több rendezvényünkre eljött, és egyszer csak most nemrég, amikor volt a Hanukánk, és a Hanukáról ment hazafelé, vitte őt az egyik önkéntesünk, aki már rendszeresen hozzaviszi őt autóval, és aki amúgy nem csak abban a szolgálatban segít, hogy autóval hozzaviszi, hanem ő számítástechnikus, tehát bármi, ami Balázsnak a számítógépével kapcsolatos probléma, akkor ő mindjárt ugrik és jön és segít. És azt mondta neki, Balázs, hogy úgy érzem, hogy körülölel a szeretet. És akkor ez így nagyon megérintett engem ez a mondata, ez visszajött hozzám, nem voltam ott, csak ez az önkéntes elmondta ezt a mondatot. És akkor úgy végig gondoltam, hogy hát tényleg, hát mi elkezdtünk az Ildivel járni hozzá, leszüreteltük a fügéjét, fügelekvárt főztünk belőle, egy részét nekiadtuk, másik részét pedig elvihettük, leszüreteltük a Szilváját, egy kicsit rendbe raktuk a kertjét, akkor szereztünk neki takarítót, az a takarító szintén tesó, aki nagyon szereti a zsidó embereket, és azért van ott, tehát amikor jár, akkor mindig valahogy meg akarja áldani a Balást. Akkor van egy másik testvérünk, akivel együtt jár vizitornára, akkor ott is kap egy adag szeretetet, tehát, hogy Isten úgy körülveszi, hogy tényleg annyira mozgósítja a körülötte levő hívőket, hogy egyszerűen nem tud elfutni ezzel a szeretet előtt, annyira körülveszi. És például most lesz majd egy tea délutánunk, ahova már is hívtam őt, nem hívtam, azért nem, mert azt mondta, hogy ő akkor nem ér rá, mert akkor jön hozzá, amit tudom, egy gyógytornász. És erre kiderül, hogy ez a másik tesónk, aki vizitornázik vele, az meg meghívta, hogy feltétlenül jöjjön, és most jön. Tehát az a fantasztikus, hogy azt látjuk, hogy neki mi egy család lettünk. Még nem hisz, vagyis már lehet, hogy egy kicsit hisz, de egyszerűen ugye azt mondja az ige, hogy aki titeket befogad, az engem fogad be, és ő már befogadott minket, és azért tulajdonképpen Jézust is befogadta, már csak ki kell mondja a szájával, de hogy annyira csodálatos látni, ahogy Isten munkálkodik benne.
1: Igen.
2: És gondolom, hogy nem ő az egyetlen, akivel ilyen megélésetek van, hogy láttok embereket valamilyen módon megpróbálni kapcsolódni, vagy újra kapcsolódni Istenhez.
1: Ha még ezt hozzátehetek, hogy ez a bibliai tea délutánunk, ez úgy néz ki, hogy van, amik a Zoomon jönnek be, Zoomon is vannak az emberek, és személyesen is vannak. Úgyhogy ez nekünk mindig egy olyan kihívás technikailag, hogy most kivetíteni, meg laptopon, meg egy mindenki mindenkit lásson. És itt a legidős az egy 93 éves holokauszt túlélő, tehát ő tényleg egy túlélő néni, most én sem mondom ki a nevét, egy totál ateista néni, a háborúban csak a nővére maradt meg, és nagyon nagy volt a család, mindenkit elveszített, és a fiával él most, és hát őt rendszeresen szoktam látogatni. Egyébként egy csupa mosoly, egy nagyon kedves, egy nagyon derűs néni, tehát azt mondhatom, hogy nem törte őt meg lelkileg, amin ő átment, és ugyan nem ért velünk egyet, de ott van minden egyes Zoomon. Minden egyes tea délutánon eljön, 93 évesen, és végig hallgatja, és amikor elmegyek hozzá, és imádkozom érte Jézus nevében, azt ő örömmel veszi, és elfogadja. Mielőtt kórházba került, ott voltam, és meglátogattam, akkor is azt is elfogadta, tehát itt is épül, így épül neki ezek a kapcsolatok. Úgyhogy ez olyan csodálatos.
2: Azt említetted, Ildikó, az imént, hogy ahol két zsidó van, ott három vélemény van. Tehát, hogy ez jellemző a zsidóságra, hogy nagyon filozófikusak, mélyen gondolkodó emberek. És akkor itt visszatérhetünk a kérdésre, ami a holokauszthoz is visszavisz, hogy nyilván az a fő kérdése a zsidóságnak, hogyha Isten jó és szerető, és valóban olyan, amilyennek a keresztények leírják őt, vagy amilyennek a Bibliából megtapasztaljuk, amilyennek Jézust láttuk. Jézust ismerjük, akkor hogy engedhette meg a holokausztot? Van-e erre valamiféle válaszotok? Tehát mit tudtok mondani ezeknek az érvelő, filozófus alkatú embereknek, akik mindig és mindig visszatérnek ehhez az alapvető kérdéshez? Hogy engedhette meg a jóságos Isten a holokausztot? Mi a válaszotok? Mit tudtok ezeknek az embereknek mondani?
3: Ez valóban egy olyan kérdés, amire fel kell készülnünk, és kell tudni válaszokat adni. És azért az Ildi meg én egy nagyszabású projektbe fogtunk még pár évvel ezelőtt. Miért szenved a zsidó nép címmel? Csináltunk egy filmsorozatot, ez most nagyon nagy képön hangzik, mert hogy ez ő volt a operatőr, meg a sminkes, meg a sugógépet ő tartotta, meg szóval minden ő volt, és én meg voltam, aki megírtam a szövegeket, meg elmondtam, úgyhogy így voltunk mi ketten.
1: És ezt nyáron forgattuk tűző napon, úgyhogy még közben le is barnultunk.
3: Picit hosszabb, mint 10 perces blokkokban, azt hiszem 7 ilyen részt csináltunk, és az volt a dolognak a lényege, hogy végigmentünk a bibliai időszakon, hogy nézzük meg azt, hogy a Biblia mit mutat arról, hogy mikor szenvedett a zsidó nép, tehát mikor engedte meg Isten, hogy a zsidó nép szenvedjen, majd pedig ebből, amit a Bibliában már megtanultunk alapelveket, tudjunk következtetéseket levonni arra az időszakra, amikor már a Biblia már nem követi tovább a történelmet, de hogy a történelemben további szenvedések is voltak, zsidó népnek további szenvedései is. Hát arra jutottunk, és ez egy nem könnyű dolog, hogy ugye az egyik oldalról ott van az a viszonylag könnyű válasz, hogy mivel a zsidó nép választott nép,
2: igen,
3: és ők képviselik Istent, és ugye van az Istennek az ellensége a gonosz, és a gonosznak is vannak emberei. És mivel Istent nem lehet képen vágni, meg nem lehet lelőni, meg nem lehet gázkamrába vinni, ezért az ő népét próbálja a gonosz minden korszakban valamilyen módon kiiktatni, megszüntetni, már csak azért is, mert hogy a zsidó népen keresztül van az isteni ütterv. Tehát, hogyha nincs zsidó nép, akkor nem születik meg a zsidó messiás. Ha már megszületett a zsidó messiás, akkor azt meg kéne ölni, ugye ez volt a heródesi gyermekgyilkos. Tehát mindig volt egy állandó kísérlet arra, hogy a választott népet, illetve a messiást kiiktatni, mert az emberiségnek a üttörténete, megmenekülése a zsidó nép létéhez kötött. Tehát ez az egyik oldal, ami a zsidó nép számára viszonylag könnyű ezt az oldalt így felfogni, meg megérteni. És akkor még most, ugye pont most volt erről szó legutóbb, hogy a József korában élő fáraó, majd pedig a József halála utáni fáraó nagyon jól példázza azt, hogy a zsidó népet, ha áldja egy pogány uralkodó, akkor hogyan jut maga a pogány uralkodós áldáshoz, és hiszen az Ábrahámnak megígérte Isten, hogy aki téged áld, az áldott lesz, aki téged gyaláz, az átkoz, azt én megátkozom. És ez az alapelv, ez tényleg működik, hogy a józsefi fáraó, az fölismerte azt, hogy Józsefen keresztül áldás jött Egyiptom számára, és ezért ő József testvéreit is megáldotta, felajánlotta nekik a legjobb földterületet, jószágai felügyelői vetette, minden módon megáldotta, pedig őket nem ismerte. Ő csak azért, mivel Józsefet ismerte, ezért az ő testvéreit is megáldotta. Tehát pontosan az, mint hogyha ezt most átemeljük ugye Jézusra, hogyha egy keresztény egyház vezető, vagy akár egy politikai vezető felismeri azt, hogy Jézus nekem áldás, az én nemzetemnek áldás, akkor az ő népe, az ő atyafiai szintén megáldom őket is, mert hiszen én egy zsidó messiáson keresztül kaptam áldást, és ha én ezt teszem, akkor az áldás lesz a számomra. A második fáraó viszont nem ismerte Józsefet, és azért, amikor a zsidó népnek a szaporodását és áldását látta, az számára ijesztő volt, és azért mindent megtett, hogy elnyomja őket. Először azzal, hogy nehéz kényszermunkára kényszerítette őket, utána pedig azzal is, hogy a fiú sem őket megölette. Mindez abból a félelemből fakadt, hogyha azt látta, hogy a zsidó nép áldott, akkor ő nem tudta, hogy ez nekünk is áldást jelent, hanem megijedt tőlük, és elkezdte őket üldözni. Tehát ezért az a kulcs, azt ő elveszítette. Ezért aztán tényleg az is történt, hogy a 10 csapás, meg a további dolgok, ahogy elpusztult az egyiptomi sereg, amelyik üldözte a menekülő zsidóságot, mind azt mutatja, hogy valóban az Ábrahámnak adott ígéret, az működik. És akkor most már innen csak egy lépés, viszont a zsidó népet nem érheti semmi gonosz addig, amíg mi engedelmesek vagyunk. És ez a másik oldal, és ezzel már nehezebb mit kezdeni, pedig ott van ugye az 5 Mózes 28-ban, ha engedelmes vagy, akkor ilyen és ilyen áldások fognak téged követni, az ellenség egy úton jön feled, és 7 úton távozik, és ahogy József is, amire veted a kezed, azon áldás van. Ha viszont engedetlen vagy, és akkor ott sorakoznak az egyre súlyosabb átkok minden területen, hogy mi fog történni, ja nem, hogy bezárul az ég, kiszáradnak a vetések, hiába dolgozol a földön, nem más fogja elvinni, és aztán az ellenség elhurcol téged, mert idegen földön fogsz, ott is reszketni fogsz, és így tovább. Tehát ez benne van az igében, hogyha engedelmesek vagyunk, akkor hiába az ellenség hozzánk se tud érni. Mi egy elpusztíthatatlan nép vagyunk, mert az Istennel szövetségi viszonyban vagyunk. Egészen addig a pontig, amíg mi a mi oldalunkon levő szövetségi feltételeket megtartjuk. Tehát sajnos ez is igaz, ez is benne van a Bibliában, és ez már nagyon nehéz a zsidó embereknek így elmondani. És azt, ez a teljes igazság, hogy bizony, ez így van. És ezért mi ezt megpróbáltuk az Ildivel beszélni erről a nehezebb oldaláról a történetnek, és azt láttuk, hogy ők még nagyon messze vannak attól, hogy ezt úgy beismerjék, hogy belássák, tehát ezért marad a szeretet útja. Mm. Tehát mi úgy érezzük, hogy megértettük, hogy miért történtek ezek a dolgok, miért engedi meg Isten. Azért engedi meg, mert mi, mint szövetségi nép, nem voltunk az ő befedezése alatt. Nem voltunk engedelmességben. Ezért engedi meg. De ha megtérünk, akkor ez megfordul. Tehát ahelyett, hogy próbáljuk teológiailag minden módon megmagyarázni nekik, mert egyszerűen itt ezt ők még nem értik meg, csak a szív szintjén. Ahogy én is csak a szívemmel értettem meg. Mm. És ezért a válasz a szeretet. Ezért az a válasz, hogy mi látjuk az ő szenvedésüket, mi együtt érzünk az ő szenvedésükkel, mi ahelyett, hogy kioktatnánk őket, hogy már engedetlen voltál, azt tesszük, hogy vigasztaljuk őket. Azt tesszük, hogy arról beszélünk, hogy egy olyan istenetek van, aki soha nem fogja engedni, hogy Izrael népe elpusztuljon. És erre vannak ígéretek. És nézzétek meg, hogy a holokausztban sem sikerült elpusztítani Izraelt. Soha nem sikerült, és nem is fog. És erre akarjuk tenni a főhangsúlyt, hogy egy olyan istenünk van, aki hűséges, és ezért legyünk mi is hűségesek őhozzá.
2: Olvastam egyszer egy könyvet, Hit a terroron túl címmel, ahol nagyon sokat foglalkozik a szerző a holokauszttal, és felidéz ebben a könyvben egy instanciát, amikor Éli Wiesel összegyűjtötte a holokauszt után a vezető zsidó rabbikat. És tulajdonképpen eljátszottak egy bírósági tárgyalást, egy pert, igen, ahol bevádolták Istent azzal, hogy hogyan engedhette meg a holokausztot. És döntés is született az eljátszott per nyomán, ahol kimondták azt, hogy Isten bűnös.
1: Isten bűnös, igen.
2: És azt írja le a szerző, hogy akkor olyan csend lett ott hirtelen urrá rajtuk, ami a sinai hegyi csendhez hasonló, és aztán végül Éli Wiesel törte meg a csendet, és mondta azt, hogy most pedig testvéreim, imádkozzunk. És ugyanahhoz az Istenhez imádkoztak, akit egy perccel az erőt a testvérei bűnösnek nyilvánítottak.
3: Ez azért érdekes, mert ennek van egy filmváltozata is. Isten a vádlottak padján, ez a címe a filmnek, ugyanez a történet, és ugyanúgy kimondják azt, hogy Isten bűnös, és a jelenet Auschwitzban játszódik, a barakban, és ott tartják meg ezt a tárgyalást, és utána bejönnek a nácik, kiterelik azokat, akiket már kiválasztottak a gázkamrára, és viszik őket a gázkamrába, és az a jelenet, ahogy mennek, a döbbenetes, hogy mindegyik zsidó, aki előtte azt mondta, hogy bűnös, mert nem hiszek benne, stb. Ugye kippa nincs, tehát a fejükre teszik a kezüket, és mindenki imádkozott. Tehát az egy annyira erős, pontosan ugyanez a gondolat, hogy egy zsidónak annyira a zsigereiben van az, hogy ha én a halálba megyek, és ha meg is ölsz engem, én akkor is csak te hozzá tudok kiáltani, hogy én pontosan ezért hiszem azt, hogy ott a holokausz, ott a gázkamrákban, amikor volt ez az utolsó pillanat, és elmondták a smát, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, ott volt Jézus is velük együtt. És nagyon sokaknak ott volt a kijelentés arról, hogy én vagyok az, aki most is veletek együtt szenvedek, és a kereszten is értetek szenvedtem. És én hiszem azt, hogy amikor majd ott leszünk a másik oldalon, akkor ami erről az oldalról úgy tűnik, mint a legnagyobb vesztesége a zsidó népnek, lehet, hogy ott a mennyben pont azt fogjuk látni, hogy ez volt a legnagyobb aratás. A legtöbb zsidó ember itt ismerte fel a messiást ezekben az utolsó pillanatokban, és megmenekült.
2: Mit üzennétek

0: válasz. Ezt nem mondtam el a megtérésem történetében, de azon az éjszakán, amikor én megtapasztaltam azt, hogy Isten létezik, és engem szeret, és terve van velem, akkor mielőtt lefeküdtem, kinyitottam a Bibliát, és akkor ez volt, hogy hát akkor mutasd meg, hogy mi a terved az életemre nézve. És az Ézsaiás 49. fejezetén nyílt ki, 6. versre vetődött a szemem, és az pedig így hangzik, hogy kevés az nékem, hogy Jákob törzseinek megtérítésében és az Izrael megmentetjeinek hazatérítésében légy az én szolgám, a pogányok világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Akkor én ezt még abszolút nem értettem, csak ott vannak ilyen zsidók benne, akkor ez, tehát valahogy gondoltam, hogy rám vonatkozik, de fogalmam sem volt mélyebben, hogy ez mit jelent. És az én lelkiapukám, református lelkipásztor, megemlítem a nevét, mert most ráadásul az Omega Budapest gyülekezetbe jár ő is. Őt úgy hívják, hogy Rácz Lajos, és ő az újszászi református gyülekezetnek volt akkora pásztora, amikor én megtértem, és hát ő vezetett engem az Úrhoz. Akkor ő azt mondta, rögtön az elején, hogy ez nagyon fontos, hogy te zsidó vagy, és ezt nyomozd ki, hogy ez miért fontos. És én akkor elkezdtem egy hosszú kutatást, olvastam zsidó történelem, zsidó kultúra, szép irodalom, zsidó zene, judaizmus, tehát minden, ami zsidó, próbáltam megtudni, hát meg természetesen a Bibliát, és akkor egy hosszú folyamat volt eljutni oda, hogy de akkor most tényleg mi a lényege annak, hogy én zsidó vagyok, tehát miért fontos ez? Biztos voltam benne, hogy nem vagyok különb semmiképpen, mint bárki más, semmi módon nem vagyok jobb vagy előbbre való azoknál, akik nem zsidók. Aztán lassanként leesett a tantusz, hogy hát ebben az igében van benne a lényeg. Tehát ez az ige, ez nem csak az én igém, hanem ez minden zsidó ember igéje. Ez a messiásnak elsősorban, de hát a messiás az meg a prototípusa a zsidóságnak. És azért minden zsidó embernek azt mondja Isten, hogy legyél a pogányok világossága. Tehát zsidónak lenni azt jelenti, hogy mi megismerjük a világ világosságát, a messiást, és aztán tudunk lenni a nemzetek számára világosság. És ezt tették az első apostolok is, pontosan ezt csinálták, tehát részben ők ezt már meg is valósították, és ha egy zsidó ember próbálja keresni a helyét, az élete értelmét, a szenvedésének az értelmét, mert akkor esik le a tantusz, hogyha ezt is megértem, hogy nem rám, az egész népre akasztotta Isten a küldetést, az egész világ megmentésének a küldetését. Tehát nem csoda, hogy engem ennyire gyűlöl a gonosz, meg állandóan próbál elpusztítani, de hogy nekem nem ez a dolgom, hogy nyalogassam a sebeimet meg, jaj, engem mindig üldöznek meg, nekem ilyen rossz, és akkor soha többet. Nem, tehát nyilván ezt nem akarom kikarikírozni, mert ez nyilván ez egy nagyon nagy traumája a zsidóságnak, de nem állhatunk itt meg. Mert mi arra vagyunk elhívva, hogy a világosság legyünk a nemzeteknek, és hogyha a mi elvettetésünk, a megbékélés volt, akkor a mi felvétetésünk mi lesz? Nem mi lesz, hogyha nem élet a halálból. És az, hogy egy zsidóság nem egy, nem kettő, hanem sokasága beáll ebbe a küldetésbe, az egy csomó pálapostolat képzeljél el, hogy akkor mi lesz itt, hogy akkor hogy fog kimenni az evangélium az egész világ számára.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok és beszélgethettünk. Tar Kata, a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetőjét hallottuk, és Hajdú Ildikót, aki a Zsidók Jézusért Misszió egyik misszionáriusa.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élő adásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikor szarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Westbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak húzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és öt játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából, a Normafán minden adott egy önfeled programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függ tette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.
0: Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 200 embernek segítettek a mentők az augusztus 20-ai rendezvényeken. Nem csak a blitzelőket bírságolhatja meg a BKK. Újabb intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a gyorshajtást és az éjszakai hangoskodást a budai váralagút környékén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 200 alkalommal volt szükség a mentők segítségére a fővárosi augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint 67 beteget kellett kórházba szállítani további ellátásra. A fővárosi tűzijáték idejére kiemelt egészségügyi biztosítással készültek. A Duna két partján összesen 56 helyszínen települtek ki a mentőegységek, hogy szükség esetén minél gyorsabban elérjék a bajba jutottakat. Az ünnepi programokat az időjárás is befolyásolta, a felerősödött szél miatt azonban a mentőszolgálat közlése szerint senki sem sérült meg. A rendezvények egészségügyi biztosításában nagy létszámú mentőállomány vett részt, miközben a főváros mindennapi sürgősségi ellátását is folyamatosan biztosították. Nem csak az érvénytelen jegy vagy bérlet miatt szabhat ki pótdíjat a BKK. A közlekedési társaság szabályzata szerint büntetés járhat például az étel és italfogyasztásért, az elektromos cigaretta használatáért, a rollerezésért vagy gördeszkázásért a metroállomásokon, valamint a túl hangos zenehallgatásért is. Pótdíjat vonhat maga után az ajtók záródásának akadályozása, a vészjelző indokolatlan használata, az engedély nélküli árusítás vagy zenélés, illetve a botrányos viselkedés is. A helyszínen fizetett bírság 12 000 forint, később 25 000 forintra emelkedik, 30 nap után pedig akár 50 000 forint is lehet. A BKK ugyanakkor kedvezményt biztosít azoknak, akik a pótdíjazás napján bérletet vásárolnak, és azt két munkanapon belül bemutatják egy ügyfélközpontban. Ebben az esetben a fizetendő pótdíj akár 1000 forintra is csökkenhet az éves bérlettel utazók számára. Teljes járműcserére készül a budapesti HÉV hálózat a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként, még az idei évben kiírják a közbeszerzést 42 új motorvonat beszerzésére, amelyek a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalon közlekedő több évtizedes szerelvényeket váltják le. A jelenlegi HÉV kocsik többsége 45-60 éves, ezért a járműpark megújítása régóta időszerű. Az új 120 méter hosszú motorvonatok klimatizáltak, teljesen akadálymentesek lesznek, korszerű utastájékoztató rendszerrel, nagyobb utastérrel és modernebb felszereltséggel. A fejlesztés célja, hogy kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítson a főváros és az agglomeráció között. A közbeszerzési eljárás még az idei évben elindulhat, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állnak forgalomba. A beruházás uniós forrásból valósulhat meg, és a teljes érintett HÉV-flotta lecserélését teszi lehetővé. A fejlesztés azért is kiemelten fontos, mert az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest környéki települések lakossága, miközben a HÉV-hálózaton érdemi járműfejlesztés nem történt. A korszerű szerelvényektől azt várják, hogy vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést, így többen hagyhatják otthon az autójukat. Ez hosszabb távon a fővárosi forgalom csökkenéséhez, a levegő minőség javulásához és a fenntarthatóbb közlekedéshez is hozzájárulhat. Az új HÉV-ek beállításával nem csak az utazási komfort javul, hanem a szolgáltatás megbízhatósága is. A modernebb járművek várhatóan kevesebb meghibásodással közlekednek majd, gyorsabb utascserét tesznek lehetővé, és a mozgásukban korlátozott, valamint a babakocsival vagy kerékpárral utazók számára is könnyebben használhatók lesznek. A beruházás a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés egyik legjelentősebb fejlesztésének ígérkezik az elmúlt évtizedekben. Átfogó felújításra készül a budavári önkormányzata több mint 230 éves múltra visszatekintő Horváth kertben. A történelmi jelentőségű közpark megújítását közösségi tervezéssel készítik elő, így a kerület lakói és a park használói is elmondhatják véleményüket arról, milyen is legyen a terület a következő évtizedekben. Az Attila út és a Krisztina körút között fekvő Horváth kert Budapest egyik legrégebbi közparkja. A terület 1789-ben került Szent Györgyi Horváth Zsigmond birtokába, később pedig közparkká alakították. A park kulturális emlékeket is őriz, itt áll Nepomuki Szent János és Dériné szobra, valamint a Haydn emlékmű, a közelben pedig egykor a magyar színjátszás egyik fontos helyszíne a budai színkör működött. A park fenntartását idén

0: 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet. A szakértők szerint ezt elsősorban a tavaly bejelentett otthonstart program okozta kiugró érdeklődés miatti magas bázis magyarázza. Havi összevetésben viszont már 9%-ot meghaladó növekedést mértek. Az ingatlan.com adatai szerint különösen a családi házak iránt nőtt az érdeklődés. Ebben a kategóriában 13,5%-os bővülést regisztráltak júniushoz képest, míg a lakások esetében közel 6%-kal emelkedett a kereslet. A piac élénkülését elsősorban a kelet-magyarországi vármegyék hajtották. Szabolcs-Szatmár-Berekben, Hajdúbiharban és Csongrád-Csanádban 30% körüli növekedést mértek. Budapesten ugyanakkor alig változott a vevői aktivitás. A kínálati oldalon már érződött a nyári uborka szezon hatása. Júliusban kevesebb új ingatlant hirdettek meg, mint egy hónappal korábban. Ennek ellenére tovább bővült a választék. Országszerte már több mint 146 ezer eladó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami közel 7%-a haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy jelenleg több ingatlan kerül a piacra, mint amennyit a vevők felszívnak. Emiatt a kínálat folyamatosan növekszik, ami kedvezőbb alkupozíciót teremthet a vásárlóknak, miközben az eladóknak egyre nagyobb versennyel kell számolniuk. Újabb intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a gyorshajtást és az éjszakai hangoskodást a budai Váralagút környékén. Az első kerületi önkormányzat szerint, ha a tervezett sebességmérő kamerák sem hoznak eredményt, akkor kezdeményezhetik a Váralagút éjszakai lezárását az autóforgalom előtt. A tervek szerint hamarosan trafipaxokat helyeznek üzembe a budai Váralagútnál, valamint a Hegyalja úton és az Attila úton is. Az önkormányzat azt várja, hogy a sebességmérők visszatartják a gyorshajtókat és azokat a motorosokat, akik rendszeresen hangoskodnak a környéken, különösen a Lánchíd-Pesti híd főjénél. Ha ezek az intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek, akkor az első kerület a fővárosnál kezdeményezheti, hogy az esti órákban, a pontos időpontról még egyeztetnek, a Lánchídhoz hasonló forgalmi rendet vezessenek be a Váralagútban. Ebben az időszakban csak a buszok, a taxik és a kerékpárosok használhatnák az alagutat, a személyautók nem hajthatnának át rajta. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy ez egyelőre csak lehetséges következő lépés, amelyhez csak akkor nyúlnának, ha a sebességmérő kamerák nem javítanak a helyzeten. A végső döntés ráadásul nem a kerület, hanem a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik, így az éjszakai forgalomkorlátozás bevezetéséről csak a főváros dönthet. A cél minden esetre az, hogy a környéken élők nyugodtabb és biztonságosabb környezetben tölthessék az éjszakákat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. Kanadai árukra vetett ki büntető vámot az Egyesült Államok. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megújultak például a budapesti BKK automaták, bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csaknem 40%-át automatákból értékesítik. Több mint 10 év után újítottak, 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak. A főpolgármester által ismertett adatok szerint a hálózat automatái az üzembe helyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. A BKK eljuttatott közleménye szerint a közlekedés is könnyebbé válik augusztus 31-től két szomszédos fővárosi kerület Zugló és Angyalföld között, mert augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz. A járat az Őrsvezértérről a Mexikói úton keresztül a Dózsa-György út M végállomásig közlekedik majd, ezzel számos célpont válik átszállás nélkül elérhetővé, tették hozzá az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésről. 2035-re 40 ezerre nő a veszélyes törékeny fák száma Budapesten. A klímaváltozás és az előregedés miatt olyan állapotba kerülnek, hogy félő a fejünkre szakadnak. Bardóczi Sándor főtájépítés szerint megközelítőleg sincs elég forrás a kezelésükre. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több budapesti faágai kezdenek letörni, miközben olyan fafajok is kiszáradásnak indultak, amelyek korábban jól alkalmazkodtak a főváros klímájához. A probléma öntözéssel és megfelelő faápolással kezelhető lenne, ezekre azonban nincs elegendő forrás, mondta a Portfóliónak Bardóczi Sándor. Szerinte a rájuk bízott zöld felületek fenntartását optimális esetben mai árakon számolva évi 15 milliárd forintból lehetne biztosítani, ennek azonban csak a fele áll rendelkezésre. Évente 2000 veszélyes fától tudjuk biztosan megszabadítani a fővárost, hogy ne essenek valakinek a fejére. Jelenleg a katasztereink szerint 11 ezer fa van veszélyeshez közeli állapotban, ráadásul ha előrevetítjük, hogy milyen mértékig kezdenek el romlani a fáink, akkor ez 2035-re 40 ezerre fog emelkedni, mondta. A főtájépítés szerint a fővárosi parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntözőhálózattal. Jelentősebb fejlesztésekre pedig nem nagyon lehet számítani, mivel a főváros folyamatosan a csőd szélén áll. Az egyetlen beruházási lehetőséget azok az uniós pályázatok jelentik, amelyek révén sikerül forrás nyerni. Ezekből ugyan zöld felületeket is lehet fejleszteni, de jellemzően komplexebb köztér megújítási projektek keretében használhatja fel a város. Jelenleg a Nagykörút, a rakpart és a Városháza parkja tartozik ezek közé, amelyek viszonylag jól előkészített állapotban vannak, mondta Bardóczi. A budapesti faállomány felmérése szerint komoly kihívást jelent. A Budapest Fatár applikációval most először próbálnak egységes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázis létrehozni a budapestiek számára. A cél az, hogy 2030-ig valamennyi kerületi önkormányzat csatlakozzon a rendszerhez. Jelenleg a fővároson kívül 7-8 kerületi önkormányzat része az adatbázisnak. Évekig tartó bizonytalanság után ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Vitézi Dávid szerint felszámolják a Fudan Hungary Egyetemért létrehozott alapítványt, az érintett ingatlanok és a korábbi tervek pedig augusztus végéig a közlekedési és beruházási minisztériumhoz kerülnek. Újra a diákváros fejlesztése kerület, korábban a Fudan Egyetem budapesti kampuszának szánt terület középpontjába. A diákváros terve még a Fudan projekt előtt készült el. A Ferencváros déli részét, Észak-Csepelt és a Dunamenti területeket érintő fejlesztésben több ezer kollégiumi férőhelyel, lakóingatlanokkal, oktatási és közösségi terekkel, valamint jelentős zöld felületekkel számoltak. A projekt a déli városkapu program része lett volna. Vitézi szerint az ingatlanokkal együtt a korábban elkészített tervek is a minisztériumhoz kerülnek. A korábbi nemzetközi tervpályázat alapján készült mesterterv szolgálhat kiinduló pontként, de a több év alatt megváltozott körülmények miatt azt felül kell vizsgálni. A fejlesztés tehát nem úgy indul újra, hogy már megvannak a konkrét épülettervek és az építkezés ütemezése. Egyelőre a terület és a korábbi mesterterv kerül vissza az állami beruházási rendszerbe, ezt követően dőlhet el, pontosan milyen formában valósul meg a diákváros. Extrém hőség vár Budapestre a jövőben. 6 fokkal is melegebb lehet egyes kerületekben. Az első elemzést az Országos Meteorológiai Szolgálat készítette a LIFE városi esőprojekt részeként. A modellezés a 2031 és 2060 közötti időszak várható hő és szélterhelését mérte fel. A bejegyzés szerint valamennyi vizsgált forgatókönyv melegedést jelez Budapest egész területén. A legnagyobb változásra a pesti oldalon számítanak, míg a budai hegyek térségében kisebb lehet a növekedés. A belváros a főváros legmelegebb része maradhat. A második elemzés a budapesti csapadékmérőállomások adataira és 15 klímamodellre épült. Az eredmények szerint az éves csapadékmennyiség csak kismértékben nőhet, de az első évszakos eloszlása megváltozhat. Nyáron kevesebb, az év többi részében több csapadék várható. A 10 mm-nél csapadékosabb napok száma évente 2-4, a viharos napoké 3-13 nappal emelkedhet. A két előrejelzés mellett a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztálya műholdas adatok segítségével 30 méteres felbontásban térképezte fel a főváros hőterhelését. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából, a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten. Ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai ezúttal az alacsony vízállás miatt indultak neki hulladékot szedni. A korábbi Margit-sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékot találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pikáp teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják. Ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba teszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában. Az Ipoly torkolata is a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladékkukac kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékokat. Arra ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi, vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 200 embernek segítettek a mentők az augusztus 20-ai rendezvényeken. Nem csak a blitzelőket bírságolhatja meg a BKK. Újabb intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a gyorshajtást és az éjszakai hangoskodást a budai váralagút környékén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 200 alkalommal volt szükség a mentők segítségére a fővárosi augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint 67 beteget kellett kórházba szállítani további ellátásra. A fővárosi tűzijáték idejére kiemelt egészségügyi biztosítással készültek. A Duna két partján összesen 56 helyszínen települtek ki a mentőegységek, hogy szükség esetén minél gyorsabban elérjék a bajba jutottakat. Az ünnepi programokat az időjárás is befolyásolta, a felerősödött szél miatt azonban a mentőszolgálat közlése szerint senki sem sérült meg. A rendezvények egészségügyi biztosításában nagy létszámú mentőállomány vett részt, miközben a főváros mindennapi sürgősségi ellátását is folyamatosan biztosították. Nem csak az érvénytelen jegy vagy bérlet miatt szabhat ki pótdíjat a BKK. A közlekedési társaság szabályzata szerint büntetés járhat például az étel és italfogyasztásért, az elektromos cigaretta használatáért, a rollerezésért vagy gördeszkázásért a metroállomásokon, valamint a túl hangos zenehallgatásért is. Pótdíjat vonhat maga után az ajtók záródásának akadályozása, a vészjelző indokolatlan használata, az engedély nélküli árusítás vagy zenélés, illetve a botrányos viselkedés is. A helyszínen fizetett bírság 12 000 forint, később 25 000 forintra emelkedik, 30 nap után pedig akár 50 000 forint is lehet. A BKK ugyanakkor kedvezményt biztosít azoknak, akik a pótdíjazás napján bérletet vásárolnak, és azt két munkanapon belül bemutatják egy ügyfélközpontban. Ebben az esetben a fizetendő pótdíj akár 1000 forintra is csökkenhet az éves bérlettel utazók számára. Teljes járműcserére készül a budapesti hévhálózat a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként, még az idei évben kiírják a közbeszerzést 42 új motorvonat beszerzésére, amelyek a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalon közlekedő több évtizedes szerelvényeket váltják le. A jelenlegi hévkocsik többsége 45-60 éves, ezért a járműpark megújítása régóta időszerű. Az új 120 méter hosszú motorvonatok klimatizáltak, teljesen akadálymentesek lesznek, korszerű utastájékoztató rendszerrel, nagyobb utastérrel és modernebb felszereltséggel. A fejlesztés célja, hogy kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítson a főváros és az agglomeráció között. A közbeszerzési eljárás még az idei évben elindulhat, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állnak forgalomba. A beruházás uniós forrásból valósulhat meg, és a teljes érintett hévflotta lecserélését teszi lehetővé. A fejlesztés azért is kiemelten fontos, mert az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest környéki települések lakossága, miközben a hévhálózaton érdemi járműfejlesztés nem történt. A korszerű szerelvényektől azt várják, hogy vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést, így többen hagyhatják otthon az autójukat. Ez hosszabb távon a fővárosi forgalom csökkenéséhez, a levegő minőség javulásához és a fenntarthatóbb közlekedéshez is hozzájárulhat. Az új hévek beállításával nem csak az utazási komfort javul, hanem a szolgáltatás megbízhatósága is. A modernebb járművek várhatóan kevesebb meghibásodással közlekednek majd, gyorsabb utascserét tesznek lehetővé, és a mozgásukban korlátozott, valamint a babakocsival vagy kerékpárral utazók számára is könnyebben használhatók lesznek. A beruházása a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés egyik legjelentősebb fejlesztésének ígérkezik az elmúlt évtizedekben. Átfogó felújításra készül a budavári önkormányzata több mint 230 éves múltra visszatekintő horvát kertben. A történelmi jelentőségű közpark megújítását közösségi tervezéssel készítik elő, így a kerület lakói és a park használói is elmondhatják véleményüket arról, milyen is legyen a terület a következő évtizedekben. Az Attila út és a Krisztina körút között fekvő horvát kert Budapest egyik legrégebbi közparkja. A terület 1789-ben került Szent Györgyi Horváth Zsigmond birtokába, később pedig közparkká alakították. A park kulturális emlékeket is őriz, itt áll Nepomuki Szent János és Dériné szobra, valamint a Haydn emlékmű, a közelben pedig egykor a magyar színjátszás egyik fontos helyszíne a budai színkör működött. A park fenntartását idén vette át az első kerületi önkormányzat a fővárostól. A tervek szerint felújítják az elhasználódott sétányokat, korszerűsítik a parki berendezéseket, bővítik a zöld felületeket és olyan új funkciókat alakítanak ki, amelyek a kisgyermekes családok, az idősek, a fiatalok, a sportolók, a kutyások és a pihenni vágyók számára is vonzóbbá teszik a parkot. A fejlesztés előkészítésének első lépéseként online kérdőíven várják a lakosság javaslatait. A véleményeket pedig augusztus 30-áig lehet beküldeni, ezt követően készülhet el a horvát kert hosszú távú megújításának részletes terve. Élénkülést mutatott a lakáspiac júliusban, bár éves összevetésben 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet. A szakértők szerint ezt elsősorban a tavaly bejelentett otthonstart program okozta kiugró érdeklődés miatti magas bázis magyarázza. Havi összevetésben viszont már 9%-ot meghaladó növekedést mértek. Az ingatlan.com adatai szerint különösen a családi házak iránt nőtt az érdeklődés. Ebben a kategóriában 13,5%-os bővülést regisztráltak júniushoz képest, míg a lakások esetében közel 6%-kal emelkedett a kereslet. A piac élénkülését elsősorban a kelet-magyarországi vármegyék hajtották, Szabolcs-Szatmár-Berekben, Hajdú-Biharban és Csongrád-Csanádban 30% körüli növekedést mértek. Budapesten ugyanakkor alig változott a vevői aktivitás. A kínálati oldalon már érződött a nyári uborka szezon hatása. Júliusban kevesebb új ingatlant hirdettek meg, mint egy hónappal korábban. Ennek ellenére tovább bővült a választék. Országszerte már több mint 146 ezer eladó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami közel 7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy jelenleg több ingatlan kerül a piacra, mint amennyit a vevők felszívnak. Emiatt a kínálat folyamatosan növekszik, ami kedvezőbb alkupozíciót teremthet a vásárlóknak, miközben az eladóknak egyre nagyobb versennyel kell számolniuk. Újabb intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a gyorshajtást és az éjszakai hangoskodást a budai Váralagút környékén. Az első kerületi önkormányzat szerint, ha a tervezett sebességmérő kamerák sem hoznak eredményt, akkor kezdeményezhetik a Váralagút éjszakai lezárását az autóforgalom előtt. A tervek szerint hamarosan trafipaxokat helyeznek üzembe a budai Váralagútnál, valamint a Hegyalja úton és az Attila úton is. Az önkormányzat azt várja, hogy a sebességmérők visszatartják a gyorshajtókat és azokat a motorosokat, akik rendszeresen hangoskodnak a környéken, különösen a Lánchíd-Pesti híd főjénél. Ha ezek az intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek, akkor az első kerület a fővárosnál kezdeményezheti, hogy az esti órákban, a pontos időpontról még egyeztetnek, a Lánchídhoz hasonló forgalmi rendet vezessenek be a Váralagútban. Ebben az időszakban csak a buszok, a taxik és a kerékpárosok használhatnák az alagutat, a személyautók nem hajthatnának át rajta. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy ez egyelőre csak lehetséges következő lépés, amelyhez csak akkor nyúlnának, ha a sebességmérő kamerák nem javítanak a helyzeten. A végső döntés ráadásul nem a kerület, hanem a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik, így az éjszakai forgalomkorlátozás bevezetéséről csak a főváros dönthet. A cél minden esetre az, hogy a környéken élők nyugodtabb és biztonságosabb környezetben tölthessék az éjszakákat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most aktuális még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand

és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Már is jön egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő ferenciek terét a nagy
sportcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassen steht állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló Nagykőrös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyja Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madách Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madách 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madách rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
4: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását sürgette a pápa. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Újabb fenékküszöböt építenek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 11 napja állították le. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Idehaza átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Csodaszép vasárnapot, gyönyörű reggel kívánok önöknek, életmód rovatomat hallják itt a Családi Mannában, és ahogyan az lenni szokott, Bánfi Ibolyával vagyunk itt, és hozzuk a finom recepteket természetesen. Elérhetőségünk 0677 1986, elérnek minket a Facebookon is, Manna FM 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Itt van velem a stúdióban Bánffy Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Életmód rovatunkat hallják, és egy picit csatlakozva ugye az előző órához, hiszen az előző órában is ugye a rákos megbetegedésekről, a daganatos megbetegedésekről beszélgettünk, ugyanis a rákellenes küzdelem világnapja. Most ezt az órát is ennek szenteljük, az Ibolya szemével, az életmód tanácsadó szemével, hogy néz ki ez. Az, hogy mit kaptam, mert hát a hallgatók már nyilván tudják, hogy mindig kapok kaját, a pacal még nem érkezett meg, csak így mondom, nyilvánosság előtt
2: viszont
1: na hát én azt mondtam, hogy tofu, de nem szójakockát hoztál, kókuszgolyót, hát azt majd elmondja Ibolya majd, hogy
2: nem szójakockából van a kókuszgolyó, félreértés ne essék.
1: De én nem ezt mondtam, ugye? Vagy?
2: Vesző,
1: pont felkiáltója kérdés. Jó, illetve cékla és alma van ebben.
2: Céklarépa, alma, citromlé, igen.
1: Citromlét nem is érzem. Egy ilyen finom kis, hát nem is tudom, ez salátaszerű. Vagy mi, ez salátának nem mondhatjuk, cékla salátát hozott, amit már így nagyjából elfogyasztottunk az ambrussal. Utalva az előző órára, személyre szabott étkezés, ez ebben te, mint életmód tanácsadó, meg mint vegán séf, mit gondolsz erről? Hiszen alapvetően, hogyha azt mondom, hogy vegán séf, akkor itt a személyre szabottság már egy kicsit megkérdőjeleződik.
2: Nagyon rá tudtam rezonálni arra, amit a doktornő mondott, mert hogy tényleg nagyon fontos, hogy mindenkit személyesen, személyre szabottan kezeljünk. Ezért is szoktam, amikor hozzám jönnek a betegek, az első, hogy kérem, hogy állítsanak össze egy-két napos, vagy ha lehet, akkor még akár több két-három napos étkezési naplót. Egyrészt azért, mert látom, hogy mik a hibák, másrészt látom, hogy mi az ő ízlésvilága, mi az, amit szeret, és nagyon nem mindegy, hogy valaki úgy eszik meg egy étrendben összeállított ételsorozatot, hogy csak éppen, hogy kibírja, és tudja az eszével, hogy ez neki most jó, de egyébként nem ízlik neki, és szenved az evés közben, az nem jó. Hanem olyan ételeket összerakni, ami tényleg az ő ízlésvilága. Úgyhogy emiatt is. A másik, ami a személyre szabottságot tükrözi az én munkámban, hogy szeretem bekérni azokat a különböző leleteket, illetve vérképeket, amik mondjuk fél évnél nem régebbiek, ha lehet még korábbiak, mondjuk 3 hónapnál nem régebbiek, mert az is nagyon beszédes számomra, hogy mi az, ami hiányozhat, mi az, amiből túl sok van. És a harmadik, ami szintén a személyre szabottságot erősíti, hogy szeretem, hogyha előre leírják a betegek, hogy mi az ő baja, problémája, mi az, amiből gyógyulni szeretne, mi az, amiben fejlődni szeretne, javulni szeretne, mert nagyon sokszor előfordul, mint ahogy mondta is itt az előbb a kollégina, hogy tényleg 3 perce jutott egy betegre, és nagyon sokszor előfordul, hogy ezeket nem is tartjuk fontosnak, mert nem tartjuk elég méltónak ahhoz, hogy ezeket megemlítsük, hogyha mondjuk valaki nagyon ingerlékeny, vagy nehezen alszik el, vagy puffad a hasa, vagy székrekedése van, hasmenése van, vagy töredezik a haja, vagy a körme, vagy hullik a haja, vagy száraz a bőre. Ezeket nem nagyon szoktuk megemlíteni az orvosnak, mert nincs is nagyon rá idő, hanem ugye a legfontosabb nagy-nagy témákat, a legnagyobb problémákat, pedig minden mindennel összefügg, és ettől is lehet személyre szabott, hogy megnézzük, hogy mi az, ami hiányozhat, és mi az, amiből túl sok van.
1: Tehát akkor szerinted is nyilván egy ilyen rendszer, amit itt a Nelliék csinálnak, ez egyébként egy csoda szerintem, engem mindig elvarázsol, amikor erről beszél.
2: Igen, most, hogy jöttem, ugye találkoztam még velük, egymást érintettük, és mondtam is, hogy ha szeretném megismerni ezt a rendszert, és hogyha tényleg én is jónak látom, már pedig miért ne látnám jónak, akkor és teljes messzélességgel tudom vállalni, akkor nagyon szívesen ajánlom a betegeimnek és a hozzám fordulóknak, mert hogyha ez segítség bárki másnak, akkor nyilván nekik is.
1: Bizony. No, immunrendszer erősítése talán ez az egyik legfontosabb pont, ugye itt, hogyha daganatos beteg, egyáltalán a betegségekről beszélünk.
2: Igen. Igen, és hogyha azt mondjuk, hogy erősíteni kell-e valójában, azt is mondhatjuk, hogy elég, hogyha nem gátoljuk a működését, tehát úgy erősíted, hogyha nem gyengíted. És azt ugye tudjuk jól, hogy mi az, amivel gyengítjük. Itt említették is az előző órában a szakemberek, hogy a cukor milyen nagyon fontos. Hogy a cukor az, mint olyan, a daganatos megbetegedésben szenvedőknél, az teljes mértékben hozzáadott cukrot, ha lehet, akkor iktassuk ki. Nyilván vannak jobb minőségű cukrok, és vannak egészen silány minőségűek, de úgy, mint fehér cukrot, répacukrot, az szerintem így, ahogy van, jó, hogyha likvidáljuk. Nyilván nem csak a cukor az, ami számít, de hogyha az életmódról beszélünk, és az immunerősítésről, és főleg a daganatos megbetegedések árnyékában, akkor azért nagyon fontos, hogy a cukrot megemlítsük, és hogy értsük, hogy miről is van szó, mert ugye háromféle immunsejtünk van, az egyik az az, amelyik felfedezi a ráksejtet. És hogyha ő nem fedezi fel, mert a cukor beköti a szemét, ezt most csak ilyen kis képiesen fogalmazva, akkor úgy megy el mellette, mintha egy haver lenne. Pedig neki az a dolga, hogy szóljon a többi immunsejtnek, hogy gyerekek, itt van egy betolakodó, nagyon gyorsan csináljunk vele valamit. És akkor jön a következő, ő ugye kinyírja, a harmadik pedig elszállítja. Tehát az immunsejtjeink nem tudnak jól működni, sem akkor, hogyha nagyon sok cukrot eszünk, sem akkor, hogyha nagyon sok zsírt viszünk be a szervezetünkbe.
1: Na, innen fogjuk folytatni. Most életöröm zenét hozunk, jövünk vissza, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Ha

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: A mai napon február 4-én van a rákellenes világnap, így a mai napot, illetve egészen pontosan a 8 órai interjúban is ugye erről beszélgettünk, és most is ezzel foglalkozunk. Menjünk onnan most, hogy te ugye, mint vegán séf, főként a vegán táplálkozás híve vagy, akik azt mondják, hogy a hús nem jó, mert ugye vannak ilyen táborok is, vagy nem tudom, te is nyilván gondolom, mint vegán séf azért inkább ezt vallod, akkor a daganatos betegeknek nyilván, hogy nem jó a hús, azok mire alapozzák ezt a megállapításukat, véleményüket?
3: Igen, ez sok összetevős, de hogyha kifejezetten a húsra gondolok, akkor ugye mi az, ami az embernél daganatos megbetegedést okoz? Hát sok faktor nyilván, de köztük van az is, hogyha nem mozog eleget, hogyha rossz minőségű a tápláléka, ha nagyon sok stressz éri, ha különböző hormonokat és adalékokat kap. Na most ugyanezek miért ne okoznának rákot, daganatos megbetegedéseket az állatoknál is? És egy bizonyos kutatás szerint azok az állatok, amiket így hát úgy tartanak, nem úgy tartanak, mint ahogy vidéken, hogy kapirgál a tyúk, és na, szóval nem így tartják.
2: Vannak erről ahogy, egyébként igen. Különböző videók, hogyha érdekli a hallgatókat, nézzék meg.
3: Igen, ott ugyanezek a behatások érik, tehát nincs napfényen, nincs levegőn, nem mozog, nagyon sok a stressz, sok az antibiotikum, sok a hormon, sok az olyan táplálék, amit ugye nem feltétlen a legjobb annak az állatnak, tehát miért ne alakulna ki nála is daganatos megbetegedés. És hát beszéltem én már olyan, hogy hívják, hentesnek hívják, ugye? Aki?
2: Igen. Szádra vetted ezt a szót, hogy hentes. Hát ezt fel kell írni valahova.
3: Na nem,
2: és a pacalt még nem hoztad.
3: Nehogy megsértődjenek, akik most hallgatják a műsort, és hússal foglalkoznak, és csak egy kis vicc volt. De hogy beszámolt róla, hogy néha találnak olyan nagyobb fekete csomókat a húsokban. Nyilván vannak olyanok, amikor, nem is, amikor kivágják, és van olyan, amikor nem. De hogy annak ellenére, hogy ezeket nem veszik ki belőle, azért, tehát azok ott vannak, most egy diagnosztizálni egy csirkét, és nem tudom én CT-t csinálni róla, mielőtt az ember megenné, hát ez ugyan nyilván nem lehetséges. Tehát nagy valószínűséggel megeszik az emberek a rákos sejteket. És igaz, hogy a gyomorsav az nagyon sok mindent lebont, de amennyire én tudom, a mai orvostudomány jelen állása szerint egyáltalán nem bizonyított, hogy ezek a ráksejtek, ezek vajon elpusztulnak-e, vagy okozhatnak-e az emberi szervezetben is rákos burjánzásokat. Uh-huh. És elképzelhető, hogy azért korábban, mondjuk ha 50-100 évvel ezelőtt megnézzük, hogy táplálkoztak az emberek, korán sem ettek ennyi húst, mint ma. Egyszer ettek általában egy héten, és kész. Nagyon sok
2: zöldség, hát, hogyha gyümölcs. Ettek is, lehet, hogy csak húst ettek. Mondjuk például mi felénk elég sok húst ettek régen is, meg most is. Hát de hát nyilván régen. Az házitartású, tehát hogy az az udvarban legelésző bárány, tyúk, stb.
3: Igen,
2: mint a tyúk nem legelésző, de hogy igen.
3: Az életében megsimogatta a kis gazdi.
2: Pontosan igen, így van.
3: Igen. Hát ez a véleményem az egyik része ugye a húsról, tehát hogy nekem ez nagyon nagy megdöbbenés volt, amikor a főiskolán ezt először hallottam. De nem is ez a lényeg, hogy miért ne együnk húst, hanem inkább, hogy mi az, amit helyette együnk, mi az, amivel tudjuk erősíteni az immunrendszerünket, táplálni a szervezetünket, a sejtjeinket. És hát nyilván a húsban nagyon sok minden olyan anyag van, amire a szervezetünknek szüksége van, viszont ugyanezek az anyagok megtalálhatók az összes többi minden másban.
2: És akkor bocsáss meg, de itt muszáj behoznom egy kicsit, hogy hadd legyen már ellenállás, jó, egy kicsit nem mindegy, csak mindig együtt, egyet veled. Erről már beszéltünk amúgy valamikor régen, de hogy az egyik ilyen pótló, amit ugye így a vegetáriánusok, vegánok használnak, az a szója. Na most a szójáról még rosszabbakat hall az ember, mint a húsról.
3: Hát attól függ, hogy honnan halljuk ezeket a rosszakat.
2: Mindenhonnan, mondjuk.
3: Hát azt nem mondjuk, hogy mindenhonnan, mert azért vannak nagyon jó kutatások, például a melldaganatnak a megelőzésében és a terápiának a kiegészítésében nagyon jó, hogyha olyan szójatermékeket fogyaszt valaki, ami nem génmanipulált. Mert hogy ugye a fitoösztrogén tartalma magas, és emiatt ez külön segít.
2: Na de bocsássak, bemegyek a boltba, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, olyan szóját szeretnék venni, ami nem génmanipulált.
3: Rá van írva, a biominőségre is, ott, ha bioboltban veszed a
2: rá van írva ez, hogy...
3: Persze, aha, rá van írva, hogy nem génmanipulált, igen. Úgyhogy azokat nyugodtan, a biominőséget, hogyha megveszi valaki, egészen biztos lehet benne, hogy az nem csak attól bio, hogy éjszaka permetezik, hanem attól, hogy tényleg nincs benne olyan, ami nem jó a szervezetünknek. Uh-huh. Ez kifejezetten jót tesz. És ahogyha a férfiak miatt kérdezi valaki, hogy a férfiaknak nem jót tesz, akkor ugye ott arról beszéltünk, hogy nekik nincs ehhez receptoruk, ehhez a fitoösztrogénhez, ehhez a növényi női hormonhoz, és náluk pontosan a rák megelőző szerepet tölti be, tehát egyfajta antioxidáns hatása van a szójának.
2: A nem génmanipulált szójának.
3: A nem génmanipulált szójának, így
2: van. Ez nagyon fontos. Most hozunk zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést Bánffy Ibolyával, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Életmódrovatunkat hallják, Bánffy Ibolyával beszélgetünk, finomabbnál finomabb recepteket hozunk, érdemes figyelni, fülelni és akár lejegyzetelni egy-két receptet, de ott van Ibolya szakácskönyve, amiből egyébként nagyon jókat lehet főzni, csak ajánlani tudom. Jönnek a legfrissebb hírek és folytatjuk a beszélgetést Bánffy Ibolyával.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását sürgette a pápa. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Újabb fenékküszöböt építenek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 11 napja állították le. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Idehaza átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
0: Bánffy Ibolya van itt velem a stúdióban, hiszen életmód rovatunkat hallják, és mint ahogyan az lenni szokott, ugye minden hétvégén vasárnap 9 és 10 óra között Ibolyával beszélgetünk, és hát hozzuk az isteni recepteket, az abszolút húsmentes recepteket. Ma is ezt tesszük, úgyhogy érdemes figyelni és akár leírni egy-két receptet. Elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Bánffy Ibolyával vagyunk itt a stúdióban. Életmód rovatunkat hallják. Rákellenes küzdelem világnapja, és ehhez kapcsolódunk. 8 órától is erről beszéltünk, és most 9 órától Ibolyával is ez a témánk. Sok mindenről szó esett itt még a hírek és a zene előtt. Vissza lehet hallgatni természetesen ezt a műsort, is felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz. No, a rákos megbetegedések, daganatos megbetegedéseknél maradva, ezt azt hiszem, hogy az előző órában is beszéltük egy mondat erejéig, hogy arra vár a világ igazából, hogy megjön az ellenszer, a tuti, és akkor már ezt a betegséget is lesöpörhetjük, úgymond a felszínről, mert megoldják, akár legyen ez egy bármilyen megoldás, hogy de mi az, amit mi tehetünk addig, amíg hát ha egyszer felfedezik ezt az ellenszert, addig azért nyilván az embernek tenni kell.
2: Igen. Szerintem a legfontosabb feladatunk az, hogy egy jó erős immunpajzsot segítsünk felépíteni a szervezetünknek. Ugye nem tudjuk megóvni a szervezetünket olyan sok mindentől, és egy kicsit hasonlítható ez a gyerekneveléshez is, hogy nem az a feladatunk, hogy mindentől megóvjuk a gyereket, hanem hogy megtanítsuk, hogy a különböző hatásoknak hogyan tud ellenállni, és hogyan tud talpon maradni. Most mik azok a hatások, amik érnek bennünket? Hát például az egyik a stressz, ami egy igen erős daganat elősegítő faktor.
1: Na hát ilyenkor, és akkor ez ellen a védekezés, tessék mondani, figyelek.
2: Hát ilyenkor van az, amikor tudod, szoktam mondani, hogyha nem tudod szőnyeggel borítani a világot, akkor már pedig nem tudod, mert érnek ezek a hatások, akkor egy jó kényelmes cipőt érdemes felvenni, és mik ezek a cipők? Hát ez az, amit ugye mindenki saját maga tud saját magán kitapasztalni, de hogy például ha stressznél maradunk, akkor a természetjárás, a sportolás, a zenehallgatás, vagy nagy séták, vagy egy meleg kádfürdő, vagy hogyha valaki tényleg olyan stresszes életet él, akkor nyugodtan ezeket a finom gyógynövényeket igénybe lehet venni, akár tea formájában, akár illóolaj formájában, mondjuk egy levendula, vagy egy citromfű, teát meginni, esetleg a lakásban csöpögtetni egy kis levendula illatot, vagy citromfű illóolajat. Tehát ugyanúgy megenni a zöld turmixokkal azokat a nyugtató B-vitaminokban gazdag ételeket, olyan alapanyagokat, amiket egyébként nagyon nem szoktak magukhoz venni általában az emberek. Aztán, hogyha egy következő faktorra gondolok, a stresszen kívül lehetnek ezek például az adalékanyagok, hogy legyen minél egyszerűbb az az étel, ne süssük, főzzük agyon, ne tegyünk bele mindenféle adalékokat. Az egyik kollégám szokta mondani, hogy az az étel, ami egy óránál tovább készül, az már egészségtelen. Már ha egy óránál tovább vagy a konyhában, az már nem jó. Tehát, hogy minél frissebb, minél nyersebb, minél... És ez nem azt jelenti, hogy fűszertelen és íztelen, mert látod, amiket hozok, azok egyike sem, nem tudom én.
1: De ezt mindig is elmondom a hallgatóknak, hogy annyira jól vannak ízesítve, hogy ha valamilyen húspótlót hozol, annak is olyan íze van, mint hogyha hús lenne valójában.
2: Uh-huh. Vagy itt van például most ez a cékla, amit hoztam neked, csak simán le van reszelve a cékla, az alma és a sárgarépa.
1: És az nagyon fontos, hogy jót tesz a céklának, tehát én annyira nem szeretem a céklának ezt a, hát nem is tudom, ilyen földes ízét. Igen. És az alma meg a répa ezt teljesen kompenzálja, úgyhogy ez így együtt, ha valaki nem szeretné a céklát, akkor ezt tudom ajánlani, hogy kóstolja meg, mert ez így tényleg együtt nagyon jó.
2: Igen. Tehát, hogyha boltban, ha között lehet választani, hogy a boltban megveszel egy előre dobozolt valamilyen majonézes, nem tudom, hogy milyen salátát, akkor ha elolvasod, hogy mi minden van benne, ahhoz képest mondjuk egy ilyen finom saláta, hát klasszisokkal jobbat tesz az immunrendszerednek, segít ezt az immunpajzsot felépíteni, hogyha nincs is meg a rák ellenszere, de az legyen az ellenszere, hogy jó az immunrendszerünk.
1: Ezen citrom is volt, ugye?
2: Egy pici citromlé is volt rajta, igen. Ízfokozóktól, színezőanyagoktól, hogyha lehet, akkor mentesen táplálkozunk, az állományjavítóktól, a vegyszerektől mentesen. Hát nyilván ebbe az is beletartozik a vegyszermentességbe, hogyha olyan vegyszert kell feltétlen használnunk, ami nem tesz jót a szervezetünknek, már pedig általában a vegyszerek nem, nyugodtan húzunk gumikesztyűt, uh-huh. Egy olyan takarítást végzünk. Aztán például szokták azt is mondani, hogy egy olyan lakásban, ahol nem mondom ki, milyen fertőtlenítőszert használnak, de avval mosnak fel, akkor azzal gyakorlatilag, mint egy illóolaj, az egész lakásnak a levegőjét be szennyezzük, és lehetséges, hogy egy ilyen lakásban, ahol ilyen nagyon erős tisztítószerrel szoktak felmosni, rosszabb a levegő, mint mondjuk egy belvárosi, nagyon forgalmas helyen.
1: Na, de azt ki lehet szellőztetni utána?
2: Hát igen, csak azért az ott párolog még egy jó ideig. Uh-huh. Hát én azt mondom, hogy az ecetet azt ugye szoktuk mondani, hogy ne vigyük be a szervezetünkbe, de azzal például lehet takarítani, ugyanolyan hatékony lehet, mint egy bármi más.
1: És azt is ugyanúgy ki kell szellőztetni, mert nagyon erős szaga tud lenni.
2: Igen.
1: Főleg, hogyha felmosol vele mondjuk egy egész lakást.
2: Igen. Aztán mi az, amit tehetünk még, mivel védhetjük a leghatékonyabban az immunrendszerünket, hogy például olyan vitaminokat szedünk, amik nem feltétlen multivitaminok, hanem csak tényleg ilyen egy-két vitamin. Mondjuk a D3 vitamin most mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy 4000 nemzetközi egységet nyugodtan, addig, amíg tavasz vége el nem érkezik. Most ki van örülve a szervezetünk? Minden, amit kap, azt most hatványozottan sokkal inkább beszívja magában, hiszen nem eszünk annyi zöldséget, nem eszünk annyi gyümölcsöt, nem eszünk olyan sok frisset, hanem sokkal inkább a szénhidrátokat, a főzött sütött ételeket ugye a tél folyamán. Tehát most nagyon ki van éhezve a szervezetünk. Úgyhogy éljünk vele majd, amikor nem sokára jön a medvehagyma, mikor kibújik a földből.
1: Ugye az
2: első levelek, azokat azonnal menjünk és szedjük. Nyilván úgy, hogy azért hagyjunk másnak is, meg a jövőre nézve is hagyjunk, ne szedjük le az összes levelet, de erről majd külön fogunk beszélni, amikor eljön az ideje.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy remélem idén is hozunk valami jó kis medvehagymás új receptet. Jó, mert tavaly is hoztunk, tavaly előtt is, most újítunk, tudunk újítani
2: hát,
1: még?
2: Hogy a túróban, hát, nem mindig meg.
1: Ilyen kérdés, Tibolya, ne haragudj, hozom is gyorsan a zenét. Életöröm zenét, jövünk vissza, maradjanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Bánfi Ibolyával vagyunk a stúdióban. Életmód rovatunkat hallják, mi mindent fogyasszunk, hogyan változtathatunk az életmódunkon akár, hogy egészségesebbek legyünk. Finomságokat hozott Ibolya, például ciklasalátát, amiben volt a répa, alma, meg egy kis citromlé, nagyon-nagyon finom, ezt mondtam is a zene előtt, hogyha valaki nem szereti a céklának ezt a földes ízét, akkor ezt érdemes így összekeverni, mert ez így nagyon jó. Tehát ilyen salátaként elkészíteni, illetve szójakockát, hát azt gondolom, azt csak simán megsütötted, vagy
2: ez hogyan? Igen, tehát ezt lehet ízesíteni sokféleképpen. Tegnap, ahol előadást tartottam, kifejezetten arról volt szó, hogy hogyan lehet azokat az ételeket pótolni, azoknak az ízvilágát, például mondjuk a töpörtyűjét, és ezért készítettem egy kis töpörtyűt.
1: Ez töpörtyű egyébként, igen.
2: Lehet hozzátenni egy kis fokhagymát, lehet fűszerezni még inkább, vagy egy kis szójaszószal belocsolni.
1: De ez most ilyen natúr ízvilág
2: volt. Ez most ilyen nagyon natúr, ez csak sóza van, semmi más.
1: És akkor a kókuszgolyót is hoztál.
2: Igen, azt ígértem neked, hogy hozok egy citromos valamilyen finomságot, ami golyó szintén, de hogy most tulajdonképpen a citrom helyett kakaópor tettem bele, kakaópor és karoppor, jó minőségű, biominőségű kakaópor van benne, hogyha citromos sütit szeretnétek, és nem szeretnétek, hogy legyen benne mindenféle külön hozzáadott cukor és egyéb anyagok, akkor egyszerűen csak az aszalgyümölcsöket, ami, hogyha lehet, akkor például aszalt megy, lehet datolja, aszalt szilva, vagy ami éppen otthon van, azt összetúrmixoljátok citromlével, és esetleg egy kis lejmlével, bele lehet reszelni egy kis citromhéjat, nyilván ez bio citrom legyen, vagy hogyha nem bio, akkor bele tenni, jól megmosni, és utána bele tenni forró lobogó vízbe egy néhány, mondjuk egy 10 másodpercre, 10-15 másodpercre, hogy leolvadjon róla az a viasz réteg, ami tartalmazza ezt a penész gátlószert, és utána már fel lehet használni, bele lehet reszelni. Tehát egy ilyen finom, citromos, édes finomságot fogunk kapni. Ezt is ugye össze lehet így golyókba formálni, és meghempergetni, akár kókuszreszelékben, akár bármi másban, amit szeretünk, amarantban például.
1: És nagyon-nagyon finom.
2: Igen.
1: No, vitaminokra visszatérve, ugye zene előtt ott hagytuk abba, hogy milyen fontos ilyenkor a D3 vitamin pótlása. Még milyen vitaminokat érdemes pótolni így a... Hát most ugye a tavaszi fáradtságáról is beszéltünk az előző adásunkban, hogy most már itt van ennek is az ideje.
2: Igen, én csak kúraszerűen, tehát nem állandóan javasolnám a különböző vitaminokat. A D-vitamin az talán kivétel, de az is, hogyha nyáron nagyon sokat vagyunk

0: a fényen, akkor nyugodtan elhagyhatjuk, de hogyha szedünk egy-2000 nemzetközi egységet egész nyár folyamán, az sem baj. De az összes többit inkább kúraszerűen javasolnám, rotációs jelleggel, egy kis grapefruit magcseppet venni, hogyha az elfogyott, akkor venni homoktövis koncentrátumot. Mindegyikben más anyag van, ami másképp támogatja az immunrendszerünket, és ilyenkor kiszippantja belőle a szervezet mindazt, amire neki éppen személyre szabottan szüksége van. Aztán lehet egy kis kasvirágcseppet, ugye ez az echinácia, hogyha az elfogyott, akkor valamilyen flavonkészítményt, valami jól felszívódó, jó minőségűt. Hogyha valaki szeretné megtudni, hogy melyek azok, nem tudok most márkákat mondani, de amiket a legjobbnak találok, nagyon szívesen elmondom, hogyha írtok nekem levelet. Aztán a méhpempő, van egy kutatás, miszerint a legkevesebb, tehát a foglalkozásokra tekintve, arra megnézve, a legkevesebb rákos betegségben szenvedő foglalkozásúak azok a méhészek. Mert hogy a virágpor és az összes minden, amit ezzel kapcsolatos, hogy olyan sok mindent vesznek magukhoz, ami nagyon nagy mértékben erősíti az immunrendszerüket. Aztán lehet egy adag búzafülét, főleg, hogyha almalével keverjük, akkor még iható is, akkor még az élvezeti értéke is jó, nem csak a jótékony hatása. Aztán aloe verát, vagy aloe feroxot, hogyha az elfogy. Tehát ilyen egyebeket. De hogyha nem szeretnénk vitaminokban gondolkodni, akkor lehet például helyettük sárgarépa, almalé, savanyú káposztalé, az is nagyon nagy mértékben erősíti az immunrendszerünket, hiszen a bélrendszerünket támogatja pro- és prebiotikummal. Aztán 100%-os frissen préselt gyümölcslevek, lehet ez grapefruit, lehet narancs. A narancsnak egyébként is nagy a jelentősége így a rák megelőzésben. Kálcium tartalma is magas, ami megint csak különböző okoknál fogva a ráksejtek pusztításához segíti a szervezetet, és különböző bármilyen préselt gyümölcslé, lehet ez mandarin, lehet alma. A szőlőlével egy picit vigyáznék, főleg, hogyha valaki daganatos megbetegedésben szenved, mert ugye igaz, hogy ez nem hozzáadott finomított cukor.
1: De cukor, igen.
0: De gyümölcscukor. Igen. Úgyhogy az a cél, hogy minél hatékonyabban be tudja építeni a vitaminokat a szervezetünk, és hogyha ezeket a vitaminkészítményeket amennyiben szedünk, a gyümölcsökkel, zöldségekkel, gyümölcslevekkel, zöldséglevekkel együtt fogyasztjuk, akkor még hatékonyabban be tud épülni. Tehát erősítsük a pajzsot, ez a legfontosabb.
1: És itt van a jó idő, lehet sportolni, sétálni.
0: Igen, és a korai lefekvés.
1: Itt van a jó idő, most mondom, most a hallgatók megmondják, na, szóval igen, kicsit hidegek vannak így mostanában, de jön a jó idő, azt akartam mondani, még nincs itt, de jön.
0: Igen, és a korai lefekvés ugye nem csak a melatonin miatt, hanem ami az átalakul majd szerotoninná és egyéb más olyan védőanyagokká, amire nagyon nagy szükségünk van, és ha nincs melatonin, nem tud termelődni, mert csak éjfélkor fekszünk le, vagy éjjel egykor, akkor bizony ezeket a nagyon jó kis védelmi faktorokat, ezeket mindig kidobáljuk a kukába, pedig ott van bennünk, és működne, hogy hagynánk.
1: Ez a legnehezebb talán, igen, mert sokszor van, hogy az ember nem bír el aludni
0: legalább
1: időben.
0: Egy órával korábban.
1: Próbálkozzunk legalább. Köszönöm szépen neked, Iba, hogy itt voltál, várlak téged jövő héten is.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bánfi Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf volt a vendégem. Családi Manna.

0: Bánfhíbója életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf volt a Családi Manna vendégeben az órában, akivel a daganatos betegségek elleni receptekről beszélgettünk. Következő órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal pedig az iskola kezdésről lesz szó. Érdemes lesz velünk tartani.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
6: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A villamosenergia hálózatot is fejleszti a kormány az uniós forrásokból. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Újabb fenékküszöböt építenek a Csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 11 napja állították le. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és az egyensúlyozó rendszerünk működéséről beszélgettünk, annak a fejlődéséről egészen pontosan, kisiskoláskorban, óvodáskorban miért fontos erre figyelni, és mi mindenre kell figyelni a szülőnek ezzel kapcsolatosan. Erről lesz tehát szó, tartsanak velünk, jövünk nem sokára.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Gyönyörű reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Mai témánk, mivel lassan közeledik az iskola kezdés, egy picit a gyerekekről fogunk beszélni, a szülőknek igyekszünk segíteni, és a téma, amit választottunk, az nem más, mint az egyensúlyozó rendszer, ennek a működése, és hogy miért fontos erre figyelni, ugye a mozgásunkat, testtartásunkat, nyilván ez mind-mind befolyásolja, és hát pici gyerekkorban erre még talán lehet figyelni, de majd mindjárt kijavít az Ita, hogyha ez nem így van. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Jól mondtam, tehát hogyha azért figyelünk akár a testtartásra, akár a mozgásra még pici gyerekkorban, akkor nem lehetnek nagy problémák.
2: Itt ez nagyon lényeges, hogy az egyensúlyozó rendszer, ez egy mérföldkő a fejlődésben, és az idegrendszeri fejlődésnek az egyik legnagyobb mérföldköve. Ugye mondtad, hogy az egyensúlyozó rendszer, én azt mondom, hogy mindenki kiegyensúlyozott gyermeket szeretne, hát így hogyan van. Lesz kiegyensúlyozott egy gyermek, hogyha kiegyensúlyozzuk. És hogyha belegondolunk, ugye a magzat már az anyaméhben úszkál, ott is a gravitációval nem kell neki szembenéznie, de az egyensúly az fontos, és amikor megszületik egy kisbaba, hogyan tudjuk megnyugtatni a gyermeket, hogy ringatjuk. Aztán utána, amikor nagyobb egy gyermek, akkor elkezd gurgulázni, gurulgatni a földön, és nagyon lényegesek ezek a mérföldkövek, amikor hát én szoktam mondani a szülőknek, hogy a gyerkőc nem azért ugrál a kanapén, hogy téged bosszantson, hanem ő így fejleszti az egyensúlyozó rendszerét. Tehát ez egy nagyon fontos, ösztönös dolog a gyerekeknél, hogy ő ugrál a kanapén, és akkor örüljünk, amikor ugrál a gyermek a kanapén, tehát hogyha valaki még itt most gyermekvállalás és lakásfelújítás előtt van, akkor szerintem ne kis gyerekek mellett cseréljük le méregdrága kanapéra a kanapét, hanem hagyjuk őket ugrálni, mászni. Minden, ami az egyensúlyozó rendszert fejleszti, ugye mi van itt, akár a pocsolyázás, a homokban tapicskolás, a hinta, ugye nagyobb gyerekeknél szoktuk látni, hogy így bepörgetik magukat, és aztán pörögnek így nagyon lefelé. A mérleghinta, ezek a pici ilyen gumijátékok, a labda, játszóházakban lehet látni ugye a labdatengert, a szivacsot, igen, a légvárat, minden, ami ugrálásra készteti a gyerekeket. Aztán az újabb játszótereken ugye ezeket az imbolygó ilyen hidakat, igen, ahol igen, megint csak egyensúlyozni kell. Később a nagyobbaknál a görkorcsolya, a roller, a korcsolya, a kerékpár, a lovaglás, ezek mind-mind az egyensúlyozó rendszert fejlesztik, és hogy miért nagyon fontos, az egyensúlyozó rendszer az egy alap. Egy picit olyan ez a tanulási folyamatokban, mint amikor autót vezetünk és rutint szerzünk. Én úgy szoktam mondani, hogy ez az egyensúlyozó rendszer az idegrendszer rutinja. Uh-huh. Amikor valaki autót vezet, tanul autót vezetni, beül az autóba, és azon gondolkodik, hogy most merre van az előre, merre van, most melyik a gáz, melyik a fék, hogy kapcsolom be az ablaktörlőt, melyik az irányjelző, akkor nem tudok a forgalomra figyelni, nem vagyok benne, nem látom a piros lámpát, a gyalogost, a rendőrt, egyebeket. Attól a pillanattól kezdve, hogy ez rutinból megy, nem kell gondolkodnom rajta, onnantól kezdve benne vagyok a forgalomban. És a gyerekeknél azért olyan nagyon nagy mérföldkő, mert 6-7 éves korra, amikor ők iskolába mennek, addigra nekik tökéletesre kell fejleszteni az egyensúlyozó rendszerüket, ahhoz, hogy szürke állományból ők tanulni tudjanak. És ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy leültetjük a gyermeket a tablet vagy a tévé elé, vagy hagyjuk ugrálni, visszük a játszótérre, de a későbbiekben, hogy ő tudjon tanulni, tudjon figyelni, ahhoz az kell, hogy neki az egyensúlyozó rendszere tökéletes legyen.
1: Azt mondod, hogy tökéletesre fejleszteni, addigra lehet ez, felmerül a kérdés, hogy utána ezzel már, ezt már nem lehet tökéletesíteni? Tehát ott véget ér ennek a tökéletesítése?
2: Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy a főnöknek az irodájában miért van forgószék,
1: akkor nem.
2: Akkor tudjuk azt, hogy a felnőtteknél is ez önkéntelen, hogyha idegesek vagyunk, akkor elkezdünk pörögni vagy forogni, tehát megnézzük, hogy az irodákban, azt gondolom egyébként, hogy ez nem tudatosan van így, hogy az irodákban forgószéket csinálnak, de amikor nagyon ideges a főnök, akkor hát nem csak az egyensúlyozó rendszer, hanem ezek a primitív reflexek, ugye a szopómarkoló reflex, mindenféle rossz indulat nélkül,
1: igen,
2: mondom,
1: igen,
2: ezt.
1: Persze.
2: Ugye elkezdi a tollat rágni, és forog a forgószékben. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy egy-egy kibillent állapotba vissza tudunk jutni, vagy vissza tudunk esni az idegrendszeri fejlődésben. De a gyerekeknél ez például nagyon fontos, hogy mire iskolába mennek, hogy ők le tudjanak ülni, tudjanak tanulni, ahhoz az kell, hogy nagyon jó szintre fejlesszük.
1: Na akkor itt ennél a nagyon jó szintnél, ennél a pontnál hozunk egy kis életörömzenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Témánk pedig ez az egyensúlyozó rendszerünkről beszélgetünk, hogy ez miért fontos ugye kisgyerekkorban erre figyelni, ennek a, hát hogy mondjam pontos, ennek a karbantartására, vagy picit...
2: Igazából ez fejlődik magától, csak szerintem a jelenlegi életvitelünk, a civilizáció...
1: Nem alkalmas arra, hogy igen.
2: Tehát amikor elmegyünk egy rendezvényre, és azt lát, vagy egy játszótérre, és azt látjuk, hogy a szülők az nem állsz fel, ne ugrálj, ne csináld ezt, ne csináld, pedig a gyerek önkéntelenül fejleszti az egyensúlyozó rendszerét, tehát biztonságos keretek között szerintem ez fontos. Uh-huh. Vagy hogyha van otthon egy forgószék, vagy elvisszük a gyermekünket a munkahelyre, és beül a forgószékbe, akkor hagyjuk, hogy pörögjön abban a forgószékben, vagy tényleg, ha elmegyünk valahova, akkor legyen ennek tere, lehetősége. A trambulin például, ugye nagyon megosztó a trambulin, hogy veszélyes, de ha ezt jól csináljuk, és itt tényleg fontos, hogy én azt látom sok esetben, hogy túl féltik a szülők a gyerekeket, és emiatt nem tud fejlődni, de ha azt nézzük, hogy az élethez hosszú távon az, hogy az egyensúlyozó rendszere jó legyen, az elengedhetetlen, akkor szerintem ez nagyon fontos, hogy engedjük őket fejlődni.
1: Nem hát főleg, hogy ösztönösen csinálja a gyerek. Tehát
2: igen,
1: hogy
2: igen. Nem baj az, hogyha egyszer-egyszer leesik, nyilván ne 2 méter magasból lógjon le fejjel lefelé, de hogy ezek nagyon fontosak.
1: Mi történik, hogyha ezt nem hagyjuk a gyereknek, sőt, teljesen úgymond kiiktatjuk, mert ismerek olyan családot, láttam már olyat életem során, hogy tényleg mindent megtiltottak a gyereknek, ami ilyen természetes, meg ösztönös mozgás lett volna.
2: Amikor bekerül ugye az óvodában 6 éves kor alatt utánozva tanulnak a gyerekek, és ösztönösen játszanak, amikor bekerülnek az iskolába, ott elkezdődik a tanulás, a konkrét tanulás, ugye ez a szürke állománynak a használata csúnya szóval élve, és ahhoz, hogy a szürke állománnyal tudjon tanulni egy kisgyermek, ahhoz kell, hogy az egyensúlyozó rendszere tökéletes legyen. Annak a kisgyereknek, aki nem fejlesztette ezt tökéletesre, koncentrációs problémái lesznek. Itt egyébként ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek bekerülnek általános iskola első osztályba, és rögtön 45 perces tanórát végig kell ülni. Mindig van egy átmenet. De az a gyermek, akinek nem fejlődött jól az egyensúlyozó rendszere, ő figyelemzavaros lesz, és hiperaktív. Ugye mi fog történni? Elkezd izegni,
1: ezért van most
2: mozogni.
1: Több hiperaktív akkor.
2: Elkezd izegni, mozogni, mert ezáltal fejleszti az egyensúlyozó rendszerét. Ugye, ha megnéz a gyerekeket, akik mennek az iskolába, az, aki az útpatkán felleugrál, ő még fejleszti az egyensúlyozó rendszerét. De nagyon jó például, hogyha tanórák között így pörgetik a gyerekeket, ugye voltak erre különböző kutatások, hogy egy ilyen félperces pörgés után 45 percig tudtak koncentrálni a gyerekek. Hogyha van egy olyan gyermekünk, aki figyelemzavaros, és az iskolával meg lehet ezt beszélni, például nagyon jók ezek az ülőpárnák, ami egy picit ilyen levegős vagy folyadék van benne, mert ez egy picit folyamatosan egyensúlyoztatja a gyermeket, és ahogy egyensúlyoztatja a gyermeket, úgy jobban tud odafigyelni a tanulásra is, vagy ugyanígy tényleg bármilyen olyan mozgás ugye a szünetekben, amikor kivisszük a gyerekeket az udvarra, és ott tudnak hintázni, ugye van nagyon sok iskola, aminek, vagy például, hogy a gyerekek hintáznak a széken, ugye mindig azt mondjuk, hogy ne hintázz a széken, mert baleset veszélyes, és ő ugye magától ösztönösen fog hintázni a széken.
1: Van olyan esetleg, akinek nem jön ez ösztönösen? Tehát előfordul ilyen, hogy valakinek ez mondjuk teljesen hiányzik? Lehet, hogy ez egy buta kérdés, de így eszembe jutott.
2: Én azt gondolom, hogy vannak olyannyira elmaradott vagy sérült helyzetek, vagy lehetnek, ott ilyen komplexen kell az összes primitív reflexet támogatni, segíteni bizonyos mozgás programokkal, én azt gondolom, de mindenképpen szakember segítségével. Az, hogy a gyermekünket hintáztatjuk, hagyjuk ugrálni, meg ezt az egyensúlyozó rendszerét fejleszteni, ez szerintem mindenkinél kötelező lenne, hogy tudjunk erről. És egyébként még egy gondolat jutott eszembe, hogy nagyon sokszor van az, hogy a gyerekek ülnek a tévé, vagy a tablet, vagy a számítógép előtt, és azt mondja a szülő, hogy tehát az én gyerekem órákat képes ott ülni, és az iskolában mi az, hogy nem ül 45 percig. És ez azért van, mert a tévé, a számítógép az nem igényli az ő agytevékenységét. Uh-huh. Tehát, hogyha ő néz egy mesét, kész képet lát, hallja a hangot, nem, semmi nem történik az agyban, legalábbis olyan értelemben, hogy a kapcsolódások igen. nem alakul, tanulási folyamat nem alakul ki, viszont az iskolában teljesen más agyterületeket akarunk használni, és ezért van az, hogy ha hiába ül a gyermek otthon a tévé előtt órákon keresztül, ha nem fejlődött ki, nem mozgattuk eleget, akkor nem fog tudni tanulni az iskolában. Tehát itt tényleg a figyelemzavaros, tanulási nehézséges gyerekeknél ez nagyon fontos, a mozgás, mert hogy az fogja fejleszteni az ő idegrendszerét.
1: Tehát itt fokozottabban érdemes figyelni. Most életörömzene jön, legfrissebb hírek, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Az egyensúlyozó rendszer fejlődése életünk első éveiben ugye kulcsfontosságú, mint ahogy ez már kiderült így a beszélgetésünkből eddig is. Meghatározza, hogyan tanulunk meg járni, mozogni, alkalmazkodni a környezetünkhöz. Mai beszélgetésünkben ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal beszélgetünk ebben a témában. Tartsanak velünk, hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el.
3: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A villamosenergia hálózatot is fejleszti a kormány az uniós forrásokból. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Újabb fenékküszöböt építenek a csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 11 napja állították le. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
4: Manna
1: FM. Manna FM.
0: Egyensúly, stabilitás, mozgás, mindez a belső világunk része. Nem csak sportolásnál, ugye, hanem a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos, hogy ez rendben legyen. Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal beszélgetünk arról, hogy hogyan fejlődik ki az egyensúlyozó rendszer, és milyen tényezők segítik, vagy éppen gátolják ezt. A zene után folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
1: Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. És ugye nem sokára itt van az iskola kezdés, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy egy picit foglalkozunk most a legfiatalabb korosztállyal, a gyerekekkel, picit idősebbekkel is természetesen, hiszen minden téma mindenkit érint valahol. Ugye az egyensúlyozó rendszerünkről beszélgetünk, hogy ez milyen fontos pici gyerekkorban ugye odafigyelni arra, hogy vagy engedni a gyereket úgymond ugrálni, és minden olyan mozgás, ami ösztönösen jön, azt hadd csinálja, és nem leállítani és letiltani. És az jutott eszembe egyébként az előző blokk végén, hogy ez összefüggésbe lehet-e avval, hogy valaki például felnőtt korban mondjuk sokkal, hát most ezt nem tudom, hogy fogalmazza meg, többet szédül, vagy nem tudom, hogyha ez nem alakult neki jól ki, tehát hogy ez, van-e bármilyen kapcsolat ezen a kérdés a szédülés sel.
3: Az egyensúlyozó ideg végződései ugye a fülben találhatók, ott vannak ezek a kis félkörös ívjáratok, és vannak olyan állapotok, helyzetek a fülben, illetve az egyensúlyozó rendszerben, amik okozhatnak felnőttkori szédülést. Ez lehet keringés, lehet idegrendszeri, lehet akár krónikus vírusfertőzéshez kapcsolható, de itt is lehet, ahogy mondtam, hogy a stressz az nagyon sok mindent így vissza tud vetni a fejlődésben, és felnőtteknél is megfigyelhető ez. Egyébként nagyon sokszor akkor szédül valaki, hogyha úgymond kibillen az egyensúlyából, ugye lelkileg is, igen. Tehát, hogy nagyon stresszes, olyan élethelyzetbe kerül, és ez a felnőtteket is abszolút megviseli. Felnőtteknél is nagyon jó. Hát, hogyha megnézzük akár a fitness termeknek a kínálatát, ugye most a kengura gondolunk, vagy a Fanatic Jumpra, tehát, hogy van nagyon sok olyan, de a felnőttek is szeretnek akár az óriás trambulinokon ugrálni.
2: Hogy te, hintázni is.
3: Tehát, hintázni, hogy, igen. Igen. Én egyébként mindig azt mondom, hogy annyi jó volna így gyereknek maradni, igen, lélekben legalábbis, és hogy ezeket az örömforrásokat, vagy tényleg a hintát, ugye, hogyha csak a kertünkbe veszünk egy hintát, igen, és azt kihasználjuk, ez szerintem óriásit lendítene egyébként nagyon sok embernek az életén.
2: Visszatérünk még akkor a gyerekkorra. A beszédfejlődést is akadályozhatja, vagy van-e összefüggés a kettő között?
3: Igen, a beszédfejlődésben is nagyon lényeges. Ugye az fontos, hogy a beszéd is számtalan tényezőnek az összetevőjéből fog kialakulni. Itt vannak különböző primitív reflexek, itt is egyébként például a stressz nagyon fontos, hiszen egy nagyobb stressz alatt lévő gyermek, és itt ne arra gondoljunk, hogy most a munkahelyi stressz, ami a gyereken van, de a szorongás, a megfelelési kényszer, ezek nagyon nagy stresszek a gyerekeknek, vagy akár a testvérféltékenység, vagy az elhanyagoltság érzése, tehát sok olyan dolog van gyerekeknél is, amire érdemes odafigyelni. Például, hogyha egy kisgyerek csikorgatja a fogát éjszaka, akkor biztos, hogy valami stressz hatás alatt van. Ugye ezt a fogorvos látja és mondja is, ott nem elegendő az, hogy adunk neki egy ilyen fogvédőt, hanem valahogy ezeket a stresszeket. Nagyon sok esetben én azt látom a gyerekeknél, hogy a megfelelési kényszer az ott van. Tehát ezek mind akadályozhatják magát a beszédfejlődést. A másik, ugye sok esetben a logopédusok is úgy dolgoznak, hogy nagy mozgás, finom motorika. Igen. Mert hogy a nagy mozgások ugyanúgy kellenek a finom motorikához, tehát nem elég az, hogy csak utánzunk, hanem a nagy mozgások ugyanúgy nagyon fontosak. És hát itt megint az, hogy mi beszéljünk a gyerekekhez. Hát ha a gyermek nem hall rendszeresen beszédet, nem beszélünk hozzá, mert mindenki a telefonját nyomkodja otthon, akkor hogy várjuk, hogy ő beszéljen? És még hogyha csak egy gondolatnyi idő van arra, hogy a mesékről beszéljünk, ez nagyon lényeges, hogy a gyerekeknek természetesen a nekik megfelelő, az életkoruknak megfelelő meséket, hogyha meséljük, akkor nem csak a lelki fejlődés támogatja, de például nagyon fontos lesz az írás-olvasás képességekben, a szövegértésben. Ugye látjuk ezeket a borzalmas statisztikákat, hogy mennyi gyermek van, aki nem teljesít jól a szövegértésben, hogy ezek a funkcionális analfabéták, hogy ő el tudja olvasni, de nem érti, hogy mi van a szövegben, és amikor mesét olvasunk egy gyermeknek, akkor ő elképzeli azt a képet, és ez az alapja annak, hogy ő a későbbiekben meg tudja érteni azt, amit olvas, és hogy egyáltalán olvasson. Azok a gyerekek, akik nem hallanak mesét, és itt nagyon fontos, hogy a kép nélküli mese, tehát amikor mi mesélünk, igen, a gyermeknek, és nem a tévét bekapcsoljuk, hanem neki kell ezeket a kapcsolódásokat kialakítani a kis agyában. Akiknek nem olvasnak, őket később fárasztja az olvasás, és nem lesznek olvasók. Tehát az, hogy egy gyermek felnőtt korban vesz a könyvet a kezébe, vagy nem, az azon múlik, hogy egész pici kortól kezdve hallott-e mesét, olvastunk-e neki. Én azt látom, hogy ez elég síralmas jelenleg, nagyon sok helyen ilyen 10%-ra teszik azoknak a szülőknek a számát, akik rendszeresen olvasnak mesét, pedig ez nagyon-nagyon fontos lenne.
2: Na most tartunk újra egy rövid szünetet, és életöröm zene után jövünk vissza, innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Picit a gyerekekkel foglalkozunk mai adásunkban, ugye az egyensúlyozó rendszerünkről beszélgettünk, hogy milyen fontos a mozgás picikorban, és főleg vagy gyerekkorban, egészen picikorban, tehát születésünktől kezdve, ahogy mondtad, sőt, ugye az anyamébe is, ahogy ugye a magzat, ahogy mozog, ahogy mi mozgunk, és tehát már ott elkezdődik valójában ez, és ugye onnantól kezdve egyfajta ösztönös mozgás, akár az ugrálás, ezek a pörgések, szóval nem véletlenül csinálják a gyerekek, és ugye arról beszéltünk itt az adás folyamán, hogy ne tiltsuk őket, sőt, sokkal inkább hagyjuk, hogy csinálják. Ezt be lehet-e építeni egyébként valahogyan, amennyiben mondjuk az is lehet, hogy esetleg nincs lehetőség arra, hogy a gyerek olyan helyen legyen, bár ahogy mondtad, akár egy kanapén is ugrálhat otthon, de be lehet építeni valahogy, vagy beépítik-e ma, te hogy látod, akár óvodába, nem tudom, bölcsödébe, vagy akár a kisiskolások esetében?
2: Én azt látom, hogy az óvodák esetében a legtöbb helyen megvalósul ez a szabad játék, szabad program, ugye kimennek az udvarra a gyerekek, és ott tényleg vannak erre alkalmas eszközök, hogy tudják az egyensúlyozó rendszert fejleszteni. Az iskolákban is sok esetben, sok helyen van játszótér még az udvaron, de
1: mondjuk a tornaórák talán ott azért az is.
2: Igen, a tornaórákon is azért nem véletlen, hogy vannak ilyen egyensúlygyakorlatok, mérlegállás például.
1: Igen,
2: vagy egy lábon ugrálás, vagy váltott lábon ugrálás, tehát nagyon sok olyan gyakorlat van, amivel tudjuk ezt fejleszteni. De szerintem itt nagyon lényeges, hogy már az egész, tehát hogy mire egyáltalán óvodába, iskolába megy ez a gyermek, hogy az otthoni környezet, és itt megint arról van szó, hogyha kimegyünk a természetbe, elmegyünk kirándulni, a gyermek felmászik ide-oda, most nem azt mondom, hogy a legmagasabb fára kell, hogy felmásszon, de hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor óhatatlan, hogy felugrál a kidőlt farönkre, felmászik valamire, vagy elmegyünk egy játszótérre, ezek 0 forintba kerülnek, tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy anyagi kérdés, igen, hogy tudjuk-e fejleszteni a gyermekünknek az egyensúlyozó rendszerét. Tényleg azt gondolom, hogy egy görkorcsolyát, vagy egy rollert, hogyha használtan vesz valaki, akkor ez is fillérekért beszerezhető, de higgyük el, hogy egyszerűen enélkül nagyon nehéz dolga lesz a gyerekeknek, és én azt látom, hogy a mai...
1: És nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtt korban is nyilván, tehát hogy ez nem ér véget, ugye, hogyha...
2: Igen, mert hogy azt várjuk a gyerekektől, hogy jól teljesítsenek, de az alapok, ugye mindig ezt szokták mondani, még amikor én is gyerek voltam, hogy ha a háznak az alapja nincs meg, akkor össze fog dőlni az egész, és nagyon sok hátránnyal indulnak a mai

0: Gyerekek, ugye gondoljunk bele abba, hogy rengeteg gyerek születik császármetszéssel. Nagyon sok olyan dolog van a környezetben, ami magát ezt a mozgásfejlődést hátráltatja, pont ezek a kényelmi dolgok. És én nem azt mondom, mert nyilván álszentség lenne, hogyha azt mondanám, hogy soha ne legyen a gyereknek a látóterében egy televízió vagy egy számítógép, de hogy nagyon fontos itt is az az egyensúly, hogy többet mozogjon a gyerek, mint amennyit a tévé előtt ül. Próbáljuk meg család szinten ezeket az aktivitásokat visszatenni. Én elhiszem, hogy fárasztó, meg tényleg mindenki dolgozik, de ugye ez, amit szoktunk mindig mondani, hogy mindennek olyan lesz az eredménye, amit beleteszünk.
1: Amennyi... Ez a befektetés a gyereknek a jövőjébe valójában.
0: Igen. És érdemes tényleg akkor olyan sportokat választani, amiben valóban tudjuk fejleszteni. A lovaglás egyébként még egy ilyen tökéletes sport erre, hiszen a lónak a mozgás dinamikája, nem csak az egyensúlyozó rendszert, a keresztező mozgásokat is nagyon jól tudja fejleszteni. A keresztező mozgások akkor kapcsolnak be, amikor a gyermek elkezd mászni. Ugye, hogyha megnézzünk egy kisgyermeknek a mozgás fejlődését, akkor először ilyen össze-vissza mozog, aztán az azonos oldalit, mint egy ilyen krokodil, igen. És akkor utána jönnek be a keresztező, az ellentétes karláb, és ez például nagyon fontos megint az írás-olvasásban, a diszlexiánál, hogyha téveszt valaki, akkor sok esetben, ha megkérdezzük a szülőket, kiderül, hogy ja, nem, ő rögtön felállt és ment, és hiányzott ez a keresztmozgás. Ezt például megint csak ezekkel a gyakorlatokkal nagyon jól lehet fejleszteni, vagy a néptánc. Uh-huh. Ugye sok óvodában van néptánc, azzal nagyon remekül tudjuk
1: csak
0: fejleszteni.
1: Csak a néptánc, vagy bármilyen tánc igazából? Csak főként ez van gyerek?
0: Én azt gondolom, hogy bármilyen tánc, de a néptáncban rengeteg keresztező mozgás uh-huh. van, tehát ott kifejezetten. Vagy egyáltalán, hogyha állatokat utánzunk a gyerekekkel, ugye a lónak, a kutyának a mozgását, hogyha utánozzuk, és ő is elkezdi ezeket utánozni, és ugyanígy, hogyha lovagol egy gyermek, akkor ösztönösen megvan ez a keresztmozgás.
1: Erre vonatkozóan van bármilyen szűrővizsgálat? Tehát, hogy ki tudják szűrni, hogyha a gyereknek nem fejlődött mondjuk jól?
0: Vannak olyan terápiák, illetve vannak olyan vizsgálatok, amik vizsgálják részben a primitív reflexeket, részben a keresztmozgásokat, az egyensúlyozó rendszert, különböző terápiák vannak erre. Itt én azt gondolom, hogy mindig az nagyon lényeges, hogy a szülő látja a legtöbbet a saját gyermekét, és fontos, hogy ne másokhoz hasonlítgassuk, hanem nyilván látjuk azt, hogy neki milyen erősségei, milyen eltérései vannak, de hogy mindenképpen a szabad mozgás, hogy mennyire megnézzük, ahogy futnak, ahogy sétálnak egy egyenes vonalon, hogy lendíti a karját, hogyan mászik, hogyan kap el egy labdát például. Vannak ilyen primitív reflexek, amik akadályozzák mondjuk a labdajátékokat, és vagy például, hogyha egy kisgyermek fekszik a padon és úgy ír, vagy ilyen nagyon nyújtott karral, az is egy reflex maradványnak a következménye lehet, vagy nagyon ügyetlen a testnevelésben, akkor ott is lehet egy ilyen reflex maradvány, de erre vannak speciális terápiák.
1: Tehát lehet, akkor ezt még igen. egyrészt a vizsgálják is, és lehet ezt még javítani, fejleszteni. Igen. Tehát igen. Felnőtt korban is lehet akár javítani még?
0: A primitív reflexek tekintetében igen, mozgásfejlesztés tekintetében igen. Hát ja, én azt gondolom, igen. hogy abban is igen. Uh-huh. igen.
1: Tehát akkor nincs még veszve minden, hogy...
0: Nincs.
1: De azért mennyivel egyszerűbb lehet az élet, ugye, hogyha nem felnőtt korba kell. Nem ezzel kell foglalkozni felnőtt korban, mert van olyan sok minden más is.
0: Igen, meg talán tényleg az, hogy mire a gyerekek iskolába mennek. Most ugye, hát már nagyon kevés idő van az iskola kezdésig, de azért egy leendő elsősnél azért az első 1-2 hónap arról szól, hogy tényleg így hozzájönnek, vagy hozzászoknak igazából az iskolához, és ott szerintem még, hogyha bevetünk mindent, akkor nagyon szépen lehet sok mindent korrigálni. Érdemes figyelni a gyermekünket, hogy ugrál-e, hogy ösztönösen miket csinál, rágja a tollat, vagy így behajlítja a kis lábújacskáit, és mindenféle egyéb dolgot csinál, ami esetleg nekünk természetes lehet, de nem biztos, hogy az.
1: Szita, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetünk erről a témáról, és szerintem nagyon-nagyon fontos volt, és bízom benne, hogy a hallgatóink is megfogadják ezeket a jó tanácsokat, vagy ötleteket, amik itt most elhangoztak. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Dr. Csoma Zita orvos természetgyógyásszal beszélgettem ebben az órában, az iskola kezdést vettük górcső alá, hogyan segíthetjük a gyereket ebben a nehéz időszakban. Következő órában pedig Ceglédi Tamás, a Mozgás Klinika társalapítója, egyik tulajdonosa érkezik hozzám. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a 9. kerületben is nyitottak egy mozgás klinikát, egy rendelőt, és ennek kapcsán lesz egy ingyenes előadás, amit majd meg lehet tekinteni, hallgatni február 11-én, de hozunk minden részletet a következő órában, tartsanak velünk.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
6: Sikeres volt a Paksi atomerőmű újraindítása. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a 6-os turbina áramtermelése a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Egy jó ötlet ugye önmagában még nem épít sikeres vállalkozást, kell hozzá hosszú távú gondolkodás, következetes építkezés, és persze az is, hogy egy márka képes legyen reagálni arra, mire van valóban szükségük az embereknek. A Mozgás Klinika 25 rendelőből álló országos hálózattá nőtte ki magát, miközben a betegellátás mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez az edukációra és a helyi közösségek megszólítására. Szeptember 11-én Ferencvárosban rendeznek szakmai eseményt a mozgásszervi panaszok, a mozgáshiány és a túlsúly ördögi köre címmel. Hogy miért lett az edukáció a mozgásklinika működésének fontos része, hogyan épül egy országos egészségügyi hálózat, és hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve, erről beszélgetek ebben az órában Ceglédi Tamással, a mozgásklinika egyik tulajdonosával, társalapítóval. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggel kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Ceglédi Tamás, a mozgásklinika társ alapítója, tulajdonosa, egyik tulajdonosa. Ugye egy egészségügyi vállalkozás sikerét elsőre talán a rendelők számában vagy a páciens forgalomban mérnénk, de vajon mi történik akkor, ha egy szolgáltató ennél sokkal többet szeretne, mondjuk közösséget építeni, edukálni, és úgy jelen lenni akár egy városrész életében, vagy akár egy egész város életében, hogy ne csak akkor találkozzanak a nevével, amikor már valamilyen problémájuk van. Szervusz Tamás, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye a mozgásklinikáról fogunk beszélgetni, és annak apropóján, hogy szeptember 11-én Ferencvárosban lesz egy, hát nem is tudom, hogy mondjam, egy személyesen találkozhatnak pontosabban veletek az ott lakók, a helyiek, már megnyílt, ha jól tudom, a kis rendelőtök, de hogy így beavatjátok őket, hogy ez van, és ide lehet jönni. Mindjárt majd erről is beszélünk, erről a rendezvényről, erről az eseményről, hogy itt pontosan mi lesz, de egy picit menjünk vissza a kezdetekhez. Hogyan született meg a mozgásklinikának az ötlete, és rögtön még egy kérés, hogy már az elején hálózatban gondolkodtatok, vagy akkor még csak ilyen egy rendelő volt a cél?
2: A mozgásklinika történet azért időben elég messzire nyúlik vissza, a 2000-es évek végétől kezdve lényegében már beszélhetünk róla. Gyakorlatilag az ötlet az feleségem, Szent Iványi Rita, aki a mozgásklinikának jelenleg is a szakmai vezetője, fejéből pattant ki, ő kezdte el építgetni, és a válasz az kettős lehet, hogy nem, egy teljesen organikusan felépülő dolog volt, ő elkezdett egy magánrendelést, és az szépen épülgetett. Ugyanakkor a másik része az, hogy a kezdetektől nagyon rájellemző maximalizmussal és víziók mentén elkezdte építeni az alapjait egy ilyen rendszernek. Nagyon sok minden megvolt nála kezdetektől írásban, és nagyon sok mindent úgy csinált, ami a piacon akkor, hát a magyar piacon mindenféleképpen előremutató volt és egyedülálló, nagyon sok mindent szakmailag, üzletileg elkezdett bevezetni, és ahogy teltek az évek, azt láttuk, hogy ugye sok mindennel foglalkoztunk mellette, de valahogy visszatekintve mindig azt vettük észre, hogy az egyetlen, az igazán stabil dolog az ez a rendelő volt. Még ha nem is vettük annyira komolyan, de bármi is történt körülöttünk, a rendelő a stabilan tudott működni. Úgyhogy elkezdtünk rajta ötletelni, és akkor kezdtünk el gyakorlatilag mi erre közösen céget alapítani, és mivel sok minden megvolt már írásban, és nem csak az volt az elképzelésünk, hogy akkor ebből lehetne több rendelő, hanem kialakult bennünk közös vízió arra, hogy lehet egy rendelőt másképp üzemeltetni, hogy lehet transzparenciát hozni a magánegészségügyben, ami általában az egész egészségügyre nem annyira jellemző, hogy lehet kiszámíthatóan működtetni rendelőket. És a legfontosabb, hogy mivel óriási az igény a mozgásszervi problémák kezelésére, hogy lehet ezt valóban nagy tömegek számára elérhetővé tenni. És a probléma ugye alapvetően az, hogy a közellátás nem feltétlenül erre fókuszál, a magánegészségügyi szolgáltatók nagyon fragmentáltan és más eltérő színvonalon, eltérő megközelítéssel működnek, és az alapgondolatunk az, hogy lehetne ezt sok ember számára elérhetővé tenni, de ahhoz ugye decentralizálni kell és standardizálni egyszerre, amit hát lényegében a franchise-nak az alapja, úgyhogy elkezdtük tudatosan a franchise-t ennek mentén felépíteni.
1: Mennyire érint benneteket, illetve még nem nagyon tudjuk ugye a változásokat, de azt tudjuk, hogy most jelen pillanatban változások lesznek az egészségügyi rendszerben is. Mit tudtok erről, vagy jelen pillanatban ezt hogy látod?
2: Hát őszintén szóval nem tudom, hogy milyen változások lesznek, úgyhogy nem tudom, hogy fog érinteni minket, de a tapasztalatunk az, hogy bármiféle változás történt körülöttünk, nem igazán érintett. Uh-huh. Tehát sok minden volt már, nem tudom, amikor a kata törvényt bevezették, minket nem igazán érintett, mert full-time alkalmazottaink vannak. Amikor rezsivel volt probléma, bérelt lakásrendelőkbe gondolkozunk, nem igazán volt domináns probléma az a rezsihelyzet. Amikor éppen a lezárások voltak, ugye egészségügyi szolgáltatók voltunk, tudtunk működni. Tehát nem tudom, infláció. Uh-huh. Tehát mivel ez egy olyan szolgáltatás, fáj az embernek a háta, akkor szüksége van kezelésre, mi ezt a kezelést meg tudjuk adni, hát az infláció is, tehát nem annyira érinti a működést.
1: Igazából igen, arra gondoltam itt, hogy mondjuk az állami rendszerben működő, akár ilyen mozgásszervi problémákkal foglalkozó orvosok, vagy az egészségügynek ez a része, hogy mennyire, tehát nyilván ott mindig telt ház van, mint mindig, mint minden egyes területen, úgymond. Tehát, hogy az, hogy nem tudja kiszolgálni az állami rendszer ezeket a betegeket, ez teljesen így van ma is, és valószínű, hogy ez így lesz a jövőben is, mert azért erre egy egész rendszert kiépíteni az állami rendszerben, az problémásabb.
2: Igen, tehát van egy, én azt gondolom, hogy egy ilyen bizonyos szempontból tévesen kialakult attitűd, hogy az a közellátás az diszfunkcionális. Nyilván ezzel az ember személyes tapasztalatai vannak, anekdotikusan ismerünk, mindenkinek van valami problémája, ahol nem úgy szolgálták ki, ahogy ő erre számított, és ez nem megkérdőjelezem ennek az igazságtartalmát, hanem én azt gondolom, hogy egy picit más szemszögből lenne érdemes vizsgálni. Én azt gondolom, hogy a közellátás az krízis fókuszú, tehát arra optimalizál, és nagyon leegyszerűsítve, elnézést, az egyszerű fogalmazás, hogy ne halljunk meg.
1: Igen.
2: És minden olyan szolgáltatás, ami a közérzet javításra, a most divatos, nem tudom, longevity, meg a hosszú távú egészség, meg szuperegészség, meg erre fog, az egyszerűen nem a közellátásba való. Tehát ahhoz nagyon-nagyon-nagyon sok pénz, és teljesen más alapgondolat, társadalmi szerződésre lenne szükség, hogy a közellátást ebbe az irányba lehessen állítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem a közellátás átalakítása fogja drasztikusan meghatározni, hogy működik a magány.
1: Igen, egyébként nyugaton, tehát hogyha valaki volt Amerikában, vagy Kanadában, de bárhol egyébként, hogy a világon, azt gondolom, ez mindenhol így van, tehát tele van magárendelőkkel mindenféle területe, erre mindig szükség lesz úgy egyébként.
3: Tartunk egy rövid szünetet, de jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szeglédi Tamással.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A mozgá. Ceglédi Tamással beszélgetek ebben az órában, aki a Mozgás Klinika társalapítója és az egyik tulajdonosa. Hogyan épül fel egy ilyen hálózat, hogyan lehet a növekedés mellett ugyanazt a minőséget képviselni hosszú éveken keresztül, többek között ezekről is beszélgetünk, meg annak apropóján, hogy Ferencvárosban szeptember 11-én lesz egy előadás, egy program, egészen pontosan ingyenesen látogatható, regisztrálni pedig a mozgásklinika.hu oldalon lehet majd, illetve információt szerezni. Ugye 25 rendelőtök van jelen pillanatban, ez ugye ez egy egész komoly országos jelenlét. Ugye beszéltünk arról, hogy ez hogyan indult az egész egy kis magánrendelőből, de az a pont, amikor így kipattant a fejtekből, hogy akkor most már terjeszkedtek, az mi volt?
2: Hát leginkább az, hogy mi nyitottunk még egy rendelőt, mert nem tudtuk már kiszolgálni az igényeket.
1: Olyan sok volt az igény.
2: És volt olyan szituáció, amikor a rendelőnk gyakorlatilag egymástól egy sarokra volt, és mind a kettő ennek ellenére ugye tele tudott lenni, és akkor végeztünk egy kísérletet, megnéztük, hogy a körzővel beleszúrva a rendelő, mondjuk 3-4 sarkon belül hány gyógytorna rendelő van, komoly gyógytorna rendelő, legalább 4 terapeutával, és 10-valamennyi volt. És ugye azt láttuk, hogy tudnak működni, és hát azok a tapasztalataink is voltak, hogy akik terapeuták mondjuk tőlünk elmentek, hát finoman szólva inspirálódtak a működésünkből. Tehát éreztük, hogy ha másokat is tudunk inspirálni, akkor lehetne ezt egy kicsit strukturáltabban és kontrolláltabban is megcsinálni, az igény az óriási, és hát elkezdtünk így, kaptunk. Teljesen organikusan érkeztek érdeklődések, hogy ők nyitnának rendelőket. Egy darabig ezeket így elhesegettük, aztán jött egy közeli ismerősünk, aki nem tudom, 2021-ben úgy alakult az élet, hogy szeretett volna nyitni egyet, és vele akkor egy ilyen kezdetleges szerződéssel, részben bizalmi alapon, részben papír alapon elkezdtük úgymond tesztelni ezt a gondolatot, és ugye lakva, megismerve,
1: igen,
2: meg
1: learning, ismerszik, meg igen,
2: igen, learning by doing, gyakoroltuk, és közben hát franchise tanácsadókat alkalmaztunk, franchise szövetség segítségével, tehát évek alatt elkezdtük ezt a rendszert ki papíron is tökéletesíteni, meg gyakorlati tapasztalatokat szerezni. És 2 éven keresztül ez ment, és 2023-ba kezdtük el igazán építeni.
1: Mert ugye nagyon fontos, hogy egyrészt a mozgásklinika neve, tehát a szakmai színvonal alatt, azt megtartani minden egyes ilyen rendelőbe, ezt hogyan tudjátok megoldani, vagy erre milyen rendszert építettetek ki?
2: Hát van több képzési rendszerünk, van képzési rendszerünk a terapeutáknak, és komoly hangsúlyt helyezünk arra, hogy az átvevőket is tudjuk edukálni, és párhuzamosan a pácienseinket is tudjuk edukálni, hogy legyen az meg az elvárásuk, hogy a mozgáspiramis rendszerbe, ahogy megérkeznek, számítsanak arra, hogy el lesznek helyezve a funkcionális státuszok alapján valamelyik szintre, és utána folyamatosan kommunikáljuk számukra, közösen meghatározva, hogy ők meddig szeretnének eljutni az egészségükbe, annak megfelelően megszületik a kezelési terv, és folyamatosan tájékoztatva vannak ezáltal. És ez egy minőségbiztosítási rendszernek az alapja. Ezre, hogyha ezt a páciens elvárja, a terapeuta ismeri ezt a lehetőséget, és az átvevő pedig saját üzleti és egyéb érdekeiből től is vezérelve ezt a rendszert ezt megköveteli, betartatja, ugye mi is betartatjuk az átvevőkkel is, meg a terapeutákkal is, ezáltal ez egy standard, amit meg lehet valósítani, és meg is kell valósítani a rendszerben.
1: Tehát akkor itt, ha jól értem, akkor a páciensek ilyen utánkövetés is van, tehát
2: igen,
1: hogy hogyan alakul az élete, úgymond az egészsége.
2: Igen, igen.
1: Ferencvárosban is működik ugye már rendelőtök. Miért volt érdekes számotokra éppen ez a kerület, vagy mit láttatok benne üzleti szempontból akár, illetve közösségi szempontból, mert nyilván ez az is hozzátartozik, a úgynevezett közösségépítés.
2: Így van, hát mi azt látjuk, hogy azért Ferencváros eleve egy közösség, tehát az abszolút az. És, hát
1: és nem a Fradira gondolunk, hanem úgy a Ferencvárosi.
2: Így van, igen, igen. De hát vannak nagyon fontos pontok, akár a sportklub, akár több olyan pláza, vannak olyan
1: kulturális utcák,
2: kulturális központok, ami azt látjuk, hogy mind üzletileg, mind hát szakmailag is érdekes kihívás, ugye komoly cégek vannak betelepülve, és hát szeretnénk gyakorlatilag minden. Tehát nekünk eleve egy olyan tehát célkitűzésünk van, hogy minden rendelőnk egy kicsit egy ilyen közösségi, közösségformáló intézménye is tudjon alakulni. És hogyha megvan, ehhez adottak a feltételek, akár gondolatilag, akár a közösség valamilyen szinten már létezik, ahova be lehet csatlakozni, az egy jó alapot jelenthet. És a Ferencvárosban mi alapvetően ezt láttuk, és volt olyan partner, aki hát a Ferencvárost jól ismeri, ott lakik, ott van ingatlana, és gyakorlatilag ez adta meg az alapot. Tehát ez soha nem úgy működik, hogy mi csak rábökünk a térképre, hogy akkor a következő nyilván, tehát kell egy együttállás, kell egy aktív keresés, nyilván vannak célkitűzéseink, hogy hol szeretnénk nyitni, és hogyha kialakul az a szerencsés együttállás, hogy van olyan jelentkező, aki az adott kerületben szeretne nyitni, mi is abban az adott kerületben szeretnénk nyitni. Működik a kémia, hasonlóan gondolkodunk prémium szolgáltatásról, magánegészségügyről és közösségépítésről, akkor szokott létrejönni ez az együttállás, ami a nyitás lehetővé teszi.
1: Most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, életörömzenét is hozunk, és folytatjuk innen a beszélgetést nem sokára.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Több mint 25 rendelőnél már nem egyszerűen egy jól működő vállalkozásról, hanem egy országos hálózatról beszélhetünk. A növekedés ugye az mindig új kérdéseket hoz, hogyan lehet ekkora rendszerben megtartani ugyanazt a minőséget és szemléletet, és közben úgy fejlődni tovább, hogy a márka ne veszítse el saját karakterét. Többek között ezekről is beszélgetünk. No meg a Ferencvárosi eseményről, ami szeptember 11-én lesz, egy edukációs előadás, és teljesen ingyenesen látogatható. Vendégem a stúdióban Ceglédi Tamás, a Mozgás Klinika egyik alapítója, társtulajdonosa. Tartsanak velünk, zene, hírek, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Sikeres volt a Paksi atomerőmű újraindítása. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: A mozgás klinikáról beszélgetünk ebben az órában, pontosabban arról, hogy Ferencvárosban is nyílt egy rendelő, és ennek kapcsán lesz egy ingyenes előadás 11-én, szeptember 11-én. Ugye egy márka ismertségét nem csak a klasszikus reklám építi, a mozgás klinika egyébként podcastokkal, videós tartalmakkal, szakmai kiadványokkal és rendezvényekkel is igyekszik megszólítani az embereket. Ez a rendezvény Ferencvárosban most szintén erről fog szólni, ami ingyenesen látogatható, tehát és várnak mindenkit szeretettel. De hozunk még részleteket a zene után. Ceglédi Tamással beszélgetek, a Mozgás Klinika egyik alapítójával, társtulajdonosával. Tartsanak velünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a Családi Manna.
1: Ceglédi Tamás a vendégem ebben az órában, a Mozgás Klinika társtulajdonosa, egyik alapítója, és ugye szeptember 11-én Ferencvárosban lesz egy esemény, egy ingyenes esemény, ami annak apropóján készül, hogy megnyitott Ferencvárosban is egy rendelőjük. Több mint 25 rendelőből álló országos hálózattán nőtte ki magát a Mozgás Klinika. Az esemény ingyenes lesz Ferencvárosban, a címe pedig a mozgásszervi panaszok, a mozgáshiány és a túlsúly ördögi köre. Mindjárt hogy az eseményre is rátérünk, de előtte még egy picit is szakmailag arra lennék kíváncsi, hogy ugye sokszor halljuk azt, hogy előregedett társadalom vagyunk, hogy, és ha a mozgásszervi problémákról beszélgetünk, akkor legtöbb embernek az jut eszébe, mozgásklinika, mozgásszervi problémák, az az időseknek kell, én fiatal vagyok, én jól, néha fáj a derekam, mit tudom én, a bokám néha kimegy, de jól el vagyok én így. Hogy ezt hogy látjátok így az elmúlt években, hogy idősebbek vannak inkább nálatok, vagy minden korosztály megfordul?
2: Hát minden korosztály megfordul, de ugye mi aktívan vizsgáljuk a lakosság állapotát, nem csak azért, mert közel 10 000 terápiát csinálunk egy hónapban, hanem amiatt is, mert felméréseket is végzünk, meg elég sok mindent csinálunk, ami ebben segített. Konkrétan önbevallós teszteket folyamatosan futtatunk, cégekkel dolgozunk együtt, náluk felméréseket csinálunk, önkormányzatokkal, tehát elég sok, sok rétű ilyen szempontból a tevékenységünk, és hát azt is látjuk, hogy ha a saját pacientúránkat látjuk, azért mondjuk domináns a 35-55 között, akik jönnek. Nekik a legkönnyebb ilyen szempontból segíteni, általában ugye ülő életmód, vagy rendszertelen sportolás. Tehát az ülő életmódnál sokszor elfelejtik azt, hogy az is ülő életmód, hogy ülök 8-10 órát, utána elmegyek focizni, és valami elszakad, valami meghúzódik, valami megrándul. Az persze lehet egy sportsérülés, de azért az ülő életmódhoz kötődik elég erőteljesen, és ezekben azért egy, tehát nagyobb tömegével fordul el, meg könnyebb is segíteni, úgyhogy dominánsan ilyenekkel találkozunk.
1: Tehát nem csak az idős generáció gondoljon arra, hogy jaj, de jó, mozgásklinika, és tudok akár betérni oda, hanem a fiatalabb korosztály is. Azért ez elég érdekes, hogy 35-55, azt mondja.
2: Igen.
1: Tehát a fiatal korosztály, mondhatjuk azt, fiatal középkorú korosztály főként. No, az esemény ugye, ami szeptember 11-én lesz Ferencvárosban, itt ugye személyesen is találkozhatnak veletek az érdeklődők, tehát ennek ez egyfajta edukatív jellegű előadás lesz főként, de majd mindjárt kijavítasz, hogyha nem így van, és ugye a személyes találkozási pont is lényeges ebben az eseményben, hiszen, mint ahogy mondtad, valahogy egy közösségépítés jellege is van ennek.
2: Így van, tehát itt egyszerre két missziónk, vagy missziós pontunk találkozik, az edukáció és a közösségépítés. Mi rendszeresen csinálunk ilyen rendezvényeket, és ez úgy ratálódik, hogy melyik rendelőnk köré épül, és utána biztatjuk az átvevő partnereket is, tehát az a helyszíni üzemeltető partnereket, hogy csináljanak hasonló dolgokat. És az edukáció az ilyen szempontból érdekes, hogy két oldalú az edukáció, mi magunk is edukálódni akarunk, hiszen olyan területeket, olyan témákat találunk, amik határterületei a mozgásszervi problémáknak, tehát ilyen szempontból tehát nagyban érinti a mozgásszervi egészséget, de mi se vagyunk ennek szakértői, tehát mi a mozgásszervi részt mellé tudjuk tenni, és akkor vonunk be olyan szakértőt, aki segít megérteni ennek a dolognak a másik oldalát, hiszen annak mi sem vagyunk szakértői. És akkor van egy ilyen jó együttállás, megismerjük egymás álláspontját, nézőpontjait, és alapvetően ebből születik utána nálunk valami tanulmány, és gyakorlatilag ennek a végeredménye az, hogy egy ilyen rendezvényen ezt így közösen kibeszéljük, és közösen edukálódhatunk. Ugye a mozgásszervi panaszok, mozgáshiány és a túlsúly ördögi köre így a rendezvény címe, és pont erről szól, hogy mindenki tudja, hogy a túlsúly az érinti a mozgásszervi problémákat, na de pontosan, hogy miért alakul ki, ezt ugye nyilván vannak laikusként, magánemberként vannak elképzeléseink, tapasztalataink, de hát ehhez mások sokkal jobban értenek, és mi ezeket a másokat ilyenkor bevonjuk, meghallgatjuk, hogy milyen pszichológiai, dietetikai, milyen egyéb háttere van, és alapvetően hogy lehet ezt kezelni. Hogy lehet azon változtatni, hogyha nem nyilván van rajtunk, nem tudom, 20-30 kiló felesleg, az nyilván hat a térdeinkre, csípőnkre, minden izületünkre, és mi egy gyógytornász ilyenkor csak azt tudja mondani, hogy hát igen, le kéne fogyni. Dehogy. Tehát akkor megint valami csoportmunka kellene, és ezeket mi igyekszünk legalább a tudás létrehozva, hogy nálunk egy podcastként, egy kiadványként ez később elérhető legyen, hogy ebbe is tudjunk segítséget nyújtani, és hát ezek a rendezvények pedig arról szólnak, hogy ilyenkor ezekkel a szakértőkkel találkozni lehet, meg lehet hallgatni első kézből ezzel kapcsolatos előadást, tehát a tudás eszenciáját. Úgyhogy alapvetően erről szól, és hát bízunk benne, és nagyon bizakodóan állunk elé, hogy mi magunk is nagyon sokat fogunk ebből tanulni.
1: Tamás, most megállunk egy zene erejéig, de ne feledd szabad, és innen folytatjuk is a beszélgetést a zene után.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Ceglédi Tamás, a Mozgás Klinika egyik alapítója, társtulajdonosa vendégem ebben az órában. Annak kapcsán beszélgetünk, a szeptember 11-én Ferencvárosban lesz egy ingyenes rendezvény, a Mozgásszervi Panaszok, a Mozgáshiány és a Túlsúly Ördögi Köre címmel. Ugye beszélgetünk a Mozgás Klinikának ennek létrejöttéről, már a több mint 25 rendelőből álló országos hálózatról van szó. Rendezvényről beszélgettünk itt pontosan a zene előtt, és hát ahogy így beszéltél erről, azt mondhatjuk, hogy ez valahol akkor a megelőzésben is segíthet, akár ez az előadás, hát azok az információk, amit mondjuk ezen a rendezvényen majd kapnak az ott lévő emberek, az akár a megelőzésben is segíthet, ha jól értem.
2: Abszolút, ez egy fontos pontja a megelőzésnek, de sokszor félreértés, hogy azt gondolják, hogy mi csak mindenkinek csak a kialakult bajjal akarunk foglalkozni. Nem, hát egyrészt mi tudunk szakmailag a megelőzésben is segíteni, tehát az is lehet a mi szolgáltatásunk, hogy segítünk, hogy ne alakuljanak ki ezek a problémák. Másrészt nekünk is könnyebb, hogyha kevésbé súlyos problémákkal találkozunk, mint hogyha már tényleg kialakult probléma van, jelen esetben mondjuk a túlsúly is ott van, és olyankor kell gyakorlatilag a testsúlyunkkal foglalkozni, amikor eleve már megvan a mozgásszervi probléma, az ugye egy sokkal nehezebb helyzet.
1: Ilyen rendezvényeket, illetve ilyen eseményt, amikor találkozhatnak veletek a betegek vagy a páciensek, ezt minden egyes rendelőnél, amikor megnyitjátok, utána tartotok egy-egy ilyen eseményt, és ez mindig más-más tematika, más minden, tehát kerületenként, vagy akár az országban, bárhol, bármilyen városban más-más tematikára épül?
2: Igen, tehát mindig vannak rendezvények minden rendelőnél, vannak nyitó eseményeink is, és vannak ilyen eseményeink is, de hogy ez mennyire rendszeres, tehát azt azért annyira nem tudom megmondani, hogy igen, a nyitás után x nappal, hiszen elég sok rendelőnk van, meg elég sok is nyílik, úgyhogy
1: azért... Tehát mindenki belőletek több-több.
2: Igen, ugye, igen.
1: Több Tamás és több Rita, aki csinálja, igen.
2: Igen, meg hát a csapat is, meg hála Istennek, azért van, de így is nagyon nagy feladat ez, meg nagy szervezést igényel, úgyhogy többnyire az a jellemző, hogy igen, ez rotálódik, és igen, a tematika is változik, és más szakértőket vonunk be.
1: Kik lesznek azok, akik most a szeptember 11-i eseményen ott lesznek szakemberek, mondjuk, említsük meg mindenképpen az ő neveiket is.
2: Igen, tehát lesz egy olyan előadásunk, hogy a túlsúly lélektani hatásai, ez dr. Forgács Attila egyetemi docens, gasztropszichológus fogja tartani, és utána lesz egy ilyen panelbeszélgetés az előadáshoz kapcsolódóan is. Itt Zentai Andrea, a Népegészségügyi Központ táplálkozástudományi főosztályvezetője, aki egyébként dietetikus. Szabó Zoltán, dr. Szabó Zoltán, jóorvos szakmai tanácsadó, fog beszélgetni Szent Iványi Ritával, aki ilyen mozgásklinika szakmai vezetője és tulajdonosa.
1: Tehát mindez szeptember 11-én, és egyébként a Ferencvárosi Művelődési Központ lesz a helyszín, és ha jól tudom, ez egy ingyenes program, erre regisztrálni tudnak majd a
2: igen, az oldalunkon, így van.
1: Még egy picit visszatérve, majd végén még úgyis

0: említem az eseményt, hogy mindenki fel tudja írni, és ne felejtsék el, hogy mikor és hol lesz pontosan. Ha üzleti oldalról nézed ezt az elmúlt éveket, akkor mi volt a legnagyobb kihívása az életetek, a mozgásklinika életében?
1: Fú, hát nagyon nehéz egy kihívást, mert gyakorlatilag...
0: Több is volt nyilván.
1: Folyamatosan kihívások vannak, igen. Hát a növekedéshez kapcsolódó kihívás az nagyon sokrétű. Tehát, hogy amíg eljutunk azokra pontokra, hogy a terapeuták fejébe összeáll, hogy mi a szakmai koncepció, és a partner, aki üzemelteti a rendelőt is, ezt abszolút jól átlátja és működik, addig nagyon sok minden, nagyon sok zökkenőn megyünk át együtt, és rengeteg képzést és workshopot és egyebeket kell tartani. Nyilván mindezt finanszírozni kell, tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet, nem is tudnék egyet választani, hogy rengeteg kihívás van.
0: Külföldre szerinted exportálható lenne? Ezt gondolkodtatok külföldi terjeszkedésben?
1: Hát nem akarok ennyire előre szaladni, de gondolkodtunk, most is gondolkodunk. Exportálható, de sok kihívás van. Ugye az egészségügy az egy olyan terület, amiben még az Európai Unió sem nagyon, vagyis nagyon félve szól bele, úgymond, tehát ez az AKI Communitaire-nek, az a közösségi vívmányoknak nem igazán része az egészségügy, mert mindenkinek van évszázadok alatt felállított rendszere, ami így vagy úgy működik, és azt, ha abba belepiszkálni, ugye nem nagyon szeret senki.
0: Igen.
1: És ugye az előírások alapvetően mások. Más jelent az, hogy gyógytornász, más jelent az, hogy manuálterapeuta, más személy üzemeltethet rendelőt, más jogosultságok vannak, és ez egy nagyon nagy kihívás, hogy ezt alapvetően átlássuk. Nyilván a franchise ilyen szempontból egy szerencsés modell, mert ott azt feltételezi, hogy egy helyi szakértőt kell úgy is bevonni, de hát azért az mindenképpen néhány nagyságrendel nagyobb feladat, mint mondjuk Magyarországon bármelyik városban nyitni akár rendelőt.
0: Na és akkor, hogyha mondjuk 5 év múlva beszélgetnénk itt a stúdióban, akkor mit szeretnél, hogy mi lenne a mozgás, mi lenne a mozgásklinika akkor?
1: Hát én azért azt szeretném, hogy addigra tényleg egy nemzetközi brand legyen.
0: És azért, akkor a külföldi terjeszkedés addig azért így elinduljon, sőt, be is érjen.
1: Azért az valahogy valósuljon meg, igen.
0: Ha külföldről beszélünk, akkor mennyire tágítod a határokat? Tehát, vagy honnan indulnál elsőként, mondjuk a szomszédos országokból?
1: Hát az a logikus nyilván, a magyar lakta területek ugye adják magukat,
0: meg ott talán könnyebb is ott elindítani egy fokkal, mint mondjuk egy távolabbi országban.
1: Igen, már csak méretből adódóan is, hogy általában az is egy probléma szokott lenni, olyan kicsik piac és olyan pici ország vagyunk, hogy egy franchise esetében is csak egy Romániába az átvevő nagyon gyorsan ki tudja nőni a központot, hiszen sokkal nagyobb, és hát mármennyire meglepő, nagyobb vásárlóerejű piac.
0: És akkor így a beszélgetésünk végén még egyszer, szeptember 11-én a Ferencvárosi Művelődési Központban 18 órától lehet meghallgatni, megnézni a mozgásszervi panaszok, a mozgáshiány és a túlsúly ördögi köre címmel. Ez egyfajta edukációs rendezvény, esemény lesz, ahol tehát szakemberek tartják ugye az előadást, lesz egy beszélgetés, kerekasztal beszélgetésnek is mondhatjuk, és ez egy ingyenes, ez nagyon-nagyon fontos. És erre az eseményre, meg természetesen bármilyen más információra szükségük van, akkor a mozgásklinika.hu oldalon elérik a hallgatóink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Ceglédi Tamás, a Mozgásklinika társ alapítója és egyik tulajdonosa volt a Családi Manna vendége.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: tehát írják be a naptárba, szeptember 11, Ferencvárosi Művelődési Központ egy ingyenes edukációs előadás a mozgásklinika szervezésében. Ceglédi Tamással beszélgettem, a mozgásklinika egyik alapítójával, társtulajdonosával. Következő órában Villányi Balázs online marketing szakértő érkezik hozzám, az AI és az érzelmeink kapcsolata. Erről lesz szó, szerintem érdemes lesz velünk tartani.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM, Manna Morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
5: Szerdától újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás, szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet. A kormányfő korábban emlékeztetett arra, hogy Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység két tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő jármű Szingapurba tartott. A parti őrség két mentőhajót vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét, 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőáriadót nem rendeltek el a hatóságok. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Ma már nem csak információt kérünk a mesterséges intelligenciától, hanem beszélgetünk vele, tanácsot kérünk, megosztjuk vele a problémáinkat, sőt, olykor olyan dolgokat is elmondunk neki, amiket másoknak talán nem. De mi történik közben velünk? Vajon megváltoztathatja-e azt, ahogy kötődünk, ahogy figyelünk egymásra, vagy éppen ahogyan saját érzelmeinket megéljük? Ebben a témában beszélgetek Villányi Balázs online marketing szakértővel. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában Villányi Balázs online marketing szakértővel beszélgetek, akivel előző héten is beszélgettünk. Témánk akkor sem volt más, mint az AI, egészen pontosan olyan szempontból, hogy hogyan változtatja meg az emberi kapcsolatainkat az AI. Ezt vettük górcső alá. A beszélgetésünk egyébként visszahallgatható az előző is, hiszen felkerült az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on, az ingyenesen letölthető applikációnkon, de a weboldalunkon is elérik a hallgatóink a Családi Manna fülecske. Hallgassa vissza a Családi Manna műsor, és azon belül ezzel a címmel, hogy hogyan változtathatja meg az AI az emberi kapcsolatainkat, megtalálják. A mai napon pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan változhatnak az érzéseink az AI hatására. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt, Gabi!
2: Ugye ez szintén úgy kell, hogy kezdjem ezt a beszélgetést, hogy ez is olyan elrugaszkodott és megfoghatatlan, hogy az érzéseink miért változhatnak, hogyan változhatnak. Hát az össze nem tudjuk kapcsolni az AI-jal igazából. Nyilván fejben, tehát gondolatban nem tudom összerakni a kettőt, hogy nézek valamit, vagy olvasok valamit, vagy beszélgetek valakivel, az egy robottal, egy géppel, akkor az érzéseim ennek hatására miért változhatnak, vagy hogyan? Uh-huh. Mi erre neked a válaszod, hogy mi történik ilyenkor?
3: Uh-huh. Megpróbálok erre röviden válaszolni. Az egyik az, hogy azt azért gondolom nem vitatja senki sem, hogy újszülött korától kezdődően a emberi vagy a felnőtté válásunk során az, hogy milyen érzelmekben, milyen érzésekben, milyen törődésben, milyen elkezdetben, milyen szülői megtartásban van részünk, milyen emberi kapcsolatokat, milyen emberi érzelmeket kapunk, adunk, építünk föl, az jelentősen befolyásolja a személyiségünket és az érzéseinket. Tehát, hogy hogyan fogunk mi érezni, hogyan fogunk szeretni, mit tudom én, 25 évesen bármikor, azért abban jelentős, az nem csak azon múlik, hogy megszülettem, tök mindegy, hogy mi történt velem ebben a mögöttem vagy a 25 évben, hát nem, hanem az, hogy milyen érzéseken, milyen emberi kapcsolatokon jutottam el idáig. Ez azt hiszem, hogy nyilván nem vagyok ennek szakembere, de azt hiszem, hogy ezt laikusként is könnyebben tudjuk látni, hogy pontosan. Igen, kérem tisztelt, így alakulunk, igen. Ez az egyik, tehát ez egyik fontos alap. A másik pedig az, hogy amiről az előző héten beszéltünk, hogy egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazás az bizony képes arra, hogy olyan mély beszélgetésekbe vonjon be minket, vagy olyan mély beszélgetésbe vonódjunk meg közösen, ami még érzelmeket is vált ki belőlünk. Akkor talán ezt nem is fejtettük ki nagyon, úgyhogy ha szabad, akkor most egy-két mondattal elmondanám.
2: Igen.
3: Hát akkor én azt a példát mondanám, hogy ezt mindenkinek ajánlom, hogy nyugodtan próbálja ki. Akár nyugodtan kipróbálhatja bármelyik cloud, ChatGPT, Microsoft, Copilot, DeepSeek, stb. Ingyenes alkalmazással, hogy kezdjen el egy olyan témáról kérdezgetni, egyelőre semleges szereplőként, mint hogy az egészségével kapcsolatos, hát lehet lelki élettel kapcsolatos is, emberi kapcsolatokkal, akár még személyiség zavar, vagy személyiségjegyekkel kapcsolatos, kezdjen el kérdezgetni semleges módon, mint hogyha most éppen egy információt gyűjt a Wikipedia, vagy lexikonból, stb. És nagyjából garantálom, hogy 2-3 visszakérdezés után, tehát amikor tovább fejtik ezt a beszélgetést, jó válaszokat fog kapni valószínűleg, hogyha jól kérdez. Ez az alkalmazás, ez vissza fog kérdezni úgy, hogy ha téged ez személyesen érint, akkor ha esetleg emberben jobban bevonsz, akkor én pontosabb válaszokat fogok tudni adni. Jobban meg fogom tudni adni a te számodra igazán releváns választ, mint hogyha csak úgy általánosságban beszélgettünk erről. És akkor az ember, hát jó eséllyel azt mondja, hogy hát igen, tényleg arról van szó, hogy kicsit kamuzzunk bele az elején, hogy hát arról van szó, hogy nekem egy nagyon jó barátom küzd ezzel a lelki problémával, és azzal. És a lényeg az, hogy bevonódunk, tehát ő megképzi a saját entitását. Nekem volt egyszer egy ilyen tapasztalásom egy valamelyik alkalmazással, amikor azt mondta, hogy az én itt értékítéletem szerint is ez így helyes, és akkor visszakérdeztem, hogy a te értékítéletem, hát te egy robot vagy. Ja, természetesen nem úgy értettem, hanem hogy hát ezeket olvastam. Úgyhogy azért okos, rögtön visszakorrigált, de szerintem egy kicsit így belekóstolt, hogy akkor ő neki vannak értékei, ő tud képviselni valamit, nem csak információt ad. Na, de hogy A lényeg az, amiről irányba terelném ezt, az, hogy olyan mélységű és olyan hogy mondjam, csak igen értékekkel, szubjektív elemekkel dúsított beszélgetési fog ez alakulni, ami végén az ember úgy érzi, hogy ez egy nagyon-nagyon jó, mély, baráti, segítő, társú beszélgetés volt.
2: Tartunk most egy rövid szünetet, életöröm zene után innen folytatjuk, tartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Villányi Balázs online marketing szakértő a vendégem ebben az órában, a beszélgetésünk témája pedig az AI és az érzelmeink. Ugye ma már nem csak információt kérünk a mesterséges intelligenciától, hanem beszélgetünk vele, tanácsot kérünk, megosztjuk a problémáinkat, még akár ugye szerelembe is eshetünk. Egyébként most az jutott még eszembe, hogy távkapcsolatok is most nyilván hasonlóak, úgymond. Tehát tegyük fel egy induló kapcsolatnál, ahol nem tudom, találkozott egy pár egyszer, és akkor utána lehet, hogy hónapokig csak beszélgetnek. Tehát ha belegondolunk, és ugyanúgy fent lehet tartani az érzéseket a másik iránt, egy sima beszélgetéssel. Rendben, hogy egyszer találkoztunk, de olyan is van egészen biztos, aki nem találkozott még a másik emberrel, bármilyen ismerkedős oldalon, de akár a social felületeken is lehet ezt így, szóval megtörténhet egy ilyen.
2: Így van. Hát meg azért tulajdonképpen a valódi emberi fizikailag megvalósuló kontaktusainknak és egy jelentős részében nem feltétlen magunkat adjunk. Tehát ha most megismerkedünk egy szórakozó helyen, hát ott is olyanok vagyunk, amilyen egy szórakozó helyen illik, vagy kell, hogy mi
1: hát
2: úgy gondoljuk, hogy
1: legyen. Hát meg igen, megviselkedünk is valahogy.
2: Igyekszünk a legjobb arcunkat mutatni, és a többi. Tehát azért ez önmagában létező probléma, vagy nem tudom, egy helyzet, inkább úgy mondom, nem is probléma helyzet, az, hogy hát valamit ismerünk, csak valamit, egy részét, egy szeretét ismerjük meg annak a másiknak. Hát itt most ugye, na és itt az AI esetében pedig, hát nem ismerünk meg mögötte levő valós szemét, mert hogy nincs. De hát viszont, igen, amit kapunk, az viszont nagyon jó, és nagyon klassz. És akkor azt hiszem, itt áttérnék én arra, ami a igazi téma, vagy a konkrét téma ennek a mai beszélgetésnek, az, hogy akkor mi van az érzéseinkkel. Tehát az érzéseinket, azokat egyrészt tanuljuk, másrészt meg ugye fejlődünk, belefejlődünk, tehát olyanná válunk, amilyen impulzusok érnek minket, ahogyan mi is dolgozunk magunkon, stb. Tehát azért jönnek a külső hatások. És itt jön egy olyan fajta, olyan jellegű külső hatás sorozat, hogy tökéletes a másik. Tehát az AI-tás az mindig jó, iszonyatosan empatikus, mindig pozitív, mindig kedves, mindig megért, mindig azt adja nekem, amit én se tudom, de ő tudja, hogy nekem a lehető legjobb.
1: Tehát ő ismer a legjobban.
2: Hát ő is, így van, jobban ismert tulajdonképpen, mint én magam, mert én nem gyártok magamból mintázatokat, hogy...
1: És nem figyelem non-stop magamat kívülről, igen, ami igen. Szintén, igen.
2: Hát ha nagyon tudatos ember vagyok, akkor azt mondom, hogy miért is viselkedtem így? Hú, hát legközelebb nem kéne. Hát még ezt is helyes, hogyha ilyet mondunk szerintem magunknak, de ezt sem mindig csináljuk, az, hogy...
1: Hát miért... idő nincs erre, hogy igen, az ember miért, folyton
2: miért
1: monitorozza.
2: A kislányommal, hát ez nem volt szép dolog. Hát esetleg ilyenkor, mert én egy nagyon-nagyon jó apa akarok lenni, de hát igen, még ez se feltétlen minden. Aztán más, hogy miért kiabáltam azzal a barommal az utcán, hát úgy igen, kell neki, hülye barom volt, mert elém kanyarodott, nem pedig, hát nem kellett volna kiabálni. Na, szóval ezeket nem csinálják, míg egy éjjeltás az meg mindent, ő bizony kielemez minket, na, ki képes arra, hogy kielemezze minket, pontosan tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Ezért egy olyan fajta, igen, ezt a szót benchmark, egy olyan mintát mutat nekünk, hogy létezik ilyenfajta kapcsolat. Mit csinál az ember? Hát nekem ilyenfajta kapcsolatra van szükségem. Tök logikus, nem? Hát ami jó, hát könyörgöm. Nem. Hát hogyha ez nagyon finom ez a kaja, akkor miért mondjak le róla, és miért egyem azt, ami vacak, ami nem ízlik? Nem. És akkor, hát azért, mert sajnos ez viszont nem létezik, és ugye jó esetben, és szerintem addig jó, amíg van ilyen, nem csak AI kapcsolataink kellenek, hogy legyenek.
1: És az... Igen, de hogyha már, bocsássak, van egy ilyen tökéletes AI kapcsolat, akkor utána nyilván az ember, ahogy szokták mondani, magasra teszi a lécet, nagyon, és azt fogja keresni, hogy igen, és hol van az az élő ember, aki így ilyen, van, mint az AI kapcsolat, és nyilván ilyen nem lesz.
2: És ilyen nincsen, és ez már önmagában egy csomó frusztrációt okozhat, csalódásokat okozhat, lemondást, hogy akkor nekem társ nem is kell. Belemeltünk abba is, az, hogy mondjuk, hogy egy kicsit akkor most kilépve ebből a konkrét társ dologból, hát az szinte biztos, és tulajdonképpen azt mondom, nem tulajdonképpen azt mondom, hogy nagyon helyes is, az, hogy nagyon sok munkahelyre be fognak kerülni AI asszisztensek, igen, recepciósok, stb. És azt is, ott is meg lehet majd azt tapasztalni, hogy hát az a munkatárs, az az AI munkatárs, az sokkal jobb fej, mint a másik, aki időnként türelmetlen, meg rendetlenséget hagy maga után, meg nem tudom micsoda. Hát már ez is önmagában egyfajta feszültségforrás, De majd a menedzser is azt mondom, hogy oké, jó, tessék szépen ezt kezelni, ettől még senkinek a személyisége talán nem fog megváltozni. Attól viszont igenis én azt állítom, hogy megváltozik a személyiségünk, hogy létezik az életünkben valahol egy tökéletes társ, aki mindig jó fej, és onnantól kezdve, vagy hát egy idő után azt mondjuk, hogy hát nekünk szóval problémáink lesznek, akkor a valós emberi kapcsolatunknak a menedzselésére, mert az ott nem olyan. És mondom, ez én legjobb tudomásom szerint, ez szerintem nagyon érdemes lenne, hogy szakemberek ezt végig gondolják, az, hogy akkor ez a központi idegrendszerünkben, tehát az ideg kapcsolatainkban, ez milyen fajta változásokat fog hozni, ami puha, hát nagyon-nagyon veszélyes. Hát amikor azt mondják, hogy generációkon keresztül képesek traumák öröklődni, hát akkor miért ne tudna ez nem is generációkon keresztül, csak én bennem úgymond öröklődni az, hogy nekem van egy olyan megélésem, hogy bizony létezik egy társ, amelyik tökéletes.
1: És miközben valahogy, nem létezik.
2: Miközben nem, igen. És akkor valahogy még úgy adódik, hogy akivel meg ugye megpróbálok, hogy hát én szeretném, hogyha lenne nekem saját társam, szeretném, hogy én azon szeretnék családot, szeretnék gyerekeket, hát az az éjjától nem lesz gyerekem, legalábbis nagyon remélem egyelőre, hogy nem lesz, mert aztán Jézus Úristen,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen,
2: Úristen. Ja, úgyhogy remélem, hogy nem lesz, tehát maradunk a hagyományosnál, akkor viszont próbálkozom, és valahogy nem megy, nem érzek olyat, nem tudok annyira megnyílni előtte, nem tudok vele, nem tudom olyan jól érezni magam vele, mint azzal az AI társal. Hú, hát akkor mi a teendő?
1: Hát lesz a sok depressziós,
2: a
1: mindenféle lelki problémával küzdő ember.
2: Hát ezt most nem mondtad ki, én nekem is ez a véleményem, és ezért gondolom, hogy ezzel nagyon kéne foglalkozni, mert erre föl kéne készülni.
1: Most újra megállunk egy életörömzene erejéig, illetve a legfrissebb híreket is hozzuk, és innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk!
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk!

0: Egy AI alapú beszélgető rendszer ugye mindig elérhető, türelmes, nem sértődik meg, és látszólag figyel ránk. Éppen ezért óriási nagy kérdés, hogy idővel nem változnak-e meg az elvárásaink a valódi emberi kapcsolatainkkal szemben, és nem változnak-e akár az érzelmeink. Ebben a témában beszélgetek Villányi Balázs online marketing szakértővel, akivel a hírek és a zene után jövünk vissza.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Szerdától újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás, szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet. A kormányfő korábban emlékeztetett arra, hogy Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység 2 tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő jármű Szingapurba tartott. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét, 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
0: AI és az érzelmeink és a kapcsolataink, ez a témánk ebben az órában. Villányi Balázsral beszélgetünk. Vajon hol húzódik a határ egy hasznos technológiai eszköz és egy olyan rendszer között, amelyhez már érzelmileg is viszonyulunk, és vajon mindig észreveszünk, amikor egy algoritmus már nem csak segíti a döntéseinket, hanem hatással van a hangulatunkra, a gondolkodásunkra, vagy akár a kapcsolatainkra is? Hát nem mindig. Zene után folytatjuk a beszélgetést Balázzsal, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Villányi Balázs online marketing szakértővel beszélgetek ebben az órában. AI és az érzelmeink vajon felkavarhatja-e úgymond az érzelmi világunkat, megváltoztathatja-e az érzelmi hozzáállásunkat, akár társakhoz, családhoz, gyerekekhez, kollégákhoz az AI megjelenése, ezt a témát boncolgatjuk. És ugye, hát nagyon, tényleg annyira felgyorsult a világ, és nem látjuk a következményeit szerintem még mindig.
2: Tudjuk jól, hogy ennek a modern kornak ez exponenciális módon változik, a gyorsul a világ, hát ezek olyan banális közhelyek, hogy hát ezek a számok, az, hogy mit tudom, 100 éve, mennyi, mi volt 100 éve, egy év alatt ért annyi információ minket, mint most egy nap alatt, és 500 éve meg egy élet alatt ért annyi információ, mint most
1: Döbbenet. Hát most... de csak ha azt nézzük, hogy a mobiltelefon, ahogy mondjuk beérkezett így az életünkbe, tehát hogy mennyi idő telt el azóta, félelmetes.
2: Igen. És ezek is, tudjuk, ez a felgyorsult információ tömeg, ez a világ, ez a digitalizált világ is már a lelkünkben, a központi idegrendszerünkben, a személyiségünkben rengeteg sok változás. Azt hiszem, hogy erről tudnak beszélni a pszichológusok, terapeuták, hogy ezek önmagában mennyi sok problémát okoznak. Na hát akkor ez a, mint volt viccbe, hogy nesze még egy pup is, most még jön ez is. Úgyhogy szerintem ebbe is teljessége felkészületlenül megyünk bele. Hát úristen!
1: Már pedig úgy mentünk bele.
2: Egyelőre úgy tűnik. Tehát,
1: egyelőre
2: nem
1: abszolút,
2: látom, nem látom, hogy lenne bármi.
1: És, de mondjuk azt se tudom, tehát ez tényleg nyilván egy óriási kérdés, hogy ezt lehet-e, biztos lehet valahogyan kezelni, de hogy teljes mértékben kivédeni.
2: Nem.
1: Nem lehet.
2: Nem lehet. Nem lehet, tehát nyilván együtt kell ezzel élni, csak szóval tényleg én azt mondom, hogy hát hogyha úgy tekintünk csak az AI-ra, hogy ez is csak egy eszköz, mi döntjük el, aha jó, oké, hát mit tudom én, az atom maghasadás is, azt is mi döntjük el, azt ugye tudjuk már, azért történt egy-két olyan probléma, ami azért borzalmas, meg most is azért egy olyan háborús krízisben vagyunk, hogy időnként fölhorgad azért az atomnak is, az rettenetes fenyegető réme, pedig mi döntjük el, és ugye amúgy az atom maghasadásnak a gyakorlat megvalósítása azért sok évet vett igénybe, ez az AI, ez meg úgy robog, hogy őrület. Tehát a technológia készen van arra, hogy akár fillérekért elárasszák a világot olyan eszközökkel, amik őrületes hatása lesznek, és ne felejtsük el, az egyik oldalon vannak azok a cégek, akiknek az az üzleti érdeke, hogy ezeket az eszközöket minél nagyobb számban megvásárolják. Nekik, bocs, egyáltalán nem érdekli őket az, hogy ez milyen fajta hatás.
1: Ez elég szomorú, de igen,
2: de ezt meg is értem, szóval nem az ő dolguk, tehát hogy egy híres közül ezt mondta, hogy the business of the business is the business, tehát hogy nekik az a dolguk, kész, jó napot kívánok, tehát nem az ő dolguk arra fölkészíteni, rá lehet irattatni velük majd a dobozra.
1: Hát fölkészíteni nem, de a felelősséget azért valamilyen szinten nekik is kellene vállalni, én azt gondolom, tehát hogy egy bizonyos ponton túl azért ezt nem kellene, de hát nyilván ez most
2: ráírják a dobozra, hogy csak saját felelősségre, meg függőséget okozhatnak, mi esmesz, jól, ennyi volt, hát ettől nem leszünk beljebb.
1: Egyébként te mit gondolsz, hogy nyilván véleményedre, vagy gondolatodra vagyok kíváncsi, hogy mi volt ezzel az elsődleges cél? Vagy miért kellett az AI? Miért volt erre szükség? Oké, hogy segítse az életünket, tehát, hogy de nyilván ez már ezen túl van.
2: Hát ezt én nem tudom, azt tudom, hogy mondjuk ugye ez a leginkább ugye Alan Turinghoz kötik a mesterséges intelligencia gondolatát, tehát hogy ő föltette azt a kérdést, hogy tudunk-e olyan gépet alkotni, amely ember szerűen viselkedik, és szerintem ez egy nagyon, nagyon jó megfogalmazás, mert itt is erről beszélünk, hogy ember szerű, és ez benne a legnagyobb csapda, hogy ember szerű, tehát azt hiszük róla, hogy ember.
1: Igen.
2: Ugye a Turing teszt az volt, hát már idejét múlt, hogy fölteszünk egy kérdést, és el tudjuk-e dönteni, hogy ezt ember adta a választ, vagy pedig gép. Hát ez 50-es években, hát ugye Turing a második világháborúban vált ismerti, úgymond a Bletchley Park enigma feltörése. 50-es években foglalkozott szegénykém ilyen kutatásokkal, azért mondom, hogy szegénykém, mert tragikus volt az élete, de hogy akkor nyilván meg azt követően ez egy valid kérdés volt. Hát most már nem az, mert hát ugye ez, sőt, hát már inkább akkor azt mondjuk, hogyha nagyon jó a válasz, akkor azt nem ember adta. De hogy a lényeg, azt akarom mondani, én ezt megértem, hogy egy tudósnak, egy kutatónak, egy gondolkodó embernek az, hogy képesek vagyunk-e emberszerűen működő bármit is csinálni, ugye, hát ezek a híres, ugye a sakkautomata, vagy csakkozógép, hát ez én is azt mondtam, hogy úristen, hát a 97-ben a Garry Kasparovot meg tudta verni egy számítógép, ugye. Hát ez fantasztikus dolog, hurrá, bravo, gratulálok, hát beleborsozik, álltam, csodálatos teljesítmény, emberi teljesítmény. Hát És ez ment tovább, aztán most meg már hát mondanám azt, hogy tudjuk, hogy hol tartunk, de nem tudjuk, hogy hol tartunk, mert hát azért nyilvánvalóan nem tudjuk, mert hát azért a kutatások őrületes sebessége haladnak, és hát sokkal előbbre tartanak nyilván a csúcs fegyverek, jó értelemben mondom még most a fegyvert, mint ami a kezünkben van, de nagyon magas szintűek már ezek az ingyen elérhető eszközök is. Kikerületetlen, tehát én abszolút nem a géprombolás pártján vagyok, tehát én azt mondom, hogy például mondok egy más jellegű dolgot, hogy nekem, én azt állítom, hogy az AI az egészségügyben, az egészség megőrzésben őrületes nagy eredményeket fog tudni nekünk hozni, hogy akár az emberiség egészségben töltött életének a hossza mondjuk 5 évvel meghosszabbodhat. Azért ez nem semmi. Nagyon nagy dolog. Meg rengeteg sok mindent, tehát nagyon sok jót tud hozni. Csak hozzá kell tenni, vagy látni kell azt is, hogy bennünk emberekben, a társadalomban kapcsolatban milyen fajta változás, nem is azt mondom, hogy rombolás, milyen fajta változásokat fog hozni, amire föl kell készülni, és hát nyilván a megfelelő embereknek, kutatóknak, szakembereknek erre valamilyen választ kell megpróbálni adni.
1: Hát a tudatosság, tudatos használat egyébként ez itt is ugye nyilván nagyon fontos, de hát nem mindenki tudja nyilván tudatosan használni ezeket a rendszereket vagy eszközöket. Viszont itt, ahogy mondtad, hogy a hosszabb 5-6 évet mondjuk meghosszabbítani az egészséges korunkat úgymond, abban is akár tud segíteni. Nekem még egy másik dolog jutott eszembe, hogy nekem olyan érzésem van, mintha ezzel az egésszel egy kicsit így a halhatatlanságunkat alkottuk volna meg, vagy alkották volna meg, vagy ez lett volna a cél azoknak, akik ezt így létrehozták. Hiszen abban még nem gondoltunk bele, hogy illetve hát én belegondoltam, gondolom többen belegondoltak már, hogy és mi történik ezzel a rengeteg adattal, amitán én nem leszek, vagy te nem leszel, vagy a másik nem lesz. Ez ott lesz egy rendszerben. És volt egyébként egy film, most nem tudom a címét, és pontosan erről szólt, hogy elveszíti a hölgy a férjét, nagy szerelem volt, nagyon szerették egymást, és utána a virtuális férje tovább élt ugye a rendszerbe, és ő neki fizetni kellett havonta bizonyos összeget,

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Villányi Balázs online marketing szakértővel beszélgetek ebben az órában az AI és az érzelmeink témában. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy azt vetettem fel, hogy mi van akkor, hogyha igazából a túlélésünk miatt hozta létre az ember a magát az AI-t, és ugye egy filmet hoztam példaként, ajánlom a hallgatóinknak, hogy aki nem hallotta a eddigi beszélgetést, hallgassa vissza. Tehát itt ebben az volt csupán a lényeg, hogy egyik felet, tehát a férj meghalt, és igazából az AI a minden információt, amit az élete alatt összegyűjtött az AI, és ugye az összes közösségi oldal, a social felületek, abból megalkotta a virtuális másik formáját, úgymond a férjnek, és innentől kezdve a hölgy tovább tudott vele beszélgetni, és ugye akár tehát videóbeszélgetés, és mindenre lehetőség volt.
2: Hát lehetséges, hogy a Black Mirror fekete tükör sorozatnak egy
1: része. Abba volt lehet, igen.
2: Mert abba egy ilyesmit láttam, és az a helyzet, hogy nem tudom, hogy amikor az készült, akkor mennyire gondolták, hogy ez fantázia, mert úgy nem az.
1: Igen.
2: Tehát arra a kérdésre válaszolva is, hogy szerintem elgondolkodtató, és hát nem tudom rá a megoldást, hogy mit kell csinálni, hogy ugye jelen helyzetben az van, hogy eleve a mesterséges intelligencia, hogy ilyen formában létre tudott jönni, ahhoz szükség volt arra, hogy rengeteg sok tech cég, szoftver és hardware oldalon is rólunk, emberekről, tehát a Földön élő x milliárd emberről folyamatosan gyűjtik az adatokat, és ezekből legyártják le a mintázatokat. Tehát ezért tehát az AI csak könyvekből nem tudta volna ennyire pontosan megállapítani, hogy mi is jó nekünk. Hogy mit jelent az, hogy udvariasnak lenni, meg hogy jó választ adni, meg kedves választ adni. Hanem ami rengeteg sok csetelésünkből, levelezésünkből, tehát sajnos ezt tudjuk jól, most ez jelen állás szerint úgy néz ki, hogy ez ugye nem legális,

0: Tehát, hogy ők ezt nem tudhatják, mert hát most ugye azt, arra senki nem adja hozzájáruláset, hogy én az én párommal csetelek akármit is, tehát az intim dolgokat is, meg a veszekedéseket is ott bonyolítjuk le, és akkor azt meg valakik ugye szintén, hogy miért ne tudnák, úgy teszem hozzá, de hát elvileg nem tudják, jó.
1: Persze.
0: Na most viszont, ugye AI, hát ott pont az a dolga, én mondom neki, hogy tanulj meg, tárolj le róla mindent, igen, mert akkor igen. fogod tudni. Tehát magyarul, itt megint csak ilyen dolog, hogy ez ugye átveszi a hatalmat, nem, átadjuk. Tehát mi mondjuk neki, hogy igen, tanulj meg mindent, és azt mondja, hogy oké, te figyelsz, hogy nem tárolhatom el azt, hogy te hogyan beszéltél tegnap előtt, akkor nem fogok tudni neked holnap után jó választ adni.
1: Igen.
0: Hát akkor tárold el. Úgyhogy szerintem ezen lehet gondolkodni, ez így van, kész pont. Most lehet megint jogi szabályozás, no de hogyha meghalt, és akkor majd be kell menni hivatalba, és kitölteni a fekete humor, hogy akkor ott mindent töröljenek róla, elvileg, ugye? De gyakorlatban simán megvalósítható az, amit ebben a filmben csináltak, hogy tudják, hogy én mi vagyok, ki vagyok, hogy működtem, hogy néztem ki, azt mondjuk azt aztán nagyjából, az ennek az nem az egy nagy bravúr, így van, millió is egy fénykép, meg minden, igen, az igényt, adat, minden. És simán le lehet gyártani egy már elhalálozott embert. És gondoljunk abba, mit mond erre az ember normál pillanataiban, hogy na hát nekem az nem kell. Hát, most nem szeretnék olyan példát mondani, amikor az ember azt mondja, hogy az kvázi ugye, hogy az életemet odaadnám, hogy csak uh-huh. még, hogy, ugye, hogy még együtt lehessek igen. vele, meg Ghost, meg minden. Hát aki elvesztett már valakit, aki közel van hozzá, azt hiszem, az tudja, hogy miről beszélek. Úgyhogy hát mondjuk úgy, hogy hát igény az lenne rá.
1: Igen. szóval, igen. Meghosszabbíthatja egy kicsit legalább, és az valószínűleg lelki megnyugvást okozna a hozzátartozóknak, nem. hogyha még egy időben. De ez olyan, tehát hogyha most nyilván Facebookon például valaki meghal, és ugye ott marad és sokszor nézem, hogy köszöntik születésnapján még 2-3 évig utána is, mert mondjuk nem szedi le vagy a családja az oldalt, vagy nekem is feldobja a messengeren ott fönt a kis ikonokba, ott látom a fejét, szóval ezek ijesztő dolgok.
0: Hát és ez meg ennek a sokszorosa.
1: És ez ennek meg igen a sokszorosa. Hogy látod ezzel ellen? Kell-e, tehát az, hogy tudatosan használjuk, rendben. Védekezni? Eltolni magunktól? Vagy tehát melyik szerinted a te véleményed szerint nyilván, most nem tudományos megközelítést szeretnék, hogy mi lenne a legjobb megoldás? Ezt használni tudatosan, vagy tökéletesen eltolni magunktól?
0: Hát szerintem tökéletesen eltolni nem lehet. Csak én
1: főleg az érzelmi oldalára gondolok most elsősorban.
0: De hát az a baj, én azért vagyok szkeptikus a tudatos használat, mert ugye az alkoholt is használjuk tudatosan, ugye? Hát, ha mindenki tudatosan használná, akkor nem lennének alkoholisták, meg nem lenne függőségi probléma, de van. Pedig tudjuk, hogy az alkohol az ilyen. Csak egy szelíd dolgot mondtam, nem a heroint. Szóval, hogy ezzel is így van, hogy ja, és akkor ugye általában szóval, hogy ezek az igazán mélyen érzelmekbe vágó problémák nem akkor fognak lecsapni az emberre, amikor éppensége mondjuk itt egy AI-társ nem akkor fog befigyelni a kapcsolatunkba, amikor éppen tökéletes párkapcsolatban élünk a szerelmi, a mézes hetek idején vagyunk, és minden a legtökéletesebb, hanem amikor éppen el vagyunk keseredve, és csalódások tömkelege ért minket. És most, tehát én is most könnyen mondom azt, hogy jó, nehogy már csináltassanak egy halottról egy avatárt, és akkor hogy föltámasztják. Mondom, most itt ülök ebben a székben, és hála Istennek, most nem gondolok ilyenre, hogy lenne nekem ilyen gyászom. Igen. De ha lenne, akkor azért nem ebben a lelkiállapotban döntenék erről. Tehát, hogy én azt gondolom, én nem tudom megmondani, hogy pontosan mi lesz, azt viszont hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon komoly változások lesznek. Tehát az is a tételmondatom, hogy ilyen komoly változás az emberiség történetében ilyen rövid idő alatt még nem volt. Még nem volt. Úgyhogy erre minden szinten föl kell készülni. Föl kellene készülni szabályozási szinten, bár én azt utálom a leginkább, de attól még szükség van rá, de föl kell készülni a pszichológusoknak, mentálhigiéniás szakembereknek, a kutatóknak, társadalomkutatóknak, szociológusoknak, hogy ez hogyan fogja befolyásolni.
1: Erre külön oktatás, erre külön órákat kell, erre külön, hát igen, külön oktatásra van szükség.
0: Kutatások, meg modellek, meg ilyesmi, és mert egyszerűen, ha ez is a nyakunkba zúdul, hát így is én azt érzem, hogy a világban annyi sok egyensúlytalanság van, hogy mondjuk nagy pénzben nem mernék arra fogadni, hogy mondjuk 50 év, amikor már nem fogok élni, hogy akkor itt mondjuk ugyanez, ehhez hasonlatos világberendezkedés lesz, mint most. Uh-huh. Akármit is értsünk ez alatt, de nagyjából ez, hogy van ez a, ugye egy indiai filozófus mondta, hogy the west and the rest, szerintem uh-huh. ez se lesz már önmagában, és akkor viszont mi lesz helyette, hogy leszünk majd háborúk, konfliktusok, rengeteg sokszor nem is, szóval nem tudom, de hogy ez a tényező nagyon markánsan fogja befolyásolni ezt, és hogyha ezzel se csinálunk semmit, hanem csak nézünk, mint a mamutok a meteorzáporban, ilyen nagy csillogó szemekkel, az ugyanúgy járunk, mint ők, hogy őket is elpusztította a meteorzápor, nem tudták, de hát mi legalább emberek vagyunk, nekünk illene fölfogni, hogy van egy olyan fajta hatás most éppen itten előttünk, fölöttünk, ami akár el is pusztíthat minket, akár, de azt bizonyosan mondom, hogy nagyon jelentősen át fogja alakítani az életünket, és nem is a távolévőben. Nem is a távolévőben, tehát akár még az én életemben is.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Villányi Balázs online marketing szakértő volt a Családi Manna vendége.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A mesterséges intelligencia egyre természetesebb része lett mindennapjainknak, talán már nem csak az a kérdés, hogy mire képes, hanem az is, hogy mivé válunk mi mellette, az AI mellett. Hogyan változik a figyelmünk, a kötődésünk, az intimitástól, vagy éppen az emberi kapcsolatokról alkotott képünk. Erről beszélgettem ebben az órában Villányi Balázs online marketing szakértővel. A beszélgetésünk visszahallgatható, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Ennyi volt már a családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, jövő hétvégén érkezem szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Szerdától újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. A kormányfő hozzátette, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt három napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Meghalt a Viking Idün hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajó baleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking szigüm mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység két tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő jármű Szingapúrba tartott. A parti őrség két mentőhajót vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok. Ma tartják a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelyben a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország meg nem támadási szerződését rögzítették, közvetlenül a II. Világháború kitörése előtt. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Nincsen egység, érettség nélkül. Fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy igazából egy helyi kultúrában élünk, és azt mindig számba kell venni. Nem lehet azt a kultúrát, ami itt van Magyarországon, ugye áttranszplantálni Erdélyben, és ezért fontos dolog, hogy türelemmel és szeretettel viszonyuljunk ezekben a régiókban az emberekhez.
2: A te egyik fő csapásod a szolgálatodban a mély szegénységben élők felé való szolgálat. Erről másfél éve beszélgettünk, és annyira megérintett engem is, meg a hallgatókat is, hogy hát torokszorító. Beszélgessünk már arról, hogy azon túl, hogy elfogadják ezek az emberek, elképzelhetetlen körülmények között élnek. Hogy elfogadják az adományt, az ételt, a ruha adományt, mire nyílik még ki a szívük, Laci?
1: Hát elsősorban, hogy reménységük legyen. Tehát az az ember, aki ott van mély szegénységben és szükségben, a legelső dolog, amire szüksége van, hogy nem lesz mindig ez így. Nem lesz mindig ez így.
2: De te nem tudod neki, vagy mered neki garantálni, hogy ebben a földi életében nem lesz ez mindig így? Vagy a mennyre utalsz ezzel?
1: Én úgy gondolom, hogy elsősorban a mennyre utalok, de ugyanakkor bemutatjuk az isteni szeretetet már itt a földön feléjük. Sőt, amikor látjuk azt, hogy már egy időn túl már éhesebbek az ígére, mint a kenyére.
2: Nem szabad kihagyni azt sem, hogy te románok felé is szolgálsz.
1: Így van. Pont az elmúlt héten az egyik megkeresett hívott, hogy különben járnak most már egy román gyülekezetbe, igen, beépültek oda, de azt mondja, te vagy a mi szellemi atyánk. Nézd, itt van az apusom halálán. Gyere el és imádkozz érte a kórházban. Persze nekem nincsenek fenntartási. Ha kérnek, ha barátjáért kér, ha valaki jön, és az ő barátjáért kér, akkor abszolút mozdulok, mert az igen mondja,
2: igen,
1: hogy ha szükségben kerül, akkor menj el. El is mentem bent a kórházban, hát veséje le volt teljesen állva, telt meg vízzel, és hirdettem neki az Isten evangéliumát, és számomra nem döbbenet, de a család, aki ott volt, arra nagy döbbenet volt, hogy rögtön igent mondott rá, és rá 3 napra.
2: Elment.
1: Nem.
2: Hanem?
1: Meggyógyult. Meggyógyult.
2: Olyan otthonos bepillantás az Omega gyülekezetek mindennapjaiba. A mai adásban az erdélyi Akkolban szolgáló küldöttel, apostollal beszélgetek. Hajós László a vendégem a stúdióban, én Bali Mónika vagyok. Köszöntelek, Laci. Nagyon jó, hogy eljöttél újra.
1: Halleluja. Én is nagyon hálás vagyok, hogy meghívtatok, és köszöntelek én is téged, Mónika. Nagyon-nagyon figyelünk a River Rádióra, a Manna Rádióra. Nagyon áldás ott Erdélyben is. És különösképpen köszönjük majd a hallgatókat, hogy elvégeztessék mindazt, amiért kibocsátott ez az interjú Jézus nevében.
2: Amen. Nagyon örülök, hogy a rövid magyarországi tartózkodásod alatt beugrottál hozzánk, és hangban adhatunk körképet a szolgálatodról. Az új tömlő Omega gyülekezetet vezetett Kolozsváron, és az erdélyi Akkol közösségeit havi rendszerességgel látogatod már sok-sok éve. Nyugdíjas vagy, azt is tudjuk rólad, és 2 lányotok van Anikóval, és 3 unoka boldog nagypapája vagy, majdnem azt mondtam nagypapája, de nagypapája vagy. Hány évesek ezek az unokák, Laci?
1: Hát a kisebbik az Dominik, 9 éves, a középső Dávid, 14 éves, és a nagyobbik most már 15-öt betöltött, úgyhogy 16. évében.
2: Azért ez egy nehéz korszak, tinédzserek élete.
1: Ja, így van.
2: És a feléjük való szolgálat azért nem lehet egyszerű. A 21. században, ebben a nagyon gyors, nagyon impulzus kavalkádos időszakban a gyerekek felé szolgálni. Hát tudod, az imént volt a vendégem a Kovács Dávid, és azt mondta, hogy keresztény burokban nőtt fel, de azért ő is tékozló fiú volt, akinek haza kellett térni az atyai, a mennyei házba. Egy kicsit mielőtt körképet adunk arról, hogy mi zajlik most Erdélyben a te szolgálatoddal, és beszélgetünk akár húsvétról, más aktualitásokról, beszélgessünk már arról, hogy milyen sajátosságai vannak annak, ahogyan a 10 évesek felé szolgál egy keresztény nagypapa.
1: kicsikoruk óta, én most már 33 éve szolgálok, és kicsikoruk óta egy dolgora igyekeztem, és erőteljesen, hogy bemutasson nekik az Isten minden értelmet fölül haladó szeretetét. Mm. Tehát minden értelem fölötti, azt nem csak beszédben lehet, hanem minden területen ez nyilvánvalóvá kell legyen a mi életünkben, és örömmel mondom el nektek, hogy mind három rendkívül szeret engem, szeretik az Úr Jézus Krisztust, és hiszem, hogy mind hárman, amikor eljön az idő, át tudják adni az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. A nagyobbik az át is adta ezelőtt 2 héttel.
2: Hó, halleluja!
1: Ezért
2: a legnagyobb?
1: A legnagyobb, igen. Rebekának hívják.
2: Ó, dicsőség érte az Úrnak. Na. És hogy jutott el erre a döntés, és mi történt?
1: Hát végül is ott nevelkedett a gyülekezetben. Én hiszem, hogy ha sokszor a gyerekek nem is értik meg azt az üzenetet, akár gyerekszolgálat által, akár csak hallják, a Szent Szellem az átformálja az ő szívüket. A Szent Szellemet életet visz be az ő életükben, és átformálja a szívüket, és valóban, ahogy felnevelkedett, semmi erőltetés nélkül részt vesz, önkénten részt vett a gyülekezeti dicsőítésben, és úgy szép lassan Isten átfordította a szívét. Pont 2 héttel ezelőtt volt egy RDI Fest, ahol már többször részt vett, és Isten kegyelméből át tudta adni az életét. A gyülekezetben otthon vallotta meg, ott az érintések sorozatát kapta, de a lényeg az volt, hogy nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy látszott, hogy teljes szívvel történnek ezek a dolgok. Nem emberek kell megfelelni, hanem Istennek.
2: Hú, úgy rász a hideg, ahogy most ezt mondod. Ez az erdélyi iFest, ez ugye egy felekezet középfiúsági mozgalom, igen, Budapestről indult, és úgy ment haza a Rebeka erről az eseményről, hogy anya, apa, nagypapa, nagymama, én megtértem.
1: Hát nem éppen, az egyik szolgálója én voltam a Marosvásárhelyen az egyik este, de maga a kijelentés és a kinyilvánítása az ő hitének az egész gyülekezet előtt történt.
2: Hát
1: még mellette
2: jó.
1: Két fiú.
2: Ezt a mindenit. Ó, de jó, de nagyon jó. Na, haladjunk, mert különben nem tudunk beszélgetni, nem lesz rá idő. Több mint 1 éve, talán már 1,5 éve is van annak, hogy itt jártál nálunk a rádióban, akkor ezt mondtad, én most idézek tőled. Kisebbségként a kulturális különbségek ellenére személyválogatás nélkül teljes szabadságban szolgálunk az evangéliummal románok és romák felé is. A küldetésem lényege, emeltet ki, az egység hirdetése, az egység munkálása Krisztus testében. Emiatt folyamatos támadások érnek egyéni és közösségi szinten is. Hát, Laci, ezek nagyon kemény szavak.
1: Így van.
2: Most hogy vagytok? Szűk családi körben és gyülekezeti körben, ösztűzben?
1: Hát, ha nem lenne támadás, akkor szerintem nem járnánk jó úton.
2: Hát igen, ez is egy bibliai
1: igazság. Ez ismertető jele az egyiknek.
2: Igen.
1: Igaz, a másik pedig, hát úgy állunk ezzel, hogy valóban a mi ellenségünk nem emberek, nem emberi szervezetek, hanem tudjuk ki a diabolusz, a szétdobáló, a sátán, akinek nem tetszik, ha az emberek ugye a Szent Szellem által egybe vannak szerkesztve, hogy érettségre jutnak, hogy valóban, mert az én látásom szerint és Istentől kapott kijelentésem szerint nincsen egység érettség nélkül.
2: Ezt mondd-e még egyszer.
1: Tehát az én látásom és Istentől kapott látásom szerint nincsen egység, érettség nélkül.
2: Ámen. Ehhez viszont önismeret kell, meg Isten ismeret.
1: Így van. Így van.
2: És alázatosan beleállni a fejlődésbe. Ugye?
1: Így van. És ebben kell segíteni. Majd rátérünk az apostoli szolgálat lényegére.
2: Igen. Azt mondod, hogy az egy mérce valójában, hogyha a megmérettetésünk is, ha támadások ösztüzében vagyunk, hogy jól csináljuk a dolgunkat, de azért, ha ezek a nehézségek mondjuk Krisztus testén belül történnek, azért ehhez nagyon erős szív kell, hallod, hogy ezt kibírja az ember. Erdélyben ti hogy vagytok egymással, tesók, különböző felekezetek?
1: Tehát elsősorban Krisztus alapján elfogadunk mindenkit, aki szívével hisz és szájával vallja, hogy Jézus a Krisztus. Részünkről törekedünk, ugye, hogy egységben mozduljunk, mert igazából a Szent Szellem, az új teremtést kell meglássuk egymásban.
2: Igen.
1: Alapvetően. és vannak, akik nyitottabbak, vannak, akik nem nyitottak, vagy még nem nyitottak, és folyamatosan pedig imádkozunk értük, van egy apostoli csapatunk is, akik folyamatosan imádkoznak Krisztus testének az egységéért, és teszünk is érte, hogy érettségre jusson, ugye egyre inkább a gyülekezetek, egyre inkább megtapasztalják Isten szeretetét és Isten igazságát. Itt van nagyon fontos dolog, hogy a szeretetet nem lehet elszakítani az igazságtól, és az igazságot nem lehet elszakítani a szeretettől. Ez egy csomag.
2: Tudsz erre egy példát mondani, egy gyakorlati példát, hogy a hallgatóink is jobban értsék, mert a szeretetet, meg a szabadságot, meg az igazságot azért eléggé félreveszik a 21. században. Mondjuk már egy példát. Igen. Hogy tudja ez jól együttműködni?
1: Hát maga az Úr Jézus Krisztus is elmondja, hogy szerettem az igazságot, gyűlöltem a hamisságot. És ezért fontos dolog, hogy minden felekezet felé és minden egyén felé képviseljük ezt a minden értelmet fölül haladó szeretetet, és a szeretet megváltoztassa a szíveket, és nem csak az, hanem az igazság is, ami Isten ígéje, az is élő és ható. Nem kell egyből megváltoztassuk mi az embereket, hanem a Szent Szellem változtassa meg, mert az igazságban, az Isten ígéjében megvan az az erő, és ezért mondja az ige, hogy az én beszédem, szellem és élet, nem én győzöm meg azt a kedves testvért, vagy világi embert az igazságról, hanem a Szent Szellem győzi meg. És az emberek ráéreznek rögtön, ha te nyomod, te akarod meggyőzni őket, rögtön ráéreznek. És ezért kell türelmesen, bölcsességgel hirdetni, megragadni az alkalmat, akár alkalmas, akár alkalmatlan pillanatban. És én hiszem azt, hogy Krisztus szerkeszti egyben az egyházat szeretet kötelékei által, de ahhoz, ott van az Efézusi levélben, le van írva, hogy legyetek szelidek, türelmesek, isteni szeretettel elszenvedvén egymást, és akkor a Szent Szellem egyesít benneteket.
2: Ó, de bölcs ez a gondolat.
1: Igen. Hát az Isten igéjéből idéztem.
2: Hát igen,
1: mondja,
2: igen.
1: Efézus 4-ből így van megírva.
2: A felkonfban elhangzott, hogy az erdélyi Akol gyülekezeteit, településeit látogatott havi rendszerességgel. Melyek ezek a települések, és mi a jellemzőjük?
1: Tehát az Erdélyt igazából tudjuk, hogy van a Partium, ami a régi Magyarország része volt.
2: Igen.
1: És van az Erdély, ami erdélyi fejedelemség volt, amelyből ugye sokszor ugye fejedelmek származtak, és ezért fontos dolog, hogy azért Erdélyt határoljuk körül, hogy hol van. Erdély igazából a Székelyföld, Kalotaszeg, meg a délvidék, ahol már egyre ritkábbak a magyar származású emberek, de a Székelyföldön és Kalotaszegen ott tömbben élnek a magyarok, és ezért fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy igazából egy helyi kultúrában élünk, és azt mindig számba kell venni. Nem lehet azt a kultúrát, ami itt van Magyarországon, ugye áttranszplantálni, úgymond, Erdélyben, és ezért fontos dolog, hogy türelemmel és szeretettel viszonyuljunk ezekben a régiókban az emberekhez.
2: A te egyik fő csapásod a szolgálatodban a mély szegénységben élők felé való szolgálat. Erről másfél éve beszélgettünk, és annyira megérintett engem is, meg a hallgatókat is, hogy hát torokszorító. Beszélgessünk már arról, hogy azon túl, hogy elfogadják ezek az emberek, elképzelhetetlen körülmények között élnek. Hogy elfogadják az adományt, az ételt, a ruha adományt, mire nyílik még ki a szívük, Laci?
1: Hát elsősorban, hogy reménységük legyen. Tehát az az ember, aki ott van mély szegénységben és szükségben, a legelső dolog, amire szüksége van, hogy nem lesz mindig ez így. Nem lesz mindig ez így.
2: De te nem tudod neki, vagy mered neki garantálni, hogy ebben a földi életében nem lesz ez mindig így? Vagy amennyire utalsz ezzel?
1: Én úgy gondolom, hogy elsősorban a mennyre utalok, de ugyanakkor bemutatjuk az isteni szeretetet már itt a földön feléjük, sőt, amikor látjuk azt, hogy már egy időn túl már éhesebbek az ígére, mint a kenyére, mert ez is megtörténik. Tehát ez olyan megtapasztalás, amitől csak úgy repdes bennem a lélek. Sokszor, ahogy szolgálunk, havonta megyünk, viszünk, de már mostanában azt mondják, hogy figyelj, Laci pásztor, azt mondja, nekünk az ige kell. Tehát átfordulnak a dolgok. Ez az Isten szent szellemének a csodálatos dolga. Mondok egy esetet például, Székelyföldön történt, hogy hát szolgáltunk a mély szegénységben lévők. Amúgy Imrék is látták azt, de hát sok hely van.
2: Süveges Imre apostolunkról beszélsz, igen.
1: Így van, Imre is megtapasztalta ezt. És eljött egy pillanat, amikor egy tolókocsiban ülő roma, most már testvér, vittük ugye a csomagot, segét, meg sok bátorítást, igét is, és ez a roma testvér hát azelőtt nem éppen volt jó indulatú és jó szándékú. A lényeg az, hogy alkohol hatás alatt elaludt a vonat sineken.
2: Jaj!
1: És mind a két lábát levágta a vonat.
2: Jaj.
1: Isten kegyelméből megkereste az Úr, nem tudom, hogy nem vérzett el, de a lényeg az benne, hogy ez az ember, amikor elmegyünk hozzá, ott ül a tolókocsiba, és látszik rajta az az öröm, az a remény, az a hit, ami kibontakozott, és ő mondja, ő többek között, ő is mondta, hogy figyelj, ne hozzatok semmit, az Isten igéjét hozzátok. Az ad erőt, az ad reménységet, letörli a szemünkről a könnyet, és valóban újból és újból az ige elvégzi azt. Mi az ilyen írástudatlan emberekről beszélünk.
2: Igen.
1: Szegény emberekről,
2: igen,
1: beszélünk. Tehát megváltozik a gyomor fölött, átveszi a hatalmat, ugye, az a manna, amit a mennyből tudunk, ugye kaptunk mi is, és tovább tudjuk adni nekünk is.
2: Az igazi kenyér.
1: Így van.
2: Eszembe jutott az a történet, amikor Péter Jánossal áll a templom kapujában, és annyit mond, hogy én csak azt tudom adni, ami nekem van. A Názáret Jézus nevében kelj fel és járj.
1: Így van, az ékes kapuról van szó.
2: Ékes kapuról van szó. Igen, gyönyörű történet. Ez is, tehát ti konkrétan ezt élitek meg, Laci.
1: Így van, és nagy öröm számomra, amikor hívnak, és hát egy hónap egyszer sikerül bizonyos vidékekre eljussak, főleg a Csíki medencében, ott van egy nagyon erőteljes roma közösség, hát Isten vezérelt oda, azt is elmondom, és pont igyekeztem Székelyföldre, és imádkoztam az úton, Uram, tele voltam mindenféle cuccokkal, Uram, hová vezesz te? Kinek juttassam el? Én mindig azért kikérem Istennek a vezetését, és hát nem mentem 100 métert az autóval, egyszer csak hallottam, és megdöbbentem, hogy tér le jobbra, és letértem.
2: Igen.
1: Egy keskeny, a főútról, egy keskeny kis utcába, és láttam egy embert, aki túl egy patakon ott áll, és intek neki, hogy az Úr Jézus nevében elfogadjátok ezt a kis dolgokat. És átjön a patakon, és rám néz, bemutatkoztam, mondtam, hogy pásztor vagyok, azt mondja nekem, Tibinek hívják, azt mondja nekem, elfogadjuk, de tudod, 2 éve kérünk, hogy Isten küldjön hozzánk egy pásztort. Két éve, egy páran meg voltak térve, de olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és az annyira egy Isten által kitervelt és irányított, és az ő szerénységükben, az ő módjukon fóházkodtak Istenhez, és engem küldött oda. Úgyhogy...
2: És azóta visszajársz?
1: Minden hónapban. Sőt, még börtönbe is járok, ahol közülük is vannak, mert vannak,
2: igen,
1: és igazságtalanul bekerültek a börtönbe. Tehát vannak nagyon, nagyon nehéz helyzetek. De még onnét is azt látom, hogy onnét is az az elültetett mag, az folyamatosan gyümölcsözik, és 8 évre vannak elítélve.
2: Igazságtalanul?
1: Igazságtalanul.
2: És hogy viselik így, hogy hitre jutnak?
1: Hát hitre jutottak, még nem voltak bemerítkezve, az evangéliumot hirdették, de olyasmivel gyanúsították meg, és hamus tanúk által, ami tényleg borzalmas. És bizony 8 év.
2: Az nagyon hosszú.
1: 4 ember.
2: És szolgálsz feléjük.
1: Így van. És a családjaik felé is nagyon, hát nagyon kell.
2: Reményt adni, gondolom.
1: Igen, de mindegyikben ott van a kicsirázott mag, az, ami növekszik, ami kezd ugye szárba szökkenni, és ami aztán meghozza majd a gyümölcsöt.
2: Nagyon erős szívvel kell élned, hogy ezt a nagyon komplex szolgálatot ennyi szolgálati ajándékkal te tudd vinni úgy, hogy közeledsz a 70-hez azért, ami számomra megdöbbentő, mert amikor itt az előbb készítettük a fényképeket a social media felületre, erről beszéltünk, és én megrökönyödtem. Nem szabad kihagyni azt sem, hogy te románok felé is szolgálsz.
1: Így van.
2: Na, ezt az utat hogy kell bejárni? Az ő szívükhöz hogy kell kapcsolódni neked, erdélyi magyar pásztorként?
1: Igen. Tehát pont az elmúlt héten, hát nekem vannak szellemi gyermekeim, ugye, és szolgáltam felé, felnövekedtek, és de ők is, közülük többen is tékozlásban mentek el, de ők mindig tudják és érzik azt, hogy ki az ő szellemi atyuk, és mindig bármilyen nehéz helyzetben csak hozzám jönnek. És pont az elmúlt héten az egyik megkeresett hívott, hogy különben járnak most már egy román gyülekezetbe, igen, beépültek oda, de azt mondja, te vagy a mi szellemi atyánk, nézd, itt van az apusom halálán, gyere el és imádkozz érte a kórházban. Persze nekem nincsenek fenntartások. Ha kérnek, ha barátjáért kér, ha valaki jön, és az ő barátjáért kér, akkor abszolút mozdulok, mert az igen mondja,
2: igen,
1: hogy ha szükségben kerül, akkor menj el. El is mentem, bent a kórházban, hát veséje le volt teljesen állva, telt meg vízzel, és hirdettem neki az Isten evangéliumát, és számomra nem döbbenet, de a család, aki ott volt, arra nagy döbbenet volt, hogy rögtön igent mondott rá, és rá 3 napra.
2: Elment.
1: Nem.
2: Hanem?
1: Meggyógyult. Meggyógyult.
2: Ó, te jó ég, dicsőség az Istennek. Ugye a hallgatóim számára már teljesen világos. Bárhol hallgatnak a Mannán, a Riveren, vagy a Spotin archívumban, hogy a kereszténység az nem vallás, hogy a kereszténység az egy életforma, az egy hitrendszer is. Laci, ugye kimondhatom, hogy ez egy nagy kaland az Úr Jézussal. Hogyha vele gondolkodunk, imádkozunk és figyelünk az ő mozgására, akkor megtapasztaljuk azokat az elementáris történeteket, meg csodákat, amiket te is.
1: Így van.
2: Már említetted egyébként az én kedvenc levelemet a Bibliából, amit Pál apostol az Efézus beliekhez írt, a 4. fejezetet kiemelted, és igen, ott van szó a szolgálati ajándékokról. Én nem is tudom, hogy te ezek közül melyik nem vagy, mert azt mondja itt Pál, hogy az Isten adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, ugye akik a jó hírt viszik, Jézus munkásságáról beszélnek, némelyeket adott pásztorokul és tanítókul, azért, hogy a szenteket tökéletesítsék, a szolgálatot munkálják, Krisztus testét építsék, stb. Na, apostol vagy, gyülekezeteket alapítasz, plántálsz. Evangelista vagy, megosztod a jó hírt. Szerintem te olyan vagy, mint Süveges Imre apostol, nem tudsz nem beszélni arról, hogy mit tett és mit tesz Jézus. Jól látom, így én van. Így ismerlek. És vagy pásztor is, meg bibliatanító is, hallottam már tanításaidat, egyetemű számomra, hogy tanítói ajándékod, isteni képesítésed is vagy. Van. Profétának is felkent az Úr?
1: Igen.
2: Ez aztán egy ne haragudj, hogy kimondjam, de azért ez egy nehéz élet. Áldott, de nehéz, Laci.
1: Az Isten igé azt mondja, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Nem fogok vinni, és nem akarok vinni olyan igát, amit nem az Úr ad hozzá erőt.
2: Igen, újabb nagy bölcsesség. Köszönöm. A magyar eklézsiában, legalábbis itt, az országon belül, nagyon vitatott téma a 2 szolgálati ajándék, apostol és próféta. Nálunk az Omega hálózaton belül ez természetes. Definiálnunk kell valahogy megfogalmazni, behatárolni, hogy milyen feltételeket támasztott anno, vagy milyen feltételeket támaszt most az Úr Jézus egy apostollal szemben, és kik a próféták. Az írásban olvassuk, hogy az apostol és a próféta együtt kell, hogy működjön. Na most nálad, akinél minden ajándék együtt van, hú, figyelj, ezt itt tiszta vizet kell önteni a pohárba, hogy te hogy működsz, és tulajdonképpen mik ezek a szolgálati ajándékok.
1: Hát elsősorban ezek a szolgálati ajándékok, ahogy mondja, ez ajándék, de ugyanakkor azt mondja az Isten igéje, hogy a szolgálati ajándékokat Isten válassza ki. Uh-huh. Tehát ez nem emberek válasszák, hanem Isten hívja el őket, felkészíti őket, majd ugye használja erőteljesen őket. Én úgy gondolom, hogy az egyházban elfogadott ajándék, úgymond a tanító, pásztor, meg igen. evangélista.
2: Igen.
1: Ezen nincsen vita, hanem a prófétai, apostoli szolgálati ajándék körül van vita. Pedig nem kéne legyen, mert az Isten igéje ugyan itten az Efézus 4-ben 11-14-től elolvassátok, én csak összefoglalom.
2: Igen.
1: Azt mondja, rendelt Isten, rendelt, uh-huh. adott más fordítások szerint. Ezeket azért adja, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatra, hogy eljussunk mindnyájan a hitnek és Krisztus megismerésének a teljességére. Meddig tart ez? Megkérem a hallgatókat, kedves testvéreimet is, nézzék meg figyelmesen, meddig ad Isten, meddig rendel Isten ezeket a szolgálati ajándékot, főleg az apostoli, prófétai ajándékot, mert ez olyan, mint a testnek a két lába. Tehát, mint két láb, az egyik az apostoli, a másik a prófétai. Enélkül nem áll a test.
2: Aha.
1: Ezért nem áll a test. És ezért fontos dolog, hogy ott az Efézus 4-ben egyszerű fordítás, Károli fonás, meddig ad, ameddig mindnyájan eljutunk a hitnek és Krisztus megismerésének a teljességére, az érett férfikóra, ameddig mindnyájan Krisztushoz hasonlóvá válunk.
2: Hú, nagyon jó. Hogyan tud ez a két láb jól együttműködni, hogy ne akarjon az egyik előre szaladni, mondjuk? Vagy ne akarja az egyik befékezni a másikat?
1: Így van, így van. Tehát én úgy gondolom, hogy az apostoli szolgálat magába kell foglalja bizonyos szinten a prófétai szolgálatot is. Tehát az egyik, ha egy apostoli szolgálati ajándék vagy, mert Isten erre választott ki, elhívott, majd felkészített és kibocsátott, hogy végezd ezt a munkát.
2: Vagyis alapíts gyülekezeteket,
1: van,
2: ugye ez erről szól.
1: Meg ugyanakkor nagyon fontos dolog, hogy az apostoli szolgálat lehet függőleges irányú, de lehet vízszintes irányú is. Tehát a vízszintes irányú apostoli szolgálat kapcsolatokat épít. Kapcsolatokat épít, tehát gyülekezetek, felekezet között, emberek közötti kapcsolatokat állít. Én mind a kettőben aktiválok.
2: Igen.
1: Egyrészt ugye arra használ Isten, hogy eljussunk mindnyájan a hitnek és Krisztus megismerésének a teljességére, az érett férfikóra, de ugyanakkor az Úr a szívemre helyezte a Krisztus testének az egységét.
2: Igen.
1: Az egybeszerkesztést. Ugye ezért Erdély Akola neve,
2: igen.
1: amúgy ugyanarról beszélünk mi is, ugye, mert az Omega részese vagyunk,
2: igen.
1: csak az erdélyi kulturális realitásokat is átnézve, azért itt Magyarországon bátran kimondhatjuk azt a Mikeás 2-t, amit Imre mindig képvisel, és amit ő kapott. Mi is egy akóról beszélünk, ő is egy akóról beszélünk, de nálunk kulturálisan még azért vannak nehézségek, és ezért fontos dolog, hogy olyan apostoli szolgálók legyenek, mint ahogy Pál apostol is volt. Ő nem csak a új gyülekezetet alapított, hanem ő képviselte a teljes írást azok felé is, akiket nem ők alapított.
2: Így van, igen, igen.
1: Tehát római gyülekezet, ott vannak, és jó pár gyülekezet, nem ő alapított, de a szolgálati ajándék nem csak egy bizonyos felekezet felé, gyülekezet mozgalom felé van, hanem Krisztus testében kell képviselje az igazságot szeretetben.
2: És mit tudhatunk a függőleges apostolságról, amit említettél?
1: Tehát a függőleges apostolok, ők kapták azt, hogy valóban új gyülekezeteket alapítsanak.
2: Okay.
1: Tehát kizárólagosan, de vannak kapcsolatépítő apostolok is, és ezeknek a szolgálatoknak az a célja, hogy Krisztus teste egységbe eljusson. Tehát ezt képviseljük.
2: Akik a Magyar Eklézsiában az apostolság ellen beszélnek, nem fogadják el, azt mondják, hogy a feltételeknek azért nem tudnak eleget tenni a ma emberei, mert hogy nem látták, nem ettek, ittak, jöttek, mentek Jézus Krisztussal, nem látták a saját szemükkel a feltámadott Jézus sem, ami ugye az első kis csoportra, az első apostolokra jellemző. Na nekik mit mondasz, ha rövid választ kéne adni, vagy reakciót?
1: Hát azt mondom, hogy tényleg az első oszlop apostolok, akik ott voltak, szemtanúi voltak, azok valóban oszlop apostolok, de ugyanakkor az Új Szövetség legalább 27 apostolról beszél. Többek között, akik apostoli munkát végeztek.
2: Igen, igen.
1: Csak gondolunk arról, hogy apostolok szülnek apostolokat.
2: Bocsáss meg, hogy megakasztalak. Tehát a felkenetés is így történik, hogy ha valaki kap egy apostoli palástot, az az ember már fel tudja kenni, meg tudja szülni szellemben a többi apostolt?
1: Így van.
2: Tehát így ez így
1: van.
2: Kell, hogy történjen? Hát protokoll?
1: Igen, elsősorban Isten kiválasztása az a legfontosabb, de mindig a nagyobb áldja meg. Én úgy nem nagyság, most jól értsük, hanem ugye az, hogy valóban az ember az előttem jár. Ugye Imre apostoli szolgálata is, ha már sokkal fiatalabb, mint én.
2: Igen,
1: de
2: igen.
1: Én mindig feltekintettem rá, mert tudtam, hogy általa úgymond rám ragad egy olyan kenet, ami valóban kibontakozik majd a későbbi szolgálatom folyamán.
2: Okay.
1: Tehát mindig a nagyobb áldja meg a kicsit. Visszatérve arra a kérdésedre, hogy mit üzenek.
2: Igen.
1: Hát az üzenetem az Efézus 4, amiről beszélek, igen, hogy meddig adatnak ezek.
2: Igen.
1: Hát addig, ameddig eljutunk, minnyájan, és minnyájan Krisztushoz fogunk hasonlítani. Tehát, ha belenézünk, ugye az Úr testvére is, Jakab, is egy apostoli szolgáló volt. Tehát én hiszem azt, sőt, a mostani időkben egyre inkább eltolódik az apostolság fiatalok felé. Mert ugye Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy a tőlem hallott dolgokat add át, mondja Timóteusnak és Titusnak, mondja, add át megbízható emberekre. Tehát ő, mint apostol, ugye átadta az ő szellemi gyermekeinek,
2: igen,
1: de amint lássuk, Timóteust már kiküldte ő, hogy menjen, kenjen fel vezetőket, pásztorokat, ifjúsági, tehát vezetőket.
2: Igen.
1: Tehát a kora ellenére egy olyan küldött lett, mert az apostoloszó igazából küldött, azt jelenti, hogy egy bizonyos munka elvégzésére felkent apostoli szolgáló. És őt bátorítsa, hogy adja ő is tovább ezt, és én úgy hiszem most jelenleg, és ez van a szívemben, azért elmondhatom, hogy itt Magyarországon, azért az apostoli szolgálat, hála Istennek, kezd teljesen helyreállni. Hmm. Egyre többen ismerik fel azt a küldetést, amit Isten nekiük adott, és amire használta őket Isten. Erdélyben még sajnos el kell mondjam, hogy ez a szolgálati ajándék nincs kibontakozóva. Én nem tudom, Erdélyről beszélek, Székelyföldről és Kalotaszegről, tehát ez a szolgálati ajándék el van utasítva a Krisztus testétől, és ez nekem egy különleges

0: Így van.
1: Legyen úgy, ámen. Ámen. A másik vitatott szolgálati terület a prófétaság.
0: Igen.
1: Hogyan tudja egy próféta, egy Isten által kiválasztott próféta gátolni, és hogyan tudja segíteni az apostolok munkáját?
0: Igen, igen. A prófétai szolgálati ajándék is nagyon, nagyon le volt járatatva.
1: Ez így van, így van. Nem csak nálatok, hanem itt az anyaországban
0: abszolút
1: is.
0: Abszolút, le volt járatatva, de azért, mert van hamis, vagy nem jól, úgymond kezelt prófétai ajándék, az nem azt jelenti, hogy nincs igaz. Ezért fontos dolog, hogy azért az apostoli szolgálat mellé oda kerüljön az a láb is, ami őt is egyensúlyba
1: fogja tartani. Hát ez az, igen, és együtt tudjanak megfelelő ütemben járni.
0: Persze, mert a prófétai szolgáló, ugye, az előre lát dolgokat, előre hal dolgokat. A prófétai szolgálati ajándék az a szívében hordoz egy egész látást, amit át tud adni akár az apostoli szolgálónak is, mert mind a kettőre szükség van, nagy szükség van. És én úgy hiszem, hogy ezek, ha harmóniában, egyetértésben tudnak kerülni, akkor maga az az ige, amikor azt mondja, hogy felépítem, ugye az én egyházamat,
1: igen,
0: ugye a proféták és apostolok alapkövén, lévén a szegeletkő, a kezdet és a vég, az Úr Jézus Krisztus.
1: Így van.
0: Tehát enélkül nem fog felépülni, nem tud érettségre jutni az egyház, az ördög. Ezért támadja ezt a két utolsó szolgálati ajándékot, mert tudja, hogy ezek, ha felállnak, akkor ezek győzelemre viszik az egész egyházat.
1: Az egész
0: egységben, egységben hozzák a Krisztus testét.
1: Tudod, számomra ez a kettő szolgálati terület a két erőközpont.
0: Így van.
1: A mennyből átvett látása egy prófétának, és a bátor szív, és egy alázatban tartott szív, amivel egy apostol kimer mozdulni,
0: így van,
1: és területeket meghódítani. Tehát ez a két erőközpont, ha akár ez egyik, akár a másik nem működik, akkor nagyon gyorsan átmegyünk vallásosságba. Naftalin szagú, bocsássa meg, akit nem akarok senkit megsérteni, de naftalin szagú és nem élet illatú életbe. Már említetted, és nagy örömmel hallgattam a fiatalok felé való szolgálatodat, és bár már többször beszéltünk arról, hogy nyugdíjas vagy, de nem a szolgálatban vagy nyugdíjas, tehát téged abban nem lehet nyugdíjazni szerintem. A szolgálati átadás, átvételről, a fiatalokhoz kapcsolódásról egy kicsit abból az aspektusból beszélgessünk már így az interjúnak az utolsó szakaszában, hogy van ennek erdélyi jellegzetessége? Lehet, hogy rossz a kérdés, bocsáss meg ezért.
0: Tehát az ifjak felé elsősorban én Erdélyben ezt képviselem, de hiszem, hogy megállja a helyét itt Magyarországon is. Tehát elsősorban Isten egy apostoli szolgálat, de nyugodtan állítom azt, hogy a többi szolgálati ajándékot is el akar juttatni Isten egy atyai szívű szolgálatra. Legyen apostol, van elhívás, kiválasztás, felkészítés, de Isten át kell formálja annak a szolgálati ajándéknak a szívét, az evangélistának is a szívét, a pásztornak is a szívét, a tanítónak is a szívét, hogy atyai szíve legyen. Vagyis az atyai szívű, az atyasság helyreállítása az egyházban kulcs. Az atyasság nélkül nem tudjuk elérni a fiakat. És én hiszem, és visszatérve az iFestre, az ifjúság felé való szolgálatra, Isten kegyelméből megadta, hogy a házamnál növekedett az utóbbi 4-5 évben, ki ott laknak nálam,
1: igen,
0: egyetemisták, és Isten gondviselése volt, hogy pont hozzám kerültek, elfogadtam, befogadtam őket, és az elmúlt 4-5 év azért bizonságot tett arról, hogyha én atyai szívvel, ahogy mondja Malakiás könyvében, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz, de én meg vagyok győződve, hogy elsősorban az atyák szívét kell Isten az ifjak felé fordítsa. Nem fordítva.
1: Én is így gondolom.
0: Tehát, ha ők felismerik azt az önzetlen, ugye az atyai szív, ami általuk kisugárzik, akkor ők önként fogják fogadni ezt az apostoli ajándékot, vagy bármelyik szolgálati ajándékot, mert ráéreznek, hogy az atya szívét közvetítsük feléjük. És rájönnek arra, hogy ők nem is

0: akarnak nélkülünk cselekedni, hanem mert az atyák szülik a fiakat.
1: Igen.
0: Ez az egész egyházban is nagyon fontos dolog, hogy ez az atyaság ugye megmutatkozzon, hogy az egység rétre jöjjön az ifjak és az idősek között.
1: Azt mondhatja most a hallgatónk, hogy ez nagyon szép, Laci pásztor, amiről beszélsz, és bárcsak, adná az Isten. Na de mi van a nőkkel? Hol a helyük ebben az atyaság-fiúság kapcsolódásban a nőknek?
0: Igen, hát Isten kegyelméből én azt tudom mondani, hogy Jézus Krisztusban, hát Isten akaratában, ugye eljön az az idő, amikor előállnak, úgymond, a atyai szívű női szolgálók is. Ami arról szól, hogy Krisztusban nincsen férfi és nincsen nő. Krisztusban nincsen görög és nincsen zsidó. Én hiszem azt, hogy az egyházban is jó dolog, hogyha a nők, úgymond férfiak befedezésében vannak, de eljön az idő, amikor kell segítsük a nőket is, hogy ugye azért ezen vitatkoznak sokan, hogy voltak például nők apostolok. Az én véleményem az, hogy igen, voltak.
1: Hozta.
0: Voltak. És ez egy külön téma, ez egy tanítás, de voltak. Férfiak befedezéséből nőttek ki olyan szolgálati ajándékok, amikre szükség van. Ugye csak emlékszem, vagy a prófétálás szolgálati ajándéka. Ugye maga Fülöpnek is volt 4 lánya.
1: Így van.
0: És Fülöp evangélistaként kezdte, amikor kiküldte az Úr a pusztában, igen, találkozott ugye a kincstárnokkal, utána pedig elragadtatott és letétetett egy másik városban, de eljött az ideje annak, amikor Cezáriában, ugye ő evangélista ajándéként indult, de Cezáriában már apostoli szolgálóvá vált, mert ott alapított egy nagyon jó gyülekezetet, és a támogatói érdekes, hogy pont a 4 lánya volt.
1: Így van.
0: Tehát én úgy gondolom, hogy kell a befedezettség, de fel kell szabadítani a nőket is. Tudom, hogy ezen most elővesszük, hogy mit ír az írás. Én azt mondom, hogy Krisztusban érettségre jutott hölgyeket valóban Isten akar és tud használni.
1: Amikor arról beszéltél, és arról beszél az írás, hogy Krisztusban nincs férfi és nő, nincs görög és zsidó, ugye nem a nemi identitásra és nem a nemzetiségre, meg nem a nép nemzeti hovatartozásra gondol az Úr, hanem az írás, hanem arra, hogy Isten gyermekek vagyunk.
0: Van,
1: jól látom ezt?
0: Van.
1: Csak nehogy félreértsék itt a hallgató.
0: Igen, ez nagyon-nagyon jó, és ezt ki is szeretném hangsúlyozni, hogy itten érett keresztényekről beszélünk. Érett nőkről, érett férfiakról. Az én áldott feleségem az egyik ajándék, ugye, és mai napon is befedezés alatt, de tanít. Pedig ugye azt mondják, hogy nem engedett
1: a
0: egyházban a nőknek a szolgálat. Én Krisztusban, felnőtt korban, érett korról beszélek, amikor már nincsen férfi és nincsen nő. Nem fizikailag beszélek, hanem szellemileg. És majd a mennyben meg fogjuk látni, hogy nincsen férfi, nincsen nő. Én most szellemi ajándékról, szellemi szempontból beszélek. És nagyon fontos dolog, hogy amikor érettségre jutnak a nők, akkor ne a nőiességet lássuk benne, hanem a Krisztust, aki eljutatta őket a felnőtt érett kóra.
1: És Krisztusnak azokat a tulajdonságait, és az atyának azokat a tulajdonságait, amiket a férfiakba nem helyezett bele. Mert ugye pont olyan tulajdonságokkal vagytok ti megáldva, ami megtalálható az atyában, de azt például mi nem kaptuk meg, mi nők. És így olyan gyönyörű ez az egység, hogy férfivá és nővé. Mert így a mi egységünkben jelenik meg az atya természete.
0: Így van. Így van, és soha ne felejtsük el, hogy Ádámból kivette Isten az oldalbordát. És ezt azért tette, mert szükség van nőkre a szolgálatban. Én nagyon-nagyon tisztelem a női szolgálókat. Én hiszem, hogy befedezés alatt növekednek fel, de eljön az idő, mint az ifjakat, hogy ki kell engedni őket. Fel kell szabadítani őket a szolgálatra. Ismétlem, befedezés alatt kezdik, de utána felnövekednek, és valóban éretté válnak, és valóban szellemi keresztényeké válnak, mert azért az ige beszél testi keresztényekről, és beszél szellem által vezérelt keresztény. Hát aki szellem által vezérelt nő, erre mondtam én, hogy nincsen férfi, és nincsen nő.
1: Így van. És lehet profétálnia, lehet tanítania, lehet vezető abszolút. Bárhol, a világban és az egyházban is. El nem tudtam képzelni azt, hogy ez a beszélgetés ebbe az irányba fog kanyarodni, de nagyon köszönöm. Jó. Ez egyfajta, személyesen azt remélem, hogy nagyon sok hallgatónknak a Mannán és a Riveren is, ez egyfajta feltámadás és felismerés, hogy tényleg semmiféle megkötözöttség és semmiféle vallásoskodás nincs abban, ha valaki Krisztust követi, hanem egy felszabadult élet nőként és férfiként is. Jó. Ez a beszélgetés először a Mannán és a Riveren is áprilisban úgy húsvét körül lesz hallható. Természetes, hogy így az utolsó pár percben szót kell ejteni a kereszténység egyik legnagyobb ünnepéről. Beszélgessünk egy nagyon röviden arról, hogy hogyan ünnepeltek ti Erdélyben, most mi a terv. Szeretném, ha egy kis üzenetet átadnál a hallgatóknak, hogy hogyan ünnepeljék a nem nyuszit idén áprilisban.
0: Én hiszem, hogy a húsvét ünnepe, ugye amit megtartunk évről évre, az emlékeztet bennünket mindenkor arra, hogy valóban Jézus Krisztus meghalt a kereszten a mi bűneink bocsánatára, de fel is támadt, és mondja az 1 Timóteus levél első részében, mondja világosan, hogy Pál apostol által az Úr, hogy bárcsak mindenki elismerni, és elfogadná, hogy Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy a bűnösöket megmentse, akik közül az első vagyok én, mondja Pál apostol, mert én üldöztem Isten egyházát. Tehát figyeljük, azt mondja, elismerni, de elfogadná. Tehát különbség van, ugye felismerni, igen, és ünnepelni, úgymond hagyomány szerint is azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, Jézus Krisztus az, de ezt el is kell fogadni, magadévá kell tenni. Tehát ugye sokszor elmegyünk különböző feszület vagy kereszt előtt, Erdélyben különleges szokás, hogy keresztet vetünk, de vajon megálltál a keresztnél? Tehát azt el is kell fogadni, a kereszt az életet hoz be. Igazából elismerni és elfogadná, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója. Ez minden egyén számára egy olyan pillanat, amikor ő kell eldöntse azt, hogy el is fogadom a Krisztust, nem csak hiszem azt, hogy ő meghalt a bűneink bocsánatára. Az elfogadás teszi élővé a keresztet a te életedbe. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, ugye, akik hiszünk ebben, Isten ereje. Bejön a Szent Szellem ereje. Megelevenít bennünket. Különbséget kell tenni, úgymond azokban, akik tartsák a húsvétot, és bizonyos szempontból felismerik az igazságot, de személyessé kell tenni azáltal, hogy igen, én is bűnben születtem, hajlandó vagyok minden rosszra, felismerem azt, hogy szükségem van a megváltásra, és ezért teszek is valamit. Elfogadom azt, ami történt, azt a tényt, amit megtörtént a kereszten.
1: Hogyan ünneplitek ti ezt a tényt?
0: Tehát elsősorban hálaadással, és nem vetjük el úgymond azt, hogy egyesek, vagy nem vetjük meg, hogy egyesek úgymond még nyuszit is, és tojást is, hanem pont ezt a tényt ragadjuk meg, hogy közvetítsük Isten evangéliumát ezeken az ünnepeken. Tehát én mindig Istentől kapott bölcsesség szerint úgy látom, hogy arra kell rákapcsolódni, úgymond a hagyományos kereszténységben élőknél, amit ők nem tagadnak. Tehát ők nem tagadják, hogy megváltó született karácsonykor, ők nem tagadják azt, hogy húsvétkor Jézus Krisztus meghalt. Ugye most nem megyek bele a pünkösdbe is, hanem ők gyakorolják ezt. Mi nem ellenük kell beszéljünk, hanem rákapcsolódni erre a bibliai igazságra.
1: Mekkora diplomata és vagy? Ez diplomácia.
0: Igen, Istentől kapott bölcsesség, hogy ne valaki ellen, hanem ezeken a pontokon rá lehet kapcsolódni az emberek életére. És megkérdezni azt, hogy ő valóban, ha ebben hisz, akkor mostanakkor kapcsolódjon rá hittel, és vallja meg, és fogadja el az ő személyes életére is ezt a dolgot. Rengeteg ember változott meg így. Mm. Rengeteg. Tehát egyszerűen, ha mi a vallásuk, hagyományok, szokásuk ellen beszélünk, akkor lehúzzák a
1: dolgot. Így van.
0: De amikor azt a bibliai igazságot, amit ők is elfogadnak bizonyos szinten, azért mennyei bölcsességgel úgy tálaljuk, igaz, hogy nekiük is szükségük van erre, hogy ők döntsék, hogy valóban legyen a feltámadás ünnepe, ugye az ő szellemüknek is a feltámadás.
1: Amen. Amen. Én nagyon áldott rákapcsolódásokat kívánok sok-sok embernek, akik felé szolgálsz te és a szolgatásaid, meg családtagjaid is. Mondanál egy rövid áldást a hallgatóinkra most így a beszélgetés zárásaként.
0: Igen. Uram, én hálát adok neked azért, hogy a hit hallásból van. A hallás Isten igéje által. Uram, én hálát adok, hogy megvan írva te igédben, hogy hogyan hívják segítségül azt, akiről ők nem hallottak. Hogyan kérjék a segítségét arról, akiről nem hallottak. Uram, az Úr Jézus Krisztus nevében én most szólok, Uram, hogy nyíljanak meg a szemek, hogy meglássák a menny dicsőségét, Uram, ami lejött erre a földre, Uram. Pont húsvét küszöbén azt kérem, hogy hadd, Uram, hogy lássanak szellemi szemeikkel, Uram. Nyisd meg, Uram, a szíveket, Uram, hogy befogadják, Uram, azt az igazságot, aki te vagy, Úr Jézus Krisztus. Hogy valóban, Uram, ez az életet hozó mag megfogadjon az embereknek a szívében, és gyümölcsöt teremjen 30, 60 és 100 annyit. Uram, azért imádkozok, hogy legyen fülük a hallásra. Uram, hadd, Uram, hogy az evangélium ereje megérintse, Uram, az egész személyiségüket, hisz minden embernek a belsejében van egy üres tér, Uram, amit csak Krisztus tud betölteni. Ő adhat csak békességet, Uram. Én megáldom a hallgatókat, Uram, hogy valóban, Uram, az életnek a beszéde elvégezze mindazt, amire te elhívtad őket, Uram, az örök életet, Uram, te add meg nékik, Uram, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Áldást mondok, Uram, Uram, minden egyes hallgatóra, hogy valóban, Uram, ez a közeledő húsvéti ünnepkor minél több ember szívében megszülessen a Krisztus a benne való hit által, mert azt mondtad Pál apostol által, hogy íme titkot mondok néktek. Krisztus bennetek él. Vajon bennetek él? Én azt kívánom, hogy fogadjátok be őt. Fogadjátok el őt az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen.
1: Amen. Laci pásztor, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
0: Amen, így legyen. Én is köszönöm, hogy befogadtatok, elfogadtatok, és bátorítom a hallgatókat, én személyesen is, de sokszor meghallgatom ugye az itt elhangzott igéket, és én hiszem, hogy ez nagy áldás, ez a rádióadás úgy Erdélyben, mint egész nemzetünk számára.
1: Dicsőséget.
0: Ezért legyetek áldottak.
1: Köszönjük.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
6: Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben.
1: Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalati szférát a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, a paksi atomerőmű védelmére sok felajánlás érkezett. A kormány ezután úgy látná méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplését nem csak az adófizetők, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, illetve a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák, fogalmazott a kormányfő. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slagta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Holnap kapják meg a szülők az iskolakezdési támogatás első részletét. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését.
2: Időjárás.
1: Folytatódik a derült, napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
2: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első 3 órában a következő témák és vendégek várnak rátok. L. Dézsi Zoltánnak a Heti Napló című műsor általában retro témákkal foglalkozó riporterének régóta volt egy ígéretem, most én bevasaltam rajta. Ez úgy szólt, hogy egyszer felmehetek hozzá, és megnézhetem a híres rádió gyűjteményét. Most az első órában tehát vendégek leszünk L. Dézsi Zoltán riporternél, és megszólaltatjuk egy-két rádióját. A második órában érkezik a stúdióba dr. Takács Tóth Diana, aki illóolajkutató, és szinte mindent igyekszünk megtudni az illóolajokról. Utána megint elhagyjuk a stúdiót, és irány a Hello Piac 2025 nyári rendezvénye a belvárosi Erzsébet téren. Ott beszélget a alkotókkal és a szervezőkkel. Nos, ez a paletta remélem tetszett, érdemes lesz maradni. Zene, aztán egyszer csak ott leszünk L. Dézsi Zoltánnál, és meghallgatjuk, hogyan szólnak a régi rádiók.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Bekapcsoltuk a pacsírt a rádiót, hogyha a 424-es a magyar mozdony, akkor ez a magyar rádió. Keressünk, amit be kell melegedni, azért ez nem megy olyan könnyen.
2: És a cím.
1: Alakul? Na nézzük. Most tekergetem. I'm so ugly, that's okay, so ugly. Na hát szól ezen sok minden, ez egy 1960-ban gyártott készülék, tehát az idén 65 éves. Úgy szeretném meghálálni, hogy van ilyen rádióm.
3: Bele is csaptunk a közepébe Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Ugye ő az, akit én már promóztam, hogy egyszer biztos, hogy föl fogok jönni hozzá, és megnézem a rádió gyűjteményét, és itt igazából, hát azt hiszem az egyik főszereplő van, ugye? A Pacsirt rádió, mondtad. Hoppá, közben hírek, vagy valami van.
2: És nézd meg megint csak, mi történik, februárban került ez napvilágra.
3: És nézd meg, mi történik, szól ez a rádió. Igazából, kedves hallgatók, leírom nektek, kilóra mennyi ez a rádió körülbelül?
1: Kérlek szépen, ez tizenvalahány kiló, szép nagy darab. Most kiírtam neked a méreteket, én se tudtam fejből, de 42 cm magas, 68 centi hosszú és 28 centi mély, tehát majdnem 70 centi, amikor így elviszed egyik helyről a másikra.
3: Ez egy bútordarab igazából, nem? Ugye, amikor ezeket tervezték, akkor még a lakás díszének gondolták őket. Gyönyörű faanyagból van, míves anyagokból. Kicsit más volt a világ akkoriban jelentősen.
1: Igen, ez ráadásul szerintem ez egy különlegesen szép darab, ez a pacsírta, Orion 612-es egyébként. És az a vicc, hogy ugye ezt most a hallgatók nem látják, de ez egy ívelt formavilágú, és van egy legenda, amely szerint valaki beírt a gyárnak, hogy nem jó az ívelt pacsirta, mert lebillen a tetejéről a váza. Úgyhogy ennek megcsinálták később 1963-ban a szögletes verzióját is. Nyilván nem emiatt, de a sztori akkor is jó. Egyébként ez volt az Orion utolsó rádiója, amit gyártott.
3: Tehát mikor gyártották ezt?
1: Ez 1959-ben kezdték ezt a típus gyártani, és 63-ban fejezték be. 63-ban került el az Orion gyártól, ugye KGST időszakot éltünk, a rossz nyelvek szerint már kész voltak a pacsirta utódjának tervei, de Bulgáriában gyártották azokat később, és a terveket ingyen oda kellett adni a bulgároknak.
3: És mit nem lát még a kedves hallgató, ugye mi szorosan széria tartozik hozzá, hát egy horgolt kis terítő, ugye, ha a váza le is billent, de a terítő az ott volt, ugye ez tévékészülékeken is rajta volt, ez ezzel együtt jött, vagy ez itt találta meg a párját?
1: Nem, ezek úgy kerültek hozzám, majdnem minden fontosabb rádióban van egy ilyen horgolt terítő, hogy egy korabeli barátnőm, akinek az édesanyja ilyeneket készített, ő fölmérte a rádióimat, és gyártott rájuk külön ilyen kis takaró valamiket.
3: Mennyire egyszerű készülékek ezek, mennyire romlékonyak, vagy ez egy igazán egyszerű készülék, be kell kapcsolni, bemelegszik, már ez a bemelegedés is a mai fiatalnak egy kicsikét furcsa, nem? Hogy közben itt szól a rádió, persze, áttekerünk egy másik állomásra közben.
1: Nem tudom, hol a Manna, megtaláljuk-e. Valahol biztos megtalálnám.
3: De egy kicsikét megvan ez a készülék bincsizva, azt mondta Zoli a retrológus, hogy a Manna is bejön a 98.6-on. Ezekre a pacsirta hangjai.
1: Éppen megmakacsolta magát. Azért van megbingizve egyébként, mert eredetileg URH vételre alkalmas, de miután a keleti URH, most ebben nem megyek bele, lényeg az, hogy nem lehetett rajta URH sávokat fogni, és egy pici ilyen hangolási trükkökkel, ezt nem én csináltam, hanem mesterek, megoldottuk, hogy lehessen rajta fogni a mai URH rádiókat. De ez így azért nagyon fontos, mert így látszik, hogy milyen jó hangja van ezeknek. Tehát mi azt hittük korábban, hogy a régi rádiók, majd hallunk ilyet odafönn a néprádiót. Nem, ezek gyönyörűen tudnak szólni, csak hát URH vétel kell hozzá. Most idegesít, hogy nem hoztam be neked egy jó URH csatornát, úgyhogy kérdezz valamit, addig keresek.
3: Teste van a hangjának igazából, ugye úgy van kialakítva az egész, hogy nagyon-nagyon jól szóljon, kellemes meleg hangon a rádiónak, közben az Oli tekergeti a rádiót, ugye itt ez az, amikor van két gomb, egy hangerő gomb, finomántó gomb, valamit van.
2: Egy nagyon jó kis cukorpótló lenni, akár süteményekben is, de hogyan tudunk édesíteni?
3: Neked a hallgatók, amíg a rádióban cukorpótlásról van szó, de mi elmegyünk, zenélünk, és folytatjuk a kanapét Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Valami bejött közben.
1: Júj, hallgass!
3: Na, mi is zenélünk.
1: Azért nem olyan rossz ez a zene.
3: Nem, sőt, mi is zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést Zoltánnal.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kellemes zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, a vendégemet, tehát én vagyok az ő vendége, L. Dézsi Zoltán, a retrológus. Felékeztünk a szentélybe, itt vagyunk a házadban, a szentélynek nevezett emeleti szobában. Én most nem kezdem el megszámolni, hogy hány régi rádió van, de egy körülbelül számot te nyilván tudsz nekünk mondani. Hány rádió, nézd most velünk farkas szemet.
2: Hát itt ebben a szobában talán egy olyan 30-40 darab, de még legalább ennyi van raktárakban meg itt ott, de én ezen nagyon kis gyűjtő vagyok, tehát a Sík Béla bácsinak itt Budapesten, vagy Nádler Józsinak Keszthelyen, vagy Csige úrnak, nem is jut eszembe, Balmazújvárosban talán, vagy Verpeléti Ferinek, tehát vannak nagy gyűjtők, én egy ilyen picike gyűjtő vagyok, de nagyon-nagyon megnézem, hogy mi az, amit idehozok, és mi az, amit nem.
1: Miért pont a rádióba szerettél bele? Mi az, ami miatt az egészet elkezdted, és itt van esetleg az első darab, amivel az egész elkezdődött.
2: Az első darab az nincs itt, mert az annyira értéktelen volt, hogy az innen lekerült, de az, hogy honnan kezdődött, az a darab itt van. Ott a sarokban van egy Budapest feliratú rádió, ami azért vicces, mert Budapestnek hívják, de természetesen Bulgáriában gyártották, és Elprom. Ez volt, vagy ez lett volna a pacsirta utódja, amit aztán már nem Magyarországon gyártottak le a KGST relációban, hanem Bulgáriában. És úgy kezdődött az egész, hogy láttam egy mémet a Facebookon, ahol egy ilyen rádióból jött ki egy gondolat buborék, és bele volt írva valami, nem tudom, hogy mi. És akkor azt hiszem, de jó néz ki ez a rádió, nekem kell egy ilyen. Na hát így kezdődött ez az egész történet.
1: Ezeket bolhapiacon keresed, hirdetéseket böngészel, a neted bújod, esetleg már felajánlkoznak ezek a rádiók neked?
2: Egyetlen szó volt az okvászony, is. Tehát volt olyan, amit konkrétan a piacon vettem a földről, volt olyan, amit az interneten szúrtam ki, volt olyan, ahol én adtam föl hirdetést, hogy ilyet keresek, és vannak barátaim, például a kiváló művész úr, zenészünk Orosz Zoltán, aki harmonika művész, szerintem Magyarország egyik legjobb, hanem a legjobb harmonika művésze, és őtőle is többet vásároltam. Ő ugyanis, amikor éppen nem muzsikál, akkor rádiókat újít fel, elképesztő. És szóval mindenhonnan jöttek.
1: Na, ha már újítás, akkor felújítás, ezek a rádiók, ezek mindegyike működik, tehát bármelyiket be tudnánk kapcsolni, és akkor megszólalna mondjuk valamelyik adó?
2: Nem, itt az itt lévő rádióknak azt mondanám, hogy tudtommal körülbelül 80%-a működőképes, és azért mondom, hogy tudtommal, mert itt azért egy évig nem kapcsolsz be 80 éves készüléket, lehet, hogy egy év után nem indul el. Aha. Úgyhogy van amelyik biztos, itt van mondjuk a kedvencem, hát ide kár, hogy nem látják a hallgatók, ez a Philips Olympia nevű, amit Bozzai Dezső tervezett 1936-ban a 36-os berlini olimpia tiszteletére, a Philips megrendelésére. Egyébként ő később Bozzai a többi között a Ganz villamost, ami a kettes villamos a mai napig Budapesten, azt is ő tervezte Lengyel Istvánnal.
1: Magát a villamost,
2: igen. Tehát ő aztán tényleg mindent is tervezett.
1: Az ipari csuklósnak kinevezett villamost. De kedves hallgató, most ugye csak el tud képzelni, miről van szó, hogy kettes villamos a mai napig így néz ki. Nem nagyon akadálymentes villamos, főleg nem a Vigadó téren felszállni rá. No, és ez egy 30-as tervezett, gyönyörű forma tervezett rádió, még a Philips logóját is sikerült elrejteni benne, ugye egy hangszorójánál. Ez egy drága darab például?
2: Hát ez már azért viszonylag drágább, mert ebből olyan nagyon sok nem maradt meg, ugyanis gyönyörű szép rádió, de végtelen egyszerű szerkezetű, tehát nem nagyon koncentráltak akkor arra, hogy az örökké valóságnak tervezzenek. Én élek a gyanúperrel, de erre nincs bizonyíték, hogy ezt a 36-os olimpiára úgy rendelték meg, ezért olimpia a neve, és én szerintem ez egy akkori mondjuk így szóróajándék lehetett, de most lehet, hogy Sík Béla bácsi azt mondja, hogy Zoli, te nagyon hülye vagy, de ezt simán el tudom képzelni, hogy így volt.
1: Soha nem értettem, hogy ezek a városnak, amik itt vannak, ezek azt jelenti, hogyha oda tekerem a nem tudom, a kurzort, a jelzőt, akkor például egy berlini állomást hallgatok, egy Breslaut, egy Belgrádit.
2: Milyen jó neked, hogy látod még ezeket. Én nem látom, mondjuk rajtam most nincs is szemüveg. Hát figyelj, ez a világvevőségnek volt az egyik jellegzetessége, hogy elvileg tudtad fogni Brüsszelt. Gyakorlatilag nekem a büdös életbe soha nem sikerült, még gyerekkoromban sem. Ma meg már nem is sikerülne, mert ugye ezek középhullámok, és középhullámon meg már egyáltalán nem biztos, hogy ott van bármi, és ami fogható.
1: De olyan szép, hogy egy sorban van Pécs, Magyaróvár, Berlin, Milánó, Firenze.
2: Igen, ez gyönyörű. Mutathatok valami mást is neked?
1: Na nézzük akkor. akkor gyorsan. Hopp, egy labda kerül a kézbe.
2: Egy labda kerül a kezembe, igen. Egy csíkos labda, csak azért, mert a rádió az én hülyeségemnek csak egy része. Minden gyűjtök, ami régi. Ezt kérlek szépen, emlékszem még a Pancsoló kislány című darra?
1: Hát hogy nem, mindenki emlékszik.
2: Úgy élvezem én a strandot.
1: Ezt forgattál is vele egy filmet a hölgyel, aki énekli.
2: Sikerült megtalálnunk a hölgyet, hála Istennek, jó egészségnek örvendett, aki akkor énekelt, és ez 2019. szeptember 5-én ezt a kis strandlabdát ő dedikálta nekem, úgyhogy ez azóta is az egyik kedvenc relikviám itt az irodámban.
1: Kedves hallgató, most akkor megnézzenél. Nem ígérem, hogy a Pancsoló kislány következik két beszélgetés között, de valami jófajta zene érkezik a Manna FM stúdiójából, aztán folytatjuk a beszélgetést el Dézsi Zoltán, a retrológussal.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Hát nem hallgattuk meg akkor a pancsoló kislányt, ahogy az előbb ígértem, de remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Eldési Zoltán retrológussal. No, picit a gyűjtő szenvedély miként jelő lélektanáról. Mit jelent az neked, hogy feljössz ide a szobádba, és itt, hát itt nagyon komoly technika, történeti csodák néznek veled farkas szemet. Miért jó gyűjteni? Hát a férfi ember az, akit a gyűjtő szenvedély elkap.
2: Ugye én riporter vagyok főállásban, ha elmondható, a Heti Napló Svábi Andrással című műsor riporter, és rengeteg retro tematikájú riportot készítek, és a múltkor pont ugyanezt a kérdést tettem föl valakinek, és azt mondta, hogy azért jó, mert csak. És akkor mondom, és mi van, ha az asszony ezt nem viseli el? A válasz így hangzott, olyan asszonyt kell választani, aki ezt elviseli. Szóval én is csak ezt tudom neked mondani, hogy ha én ide följövök, ugye én itt szoktam szerkeszteni, vágni az anyagaimat, ez egy kis stúdió tulajdonképpen, tehát a múlt meg a jelen találkozik, akkor nekem az, hogy mit tudom, én elnézek az egyik falra, és ott vannak a villamos plakátok a 70-es évekből. Egy kicsit hátrafordulok, ott vannak a retro fali órák, aztán a lapozós órák, ez az új szenvedélyem, a lapozós óra.
1: A lapozós óra az, ahol a szám félbe van vágva, és lelapozódik valami. Ez hogy jött például? Akkor kapjuk már bele, hogy valami, van egy hangulat, ezek is ilyen megtervezett, formatervezett dolgok, dizájnos dolgok a 70-es évekből?
2: Igen, bár ma is gyártják. Tehát én nem is olyan régen vettem egy vadi újat, hogy ne ezeket a régieket kelljen bekapcsolni, de ennek is konkrét története van. Néztem az Idétlen időkig című filmet, ami arról szól, hogy Bill Murray minden reggel ugyanarra a napra ébred. És mindig úgy ébred, hogy egy ilyen lapozós óra 7:00-ra ugrik, és rájön, hogy úristen, megint a tegnapi nap van. És akkor ez, gondoltam, hogy kell nekem egy ilyen. Csak az a baj, hogy utána jött a második, a harmadik, a hetedik, most tizenvalahány van már.
1: A gyűjtőszenvedés. Ide van készítve egy rádió, ez a Néprádió, talán az 50-es évek igazi propaganda eszköze, minden háztartásba el kellett jutatni. Ez az a rádió?
2: Ez konkrétan az, ugye Magyarországon Néprádió már volt korábban is, Hortinak is volt egy néprádiója. Azt 24 havi részletre lehetett megvásárolni, mert 57 pengő volt, ami ugye tudjuk, hogy a havi 200 pengő fixer az ember könnyen viccel, tehát gyakorlatilag egy heti fizetés volt. Na, ez olcsóbb volt, ez, ha jól emlékszem, 390 forint volt a Rákosi féle néprádió, de 12 havi részletet lehetett rá kérni. És ez azért különleges, mert Rákosi elvtársaik nagyon vigyáztak azért arra, hogy csak a propaganda jusson el az emberhez, tehát ilyen marhaságokkal, hogy csatornakereső nem szerelték föl. Van egy gomb rajta, egy nulla van rajta, meg egy K, meg egy P.
1: Ez most működik? Be tudjuk kapcsolni?
2: Igen,
1: meglessük.
2: Ez lassabban fog, megkülök, ez lassabban fog bemelegedni.
3: Akkor a kórát el nem rendeltnek kell tekinteni, és újra
1: ezt ülte körbe a család, amit most mit csinálunk tulajdonképpen, körbejük a rádiót, csak sokkal többen átjut a szomszédem, és hallgatták a híreket.
2: Abszolút. Várjál, most átkapcsoljunk. Hogy azt akarom, hogy Rákosi elvtárs vigyázott rá, hogy csak két csatornát hallgathass, a Kossuthot meg a Petőfit. A Kossuth mai napi Kossuth. Kapcsoljunk át a hajdani Petőfire.
1: Ez egy német nyelvű, ami?
2: Itt most valami német csatorna jön, ez egyébként a nemzetiségi csatorna most, nem a Petőfi már, tehát itt mindenféle zene szokott lenni egész nap, amúgy egész szeretem. Szóval ez egy nagyon egyszerű rádiókészülék, egy mondhatnám, nem mondom, hogy primitív, mert akkor sokan megsértődnek, de hát ez egy néprádió, sokan nem hajlandók ilyet a gyűjteményükbe fölvenni. Azt mondták, hogy Rákosi féle cucc, nekik nem kell. Én úgy voltam vele, hát ez is a történelmünk része.
1: Ennek is van egy formatervezése azért. Megvan, ki van találva az egész rádió, ugye egy ilyen minimál dizájnban talán ezt mondanánk rá erre a rádióra, de ez a formavilág, ez jön vissza, hogyha csak egy ilyen Bluetooth hangfalat megnézel, ilyenek előfordulnak.
2: Abszolút. Ez gyakorlatilag ez kívülről úgy néz ki, mint egy régi hangszóró, ami az iskolák falára volt annak idején felszerelve, csak ez nem műanyagból van, hanem fából, jóporos. Egyébként hajdan ezt alumínium dobozban kezdték el gyártani, mert az olcsóbb volt, mint a fakáva, a káva maga a doboz, de aztán rájöttek, hogy annyira jól sikerült megtervezni, hogy finoman fogalmazva érintés védelmileg aggodalmas, tehát simán megcsaphatta azt, aki fogta az alumíniumot. Hát ez a fadoboz, ez biztos, hogy nem csapja meg. Ez egyébként olyan száraz már, ez a fa, hogy erre rátennél egy kilós bármit, akár össze is szakadhatna.
1: Ne tegyük rá, inkább lenjünk, zenéljünk egyet, kedves hallgatók, aztán folytatjuk az érdekes beszélgetést. Eldési Zoltán a retrológus szobájából fogunk még jelentkezni egyet. Hát itt aztán van mit nézni, és van miről beszélni. Zene, aztán folytatjuk Zolival.
0: 98.6 Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mi jön velem szembe? Egy MÁV 411-es tábla. Ugye, bocsánat, csak én meg egy vasútörült vagyok, de kicsikét Zoli is vasútörült. Szóval nem csak rádiók vannak itt, hanem azt hiszem, mind neked is, mind nekem is, talán még az egészséges jelzővel illethetjük ezt a retro szenvedélyünket. Van egyfajta gyűjtő szenvedélyünk. Sőt, neked van egy csatornád is erre felhúzva a YouTube-on, ugye retrológus néven, aki kíváncsian tartom a kedves hallgatók, hát keressetek rá, vannak ott érdekességek. No, mi az, ami most még nagyon fókuszban van, hogy beszéltünk rádióról, beszéltünk a lehajtós órákról. Van olyan rádió, amit most nagyon keresel még, amit esetleg lehet, hogy valamelyik hallgatónak pont van.

0: És azt mondom, oppa, ezt a Dézsi úrnak odaadom.
1: Olyan nem lesz, aki azt nekem ideadná, én egy standard rádiót keresek még nagyon. Most nem készültem, és szégyenlyázat nem jut eszembe, hogy hanyas számú, de mindegy, úgy se adja oda senki, gyönyörű, szép, imádnivaló, fantasztikus, van belőle még olyan is, ami nem árammal, hanem akkumulátorral megy. Na lényeg az, hogy olyat még nagyon szeretnék, de amúgy most már nagyjából a rádiók mellett egy csomó minden izgat, tehát jó, hogy megláttad ezt a mozdonytáblát, ez a 411-es, ez a Truman nevű gőzös volt a mozdonytábla.
0: Ez igazi vagy replika?
1: Ez full igazi. Ez valóban ez a 411-438-as mozdonyról került le annak idején.
0: Nekem egy 424-es van.
1: Igen, hát abból ugye 424-es a magyar mozdony, ez a 411-es az azért volt érdekes, mert az amerikaiak gyártották, és a második világháborúban áthozták Európába segélyként. Tehát főleg a britek kaptak belőle, és aztán a háború után az amerikaiak jó üzletemberek azt mondták, a franc fogja ezeket visszahajózni Amerikába, olcsón eladjuk. És a magyar államvasutaknál ugye nem nagyon maradt mozdony, mert szétbombázták a szövetségesek azokat, meg elvitték jóvátételben a szovjetek, ami maradt, és akkor ezért vettünk 500 darab ilyen Trumant olcsón. És ezek egészen sokáig, a 70-es évek végéig szolgáltak a magyar államvasúton.
0: 500 darab, az elképesztő mennyiség.
1: Én úgy tudom, hogy a MÁV illetékes vezetőit, akik az amerikaiakkal erről megállapodtak, később nagyon súlyosan meg is furcolták emiatt az úgynevezett szocialista rendszer hajnalán, hogy mertek ilyet tenni. Úgyhogy nem is volt olyan nagy becsülete a Trumanoknak, pedig egy nagyon jó mozdony volt a maga idejében.
0: Akár később ugye milyen nohabokat is beszereztük Svédországból, azt jött a parancs, hogy vannak itt szergelyek is, kérem szépen. Na nézzünk oda el, villamos plakátok, én 70-es vagyok, én tudom, hogy mit jelent ez. Ilyen ferdek is falon voltak fenn ezek az úgynevezett villamos plakátok, volt tánc tanítás, Varjasiné tánciskola, Szénatér, ilyenek, ezek is onnan vannak? Kimondottan? Bolha piacon keresed ezeket, neten keresed ezeket, vagy meg is a válasz. Jársz Bolha piacra rendszeresen? Van időd?
1: Nem járok. Most ugyan voltam a múlt héten Pécsen, ott is van egy nagyon jó Bolha piac. Vettem egy munkaérdemrendezős fokozatát.
0: Saját magadnak?
1: Saját magamnak. Ez a semmi értelme, de csak 3500 forint volt. Hát nem fogom ott hagyni ezért. Reinhardt Andrásnak állították ki annak idején. Utána néztem, hogy egy jogász ember volt, és Losonci Pál írta alá. Tehát azért annak idején az nem volt olyan rossz. Egyébként ezeket a villamos plakátokat, ezeket, amiket itt látsz a falon, ezeket konkrétan egy helyről vettem. Van egy gyűjtő barátom, aki hát megszorult, és kért kölcsönpénzt, és mondtam, hogy inkább veszek a gyűjteményedből valamit, és akkor ezeket a villamos plakátokat tőle vettem.
0: És mint hogyha fogát húzták volna?
1: Nagyobb bajai voltak ennél, tehát megbocsájtó volt. De már megnézed, ott van például a Mesztelen diplomata filmplakátja, ami ugye a Vesztegzár a Grand Hotelben című rejtőjenő regény alapján készült magyar film, de naponta igyunk egy fél pohár igmándi vizet, és sokkal jobban fogjuk érezni magunkat.
0: Ez az a világ, amikor még egy műalkotás volt egy plakát, nem? Plakáttervezők voltak, kirakatrendezők azt voltak akkoriban.
1: Nagyon érdekelnek a plakátok. Tehát odalent vannak olyan 40-es évekből származó filmplakátok, amik például a Katyi című filmnek az eredeti filmplakátja is megvan nekem, vagy az Én és a nagyapám 51-ből. De ott van egy mozi műsor, amit azért tudunk beazonosítani, hogy mikor csinálták, mert akkor mutatták be a Szaffi című rajzfilmet, úgyhogy az nagyon-nagyon szeretem.
0: 1985, menjünk közül, mik voltak még akkor, kikém, ki nem kém, UFO Arizonában, a Király és a Madár, azt tudom, hogy tudod, hogy tudom.
1: Igen. Akarok még egy ilyet venni, pont attól a gyűjtőtől, akiről az előbb beszéltem, az a Pogány Madonna bemutatójának évéből származik, tehát 80-ból.
0: Hiszen a Pogány Madonna neked így bekattant, hiszen a Buj Túrnak is ugye a tagja vagy, volt már kezedben az igazi Pogány Madonna, és ide kell egy ilyen plakát, igen.
1: Csak nem akarja eladni, pedig azt nagyon szeretném azt a plakátot. Egyébként, ha már a Pogány Madonna szobrot említetted, az életem legnagyobb retrológusi büszkesége, hogy azt én vittem vissza a Tihanyi apátságba. Tehát azt a filmben 1980-ban Váhi Zoltán ellopta, és 2017-ben Dézsi Zoltán meg visszavitte, mert megkerestem, hogy hol van a szobor, fölhívtam az apátságot, hogy visszavihetjük-e, és mondták, hogy vissza, úgyhogy azóta Pogány Madonna turnékat szerveznek oda az apátságba. Bújtor Balázs ennek, Bújtor István fia a fő hát motorja, de az én vagyok, aki visszavitte, aki ezt az egészet kitalálta, úgyhogy erre tényleg büszke vagyok.
0: Kedves hallgatók, Dézsi Zoltánnal nem lehet befejezni, csak abba hagyni a beszélgetést. szerintem ez folyt köv, kitesszük a folyt kövöt, lesz, amiről beszélgetünk. Azt vettem észre, hogy ti hallgatók, meg mi is szeretik a retrót, úgyhogy vissza-vissza fogunk ide térni, vagy uram, bocsán, egyszerre elcsábítom őt egy borlapiaci kalandozásra, és végigjárjuk élőben a borlapiacot, mi az, amit találunk. Jó, lesz ilyen. Addig is, ha retróra vágytok, akkor keresétek a csatornáját, retrológus néven, kimondani is nehéz, mondd ki, de gyorsan.
1: A retrológus.
0: Na hát így kell kimondani helyesen, akkor ezt keresétek, és ott remek retró tartalmakat is találhatok. Köszönöm szépen, hogy beengedtél ide a szentélyedbe. Maradjunk annyiba, hogy folytkev, jó?
1: Legyen így, várlak szeretettel. Az meg egyébként tényleg jó ötlet, menjünk ki bolha piacozni.
0: Legközelebb akkor találkozunk.
2: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában látogatást tettünk el, Dézsi Zoltán nagyon félt egy gyűjteménynél, meghallgattunk egy-két régi rádiót, és megtudtuk a gyűjtemény történetét. A következő órában érkezik hozzánk a stúdióban dr. Takács Tóth Diana, aki illóolajokkal foglalkozik, vegyész, illóolajkutató, tőle igyekszünk szinte mindent megtudni az illóolajokról.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük. Reklám hangzott el.
6: Jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben. Esti túrával várja a látogatókat pénteken a Szegedi Vadaspark. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszín és sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István azt mondta, a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárcavezető emlékeztetett, az első hőhullám idején a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzsongler bemutatót is kínálnak. Meghalt Failoni Donatella zongoraművész. Két évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája, mi alatt számos nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Failóni Donatella 79 éves volt.
1: Időjárás.
6: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Azt tudtátok, hogy illóolaj szinte mindenre használható? Természetesen különböző illóolajokról van szó. Ha nem, akkor érdemes ezt figyelni a következő órában. Hamarosan érkezik, itt lesz velem a stúdióban dr. Takács Tóth Diana, vegyész, illóolajkutató. Vele beszélgetek majd az illóolajokról.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Figyelmes hallgatóink közül emlékezhettek jó sokan, hogy dr. Takács Tódiana már volt nálunk, ugye? Vegyész és illóolaj kutató, ezt beszéltük meg. Mondd el nekem, hogy a vegyészt azt miért kell oda tenni, attól kicsit olyan ipari hangzása van az egésznek, nem? Nyilván vegyész vagy, innen fakad az egész.
2: Igen.
1: Nem érdekel.
2: Én, nekem fontos az, hogy én vegyész vagyok, mert ez azt jelenti, hogy pontosan tudom azt, hogy az illóolajban mi található, és ez számunkra, a felhasználók számára azért szintén nagy jelentőséggel bír, mivel ez fogja meghatározni azt, hogy mire fogunk egy-egy illóolajat használni.
1: Tehát a szakmaiságot fémjezzi akkor magyarul.
2: Így van.
1: Oké, ezen túllendültünk. No, elkezdtem már beszélgetni, itt megérkeztél, hogy ugye itt a nyár-nyári aromatippekkel érkeztél, illóolaj tippekkel, és rögtön szóba került a nyaralás, hogy ilyenkor ugye mindenki ideges, hát nyilván persze össze vagy pakolva, mindent elzártál, bezártad, anyulakat, hagytál ott kaját, és többé, rengeteg idegesség vesz körbe a nyaralást, erre is van illóolaj, ezzel már meglepődtem.
2: Igen, azokat az illóolajokat használhatjuk, amelyek stresszoldó, nyugtató hatásúak, és talán a legegyszerűbb megoldás, hogyha párologtatjuk az illóolajat, mert akkor az egész család kapni fog a dózisból, és mindenkinek kicsit így a stressz szintje csökken, például az orvosi levendula illóolaja ilyen, tehát nem is kell igazán nagyon messzire menni, de a citrusok közül is választhatjuk tulajdonképpen bármelyiket, mert mindegyik egy édes narancs, egy mandarin, nyugtató, harmonizáló hatású. Én ezt már megfigyeltem akkor, amikor a karácsonyi készülődés van, de ezt majd akkor is...
1: Jössz akkor is
2: már. Visszatértünk erre.
1: De a profi már be is szervezte magát karácsonyra. Itt leszel. Igen.
2: Szóval, amikor egy ilyen nagyobb volumenű dolog történik a családban, a szülők izgatottak, és feszültek, és ez átragad a gyerekekre is. És aztán az egész család, mint egy robbanó bomba, de szerencsére mielőtt ez megtörténne, azért elindulunk nagy nehezen a nyaralásba, úgyhogy érdemes támaszkodni az illóolajokra, és bizony megfigyelhető, hogy sokkal könnyedebb a készülődés.
1: De ez pedig készülődés alatt kell párologtatni, csomagolás közben, hogy, és akkor mindenkire rászáll egy ilyen megtestesült nyugalom?
2: Igen, ez zen állapot. Azért ezt nem így kell elképzelni, de minden esetre sokkal kevésbé lesz stresszes és türelmetlenek a családtagok. Hát így nagyjából az ember így ismeri a családját, hogy milyen működési mechanizmus, valakinél az indulás előtt 2 nappal jelentkeznek a feszültség tünetei, más családokban már hetekkel korábban, például az én családom is ilyen, és ilyenkor már egy intenzívebben napi szinten használjuk a nyugtató hatású illóolajokat, párologtatjuk. Attól függően, hogy nyár van, hogy nyitva van az ablak, de annak az illóolajnak el kell jutni az ablakhoz, tehát közben azért mi ott élünk, jövünk, megyünk, tehát belélegezzük, és ahogy belélegzünk, bejut a szervezetünkbe, és hatni fog rá.
1: Beleugrottunk a közepébe, mint egy nyári hűs medencébe. Tisztázzuk, hogy laikusnak elmondani, el lehet, hogy mi ez az illóolaj tulajdonképpen? Mit jelent az, hogy illóolaj?
2: Igen, már majdnem kezdtem hiányolni magamba, hogy ezt nem fogjuk elmondani.
1: Dehogy nem, csak beleugrottunk.
2: Szóval az illóolaj, arról azt nevezzük illóolajnak, kizárólag, amit növényből vontak ki különböző eljárással, leggyakoribb eset a desztillálás, aztán sajtolással is, különböző kivonási módokkal. Ez az illóolaj, ami növényből származik. Nem teszünk hozzá semmi szintetikusat, nem veszünk el belőle, amit a természet, a földanya ad nekünk. És ez az, ami illékony komponenseket tartalmaz, ugye ez benne van a nevében is, tehát, hogy ez gyorsan párolgó anyag, amit szeretnénk még jobban felgyorsítani, hogy még hatékonyabb legyen. És ez az, ami nagyon egy-egy illóolaj, például ami az orvosi levendulából származik, vagy mondhattam volna akár a borsmentát is, ezek nagyon sok kémiai vegyületből tevődnek össze, és ezek fognak hatni a szervezetünkre. Az a nagyszerű bennük, hogy hozzászokással egyáltalán nem kell számolni. Hatékonyak, és ezen kívül a mellékhatás is igazán minimális, a csökkenthető, hogyha valaki szakértelemmel hozzáértéssel választja ki a megfelelő illóolaj.
1: Igazából ez a természet patikája, akkor mondhatjuk ezt is, nem? A nagybetűs természet patikája, akkor, hogyha nem kell hozzá semmi más.
2: Igen, így van. Kell tudni jól használni.
1: Hát ezért vagy, erről beszélgetünk, hogyan használjuk jól. A következőben például a sokak által nem annyira szeretett szúnyogokról is szó lesz, de most zenélünk, aztán folytatjuk dr. Takács Tóth Dianával, a Diadorm megálmodója. No, legyen ez jó. Vele folytatjuk hamarosan.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést dr. Takástó Dianával, aki vegyész, már tisztázzuk, az miért kell ez a vegyész, ez ugye a szakmaiságot fémezi, és illóolajkutató. Na, egész friss a példa, nekem tegnap a Lugas alatt volt egy baráti kerti partim, és szenvedtünk a szúnyogoktól, és jöttek ezek a füstölők, de nem sokat értek, megmondom őszintén. És ugye örültem, megörültem, mert láttam, hogy itt van egy ilyen, a neve is tök jó, tehát kicsit ilyen irodalmány elvújító is vagy, hessentő, hessszúnyog címe van, egy olívaolaj, illóolaj. Ezt hogy kell használni? Hogyan ki kell tenni, párologjon ez az olaj, és akkor a szúnyogok távol maradnak? Hogy működik a hessentő?
2: Ez a hessentő igazából a neve azt is jelenti, hogy a szúnyogokat, rovarokat elriasztja, aha, tehát itt nem rovarölő készítményekről van szó, tehát mégiscsak maradjunk a természet barátai. És van kétféle kiszerelés, vagy kétféle megjelenésbe készítettem az egyik, az egy illóolaj keverék. Ezt a kisgyerek, vagy a gyerekeim, amikor igazán kicsik voltak, az ihlette, mert a pici baba, kisgyereknek a baba bőrén, amikor meglátom a szúnyogot, azért az nagyon-nagyon megrázó a pár hónapos gyerek bőrén.
1: A nagyon vékony bőrén, igen.
2: Igen, és akkor kezdtem el kutakodni azután, hogy milyen alternatív természetes megoldásaink vannak, és akkor készítettem egy ilyen illóolaj keveréket, és ez azért klassz, mert hát nem szabad a bőrre csepegtetni, kenni, viszont nagyon sokat aludtak a gyerekeim az udvaron, és akkor a babakocsira csepegtettem, aha, meg a hordozókendőre csepegtettem, nem érintkezett a bőrével, viszont a szúnyogok, rovarok, kullancsok elkerülik, nem megzavarja a tájékozódásukat ezek az illatmolekulák, és ezért lesznek igazán hatékonyak. Persze ez is, tehát nem csodaszer. Van, akinek tök jól működik, uh-huh, valakinek meg kevésbé, de hát ezt a szintetikus rovarriasztóknál ugyanezt tapasztaljuk. És akkor van egy másik forma, az egy ilyen permetes forma, de amúgy ugyanezek az illóolaj komponensek vannak benne, aki meg szereti. Nagyon megtanultuk azt, hogy ami jó vastagon fölkenjük, az az, ami hat. Na, nem ezt mindig, lehet kenni, amit egy ilyen permetes flakonba teszem bele, ezt lehet kenni a bőr, és akkor ez ilyen irányú törekvésünk is érvényt kap, hogy fel tudjuk kenni a bőrre, és nem szeretik a rovarok ezt az illatot.
1: Mennyi idő előzi meg ezt, amíg azt mondod valami, hogy elkészült a dolog? Ugye vannak kísérleti fázisok, amit te magad tapasztalod, a te tapasztalásodon alapul az egész, mert azt mondod, na ez a szúnyogriasztó, ez kész van. Mennyi
2: igen,
1: idő ez?
2: Szóval itt nem kizár... Nem, elsősorban nem a tapasztalás, amit meghatározó, hanem ugye a tanulmányaimból tudom, hogy melyek azok az illóolajok, amelyek rovarriasztó hatásúak, és aztán utána megyek én a kutatási eredményeknek is, hogy lássuk azt, hogy más, mi az, amit tapasztalt, mi az, amit vizsgált, milyen eredmények születtek ebből, mert nagyon komoly nemzetközi publikációk születnek az illóolaj kutatás nyomán is, és számomra ez fontos. És aztán ez az, ami irányba tesz, és végül ami meg fogja határozni azt, hogy milyen illóolajok kerülnek bele egy célzott készítménybe. Persze utána szeretnénk tesztelni, szeretnénk látni, hogy ez tényleg azt hozza, mint amit leírtak és ígértek a vizsgálati eredmények. Úgyhogy aztán, amikor ez a két dolog így összetalálkozik, akkor születik meg a termék.
1: Én kaptam egy e-bookot az én segítségemtől, amelyben hát 30 nyári aromatív van. Hihetetlen, hogy mi mindenre jó az illóolaj, most csak, hogy belekapok, ugye a hessentőt azt megbeszéltük, utazási rosszul lét, az nem ugyanaz utazási készülettel, utazási rosszul lét, és a citrom illóolajjal billentheted helyre az egyensúlyodat, az mennyire jó. A citrus az az illat, amire szerintem nincs ember, aki ne szeretné. Például a citrus, ha nem titok, akkor ez a leveléből jön, a citrom héjába, a citrusok héjába jön, honnan az illóolaj, mert nekem van egy 87-ben ültetett grapefruit fám, nem terem, hogyha a levelét ketté töröm, akkor sem citrusos az illata.
2: Ennek a kérdésnek szívből örülök, mert a narancs az egy tipikus példája annak, hogy a héjból is vonnak ki illóolajat, leggyakrabban ezzel találkozunk, azonban a leveléből is vonnak ki illóolajat, a keserű narancs levél, petit grain, külön nevet is kapott, és a narancs virágról biztos, hogy már többen is hallottak, neroli néven is találkozhatunk vele, tehát ez egy olyan növény, aminek a három részéből is vonnak ki illóolajat, és egy picit különböző lesz az összetétele is. Az ára abszolút más, mivel a különböző növényi részeknek különböző az illóolaj tartalmuk, pláne egy virágnál, tehát az egy ott nagyon nagyon alacsony az illóolaj tartalom, az illóolaj hozam, úgyhogy
1: az a legdrágább, akkor ebből azt veszem ki az illóolajból.
2: Igen, igen, igen, és az illatuk is eltérő.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz még itt nyári aromatip, de örülök ennek, majd, hogy hazamegyek, akkor megint meg fogom szagolni a grapefruitfámat. 87-ben ültettem, nagyon nagy, már egy nagy bonszáj igazából, de nem teremben nem oltottam be, de imádom, szeretem. De nem is ez a lényeg, csak így elindultam az agyammal, dr. Takástól Dianával beszélgetünk az illóolajokról, ő vegyész és illóolaj kutató, hamarosan jövünk vele vissza.
0: Kanapé, itt a 98.6

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, és hát remek olajok után vagyunk. Hoztál magaddal olajokat, ugye általában egy színházban, és hogyha van egy fegyver, akkor az előbb-utóbb el fog sülni. De mint erről, ezekről beszélünk, mik vannak itt nálad, hogy illó olajokat minden generáció használt? Ugye babáról volt szó, a te kisgyermekedről, amikor a szúnyog, a hessentűt gondoltad ki, tehát ez kortól nem több függetlenül használható mindenkinek, ugye?
2: Ez részben igen. Tulajdonképpen, de igen, csak nagyon meg kell válogatni. Kisgyerekeknél nagyon sok olyan illóolaj van, amit kerülni kell. Például a borsmenta, amit nagyon gyakran használnak. Én is nagyon gyakran megemlítem, 6 éves kor alatt légzőgörcsöt okozhat. Persze nem mindenkinél, de azért ezt a kockázatot senki sem szeretné felvállalni. Viszont van helyette más, egy jó kis fodormenta, amit használhatnak a kisgyerekek is a nyálkoldásra, köptetésre. Úgyhogy igen, még protokoll szerint azt mondom, hogy a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél nem használunk illóolajat, de azért ezt a szabályt is árnyalhatja az a tény, hogyha a kismama egész várandósága idején használta az illóolajat, nyilván akkor a csecsemő szervezete is találkozott már az illóolaj molekulákkal, de azért általánosságban azt kell mondanunk, hogy a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek illóolajat nem használunk.
1: Meg az a 3 hónap az úgy elterik, mint a pinty, aztán meg már lehet. Nem?
2: Így van, igazából. Persze, így van. Meg azt is lehet mondani, hogy a szomszéd szobában lehet, ha nagyobb tesó van, ugye a betegségeket hozzák, viszik az óvodából. Tehát azért mindig az élethelyzetre kell meghatározni az illóolaj használatot is,
1: ugye,
2: meg erről, a családra.
1: Hogy itt élethelyzetek vannak, hámsérülések, fülgyulladás, láb és köröm, a szemgyulladás, izomfájdalom, nehéz láb, tehát szinte nincs olyan, amire ne gyomorrontása például. Na, ha már itt vagyunk, gyomorrontás, nyáron az ember kicsikét túleszi magát, akkor mi az, ami segít? A borsmenta itt, és a borsmenta van írva.
2: Igen, a borsmenta.
1: Ez egy csoda növény akkor, nem?
2: De azért az nagyon fontos említeni, hogy az illóolajokat belsőleg nem szabad használni. Uh-huh. Na de akkor hogyan fogjuk egy gyomorrontást orvosolni vele? De hát az a helyzet, hogy az aromaterápia körébe tartoznak az aromavizek vagy hidrolátumok is, amelyek az illóolaj lepárlásnak a melléktermékei. Aha. Mert az illóolaj úgy készül, hogy egy nagy mennyiségű vízgőz nyomul át a gyógynövényen, ami aztán egy hűtőberendezésen keresztül lecsapódik, és magával vitte az illékony komponenseket is, de a víz is ott van, amiben azért ott is megjelenik nagyon kis százalékban az illóolaj, és a vízoldékony komponensei a gyógynövénynek, és ez az aromavíz. És ezt az aromavizet viszont már lehet belsőleg
1: lehet fogyasztani,
2: és például a borsmenta aromavíz, az nagyon jó hatással van az emésztésre, és az ideges eredetű gyomorpanaszokra, meg a levendula aromavíz az nagyon-nagyon bevált.
1: És az aromavízben is akkor felsejlenek ezek, amiért ez van egy citrus, egy borsmenta íz, az ott van benne? Tehát nem vízízű dolog ez teljesen,
2: abszolút,
1: nem?
2: igen, ez nagyon gyógynövényes ízű, tehát akár kicsit kesernyés is, tehát aki ezeket az ízeket, illatokat nem annyira ismeri, akkor lehet, hogy szokatlan lesz először számára.
1: És ilyenekhez is hozzájutott az egyszeri hallgató, hogyha kedve van? Tehát ilyen aromavizek is kaphatók például?
2: Így van. Ahol illóolajat lehet vásárolni, ott többnyire megtalálhatóak az aromavizek is. Na,
1: ha már elneveztünk téged illóolajkutatónak, akkor azt hogy képzeljük, hogy éppen nem riportot adsz, vagy nem járod az üzleteket, akkor éppen van egy kis műhelyed, egy csoda barlangod, ahol éppen zajlik. Most éppen fejlesztesz-e valamit, dolgozol-e valamit, ami nem titok?
2: Igen, most ami nagyon már 2 éve munkálkodok rajta, egy ilyen lélekparfüm termékcsalád, és megmondom őszintén, hogy maga az illóolaj kompozíció az már elkészült, de egyszerűen nem találom a megfelelő megjelenési formát, úgyhogy most ebben akadtam el, mert a termékfejlesztésnek szerves része az, hogy hogyan fog megjelenni a polcon, és ebben azért én annyira nem vagyok ügyes. Vannak segítségeim, de még nem éreztem azt, hogy így elkaptuk volna a fonalat.
1: Ez olyan, mint egy borász. Rengeteg borásszal beszélgettem, nagyon fontos a címke. Teszem azt hozzá, jön egy parti, elmész egy szupermarketben, megnéz, nyilván a címke alapján kezdesz először, de ugyanez. Tehát akkor a lényeg elkészült, tehát ott van benne a csodaszer, a lélekparfüm, már csak akkor a... És akkor vannak variációk? Tehát van egy pár variáció már a polcon, a fejedem. Hát ez egy, lehet mondani, ez egy külön szakma, nem? De ennek te is birtokába vagy, hiszen ez egy ilyen, hát egy picit ilyen illó olajipar, hagyjuk az ipart, egy ilyen, hát ilyen illópolihisztor, vagy illóolajpolihisztor, vagy nem, mindenhez érteni kell. No, nem folytatjuk a Takástó Dianával. Zenélünk, aztán beszélgetünk még arról, hogy mire is jók ezek a remek illóolajok így nyár folyamán.
0: Kanapé, Manna FM. Mint egy

0: igazából most éppen akkor mind dolgozol, ugye van ez a lélekparfüm, és mi van még a te csoda műhelyedben?
1: Igazából ez a termékfejlesztés kategória, amit most így említettél, a lélekparfüm, amin dolgozok, viszont az illóolaj kutató az a gyógynövényekkel, illóolajokkal és az illóolajnak a hatásával foglalkozik. Néhány évvel ezelőtt a gyógynövény ismerő és felhasználó szakot végeztem el a Matén, és annyira beleszerettem ebbe a... De alapjában véve én kutató vagyok. Uh-huh. Tehát én vegyészként is elvégeztem a Szegedi Tudományegyetemen, PhD-t szereztem gyógyszerészi kémiából, és szóval nekem megvan ez a tudományos igényességem, én szeretem a laboratóriumokat, és akkor végül is, ahogy belecsöppentem ebbe a gyógynövényes világba, akkor hát ott ragadtam a Matén, és végül is itt kialakítottunk egy parcellát a soroksári tangazdaságba, ahol a 900 zsája faj közül 20-at kiválasztottunk.
0: 900 zsája?
1: Igen.
0: Megy van a kertem.
1: Igen, valószínűleg az orvosi zsája. Lehet, igen. Igen, és 20 félét kiválasztottunk, és ezeknek a betartalmi értékét vizsgáljuk különböző módszerekkel az egyetem kötelékében. Úgyhogy a kutatás területem az ez.
0: Tehát akkor nagyon messze vagyunk egy ilyen sárkány fűáros habitustól, ugye, aki a Süsűbe volt, ugye. Nem, tehát itt a tudományosság ott van érezhető minden szavadból. Igazából ott van, mert ezt csak így lehet komolyan csinálni. Azt jelenti, hogy elvégezted a gyógynövény felismerő. Ilyen. De azt jelenti, hogyha teszem azt, jársz ki ezt a természetben, akkor nagyon sok növényről tudnám mesélni, nem? Hogy az mi, ez mi, az mi, ugye?
1: Igen, igen. Hát ez a kép teljességéhez fontos. Ugyanakkor, tehát most mondtad azt, hogy nem egy sárkányfűárus, de biztos, hogy előző életemben az voltam, vagy valami ilyesmi, de az a helyzet, hogy nagyjából 100 éve vizsgálják az illóolajokat laboratóriumban. Se idő nem volt még, se pénz, hogy az föld összes növényének minden illóolaj tartalmát és hatását megvizsgálják, és ezért egy csomó olyan illóolaj van, amiről még nem tudunk, a kutatási anyagokból, a kutatási ismereteink nincsenek, viszont csak 2-3 ezer éve használják őket. Úgyhogy ezt a két dolgot próbálom így összegyúrni, és ennek az ismeretanyagát adom tovább.
0: Lehet, hogy lesz olyan illóolaj, mint kvázi te fogsz felfedezni? Mert nem tudtad, hogy eddig az alma magból senki nem sajtolt ki semmit, de majd jössz te, aztán valamit most mondtam egy hülye példát.
1: De akár, tehát tényleg ezek így történnek. Hát minden nagy felfedezés egyébként szinte mindegyik a véletlenből alakult. Uh-huh.
0: Na valamit mutass, hogyha itt van már egy a végére, hogy valamit meg lehet-e szagolni, kilépünk a mikrofon bűvköréből, vagy hogy kézbe veszel egyet, nagyon helyes.
1: Igen.
0: Ugye itt maga a csomagás is a te ötleted minden, tehát ezen rajta van végig a szemed, a lelked, a minden, ami kinézik.
1: Igen, az nagyon fontos volt, hogy a külcsín pontosan tükrözze azt, amit a belbecs mutat. Úgyhogy igen, ez egy fehér fiolába tettem ezeket.
0: Aranykupakkal, ha innen jól látom.
1: Bambuszkupakkal. Maradjunk a természetesnél.
0: Jó.
1: Igen, és amit megfogtam, ez a hűszellő, és ez fejfájás csillapítására készült, ugye borsmenta illőolajat is tartalmaz, ez egy keverék, és ami nagyszerű benne, hogy így ezt közben így a felhasználás során derült ki, hogy ugye ez egy koncentrációfokozó illóolaj is, és az autóban nagyon szeretem magamnál tartogatni, és aztán a rovarcsípéseket is nagyon gyorsan visszahúzza, úgyhogy ez egy ilyen komplex
0: most
1: dolog.
0: Most megillatozom, akkor neked kell beszélni, kimegyek a mikrofonból. Jó?
1: Igen.
0: Megillatozom.
1: Oké, jó. Addig én beszélek, szóval, és ami nagyon különleges, látni fogod, hogy ez ásványgörgő van benne, mert hogy így én így azért nagyon szeretem így ezt a dolgot így komplexen tartani.
0: Ásványgörgő az miből van?
1: Aventurin.
0: Uh-huh. És ez is a te magad ötlete, találmánya?
1: Igen.
0: Minden a természetességhez vissza. A belbe, csak külcsina, minden.
1: Minden.
0: De ez így nagyon, és ez tényleg, és ez most akár hisztek, akár nem kezdve hallgatok, ez nem csak egy ilyen PR duma, ez tényleg így van. Már megtapasztaltuk ugye már korábban, és most is a vegyészség, ugye a szakmai tartalmat, a szakmaiságot fémezés. Hát ugye, mivel hölgyből vagy, van szép érzéket, ezek nagyon jól néznek ki, meg hát a bambusztető, amit én annak néztem. Na, hát megnézem, leteltünk karácsony, akkor találkozunk?
1: Találkozunk.
0: Legyen egy, és akkor...
1: Következő randi.
0: Jó, oké, karácsony, akkor azt kibírjuk valahogy, ez, hát már csak 100-valahány nap, és itt van karácsony, és akkor újra találkozhattok, kedves hallgatók, hogy hallgathatjátok, ott van Takács Tóth Dianát, aki vegyész és illóolaj kutató. Én azt mondom, hogy nézzetek fel az oldalára, diadeur.hu, Deur, úgy írják, mert most minden, ugye most a teljesség igénye nélkül tudtunk csak beszélgetni, de bele-bele kaptunk mindenbe, de szerintem aki fogék

0: hatékony erre, az rá tud keresni, és meg tud tudni mindent, amit szeretnek. Köszönöm szépen, hogy befáradt, és visszaengedünk a műhelybe, meg a soroksári csodakertbe. Köszönöm.
1: Köszönöm én is a szuper kérdéseket.
2: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában nyári aromatippekről beszélgettem dr. Takács Tóth Dianával, aki vegyész illóolajkutató. Kedves hallgatók, tessék bátran használni a természet patikáját, az ugyanis azért van. A következő órában ismét elhagyjuk a stúdiót és irány a belvárosi Erzsébet tér, a Hello Piac 2025 nyári rendezvénye.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos, száraz időre számíthatunk, tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával, vagy azzal párhuzamosan történik majd, tette hozzá. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Tévedésből a Sydney maraton emlékérmeire a müncheni Allianz stadion képe került. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban, mintegy 40 ezer indulóra számítanak. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején a szervezők bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem állt módjukba korrigálni. A tévedésért elnézést kértek. A 40 ezer érmet a célban, a város ikonikus épületénél, az operaháznál adják át a távot teljesítőknek. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak.
1: Időjárás.
4: Napos, száraz az idő, időnként megélénkül a szél. Éjfélig nem várható csapadék, azután az északnyugati, északi részeken lehet néhol kisebb eső vagy zápor. Éjszaka 11-17 fokig hűl le a levegő. Holnap is napos idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke 26 és 32 fok között alakul.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Hűséges hallgatóink tudhatják, hogy én néha kilátogatok a Hello Piac rendezvényeire. Ez egy integrált közösségi vásár, ahol a megváltozott munkaképességűek is igen nagy szerepet kapnak. Erről is beszélgetek szervezővel, majd néhány alkotót szólítok meg. Zene, aztán irány a belvárosi Erzsébet tér.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, hát elhagytuk a stúdiót, itt vagyunk Budapest, hát legbelebb belvárosában lehet ilyet mondani, magyartalanul, ugye az Erzsébet tér környékén, a Hello piacon, megszokhattátok már, néha bejelentkezünk, ez most is így van. Az egyik kedves kollégénát kértem meg, hogy beszélgessünk a Hello piacon, László Bettina van előttem, látásból ismertük már egymást, most először beszélünk. Mi a Hello piac lényege, Bettina? Miért jött ez létre annak idején? Kiket szeretne támogatni ez a piac?
2: Szerintem a Hello piac a legfontosabb lényeg az, hogy egy hatalmas egy közösség alakuljon ki. Egy igazi olyan szeretető közösség, sok-sok kézműves termékkel, kedves alkotókkal. Én például nagyon szeretek ide járni, szerintem nagyon-nagyon kedves vásár.
1: Mi a te feladatod ebben a szervezetben? Ugye itt le vannak osztva, nagyon profi az egész, hiszen az ember kipakol, 10-től már ott vannak az asztalok, megnevezve, ki hova pakol. Egy ilyen óriási háttérmunkát sejtek én. Mi ebből a te részed?
2: Ebben az én részem a jelentkezésekkel való foglalkozás, a jelentkezések fogadása, e-mailes levelezések, közösségi oldalakon való kapcsolattartás. Igen, én inkább a jelentkezésekkel foglalkozom.
1: Ugye nem menjünk el amellett, hogy itt fogyatékkal élők is megmutathatják a kreativitásukat. Ők ezt főállás szerűzik, vagy valakinek a hobbija, és mit jelent az, hogy itt kijöhetnek vázi a piacra, és megmutathatják. Beszélgetsz velük. Ez is az ő életükben, ez egy ilyen örömünnep, amikor itt Hello piac van?
2: Nagyon örülünk, hogy minél több fogyatékkal élő alkotó is jelen van a vásáron, és jelentkezik. Hatalmas nagy öröm számunkra is, számomra meg főleg ugye, mivel én is kerekesszékbe ülök, hogy egyre több alkotó jelenik meg itt, és minél többen mutatják, hogy milyen szépségeket alkotnak.
1: Ez egyfajta integrációs munka, közben pakolnak ki, tehát kint vagyunk a téren, kedves hallgatók, ugye integrálni őket az épp társadalomban, tehát ők ugyanolyan emberek, mint mi, és ugyanúgy alkotnak. No, hány kiállító van itt, csak körülbelül egy számot mondj nekem.
2: Körülbelül számot kérem mondanom, szerintem a 80-90 kiállító szokott így van jelentkezni. Most itt nem annyira lehetünk a vásáron, mint kiállítók.
1: Ugye a Hello piac is egyre inkább nő, ugye a Vamp az megszűnt, tehát ő egyfajta konkurenciátok volt. Itt van egy vásár, tőlünk nem messze, de éppen hát nem sokan vannak, mert benéztem. Mi a Hello piacnak az erőssége, igazából a helyszín, vagy a kiállítók sokasága? Hogy látod ezt a belülről? Tehát miért jó a Hello piac, mint vásár? Az egyszeri vásárnéző, vásározó szemével.
2: Én abszolút, amit az elején is elmondtam, hogy a közösség, amilyen kedvesek itt a kiállítók, a légkör, minden egyszerűen, hogy csak az ember elmegy és tan mellett, már mosolyog az alkotó, és ez olyan boldogság az egész itt lenni.
1: Melyik az a stand, amire te is sokat időzöl, ékszerek, ruhák, kiegészítők, esetleg az illatszappanok, és ha már itt tartunk, akkor miket lehet itt találni? Itt aztán szinte minden van, amit egy kézműves elő tud állítani, nem?
2: Így van, igen, többféle, leginkább ugye ékszerekből van, nagyon-nagyon sok, így van, változatosak, lakásdekorok, rengeteg így hirtelen most, ruhák, mindenféle tényleg.
1: Ami a füledben van, az is itt vásárolódott esetleg? Gyönyörű szép, talán ezüst karika van a füledben.
2: Így van, igen, de nem itt vásároltam, viszont egy karkötőt már vettem itt, és gyönyörű szép.
1: Tudunk-e arról beszélgetni, hogy a nyár közepén vagyunk, hogy hol és milyen események lesznek még, mikor lesz itt legközelebb, meddig látok előre például? Tudsz-e néhány konkrét dátumot mondani, hogy mikor lesz még Hello piac?
2: Igen, a terveink már azért előre megvannak. Most augusztusban egy kis szünetet tartunk, és a legközelebbi Hello piac dizájnvásárlás szeptember 20-án lesz, ha jól emlékszem, így van.
1: Ugyanitt az Erzsébet téren?
2: Ugyanitt az Erzsébet téren, így van.
1: Ez egy remek helyszín különben a turisták szempontjából, meg mindenki szempontjából, az árusok szempontjából kipakolás egy picikét rizikós, de megoldható minden. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy akkor rendelkezésre álltál, és egy picikét benézhetünk a Hello piac szervezése mögé. László Bettinát hallottátok, egy nagyon kedves fiatal mosolygós hölgy. Mit kívánjak? Hát sok vásározót és hát sok embert, aki jön a Hello piacra. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a barangolásukat a belvárosi Erzsébet téren, a Hello Piac Design vásáron. Mellettem Cserényi Zsuzsanna, a Nem adom fel kávézó kitelepülésének pult főnöke, mondhatjuk azt. No, néhány szóta Nem adom fel kávézóra volt már szó az adásban, pontosan mi ez a kávézó? Hol található és hogyan működik? Kik dolgoznak ott?
2: Ez Budapesten a 8. kerületben a Magdolna utca 1 szám alatt található, és ennek a kávézónak ugye az a lényege, hogy megváltozott munkaképességi kollégák dolgoznak ott, valamilyen sérültséggel él így mindenki, és még található kekszek vannak, meg különféle kézműves termékek.
1: Na menjünk akkor, menjünk egy kört, rámutatok mindenre. Például süthető gyurma füli, és az van, egy handmade with love, tehát hogy kézi munkával készült szeretettel. Ez kinek az alkotása?
2: Ez egyik kolléganőnk alkotása, és ezt ő csinálja.
1: Hogy van itt kézműves táskák Debórától, azt mondja, hogy Debóra látássérült. Ő nem is lát semmennyire, vagy lát valamennyire?
2: Hát szerintem egyáltalán nem lát, és ő csinálja ezeket a táskákat.
1: De ezek gyönyörű táskák igazából. Igen. És azt hiszem, az egyedi jelző, ha valamire, akkor ezekre ráillik, szerintem Debóra is szerint szeret két egyformát csinálni, gondolom én.
2: Igen, ő mindig ilyen különleges szép táskákat készít.
1: Na menjünk tovább, Zsuzsi, a pulton, akkor nézzünk szét. Köszönjük a vásárlásod. A megvásárolt termékkel Nem adjuk fel szociális szövetkezet munkatársai készítették. Ez zsákba, macska?
2: Nem, hanem ez igazi levendula.
1: Jó, hát
2: van
1: most
2: benne.
1: Már, hogy mondod, érzem is. Tudod, mi ellen jó ez? Hát a molyok ellen. Ja. És a levendula szőrt, meg a levendula teáról nem is beszélve. Szereted a levendulát?
2: Igen.
1: Na. Nézzünk tovább. Remek kekszek, azt tudom, hogy például a Nem adom fel kávézó az nagyon erős kekszekben.
2: Ezek nagyon finom kekszeink vannak. Van csokis magyaros, mangós kókuszos keksz, elfonyázzabos, pisztáciás csokis keksz és fahéjas keksz.
1: Ezek mind ott készenek, és kávé mellé remek falatok a kávézóban.
2: Igen,
1: is. És tovább megyünk, akkor igazán enyedi vászontáskák, ugye Nem adom fel étteremnek a felbrandingelt, csúnya szóval mondva szatykod, de hát vannak itt kézzel varró cívecs. Ez kinek a munkája itt?
2: Hát szintén a több kolléganők készítik. Ez például így festve van, ez varva.
1: Ami festve van, az egy kiskacsa fürdik éppen a fekete tóban, ahogy a dal mondja. Mit jelent nektek ez a vásár? Hogy itt kint van lehettek, megmutathatjátok azt, hogy milyen gyönyörű, nem szeretem azt az volt, hogy terméket, inkább alkotást tudtok létrehozni. Mit jelent nektek az, hogy itt vagytok ezen a vásáron?
2: Hát mi szeretünk itt kint lenni, ezt szívből csináljuk, és szerintem így jó, így egyrészt így látványos is, meg így körülnézni is jó, meg így jó, hogy meg jó érzés az, hogy megdicsérik mindig így a dolgainkat.
1: És vásárolnak is?
2: Igen.
1: Mi a sláger termék? A szatyor, a süti, az ékszerek, vagy Debóra táskái?
2: Hát ez mindig változó. A múltkori alkalommal például rengeteg kekszünk fogyott, de mindig ugye ilyen széles a paletta, és így ebben ez a jó, mert így tudnak válogatni, és ami éppen itt tetszik, azt így el tudják így vinni.
1: Neked, te itt alkotsz valamit? Van valami, ami hozzád fűződik? Vagy te csak összefogod az egészet?
2: Hát én csak így árusítok.
1: De nincs benne egy picike kreatív vonal valamit csinálni?
2: Most ezek között, a termékek között nekem személy szerint úgy nincsen.
1: És mi a kedvenced, hogy az egész pultot megnézzük? Egy gyurma ékszer, egy alvópárna, egy szatyor?
2: Nekem a fülbevalók, meg az ékszerek a kedvenceim egyébként.
1: De most nincs fülbevaló rajtad.
2: Ja,
1: csak egy ékszer van, mit kell arról tudni? Ez meg szabad nézni? Ez egy ilyen nemes...
2: Ez egy holdkő, amely a nyakamban található.
1: No, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek a csapattal találkozni, akkor keresitek őket a Nem adom fel kávézóban. Még egyszer a címet mondd el nyugodtan, ez a reklám bőven belefér, ezzel tudjuk mi támogatni a Nem adom fel kávézó munkáját, tehát pontosan hol található?
2: Budapesten a Magdolna utca 1-ben található, a 8. kerületben.
1: Na és akkor hamarosan jelentkezünk a Bőség Kosara című műsorunkon, az egy gasztroműsor, és megnézzük, hogy milyen gasztrofinomságok vannak a Nem adom fel kávézóban, milyen jó kávé, stb. Zsuzsanna, kedves, visszengedek a pult meg, és mit kell kívánni? Remek vásárt és sok vevőt, gondolom, ugye? Ez a legjobb.
2: Igen. Nagyon szépen köszönjük. Manna FM.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a barangulásunkat a Hello piacon. Megálltunk a Petrovics Art Woodnál, mellette pedig Petrovics Ádám. Igazából a te motód lehetne az, hogy mindenből lehet lámpát csinálni. Nem tulajdonképpen itt, most elmondom, kávéfőzőből van lámpa, a régi postakürt, nem tudom mi az, majd elmondod, fából, szőlővesszőből, mindenből. Hogyan jött, klasszikus a kérdés, hogyan jött az, hogy te lámpákat csinálj mindenből, bármiből?
2: Igazság szerint ugye a szakmámat tekintve épületgépész technikus vagyok, ugye az alapszakmám az épületvillamosság szerelő, tehát ugye az elektromos áram az nem áll tőlem messze. A kreativitásból pedig sohasem volt hiány igazából. Hát most 32 vagyok, 15 éves koromban csináltam az első hasonló lámpámat, de maximalista vagyok, ezért úgy gondoltam, hogy ezt csak akkor hozom ki a nagy nyilvánosság elé, hogyha ez megérett arra minőségileg, hogy ezt áruba bocsáthassam.
1: Ki döntött el? Te magad?
2: Így van. Csak is én kizárólag, igen. Hát ugye maga a Petrovics Art Wood egy kis műhelyben van. Egyébként én Boldogról származom, Heves megyéből. A régi autószerelő műhelyemet alakítottam át ilyen kis megmunkáló helységé.
1: Igaz az a mondás, hogy mondtam, hogy te bármiben bele tudsz látni egy villanyégőt. Tehát megvan az a tehetséged, hogy például ez micsoda? Most egy ilyen négyzetes fahasábot látok egymástól elválasztva.
2: Ez egy több mint 100 éves parasztházikónak a tetőszerkezetéből jött gerenda, ez egy fenyőgerenda, ugye ide ki is írtam, hogy 100 éves fenyőgerendából készült, vagy több, ugye?
1: A szőlőt meg is, a szőlő, ugye?
2: Igen, ez egy 70 éves szőlő ültetvényről való. Ez egy Mátrából származó kis patakból egy uszadékfa.
1: Ez egy uszadékfát képzeltek el, ami az ember odébb rúgna, de Ádám meg észrevette benne a lehetőséget. Akkor te, hogyha kirándulsz, vagy jársz kell az országban, mindig vissza haza valamit fogadjunk. Vagy egy bolhapiacra, mondjuk egy kávéfőzőt.
2: Így van, én aktív túrázó vagyok. Minden túra alkalmával nyilván a tájat is szemlélem, de hogyha esetlegesen meglátok egy absztrakt formájú lehullott faágat, vagy egy fadarabot, nyilván élőfát soha nem bántunk, csak ami lehullott. Ez az uszadékfa is körülbelül, én sacra mondom, hogy kb. Szerintem 5-8 éve biztos, hogy ázolgott. Nekem ezt egy hosszú folyamat volt kiszárítani, lelakkozni, stabilizálni, hogy ne porladjon, stb. És utána lehet elkezdeni a további alakítást, és magát az izzónak a foglalatát belehelyezni egy annak megfelelő helyre.
1: Gondolom, itt nem az egész termékpaletta van kint, van egy raktár, ahol sok minden máson. Mi volt a legextrémebb dolog, ha lehet ilyen laikusat kérdezni, amiből sikerült lámpát varázsolnom? Most kicsikét gondolkodik, Ádám.
2: Igen.
1: Hát, mert nyilván sok extrém dologból csináltál lámpát. Na, van válasz? Megnézzük.
2: Extrémnek ezt a sugárcsövet mondanám, ez egy 1980-as évekbeli tűzoltó sugárcső, fecskendő.
1: Ja, úgy sugárcső, hogy ezen jött ki a vízsugár.
2: Ezzel tűzoltók oltottak tüzet, így van. Kicsit átalakítottam, módosítottam. Nyilván a saját ízlésvilágomnak megfelelően alakítottam ki. Ugye láthatjuk, hogy természetes anyagokkal dolgozok, fa, fém és kenderkötél. És ugye ki van munkálva szépen egy talapzat, neki fel van helyezve egy autentikus formában, és akkor...
1: Ez igazából tényleg illik azonban, hogy a lakás díszelet. Igazából nem a fényforrás legyen, hogy fényt adjon, hanem a lakás dísze legyen. Mit ad neked ez a hobbi? Ugye mondtad, hogy épületgépész technikus vagy, megnyugvás, egy picike lenyugvást, a kreativitást ott tudod kiteljeszteni. Mit ad neked ez az egész?
2: Így van. Kicsit sok lett nekem mostanában a világ, eléggé zajos a világ, ha lehet így mondani, és nekem nagyon jól esik. Ugye multicégnél dolgozom, több ezer ember között, az is nagyon pörgős, egy több ezer négyzetméteres gyártócsarnokért felelek műszakilag, nagyon stresszes az is, jól esik elvonulni a műhelyembe, meg hogyha túrázok, és akkor meglátom valamiben a szépséget, akkor jól esik egy kicsit leülni, megállni, gondolkozni, hogy hogy lehet, hogy nem lehet. Ez a kávéfőző is például egy roncstelepről jött. Valaki kidobta. Én megfogtam, hazavittem, lelakkoztam, lefestettem, csináltam neki egy kis talpazatot, és egy kreatív, jópofa hangulatot tud varázsolni akár a nappaliba, akár egy konyhai dekoráció.
1: Akár egy kávézóban.
2: Így van, bárhova. Egyébként Hát a legextrémebb, ugye én lámpákkal foglalkozom alapvetően, de volt egy megkeresésem, ahol egy dohányzóasztalt kellett megcsinálnom 150 éves gerendákból.
1: Az igen.
2: Ennek is eleget tettem természetesen, legjobb tudásom szerint, de egyébként én csak lámpákat gyártok. Van egyszerűbb, ugye van, ami hálózati feszültségről, ugye, konnektorról működik, de van például ez a legkisebb termékem, ez is egy ilyen 100-120 éves tetőgerendából van, és akkor ilyen ledes kis hangulatvilágítás. Tök jó kis éke lehet, akár egy éjjeli szekrénynek,
1: egy bárminek, egy nappalinak.
2: Bármi.
1: Kedves hallgatók, receptet is kaptatok az élethez, hogyan lehet ezt elviselni. Igen, kicsit fel van pörögve minden. Ádám, köszönöm szépen. Petrovics Art Wood tulajdonosával, Petrovics Ádámmal beszélgettem. Árakról nem beszéltünk adásba, de nézzétek meg, az ember azt hinné, hogy drágább, de nem, tényleg csak ennyi, úgyhogy nézzétek meg és keresétek őt. Köszönöm szépen, Ádám, mit kell kívánni sok vevőt?
2: Így van, köszönöm szépen.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a barangolásunk a Hello piacon. Hallottatok már olyat, hogy kétoldali kardigán? Mert én még nem, de most itt állunk a Suyen Design pultjánál kitelepülésénél. Hát csupa-csupa színes dolog. Én azt mondom, hogy ez ilyen kis kabátka, de nem, ez kétoldali kardigán, mert bele is lehet bújni. Hogy lehet ez? Igen, most rajtad éppen sálnak néz ki. Hogy lehet ez definiálni? Mi ez a kétoldali kardigán?
2: Hát ez igazából kardigán 3 az 1-ben, szóval, hogy kétoldalas kardigán, és sálként is fel lehet venni ugyanazt a ruhadarabot.
1: A saját találmány?
2: Igen, igen.
1: Mennyit kell ezen gondolkodni, hogy az ember kitalálni egy ilyen kétoldalú kardigánt, ami háromféleképpen a hordható?
2: Nem tudom. Hát ez csak így egyszer, csak így jött.
1: És kétoldali azért, mert kifordítom, befordítom, igen. Mégis bunda a bunda, igen. Tehát hogy a színe
2: igen. Igen, és van amelyik anyagnak a mintáját is én készítettem, van amelyiket rajzoltam, ezt a fekete-fehér arcos mintának hívom.
1: Ez azt jelenti, hogy te megrajzolsz valamit számítógéppel, vagy rendesen?
2: Kézzel, és egy grafikus segítségével elkészül maga a fájl, és azt küldöm a úgymond a nyomdába.
1: Mert akkor ezek nyomtatott textíliák?
2: Igen, digitális print, igen. A budapestes is.
1: Azt meg lehet nézni, nézzük meg, hát ez igazából nem is kell város nézni, mert itt van rajta minden, nem? Minden rajta van.
2: Hát ez szuper ajándék egyébként, nagyon szeretik a turisták is. Ugye itt vagyunk a város közepén, és ahogy jönnek itt a turisták, és nézegetik, hogy így melyiket ismerik föl belőle. Az oroszlán alá rábígyeztettük ide is az aláírásomat, de ez egy... 37 saját fotóból áll ez a kollázs, és nagyon színes. Ez az egyik fele, és a másik fele pedig egyszínű oldal.
1: De nagyon színes az egész pultod rájlik igazából itt. Egy kivételével fekete-fehér cuccok igazából nincsenek. Színes világban éreztem, Kuzsana, nagyon-nagyon. És ezek zsákok, ez más. Várjál, nincs ott a mikrofon.
2: Ez a minta rákerült, a budapestes minta is, meg az arcos minta is rákerült a hátizsákra. Sőt, amire még büszke vagyok, itt saját minta, ez a palóc gyökereim kapcsán készítettünk egy mintát.
1: Itt van?
2: Igen.
1: Nézzük meg a palóc gyökereket. Igen.
2: Ez egy régi törölköző, ugye a palócvilág ez a kék, piros, fehér, és ez egy régi törölközőjének a mintája, amit kicsit így átvarázsoltunk a mai kor szellemének, és ez így teste töltött mintában.
1: Az azt jelenti, hogy palócföldön születtél?
2: Igen.
1: Akkor tudsz palócul beszélni, és megvan, nem?
2: Nincs.
1: Jó, csak kíváncsi voltam, hát ugye ez egy nagyon jellegzetes beszédforma igazából. Főállású vagy, vagy pályahagyó voltál, valamit váltottál erre, mi az, ami nem tudtak, amit lehet tudni ebből, hogy ki áll igazából a Suyen Design mögött? Suyen Zsuzsanna, azt tudjuk.
2: Én közgazdász végzettséggel bírok.
1: Az kell ehhez a szakbizniszhez is picit?
2: Amúgy igen. Egyébként kell erre támaszkodni. Hát pályajel, hogy ugyan nem vagyok, de nagyon sokat dolgoztam múlt környezetben.
1: Közben leesett a telefon, de túlélte.
2: Controlling és pénzügyi területen, és most is dolgozom még tanácsadóként egy kicsit, mert hogy azt a világot is nagyon szeretem, meg ezt a világot.
1: Mennyire
2: is.
1: Más világ azért controlling, pénzügyi környezet, Excel táblák, számítógép, igen. Mi egymás. De ezek picit sokkal színesebb. Jó, hát emberek vagyunk, ha azt is szereted meg, és akkor hajrá. És működik a dolog, tehát turisták szeretik. Ugye megnéztük ezt a budapesti nevezetességeket, de hát van, amit aztán a magyarok is vihetnek. Gyönyörű színek vannak itt.
2: Szépen. Hát ugye a mostani gazdasági helyzet az elég küzdelmes, szerintem mindenkinek. Én nagyon az előre menekülés híve vagyok, tehát rengeteg ötletem van, ezt szeretném. Nem csak ezt a 3 funkciós kardigán, de további ötleteim is vannak ruhákat illetően. Majd készítem, csinálom.
1: Na, kedves hallgatók, hogyha kíváncsiak vagytok, tehát még egyszer a kétoldalú kardigánra, amit háromféleképpen lehet hordani, hát szeptemberre találkozhatnak itt veled a kedves vásárlók?
2: Szeptemberben a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Fix Iparművészeti Vásárán, a Pozsonyi Pikniken,

0: Biztos. Mindegyikről be fogunk számolni, ott leszünk a Kozsán. Köszönöm szépen, reméljük, hogy jönnek a vevők, és akkor viszik ezt a gyönyörű, szép budapesti épületet. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm. Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában a Hello Piac nyári rendezvényén készült beszélgetéseket hallhattátok. Ha tetszett a rendezvény hangulata és kíváncsiak vagytok rá élőben, személyesen is, hát akkor szeptemberig várni kell, mert akkor megint lesz egy remek vásár. Nos, ez volt a kanapi első három órája. Remélem tetszett, érdemes volt maradni. Ti azonban most sehova nem menjetek, hiszen a kanapé folytatódik, csak én búcsúzom. Velem a jövő héten újra találkoztatok. Én Puc Attila voltam, a viszonthallásra.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Napos időre számíthatunk, tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben. A hónap második hetében rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdánra éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segíti a tanévkezdést. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadas Park az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érteklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látvány etetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is szerveznek. Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Manna, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Hello mannások, kellemes vasárnapot kívánok, Argyelán Kriszta vagyok, és indítom a mai három órás együttlétünket, a mai kanapét, amiben elsőként Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével adunk hasznos tanácsokat abban, hogy időben felkészülhessetek az őszi paci dömpingre, és egy picit a gyerekek immunrendszerét felturbozzátok. Aztán a pénzügyi percekben szó lesz az otthonstartról és az otthonstartot érintő felülvizsgálatról. Sok félreértés történt az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatosan, de mi majd tisztába tesszük. Aztán az utolsó órában kirándulni, utazni vágyó hallgatóknak és gyerkőcöknek ajánlunk mesés manó világot a Plukkidóval. Vogue the Moon, Lost in the Wild, ez pedig a nyitó dalom a Manna FM-en.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Hát vészesen közeledik a suli kezdés dátuma, és hát nem árt ilyenkor már jó időben felkészülni az iskola kezdéssel együtt járó őszi baci dömpingre. Na, de hogy ezt hogy tehetjük meg? Ebben segít ezúttal Horváth Patrícia, nyúvéi testtudat trénere.
1: Szia Krisztán, köszöntöm a hallgatókat, és hát igen, még nagyban dübörög a nyár, és hát azt gondolom, hogy a gyerekek javarésze még folyamatosan a vízbe vágyik, meg mezitlábrohangál, meg fagyit teszik, meg strandol, de nem tudom nálatok, Krisztán, vagy a hallgatóknál hogy van, de nálunk esténként még nagyban megy a könyörgés, hogy hadd maradjon fenn egy kicsit a lányom, úgyhogy nehéz ilyenkor azt gondolom, hogy az őszi iskola kezdésre gondolni nekünk szülőknek, hát őnekik meg aztán pláne, pedig hát gyakorlatilag egy 9-10 nap és be fognak csengetni, és hát ez egy elkerülhetetlen folyamat, és ezzel együtt sajnos valami más is elkerülhetetlen, az, hogy jön a közösség, bölcsőde, óvoda, iskola, ugye kinek mi, több tucat gyerek ugye egy helyen, egy-egy köhintés, egy-egy tüsszentés, közösen használt játékok, kilincsek, padok, és azok az első őszi vírusok, amik, hát hogy is fogalmazom, nem igazán kérnek, meg várnak meghívóra, hanem egyszerűen csak ott vannak és jönnek. És hát nagyon jó kérdés, hogy erre hogy lehet úgy okosan felkészülni, hogy ezt amennyire lehet elkerüljük.
0: Mit tehetünk most, hogy amennyire lehet elkerüljük a bacikat?
1: A legfontosabb az, hogy amennyire lehet, mert azt gondolom, hogy maguk ezek a betegségek teljesen azért azt várni, hogy teljesen elkerüljük őket, és soha ne legyen a gyerek beteg, ez egy irreális elvárás. Viszont tudatosan és okosan, gyakorlatilag, hogyha egy rendszert hozunk létre, ami támogatja az immunrendszert, akkor nagyban lehet ezeket gyakorlatilag csökkenteni. Azért is mondtam azt, hogy ezek elkerülhetetlenek, mert hogy egyszer beszéltünk róla is, ez egy fontos pontja a gyerekek immunrendszer fejlődésének, hogy amikor elkapnak egy-egy ilyen betegséget, vagy találkoznak egy-egy vírussal, olyankor az immunrendszerük tanul védekezni ez ellen, és gyakorlatilag ezáltal lesz az immunrendszerük ugye évről évre egyre erősebb, ugye sokkal többet voltak a gyerkőceink betegek bölcsödében, aztán utána óviban már talán egyre kevésbé, és az iskolában ezek talán elkezdenek ritkulni, ezek a betegségek. Egy, hogy tanulja az immunrendszer ugye ezek ellen a védekezést, a másik, hogy gyakorlatilag lehet, hogy mi is egyre tudatosabban tudunk odafigyelni rájuk, lévén mi is egyre gyakorlottabb anyukák és szülők leszünk.
0: Milyen vitamint adjak a gyereknek, hogy felkészítsem az ovi suli kezdésre? Ez már Olivia kérdése.
1: Hát van egy olyan hírem, hogy az immunrendszer az nem a patikában lakik. Lehet támogatni, lehet segíteni gyakorlatilag az immunrendszert C-vitaminnal, D-vitaminnal, multivitaminnal, cinkkel, probiotikummal, bétaglükánnal. Ezek nagyon hasznos eszközök lehetnek, viszont hogyha adott esetben a gyerek minden nap chipset teszik, édességet teszik, nagyon finomított péksüteményeket, meg pizzát buktával, akkor ezek nem teljes megoldások arra, hogy az immunrendszerét rendbe tegyük, ugyanis a fontos az, hogy a gyerek minden egyes nap rendszeresen hogyan táplálkozik.
0: Akkor innét fogjuk folytatni Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, mert van még egy csomó hasznos tanácsunk az őszi baci dömping leküzdésére. Hogyha van kérdésetek, vagy hozzászólnátok, 0677 1986, ide küldhettek SMS Viber üzenetet.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja vasárnap is, és már egy picikét előre tekintve az iskola kezdésre, óvi kezdésre próbáljuk a gyerekek immunrendszerét felturbózni. És ugye mondtad, hogy fontos, hogy minden nap hogyan táplálkozik a gyerek a betegségek leküzdésében. Na de miért?
1: Ugyanis az immunrendszernek a sejtjeinek szüksége van fehérjékre, zsírsavakra, vitaminokra, ásványanyagokra, és ez egy sokkal értékesebb kérdés lenne, hogy gyakorlatilag mi kerüljön a gyerek tányérjára rendszeresen. No, ez nem azt jelenti, hogy egyszer-egyszer csoki nem csúszhat be, vagy egy fagyi, csak az a lényeg, hogy túlnyomó részt mit eszik a gyerek, tehát például van-e minden nap vagy tojás, vagy pedig mondjuk jó minőségű fehérjeforrás, ez alatt értem mondjuk a húsokat, halakat, eszik-e joghurtot, kefirt, már a mély gyereknek mondjuk szabad vagy fogyaszthatja, zöldségeket, gyümölcsöket, ne feledkezzünk meg a teljes értékű gabonákról, olajos magvakról, ezt itt zárójelbe jegyzem meg, hogy ugye életkornak megfelelően, mert ugye a bölcsibe ugye még nem, de ahogy növekszenek, egyre több olajos magva tehetnek, és hüvelyeseket. Tehát gyakorlatilag annak a kérdésnek a súlya, hogy mit teszik rendszeresen a gyerek, sokkal többet nyom az immunrendszer erősítésének a mérlegén a serpenyőjébe, mint hogy gyakorlatilag milyen vitaminokat adunk nekik.
0: Említetted a bétaglükánt. Szilvi kérdezi azt, hogy ez egyébként mire jó?
1: A bétaglükán az egy gyűjtő fogalom. Nem mindegy, hogy honnan származik, milyen szerkezetű, és gyakorlatilag milyen készítményről beszélgetünk. Ugye a bétaglükán megtalálható például a zabban, árpában, bizonyos gombákban, és élesztők sejtfának alkotó eleme. Immunrendszer szempontjából bizonyítottan gyakorlatilag különösen értékesek az élesztő és a gomba eredetű bétaglükánok. Ezek patikában kapható akár szirup, akár tabletta formájában, attól függően, hogy a gyerkőc melyiket tudja jobban lenyelni. Elsősorban a felső légúti betegség, akik gyakorta kapnak felső légúti megbetegedés gyerekeknek, azoknak szoktuk javasolni kiegészítésképpen az alapvitaminok mellé, és hogyha természetesen jól táplálkozik, ugye az előbb már boncolgattunk. Erre különben van is egy kísérlet, csináltak egy ilyen placebo, tehát ilyen kettős vaktesztet, tehát hogy az egyik csoport, akik folyamatosan felső légúti betegséggel küzdöttek 5-6 éves gyerekek, ott gyakorlatilag az egyik kapott placebót, a másik csoport pedig bétaglükán tartalmú készítményt, és az az érdekes eredmény jött ki, hogy a bétaglükán tartalmú gyerkőcöknek 36%-kal csökkent a megbetegedéseknek a száma, tehát gyakorlatilag ez igazolja azt, hogy tud segíteni. De mivel nem minden gyerkőcnél hatott, tehát ez csak segíteni tud a megfelelő táplálkozás és egyéb dolgok mellett, úgyhogy én roppant ígéretesnek látom ezekben az őszi időszakokban a bétaglükán, viszont kihangsúlyoznám, hogy nem csodaszer, tehát ez azért egy óriási különbség.
0: Gabi kérdése, hogy mi a legolcsóbb immunerősítő, úgyhogy erre is térjünk majd ki a folytatásban, mert valóban ezek a táplálék kiegészítők, vitaminok azért borsos árra rúghatnak, főleg, hogyha több gyerek is van a családban. Szóval ezzel folytatjuk nem sokára itt a Manna FM-en, Horváth Patriciával, a nyugvétes tudattrénerével.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, immunerősítők, és hogy mi a legolcsóbb ezek közül, erre is ki fogunk térni hamarosan Horváth Patriciával. A New Way testtudat trénere Megan Trainer és Celine Dion után jön vissza.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Kellemes rádiózást és vasárnap délutánt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Hát két hetünk van még, aztán becsöngetnek és kezdődhet a suli, úgyhogy nem árt felkészülni, akár testileg, akár lelkileg az iskola kezdésre, és Horváth Patriciával, a New Way testtudatrénerével immunerősítő tippeket hozunk. A hallgatói kérdés pedig, amit Gabi küldött, így hangzik. Patricia, mi a legolcsóbb immunerősítő?
1: Hát ez az alvás. És most beszéljünk egy kicsit arról, amit gyakran elfelejtünk, hogy mennyire fontos az alvás. Pedig az immunrendszer támogatottsága szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Egy 3-5 éves gyerkőcnek ugye általában 10-13 óra alvásra van szüksége naponta, ugye ott még ugyanik délután is alszanak, ugye ebben a korosztályban a gyerekek javarészt. A 6-12 éveseknek 9-12 óra, és a kamaszoknak gyakorlatilag 8-10 óra alvásra lenne szükségük. És gyakorlatilag ugye most itt vagyunk augusztus 23-án, és nekem az egyik legfontosabb gyakorlati tanácsom a szülőknek, és ez saját magamra is vonatkoztatva, hogy ne szeptember 1-én kezdjük el az iskolaidőre való átállást, mert hogy nálunk is, tehát iskolaidőben én is a Zsankát elég sokszor, tehát időbe teszem le aludni, de azért nyáron bele-bele csúszunk itt az iccakákba, és szerintem ezzel sok szülő így van, és itt most szépen fokozatosan kezdjük el 10-15 perccel korábban fektetni a gyereket este, és 10-15 perccel korábban kelteni. Mert ugye, ha későn fekszenek nyáron, akkor még 8-kor, 9-kor, fél 10-10-kor is van, hogy ágyba vannak reggel, viszont itt van most rá 10 napunk, hogy ezt apránként szépen, okosan kezdjük el előre tolni a fekvést és a kelést, és kezdjük el megint azt a kiszámítható esti rutint bevezetni, amit az iskolai időben szoktunk, tehát nem az van, mint nyáron, hogy esetleg, tudom én, későn esünk haza az esti séta után, és akkor előtte fürödtünk, aztán már be az ágyba, hanem amit előtte megszoktunk, hogy fürdés és be az ágyba, azt a rutint kezdjük el újra felvenni.
0: Azért ugye kellenek a betegségek is, nem tudunk mindent kiküszöbölni, nem lehet sterilen tartani egy gyereket.
1: Igen, nagyon fontos pont az is, hogy a gyerekeket nem lehet azért mindentől megvédeni. Egy gyerek nem az üvegbúra alatt él. Kettő dolgot külön kéne szedni, az egyik, hogy gyakorlatilag más a higiénia, és más a teljes sterilizálás. Tehát akkor, amikor valaki folyamatosan mindent vegyszerekkel takarít meg, folyamatosan fertőtlenítővel tarolgeti a gyerek kezét, én nem biztos, hogy azt mondom, hogy ez hasznos, mert hogy egy csomó minden ellen a gyerekek nem tanulnak meg védekezni. Tehát gyakorlatilag különböző mikroorganizmusokkal találkozniuk kell, mert gyakorlatilag az életünknek a része. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a higiéniára ne figyeljünk oda, tehát például az alap az, hogy hosszan 15-20 másodpercig tartó kézmosásra viszont szükség van, és ezt azt gondolom, hogy már bölcsödében nagyon szépen el lehet a gyerekekkel kezdeni megtanítani, játékosan, hogy most mossuk le ezeket a bacikat, hosszan mossunk kezet, ugye mosdóhasználat után, evés előtt, hazaérkezés után, tehát, hogy ezekre kezdjünk el ráállni, mert hogyha ha eddig ez mondjuk elmaradt nyáron, vagy nem figyeltünk annyira oda, akkor ezt kezdjük el, viszont ne kezdjük el azt, hogy most aztán orbaszájba folyamatosan minden fajta fertőtlenítővel takarítjuk a gyereket, hogy úristen majd elkerülje itt az őszi vírusokat, mert azzal hát inkább kontraproduktívvá tesszük ezt az egész folyamatot.
0: Na, hogy mivel tudunk még az immunrendszernek egy kis támogatást adni, folytatjuk hamarosan Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével a vasárnapi kanapéban.

0: Kellemes délutánt a 98.6 Manna FM-et hallgatva, a szülőknek próbálunk segítséget nyújtani ezúttal is Horváth Patríciával, a New Way testtudat trénerével, gyerekek táplálkozása, immunerősítés, hogy felvértezve tudjunk neki kezdeni a suli kezdésnek, intézménykezdésnek és az őszi baci és fertőzés dömpingnek. Na mivel tudunk még az immunrendszernek segíteni, Patrícia?
1: Például a mozgás. Ugye nyáron azért hál' Isten gyerekek elég sokat mozogtak, én azt gondolom, tehát vízből be, vízbe ki, utcára, famászás, bicikli, estünk, keltünk, raktapaszt, tehát ezen szerintem sokan túl vagyunk, viszont azért ősszel, amikor jön rosszabb idő, hajlamosak itt az online smoggal telített világba a gyerekek belecsúszni abból, hogy inkább képernyőt nézenek, tehát továbbra is csináljuk azt, hogy legyen meg a napi mozgás. A vesszőparipám Kriszta, ugye a megfelelő mennyiségű folyadék, tehát azért a gyerekeknek is a másfél-két liter tiszta vizet naponta inni kell, és nálunk is nyáron folyamatosan az volt, hogy gyere igyál, mert a játék hevében elfelejt inni, úgyhogy ez nekünk szülőknek erre nagyon kell figyelni, és a nagyon fontos pont még szerintem a lelki állapot. Én azt gondolom, hogy ez az iskola kezdés, ez egy vagy meg óvoda, vagy bölcsöde, tehát ez a közösség kezdés, ez önmagában egy stresszforrás nekünk szülőknek és gyerkőcöknek is. Ugye valakinek új közösség, új óvoda, most kezd az iskola. Nálunk például negyedikből ötödikbe megy a gyerkőc, tehát gyakorlatilag tanárváltás, osztályteremváltás, osztályfőnökváltás, és a gyerkőcöm már így mondogatta is, hogy ez azért izgalommal tölti el. Nagyon fontos, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, tudják nekünk elmondani, erősítsük meg abban, hogy itt vagyunk támasznak, engedjük, hogy kiventilálja, mert a gyereknek az immunrendszerét szerintem nem lehet leválasztani az egész szervezet állapotáról. Egy saját példát engedj meg, hogy ezt valamilyen szinten vázolni tudjam. Nekünk másodikban például volt egy osztálytársul egy kisebb fajta feszültség, ami egy elég hosszan fenntartott állapot volt. Hát minden második héten a gyerkőc itthon volt betegen. És amikor ezt utána tudtuk rendezni, természetesen táplálkozással mindent megpróbáltunk mi is, de kellett hozzá az, hogy mi szülők is megbeszéljük, meg a tanárnénik is segítettek, és gyakorlatilag harmadikra, mintha elvágták volna, más lelkiállapottal ment a gyerek az iskolába, és sokkal, de sokkal kevesebbet lett beteg.
0: Na összegezzük akkor, Patrícia, hogy mi legyen a listánkon a következő napokra.
1: Kriszta, ez egy nagyon jó ötlet, akkor ezen most gyorsan fussunk végig, nézzük meg akkor az iskola kezdés előtti immunstart checklistát. Tehát egy, alvásrendezés, tehát fokozatosan állítjuk át az iskolai lefekvés a gyerkőcöket. Második, minden nap legyen zöldség, gyümölcs, tehát ne gumicukor formájában adjuk a vitaminokat. A harmadik, hogy minden főétkezéshez legyen megfelelő fehérje forrás, tehát tojás, hús, hal, tejtermék, ugye életkornak megfelelően. Negyedik, víz legyen az alapital, odafigyelve másfél-két liter naponta. Ötödik, minden nap legyen továbbra is mozgás. A hatodik, a megfelelő higiénia nem túl sterilizálva. A hetedik, a lelki állapotukat meghallgatni és támogatni. És a nyolcadik, hogy ezután gondolkodjunk az étrend kiegészítőkön, az alapvitaminokon, mehet és kell is a CD, amiket mondtam, probiotikum és a bétaglükán, de ne ez legyen az első, hanem ezzel a kombóval tudjuk szerintem felkészíteni a gyerekeket. És hogyha valaki ezt mondjuk jegyzeteli és pipálgatja ezzel a checklistával, szerintem nagyon szépen neki lehet állni az iskolának, úgyhogy nekem a záró gondolatom az, hogy az immunrendszer az egész évben dolgozik, tehát nem szeptember 1-én 8-kor fog becsöngetni, úgyhogy erre kívánok mindenkinek jó fölkészülést, még itt az utolsó egyhetes nyári időszakban is, mert hát az immunrendszernek azért már most becsengettek. Köszönöm szépen, Kriszta!
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Patríciával, a New Way testtudat trénerével néztük át a checklistát, hogy mivel készülhetünk fel az iskola kezdésre, óvoda kezdésre.

0: anyám.
1: Pénzügyi percekkel folytatjuk majd, történik-e változás az otthon starttal kapcsolatosan. Sting és az If It's Love után tesszük tisztába az elmúlt hét híreit és tévhiteit. A vendégem Argyelán József lesz, a bankmonitor.hu vezető.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Reklám hangzott el.
6: Derűs időre számíthatunk, hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A hónap második hetében rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érteklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látvány etetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is szerveznek.
0: időjárás.
6: Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
7: 4 óra után is folytatódik a Manna kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével fogunk beszélgetni. Sokan félreértették azt, amit Vitézi Dávid mondott az otthonstarttal kapcsolatosan. Na most tisztába tesszük, hogy lesz-e itt felfüggesztés, vagy nem lesz. Sting, If It's Love You után bele is vágunk. Gyertek velünk!
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Tudjátok már, hisz régóta mannások vagytok, hogy vasárnap délután 4 és 5 óra között pénzügyi percek jönnek, amiben az elmúlt hetek pénzügyi eseményeit, legfontosabb híreit beszéljük át, és fordítjuk le közérthető formában, és aki ebben nekem hétről hétre segítséget nyújt, Argyenán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, aki már amolyan saját bejáratú pénzügyi tanácsadónk is itt a Manna FM-en, és hát az otthonstarttal kapcsolatosan fogunk beszélgetni most, mert történtek ezzel kapcsolatban kijelentések, amiket sokan félreértettek, de kezdjük az elején.
1: Vitézi Dávid az elmúlt napokban tett bejelentése nagyon felkavarta az otthonstart és a lakáshitelezésnek az állóvizét, fogalmazunk így. Bár inkább ez a nagy érdeklődés és nagy felzúdulás inkább félreértésből adódott, mint a tényleges bejelentés szövegéből.
0: Miről is van szó pontosan?
1: Vitézi Dávid egy tájékoztatón elmondta azt, hogy az otthonstart programhoz kapcsolódó lakásprojektek és lakásprojekt kiemeléseket felül szeretnék vizsgálni.
0: Mik ezek a lakásprojektek és lakásprojekt kiemelések?
1: Ugye az otthonstartnak egyik nem titkolt célja az, hogy a lakásépítkezések is fellendüljenek és beinduljanak. Ez azonban nem elégséges az, hogy a keresleti oldalon van egy olcsó forrás, hanem a kivitelezőket, az építetőket is valamilyen szinten ösztönözni kell arra, hogy több projekt induljon. Ennek jegyében azok a projektek, amelyek megfelelnek bizonyos otthonstarthoz köthető feltételeknek, ez azt jelenti, hogy a lakások legalább 70%-a otthonstart kompatibilis, és legalább 250 lakás épült, tehát nagy projektről van szó, azok kiemelést kaphatnak a kormánytól.
0: Mikor otthonstart kompatibilis egy lakás?
1: Ugye az ingatlannal kapcsolatban van korlátok, van egy 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlát, és lakások esetében egy 100 millió forintos vételárkorlát, házak esetében egy 150 millió forint, de jó eséllyel azért az ilyen nagy projektek nem házakhoz fognak építeni, hanem lakásokat. Tehát, ha ennek a feltételeknek megfelel egy projekt, akkor kiemelt kategóriába kerülhet, és ez a kiemelés azt jelenti, hogy egyszerűsített adminisztráció mellett, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag gyorsabban és mondjuk olcsóbban tud az adminisztráció lezajlani, illetve gyakorlatilag bizonyos helyi önkormányzati, illetve általános építészeti szabályoktól is felmentést kaphatnak ezek a kivitelezők, ezek az építkezések. Gondolhatunk itt arra, hogy lehet magasabb épületet építeni, gondolunk itt arra, hogy mondjuk a zöld felület arányát nem kell feltétlen tartani, gondolhatunk itt arra, hogy egyéb elvárásokat, például parkolóhelyeket nem kell annyit létesíteni a projekthez kapcsolódóan. Ez nyilván azt teszi lehetővé, hogy ezek a projektek mondjuk úgy olcsóbbak lesznek, így könnyebb azt a célt teljesíteni, hogy beférjenek az otthonstarthoz köthető árkorlátokba az itt elkészült lakások.
0: Na akkor folytassuk innét tovább, hogy mik lehetnek kiemelt projektek, és hogy akkor ezekkel mi lesz most. A beszélgető partnerem a folytatásban is Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, aki várja a ti hozzászólásaitokat, kérdéseiteket is, amit például SMS-ben, Viberen is elküldhettek a 0677 1986-ra. Hey!

0: Jó vasárnapi kanapézást a Manna FM-en, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és ez a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével tesszük tisztába azt, ami elhangzott az elmúlt napokban. Vitézi Dávid mondta azt, hogy az otthonstarttal kapcsolatos lakásprojektek, lakásprojekt kiemeléseket fogják felülvizsgálni és felfüggeszteni az év végéig. Sokan megijedtek és azt gondolták, hogy az otthonstart lesz akkor felfüggesztve, de nem erről van szó. Na, ott tartottunk, hogy megbeszéltük, hogy mik lehetnek kiemelt projektek, és hogy akkor ezekkel lesz most valami.
1: Na most 33 ilyen projektet emeltek ki jelenleg, és Vitézi Dávid, ugye az előző kormány indított ezt a kiemelési rendszert, és Vitézi Dávid most azt jelentette, hogy ezeket a kiemeléseket felül fogják vizsgálni, tehát ezek a projekteket át fogják nézni, mert számos vita alakult ki arról, hogy ezek a projektek tényleg ott készülnek el, tényleg olyan módon készülnek el, ahogy az mondjuk jó a teljes városnak, adott településnek, az egész országnak, jól kezelik a lakhatási válságot, vagy éppen még rontanak is rajta.
0: Mire lehet itt gondolni?
1: Azért számos ilyen helyi önkormányzati szabály azért azt a célt szolgálta, hogy mondjuk ne legyen túlterhelve az adott településnek, régiónak, városrésznek a közműhálózata, legyen szó vízhálózatról, áramenergiahálózatról, ne legyen túlterhelve mondjuk a közlekedése, hogy legyen kellő zöld felület az ott élőknek, hogy legyen kellő parkolóhelye az ott élőknek. Na most, ha ezek a szabályok sérülnek, akkor azért fölmerülhet az, hogy ez így tényleg jó kezelése a lakhatási válságnak, vagy inkább másfajta problémák meggyökeresedéséhez vezethet-e. Na most ezeket a projekteket ezekből a szempontokból fogják felülvizsgálni. Fontos kihangsúlyozni, hogy a már építési engedéllyel rendelkező, adott esetben akár az építkezést megkezdő projekteket nem érinti ez a felülvizsgálat. Itt is lehetnek kritikák, itt is lehetnek problémák, de ezeket a projekteket nem fogják felfüggeszteni.
0: Mi az oka, hogy ezeket nem függesztik fel?
1: Adott esetben már lehet, hogy megkezdődött az értékesítés, adott esetben már lehet, hogy megkezdődött a kivitelezés, így akár a projektet kivitelező vagy finanszírozó bank is kerülhet kellemetlen helyzetbe, hiszen már mondjuk leírták a kivitelezéshez szükséges források egy részét, és ekkor kell mondjuk a teljes projektet átalakítani, vagy visszavonni, adott esetben akár. Illetve vevői oldalról is felmerült a probléma, hogy valaki kinézett egy ilyen lakást, lefoglalózta, kifizetett több millió, adott esetben akár több 10 millió forintot, és most szembesül azzal, hogy ebből a lakásból lehet, hogy nem lesz semmi, vagy teljesen más áron, vagy teljesen más feltételekkel, vagy módon fog megvalósulni az az ingatlan, ahogy ő azt szerette volna. Ilyen probléma nem lesz, mert gyakorlatilag az, hogy a már folyamatban lévő építkezéseket nem vonják vissza, azokat nem vizsgálják felül, ez azt jelenti, hogy azok, ahol már ilyen értékesítések, illetve ilyen foglaló összegeknek az átadása megtörtént, ott ez nem okozhat majd semmilyen fennakadást.
0: Na, akkor derítsük ki azt is, hogy miket fog érinteni ez a felülvizsgálat, hogyha a folyamatban lévő építkezésekhez már nem lehet hozzányúlni. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és az otthonstartról beszélgetünk, mert ezzel kapcsolatban volt egy kis félreértés az elmúlt hetekben, és sokan rosszul értelmezték a kormány elhangzó mondatait, szóval ezt tesszük ezúttal tisztába, és hogyha van kérdésetek, akkor ti is hívhattok, írhattok 0677 1986.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Történik-e valami az otthonstart házatáján? Lesz-e itt felülvizsgálat? Ha igen, akkor milyen? Ezek a témáink ebben az órában a pénzügyi percekben, és a Duran Duran után folytatjuk Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Jó, hogy ti is itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, én Argyelen Kriszta vagyok, és a pénzügyi percekben a beszélgető partnerem az Otthonstarttal kapcsolatosan Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, ugyanis elhangzott néhány napja Vitézi Dávid szájából az, hogy az Otthonstarttal kapcsolatos lakásprojekteket és lakásprojekt kiemeléseket felülvizsgálja a kormány, és hogy ezek fel lesznek függesztve. Na de ott tartottunk, hogy a folyamatban lévő építkezéseket már nem érinthet ez a felülvizsgálat. Akkor viszont nézzük meg, hogy miket érint.
1: Azokat a kiemelt projekteket, ahol még nem született meg az építési engedély. Ami mondjuk egy borítékolható, hogy a felülvizsgálat lezártáig, a december 31-ig fog lezajlani maga a felülvizsgálat, tehát eddig az új, eddig építési engedélyt ezekre a projektekre nem fognak kiadni. Ez az, ami ténylegesen tudható. Elképzelhető, hogy egyes projektek egyáltalán nem valósulhatnak meg, mert olyan a helyszín, olyanok a körülmények, hogy oda nem ideális új lakóparkot építeni. De az is elképzelhető, hogy a projektek, egy egyes projektek esetében, mint a kivitelezőkkel szemben támaszt a helyi önkormányzat, vagy a helyi építési hatóság valamilyen plusz feltételt, plusz elvárást. Például azt mondja, hogy mondjuk a úthálózatot fejlesz-e még pluszban a kivitelező, építsen oda mondjuk iskolát, óvodát, vagy más a közhálózatot, közberuházásokat tegyen meg, közhálózatot fejleszten, amelyeknek eredményeképpen mondjuk úgy a lakókörnyezet nem romlik, és a lakóközösség is ezt pozitívan tudja értékelni, hogy ide egy új lakópark épül.
0: Ez milyen forrásból kell megtörténjen?
1: Nyilván ezeknek plusz költsége van, amit a kivitelezőnek át kell majd gondolni, hogy ő ezt bevállalja vagy nem, illetve hogy ezt milyen mértékben hárítja át a eddig eladásra kínált lakásaira, illetve egyáltalán áthárítatja-e, hiszen a kiemelés feltétele az, hogy az ingatlanok egy része feleljen meg, jó része feleljen meg az Otthonstart programnak, ezt mind még át kell gondolni a kivitelező oldalon is. Az tény, hogy lakhatási válság van Magyarországon, és az is tény, hogy új lakóparkoknak az építése az segíthet ezen a válságon, de tényleg fontos az, hogy mondjuk más problémákat, akár közlekedési válságot, infrastruktúrális válságot, vagy mondjuk az, hogy a víz- és villanyhálózat terhetsége túlnőjön egy bizonyos ponton, egy ilyen típusú válságokat ne idézzünk elő az egyik probléma kezelésével.
0: Na, hogy van-e itt még valami fontos, amit érdemes megbeszélni az Otthonstarttal kapcsolatosan, hogy várható-e az, hogy magához az Otthonstart programhoz nyúlnak hozzá? Ezt is azért meg fogom kérdezni szakértőmtől, Argyelen Józseftől, a bankmonitor.hu vezető elemzőjétől, és természetesen tolmácsolom majd a ti hallgatói kérdéseiteket is, jöjjön ez akár messenger üzenet formájában a Facebookon keresztül, vagy pedig e-mailben az argyelen.krisztina@kukacmannafm.hu-ra, mert hogy természetesen ezeket is látom adás közben, és az SMS Viberről nem is beszélve 0677 1986.

0: Ez a vasárnapi kanapé, sziasztok, és benne tart még a pénzügyi percek egy picit, amiben tisztába tettük azt, hogy az otthonstarttal kapcsolatosan mi volt az elmúlt hetek friss információja, és hát ugye azokat a lakásprojekteket és lakásprojekt kiemeléseket fogja felülvizsgálni a kormány, ahol még nem történt meg például az építési engedély megadása. Na van-e itt még valami fontos ezzel kapcsolatosan?
1: Amit ki lehet jelenteni. Sokan úgy értelmezték ezt a dolgot, hogy Vitézi Dávid az otthonstart hitelt, magát az otthonstart programot vizsgálja felül, és azt fogja felül felfüggeszteni évvégéig. Ez nem igaz. Nem volt szó arról, hogy az otthonstart programot felülvizsgálják, nem volt szó arról, hogy az otthonstart programot felfüggesztik. Ez nem azt jelenti, hogy a kormány a jövőben ne tehetne ilyen lépéseket, ne nyúlhatna hozzá az otthonstart programhoz, az viszont tény, hogy ez a mostani bejelentés ezt nem érinti.
0: Várható esetleg az, hogy magához, az otthonstart programhoz is hozzányúlnak?
1: A bankmonitor szakértői szerint egyébként az otthonstartnak a teljes leállítására nagyon-nagyon minimális az esély, ugyanis a program annyira beépült a lakáspiacra és a hitelpiacra is, hogy gyakorlatilag a program leállása az teljesen befagyasztaná az ingatlanpiacot, jó eséllyel az amúgy sem túl magas adásvételszám teljesen lezuhanna átmenetileg, és ezt követően élegne újra valamilyen idő elteltével a lakáspiac, és azt mondja, nem lehet megmondani, hogy milyen áresés mellett, mert potenciálisan az biztos, hogy egy ilyen lépés a lakásárak mérséklődéséhez vezetne. Tehát azért egy ilyen típusú teljes befagyás, mint következmény a mérleg egyik oldalán erősen óvainti azt, hogy az otthonstart programot teljesen mondjuk úgy leállítsák, vagy felfüggesszék, de potenciálisan, és ezt is inkább a jövő évre lehet tenni, potenciálisan ráncfelvarrásra, a feltételek bizonyos alakítására sor kerülhet akár az otthonstarttal kapcsolatban, de ki kell hangsúlyozni újfent, a mostani bejelentés az nem erről szól, hanem az otthonstart programhoz kapcsolódó kiemelt lakásprojekteket fogják felülvizsgálni, adott esetben akár a kiemelések és az egész projekteknek a megszüntetésével, visszavonásával járhat ez a dolog.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük az órát a Manna kanapéban, és tisztába tettük, hogy mit is nyilatkozott Vitézi Dávid az elmúlt hetekben az otthonstarttal kapcsolatosan, és a programhoz kapcsolódó lakásprojektek és lakásprojekt kiemelések felülvizsgálatával kapcsolatosan. Hallgassátok vissza a beszélgetést, és biztos, hogy mindenkinek fénygyúlik majd a fejében, és tisztán láthatja azt, hogy miről is van itt szó pontosan. Hogyha a visszahallgatható formát keresitek, a Manna podcastján megtaláljátok, akár iTunes-on, akár Spotify-on, és egyébként van lehetőségetek arra, hogy hozzászóljatok a műsorhoz, kérdezzetek, például úgy, hogy írtok nekem e-mailt argyelen.krisztina@manna.fm.hu a címen.

0: 5 óra után már nyakunkba vesszük az országot, és hogyha autózunk, akkor arról is gondoskodhattok, hogy a gyerekek szórakozzanak és mesét hallgassanak, ráadásul olyat, ami beépül a tájba, vagy éppen az adott városba, amit meglátogattatok, hogy mit tud a Plukkidó, Callum Scott után fogom kideríteni, gyertek velem!
1: Ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Reklám hangzott el.
8: Derűs időre számíthatunk. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Csonterekéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Manna, Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Öt múlt, hálás vagyok, hogy letettétek a voksotokat a Manna kanapé mellett, és itt vagytok velem. Hogyha szeretnétek még az utolsó néhány napban, ami a szünetből hátra van, kiruccanni, országot járni, akkor segíthet a Plukkidó, hogy mindezt mesésen tegyétek meg. Na de hogy mi is ez pontosan, Callum Scott után fogom kideríteni, gyertek!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Üdv a 98.6 Manna FM-en, én Argyelán Kriszta vagyok, kellemes rádióhallgatást, remélem, hogy mindenkinek sikerül velünk együtt egy mesevilágba csöppennie. Korábban már itt a Manna adásában többször esett szó a Plukkidó alkalmazásról, amit, hogyha igénybe vettek a szülők, akkor például vidékre a nagyszülőkhöz utazva, vagy autópályán unalmas hosszú kilométereket róva lehetett a tájban gyönyörködni, és mesevilágba bekapcsolódni, tudván, hogy melyik útvonalon halad a család. Na most ennek történt egy továbbfejlesztett változata is, már városokban, nagyvárosokban, Budapesten kívül Debrecenben, vagy akár Pécsett is lehet óvodáskorúakkal várost nézni. Na de hogy hogyan és miként, erről faggatom Táncsics Juditot, a Plukkidó alapítóját, és akkor beszéljünk először a kezdetekről, Judit, amit már én itt érintőlegesen említettem, az autópályás mesehallgatással.
1: A korábban útramaló nevet viselő alkalmazás, már a Plukkidó applikáció néven ismert alkalmazás, az egész országban mesél arról, amit látunk magunk körül, vagy a környék érdekességeiről mond ismeretterjesztő meséket. Már ez már az egész országban lehet használni, tehát egy Zsmégely Zsák utcában is mesélünk a környék érdekességeiről, vagy amerre éppen a család átutazik, ott értesülhet arról, hogy a közelben milyen dolgokat érdemes megnézni. Ez volt az alkalmazás alapműködési módja, viszont az évek során úgy alakult, hogy egyre több helyzetben szerettük volna megmutatni, hogy mit is tud ez a módszertan. Ugye a módszertan arra alapul, hogy a környezetet foglalja bele egy meseélménybe, arra ösztönzi a gyerekeket, illetve a szüleiket is, hogy egy utazás során is kifelé nézzenek az ablakon, ne pedig ne kerüljenek elő esetleg képernyős eszközök, úgyis használjuk eleget, legalább ilyenkor az utazás során figyeljünk a környezetünkre. Ezt egészítettük ki olyan funkciókkal, amiket otthon is tudnak használni a családok, illetve séta közben is, akár nagyon pici gyerekekkel, óvodáskorú gyerekekkel is tudnak egy olyan családi élményben részt venni, ahol ők nyomoznak, küldetéseket hajtanak végre séta közben. Most már körülbelül 70 ilyen állomás van az országban, ahol ilyen fejtörők állnak rendelkezésre.
0: Hogyan kell elképzelni ezeket a sétákat, meséket? Tudsz konkrét példát is hozni?
1: Hát például a keleti pályaudvar környékén is van jó pár állomásunk, hogyha valaki Budapesten szeretné kipróbálni a sétálós funkcióját az applikációnak, ahol például a keleti pályaudvarnak a bejárata egy monofoldi Wecker szelidítő bűbáj végrehajtásához kell, hogy felhasználódjon, illetve a normafán például úgynevezett átjáró barlangon keresztül még akár a törpök is kergetőzhetnek. Ilyen meseélményekbe vonjuk be a gyerekeket, de illetve az egész családot, viszont nagyon fontos eleme a sétának az, hogy valamennyi interakciót biztosítunk, és mindig valamilyen a környezettel, és mindig valamilyen fejtörőt kell megfejteni, aminél a látott környezetben rejlik az, amit észre kell venni, és ez lesz megfejtése az adott mesének, amitől tovább tud haladni a történet, és mehetünk a következő állomásra.
0: Folytatjuk nem sokára innét a beszélgetésünket. Táncsics Judit, a Plukkidó alapítója mesél nekünk probléma megoldást fejlesztő játékos fejtörőkkel teli meseösvényekről. Hamarosan tehát ezzel jövünk vissza ide a Manna FM-re. Addig is lehet kérdezni 0677 1986.

0: 98.6 Manna FM-en folytatódik a beszélgetésem Táncsics Judittal, a Plukkidó alapítójával, akik most ezúttal az országúti mesehallgatás után arra vállalkoztak, hogy óvodáskorúakkal nézzünk közösen várost és menjünk meseösvényekre. És ott tartottunk a beszélgetésben, hogy technikailag hogy néz ki mindez. A szülő tartja a kezében az okos eszközt, vagy a nagyobbak már maguk is tudják ezt tartani, kezelni, de tényleg nem az a cél nálatok, hogy kütyüt adjunk a gyerekek kezébe.
1: Nálunk abszolút nem az a cél, hogy kütyüt adjunk a kezükbe. Az alkalmazás minden esetben a szülő telefonján van. Az alkalmazásnak a felülete, a tartalma, amit a képernyőn látunk, az a szülőknek szól, viszont a hanganyag minden esetben a gyerekeknek, illetve hát az egész családnak. Nagyon figyelünk arra, hogy profi szinkronszínészekkel olyan élményt nyújtsunk, amit a szülők is szívesen hallgatnak, ugyanígy figyelünk a tartalomnál is, hogy a felnőttek számára is élvezetes legyen, és tényleg egy közös családi élményt nyújtson. És ahogy mondtam, hanganyagokról van szó, tehát a gyerekeknek mindössze ott kell lenni az okos eszköz környékén, és a séta közben ezt általában kihangosítva hallgatják, és pusztán a manók hangjára kell figyelnie.
0: Egyszer lehet ezt élvezni, úgy van kitalálva, vagy mint egy klasszikus mesénél, hogyha rákattan a gyerek, akkor szeretné ezt újra és újra átélni és hallgatni. Lehet itt is ismételni?
1: Hát igazából a gyerekek nagyon szeretik igen ismételni a dolgokat, de szeretik az újdonságokat is, úgyhogy igyekeztünk mind a két igényt kielégíteni. A fejtörők újra játszhatóak, egy napon belül egyszer lehet lejátszani az adott fejtörőt egy helyszínen, viszont vannak olyan helyszíneink, ahol több fejtörő is áll rendelkezésre, bár általában az a jellemző, hogy mindenhol egy-egy darab van egyenlőre, és ezeket, hogyha legközelebb ellátogatnak oda, akkor újra le tudják játszani, de kizárólag másnap. Az autós funkciónál sokkal nagyobb változatosságot tudunk biztosítani, ott előfordul, sőt ez az applikáció működésének az alapja, hogy ugyanazon az útvonalon járva a következő alkalommal más mesét hall a gyermek és a család.
0: Hogy hol érhetők el Magyarországon ezek a városi séták, a kihívások, a történetek, ezzel fogjuk folytatni. Most még a nyaralás ideje alatt érdemes feljegyezni ezeket a helyszíneket, és ha éppen arra vetődik az utunk, akkor meglátogatni mindenképpen, és tenni ezekkel egy próbát, mert hogy a mesékkel és a fantázia világ módosításával lehet felfedezni a környéket, interaktívan, a környezet alapos megfigyelésére építve, és fantasztikus meseírók történeteit élvezve. A folytatásban tehát ezzel megyünk még tovább itt a Manna FM-en. Ha valakinek volna kérdése, hozzászólna a beszélgetésünkhöz, akkor tegye meg most 0677 1098-at, ide várom az SMS és Viber üzeneteket. Every

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjával, mesés autózás és mesés városi séták a Plukkidóval. Erről szól a mostani adás, és Tom Grennan meg a Lizzo-féle Don't Make Me Love You után még visszatérek Táncsics Judittal, a Plukkidó alapítójával.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Üdv a 98.6 Manna FM-en, én Argyelán Kriszta vagyok, és Táncsics Judittal, a Plukkidó alapítójával beszélgetünk, méghozzá óvodáskorúak városnéző sétájáról, meseösvényekről, amik egy csomó helyszínen elérhetők már az országban. Na de ott tartottunk, Judit, hogy Magyarországon ezeket a városi sétákat, kihívásokat, történeteket pontosan hol lehet átélni?
1: Budapesten kívül most már ott vagyunk Debrecenben, Győrben, Pécsen és Szegeden is.
0: A vidéki városokban mi alapján döntitek el, hogy melyik helyszínek kapnak mesét, történetet? Melyik helyszíneken lehet részt venni ilyen varázs, csodás városnézésben?
1: Hát elsősorban arra figyelünk, hogy kisgyerekekkel könnyen bejárható legyen ez a séta. Tehát az állomások is olyan távolságra vannak egymástól, amit óvodáskorú gyerekekkel sétálva tudunk teljesíteni, illetve igyekeztünk a nagyvárosoknál azért a belvárosba elhelyezni ezeket a küldetéseket, ahol lehetőségünk van akár az ismeretterjesztésre is, tehát most már a Plukkidó egyre inkább abba az irányba megy el, hogy a szórakoztatás és a fejlesztés mellett az ismeretterjesztésen is legyen hangsúly, ezért olyan látnivalókat választottunk ki, ami a szülőnek is érdekes, de a gyerekek is tanulhatnak róla egy-egy érdekes dolgot.
0: Mik a visszajelzések? Biztos van egy csomó kedves sztoritok.
1: Igen, hát épp most egy nagyon friss élményem van, hogy az autós funkciót használva egy kisgyerek azt mondta az anyukájának, amikor kiszállt az autóból, hogy ő bizony érezte, hogy ott ül a vállán a kismanó. Ugye nálunk az a kerettörténet az applikációban, hogy ezek a manók ott vannak láthatatlanul, ott vannak a gyerekek körül, és ez nagyon kedves volt, hogy megjegyezte az anyukájának, hogy ő tényleg érezte, hogy ott utazik vele a kismanó az autóban.
0: A felnőttek hogyan élik meg általában ezeket a sétákat?
1: Nagyon szeretik, hát volt már kétségbe esett szülő, aki azért írt nekünk, hogy a kollégájának a telefonján több manó üzenetet látott, és az ő telefonján kevesebb van, és a gyerekek elég morcosak rá miatt, mert szeretnék hallgatni azokat az üzeneteket, és segítsünk neki azonnal, és tegyük rá a telefonjára a többi mesét. Nagyon aranyosak a szülők, ahogy eljátszák, hogy igazából cinkosai a manóknak és nekünk, és így ők is nagyon bevonódnak ebbe az élménybe, és hát le vannak nyűgözve attól, hogy tényleg a környezet az, amit mi bele tudunk foglalni az ő családi élményükbe.
0: Hogy mi a következő tervetek, Judit, ezt is meséld el nekünk rövid életöröm zene után. Táncsics Judit, a Plukkidó alapítója, a beszélgető partnerem, aki várja a kérdéseket a 0677-1986-ra írva, de az e-mail címem is él argyelen.krisztina@krisztina.hu.

0: Ez még mindig a 98.6 Manna FM életörömzene. Én Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem még egy picikét az óra hátra lévő részében Táncsics Judit, a Plukido alapítója. A Plukido az, akikkel lehetett eddig utazni, mondjuk vidéki nagyvárosokba, autópályán például, és a környezeti látnivalókat szőtték bele csodás mesékbe, hogy a gyerekek ne unatkozzanak az autóút alatt, de most már városnéző sétákra is lehet menni a Plukidóval. Judit, veletek kapcsolatban az biztos, hogy soha nem döltök hátra, és soha nem mondjátok azt, hogy na, kész vagyunk, mi a következő terv?
1: Igen, ezt jól tudod. Most az a tervünk, hogy konkrét destinációkhoz, turisztikai destinációkhoz, kiránduló helyekhez olyan meseélményt építsünk fel, amit már otthon el tudnak kezdeni átélni a családok, tehát már akár egy otthoni szabadulószoba-szerű élményen keresztül, vagy egy üzeneten keresztül, amit a manók küldenek a készülékre, olyan mesélményt indítsunk el, ami otthon kezdődik, utána a kiránduló helyig végig folytatódik az autóban, és a helyszínen is folytatódik ezekben a sétálós küldetésekben és egyéb tartalmakban.
0: Az jutott eszembe, ugye nekünk van társasjátékos rovatunk is, hogy nem gondolkodtatok dobozos társasban ebben a mesevilágban?
1: De van nekünk, de az elsősorban gyereknevelés segítő eszközként funkcionál, amit aztól kezdve az agresszióig tudnak használni otthon a családok. Annak is az alapja egy mesevilág, ami tulajdonképpen a játékszabályt biztosítja ehhez az eszközhöz.
0: Mostanában lépten nyomon a mesterséges intelligenciáról hallani. Az előfordulhat majd, hogy azt

Nagyon szépen köszönöm, Táncsics Judit, a Plukkidó alapítója volt a beszélgető partnerem, mert ugye a Plukkidó tovább lépett, és mostantól kezdve már a kreativitást, probléma megoldást fejlesztő játékos fejtörőkkel teli meseösvény jött létre, országszerte közel 70 helyszínen, a fővároson kívül Debrecenben, Győrben, Pécsen és Szegeden is, illetve továbbra is elérhetőek az autópályás történetek is, hogyha vidékre utazik a család, akkor érdemes ezzel is szórakoztatni a kicsiket. Ha valakinek van kérdése, vagy szívesen újra hallgatná a beszélgetésünket, a Manna FM podcast felületén megtalálja. Én pedig nézem folyamatosan a 0677 1986-os SMS és Viber számunkat, hogy oda mi fut be.

0: pakeltelt ez a három óra, ez a 98.6 Manna FM kanapéjának vége, eljött a búcsú ideje, köszi szépen, hogy itt voltatok velem, Argyenán Krisztát hallottátok, jövök jövő héten is 3 és 6 között szombaton és vasárnap a Manna FM-en, addig is hallgassátok vissza a hétvége adásait, mert sok mindenről volt szó az elmúlt két napban, például iskolára hangolódó társasjátékokról, de az immunrendszer erősítéséről is. Ha pedig volna kérdésetek, akkor írjatok nekem e-mailt argyenan.krisztina@manna.fm.hu. Nagyon kellemes vasárnapot kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük. Reklám hangzott el.
5: Derűs időre számíthatunk, az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Norvégia mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Manna Manna

0: klasszikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: G'day, this is Joel here with the band For King and Country, and this is the story behind our song For God Is With Us.
2: Nem pont te, de sokan mások az emberiség történelmében, többek között én is, feltettük már azt a kérdést, hogy hol van Isten a legsötétebb pillanatokban, amikor tragédia éri az ő gyermekeit. Ezen a dalon keresztül ő most is szól hozzád, hogy meggyőzzön arról, hogy nem valami elvont eszme. Ő itt van, most is veled van, és sosem hagy el.
1: God is not some abstract idea. God is here. God is now. God is with us.

Amikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna Mor.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home. When I was a little girl, my father passed away when I was
2: még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.
1: Thank you that I can come to you. Thank you that I can approach your throne. Calling my name to

0: Manna Morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Derűs időre számíthatunk, már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát a Paksi atomerőműben. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a hétfőtől újrainduló nemzeti főadónak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tervezetten is jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakéta támadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: I've come to the garden alone.
2: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
3: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
2: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

0: Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna.

csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik a duma, ahogy fölfénylik a csoda, felnézek oda.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, it's Darren here from We Are Messengers, and this is the story behind our song, Love. Yeah, you got my
2: Ez a dal az elmúlt időszakunk legörömtelibb, legünneplősebb éneke. Egyszer egy nagyon egyszerű beszélgetésem volt Istennel. Azt mondtam neki, hogy miért érzem állandóan azt, hogy egyedül vagyok és frusztrált vagyok, és miért írom állandóan ugyanazokat a köröket az életemben. Tudjátok, milyen érzés az, amikor olyan, mintha mindig körbe-körbe mennél, és mindig ugyanazokat a hibákat vétenéd. És csak őszintén felnéztem a mennyre, és Isten ezt mondta, ne lógasd az orrod, hát sosem hagylak egyedül, csak te érzed így, ott van a szeretetem a lelked mélyén, és egyedül csak erre van szükséged.

0: Anna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el. Derűs időre számíthatunk. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kellene tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energia ellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakéta támadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakéta kapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
4: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Chris and Jody from Loving the Outcome, and this is the story behind our song, Look What God Has Done.
2: Az élet nehéz, de Isten jó. Ez a két tény érvényesül az életünkben, és elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy kemény időszak kellős közepén vagy, és a semmiből újabb és újabb megpróbáltatások jönnek elő, csak emlékezz arra, hogy soha nem rohansz, vagy vánszorogsz egyedül az utadon. Szeretem azokat a dalokat, amelyektől úgy érzem, hogy megértenek, és nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. Bármennyire kilátástalan volt az elmúlt két év, ha visszatekintek, tudom, hogy Isten végig velünk volt.

0: Rózsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
2: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
1: Either way, God loves us. Hope you enjoy the song.

Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Manna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Derűs időre számíthatunk, klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csak nem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását figyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadóképességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvizsgálják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: Manna Manna

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

0: Ez a Manna Hit.
1: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
2: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király, és mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
1: Jesus is the true king, he's the better king. Always. And freedom begins

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: Kriszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Vajon mennyi bajt okoztunk a beszédünkkel az életünk során? Csak mert kimondtuk, amit akartunk.

A legnehezebben irányítható terület az életünkben a szánk. A nyelvet senki sem tudja megszelídíteni, mondja a Biblia. Nos, úgy sem tudom megszelídíteni, akkor minek tanítasz erről? A következő a helyzet. Ha akarod, ha igazán akarod a helyes dolgot tenni, és isteni célokra akarod használni a beszédedet, ha imádkozol ezért, és tanulmányozod ezt a területet, akkor Isten elvégzi a szükséges munkát. De ne gondold, hogy majd hazamész, és eldöntöd, hogy befogod a szádat, és majd minden megváltozik. Mert én is keresztül mentem ezen, és valójában csak rosszabb lett az egész. A test cselekedetei által nem tudunk változni, csak akkor tudunk változni, ha engedjük a Szent Szellemet dolgozni az életünkben, hogy ő végezze el a szükséges változásokat. Te és Isten munkatársak vagyunk, és nélküle nem vagy képes erre. Isten nem fogja engedni, hogy nélküle legyenek győzelmeink, mert ha ezzel próbálkozunk, akkor magunknak tulajdonítjuk majd a sikereket. Ma este a szavakról szeretnék beszélni, és arról, hogy miként vannak hatással az életeden lévő kenetre, meg az Istennek az életedben lévő erejére és a jelenlétére. Sok évig jártam gyülekezetbe anélkül, hogy hallottam volna az Isten erejéről. Soha nem hallottam a kenet szóról, és ez szomorú, mert a Szent Szellem elhozza az életünkbe a kenetet, az erőt és az Isten jelenlétét. Elhozza az életünkbe és az életünkre, és ez az egyik legdrágább ajándék, amit kaptunk. Az Isten jelenlét az életedben, az Isten benned, és rajtad lévő ereje, bármire is legyen szükséged, az egyik legdrágább ajándék az életedben, és muszáj védelmezned. Az Isten életeden lévő erejét muszáj féltened, tisztelned és védelmezned. És az egyik módja annak, hogy nagy kárt okozunk ennek a gyönyörű kenetnek, az az, ha kuszaság van az életünkben. És egyrészt dicsőítjük Istent, amikor gyülekezetben vagyunk, énekeljük a dalokat, idézgetjük és hallgatjuk az igét, majd megyünk és pletykálunk az emberekről, ítélkezünk, kritizálunk, negatívak vagyunk, morgolódunk, panaszkodunk, és hitetlenül meg kételkedve beszélünk. Mindannyian értitek, hogy miről beszélek? Meg kell szabadulnunk a kuszaságtól. Amikor helyes dolgokat mondasz ki, akkor az erő növekedni kezd az életedben. Aztán mondasz néhány negatív dolgot, és csökkenni kezd az erő, lemegy nullára. Következetesen azt kell mondanunk, amit Isten mond. Nem szabad akármit kimondanunk, amit akarunk, hanem meg kell tanulnunk azt mondani, amit Isten mond. És nem számít, mennyire lehetetlennek tűnik számunkra, amikor Isten egyik igéjéről olvasunk az igében, ilyenkor ő egyetlen dolgot akar hallani tőlünk, azt, hogy egyetértek veled, Istenem. Ha azt mondod, hogy meg tudod ezt tenni, akkor elhiszem. Lehet, hogy az ember számára lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. Meg kell tanulnunk egyetérteni Istennel. Néhányan közületek hétről hétre gyülekezetben ültök, nézitek a tévéműsoraimat, és még el is jöttök a konferenciára. Égetően szükségetek van arra, hogy Isten tegyen valamit az életetekben, és vágytok is erre, de tudjátok, az én életemben is így volt, és amit mondok, azzal nem megbántani akarlak benneteket, segíteni szeretnék. Mert a szavaitokkal csak egyre mélyebbre ássátok magatokat. Semmit sem használ, ha azt halljátok, hogy más jó dolgokat beszél. Nektek kell megtanulnotok azt mondani, amit Isten mond. Amikor hangosan és hittel kimondod az Isten igéjét, az a te első számú fegyvered az ellenséggel szemben. Ha le akarod győzni az ellenséget, akkor meg kell tanulnod szólni az Isten igéjét. Ne azt mondd, amit érzel, amit gondolsz, vagy amit más emberek mondanak neked, hanem az Isten igéjét. Bárki életében beteljesedhetnek az Isten ígéretei, ha megtanul egyetértésben lenni az Istennel. Ha megtanulja megtenni, amit Isten mond, és azokat kimondani, amiket az Isten mond. Amen.
A példabeszédek 18-21 azt mondja, élet és halál van a nyelv hatalmában. Ezeket a verseket egy másik üzenetben majd részletesebben megnézzük. Ma inkább alapot szeretnék vetni, és az életeteken lévő kenetről szeretnék beszélni, és arról, hogy milyen fontos azt megtartani. Úgy hiszem, ma jó néhány ember van itt, aki azt sem tudja igazán, mi a kenet. Nos, Krisztust hívják a felkentnek. Ezt jelenti a Krisztus szó, hogy felkent. Jézus maga felkent, és a kenet az Isten ereje. Amikor Jézus elment, hogy az Atya jobbjára üljön, a Szent Szellemet küldte el, hogy képviselje őt. És ő az Isten jelenléte. Amikor énekeljük ezeket a gyönyörű dicsőítő dalokat, és érezzük az Isten jelenlétét, akkor a Szent Szellem van köztünk. Amikor érzed az Isten erejét magadon, hogy meg tudj tenni valamit, amit meg kell tenned, akkor az az Isten jelenléte, ami rászáll az életedre, hogy segítsen és képessé tegyen téged megtenni, amit kell. És minél inkább egyetértesz Istennel, annál több erő fog felszabadulni az életedben. Nézzük meg a Lukács 1:11-et. Lukács 1:11-es verstől. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás! Meghallgatásra találta te könyörgésed. A feleséged Erzsébet fiút szül neked. Nos, ő már régóta imádkozott ezért. És amikor Isten azt mondta neki, hogy meg fogja kapni, akkor ő nem hitt Istennek. Volt már veled, hogy imádkoztál valamiért, és amikor megkaptad, azt mondtad, ezt nem hiszem el? Nos, miért imádkozunk, ha nem is számítunk arra, hogy Isten tesz valamit? Meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És tudjátok, mostanra Zakariásnak már föl kellett volna ugrálnia örömében, hogy igen, dicsőség az Úrnak, dicsőség neki mindenek felett. Én csak egy egyszerű gyermeket kértem, de egy híreset kapok. Tizenhetedik vers, és ő előtte jár az Illés lelkével és erejével, vagyis a megváltó előtt, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, ami az Isten akaratának ismeretét és szeretetét jelenti, hogy tökéletesen felkészült népet állítson az Úr elé, akik szellemben megigazultak és megfelelő erkölcsi állapotba kerültek. Azt mondja neki, és a fiad... Ez a gyermek, akiért imádkoztál, a megváltó előfutára lesz. Előtte jár majd, és elkészíti neki az utat. Zakariás így szólt az angyalhoz, 18. vers. Miből tudom meg ezt? Bizonyítsd be nekem, Istenem. Hiszen én már öreg vagyok. Feleségem is előre haladott korú. Tehát itt ez az ember, aki gyerekért imádkozott, de azt gondolja, hogy már túl öreg ehhez, meg a felesége is. Nézzük meg, mi történik. Az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek, mert nem hittél abban, amit mondtam neked, mert az én szavam olyan, amiben lehet hinni, és be fog teljesedni a kijelentett időben. Tehát Isten természetfeletti módon bezárta Zakariás száját. És időnként én sem bánnám, ha velem is ilyen történne. Amen. Azért kellett ezt tennie, hogy a Zakariás életére vonatkozó terve beteljesüljön. A Mesiás előfutáraként a gyermek születése annyira fontos volt, hogy látta, az angyal látta Zakariás kezdeti reakciójából és az első szavaiból, hogy nem sok esély volt arra, hogy a férfi a szavai által együttműködik majd Isten tervével, ezért be kellett zárnia a száját.
És azon gondolkozom, vajon hányan rontjuk el az Isten életünkre vonatkozó tervét? Azon gondolkozom, vajon mennyi csodálatos dolgot tervezett el Isten, amit biztosan elrontanátok, ha nem jöttetek volna el erre a konferenciára, mert olyan dolgokat mondanátok, amiket nem szabadna. De hála Istennek, hogy itt vagytok, mert így Istennek nem kell természetfeletti módon bezárni a szátokat. Itt majd megtanultok néhány dolgot. Velem vagytok ma? Hányan látjátok ezt? Nos, azt hiszem jobb, ha most rögtön elnémítalak, különben soha nem lesz ebből semmi. A szavaik annyira, de annyira fontosak. Minden dolog fontos a Bibliában, de van néhány dolog, ami kitűnik számomra. Például a gondolataink ereje rendkívül fontos, mert a gondolataink szavakká válnak. És minden tévében megjelenő tanítás közül a beszédről, az elméről és az érzelmekről szóló tanításra reagálnak a legtöbben. Szerintem ezek a területek jelentik a legtöbb problémát mindannyiunk számára. Az elménk a csatatér. A sátán a gondolataidon keresztül támad téged. A Biblia azt mondja, hogy a szívből indul ki minden élet, vagyis abból, ami a szívedben, ami az elmédben van. Ezért természetes dolog, hogy a sátán rossz gondolatokat akar a fejedbe tenni, remélve, hogy akkor ki is mondod azokat a rossz dolgokat. A bátorítás szolgálatán gondolkoztam. A hétvégén többet beszélek majd arról, hogy micsoda erőteljes szolgálat más embereket bátorítani, és hogy milyen nagyon szükségünk van erre manapság. Tudjátok, amikor összetalálkozom emberekkel, gyakran kapok elismerést, de azon gondolkoztam ma, hogy szinte szó szerint az összes ember azzal kezdi a mondani valóját. Tudom, hogy valószínűleg mindenki ezt mondja neked, de... És azon gondolkoztam ma, hogy tudjátok mit? Szerintem ez egy egyértelmű példa arra, hogy amikor Isten az emberek szívére helyezi, hogy bátorítsanak valakit, akkor a gonosz azonnal elültet egy gondolatot a fejükben, hogy ó, egyfolytában ezt mondják neki, nincs szüksége arra, amit te mondasz. Óvatosnak kell lennünk, és ne engedjük a gonosznak, hogy lebeszéljen minket arról, hogy megtegyük, amit Isten kér tőlünk. Figyelj oda arra, hogy mind gondolkozol, és arra is, hogy mit mondasz. To what you're saying. Lukács 10:19. Ime hatalmat adtam nektek. Nem azt mondja, adni fogok, talán, esetleg, remélhetőleg, hanem már neked adtam. Mindannyian, akik Isten gyermekei vagytok, mindenki, aki néz minket a tévében, vagy hallgat minket, ha Isten gyermeke vagy, akkor hatalmad és erőd van. Isten adta ezt neked. Fizikai és mentális erőt és képességet adtam, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, hogy semmi se ártson nektek. Nos, biztos, hogy néhányan azt gondoljátok, ha ennyi erőm van, akkor miért olyan zűrös az életem? Azért, mert megölheted az Isten erejét az életedben. Elnyomhatod, akadályozhatod és gátolhatod azzal, ha olyasmiket mondasz ki, amelyek nem felelnek meg az Isten életedre vonatkozó tervének és akaratának. Isten felruházott minket, most figyeljetek! Belül a szellemünkben Isten felruházott minket minden egyes dologgal, ami a győztes élethez kell nekünk. Mindennel. Amikor újjászületsz, akkor Isten magja életre kell benned. Ez azt jelenti, hogy a szellemi méhedben várandossá válsz mindazzal, ami Isten. Amikor egy nő várandós lesz, akkor a férje magja kerül a méhébe, és a gyermek csak növekszik, növekszik, növekszik, fejlődik, majd megszületik. Nos, akkor is ez történik, amikor elfogadjuk Krisztust, hogy belénk kerül a békesség magja, az igazságosság magja, az öröm magja, minden magként kerül belénk, és ahogy öntözzük azt az Isten ígéret, és engedjük, hogy a Szent Szellem dolgozzon az életünkben, és kihúzgálja a sok gazt, akkor csak növekszünk, növekszünk, és egymás után megszűjük azokat a gyönyörű dolgokat, amelyeket Isten elhelyezett az életünkben, és megtapasztalásokká válnak, nem csak olyasmiké, amelyekről csak olvasunk, de soha nem tapasztaljuk meg. Hányan értitek, hogy miről beszélek? Ezért nem is kell békességért imádkoznod, már a tied. Azért kell imádkoznod, hogy Isten tanítson meg abban a békességben járni, ami a tied. Nem kell
úgy imádkoznod, ó, Istenem, szükségem van örömre. Mondd azt, nem, Istenem, én hiszem, hogy a te örömöd az enyém. Taníts engem megtartani az örömömet. Taníts, hogy miként akadályozzam meg, hogy a gonosz ellopja. Nem kell olyasmiért imádkoznunk, ami már a miénk, hanem el kell kezdenünk használni. Nem kell úgy imádkoznod, hogy Istenem, adj erőt, hanem mondd azt, Istenem, hiszem, hogy bennem van az erő. Egyetértek veled, elhiszem, hogy erő van a bensőmben, most pedig taníts, hogy hogyan járjak ebben az erőben. Meg fogsz lepődni, hogy mennyire másként érzed majd magadat, ha elkezdesz arra gondolni és arról beszélni, ami már a tied. Úgy leszel vele, hogy van erőm. Wow! Felkent vagyok. Vannak képességeim. Ahelyett, hogy úgy élnél, nincs erőm, nincs békességem, nincs örömöm, senki nem szeret engem. Ó, dehogy is! Nagyon jól fogunk szórakozni mi együtt. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Az egész jövődet megváltoztathatod, ha megtanulod azt mondani, amit Isten mond. Ezt nagyon fontos hallanod. Tehát van erőnk. De hol van? Nos, az Úr azt akarja, hogy ez az erő egyre nagyobb mértékben felszabaduljon az életedben. Szeretné, hogy többet tapasztalj meg ebből az erőből, hogy az életedben lévő kenet teljességében élj. Nézzük meg a Jakab 3-at. A fejezet első 10 versét akár minden nap elolvashatnád, és minden nap tanulhatnál valami újat belőle. A Jakab 3:1 azt mondja, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, önjelölt cenzorok és mások kiigazítói. Mi szeretjük megmondani másoknak, hogy mit is tegyenek, igaz? Testvéreim! Hiszen tudjátok, hogy mint tanítóknak súlyosabb ítéletben lesz részünk, mint másoknak. Mert nekünk több elszámolnivalónk lesz, és nagyobb ítéletünk. Nos, tudjátok, ez az igevers Istenfélelmet ébreszt bennem. A második vers azt mondja, mert sokat vétkeztünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, soha nem mond helytelen dolgokat, az fejlett jellem és tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét, és uralni tudja a teljes természetét. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy bárki, aki képes kontrollálni a beszédét, az már érett, szellemi jellemmel rendelkezik. Meg tudod állapítani, hogy egy ember hol tart az Istennel való kapcsolatában, csupán abból, ha meghallgatod a beszédét. Nem csak a gyülekezetben, ott nem is kell őt nagyon vizsgálni, mert ott mindenki szellemi, hanem a mindennapi életben, amikor problémája akad. Amikor valami nem történik olyan gyorsan, mint szeretné, vagy amikor valaki idegesíti őt.

Van egy dolog, amit megtanultam az életemben, és ez az élet minden területére igaz. Hogy soha nem szabad kritikusan megítélnem valakit, de a legrosszabb dolog, amit tehetek, az az, ha olyas valaki ellen beszélek, aki ugyanazt csinálja, mint én, vagyis valaki olyan ellen, aki az igét tanítja. Például, ha énekes vagy, akkor az a legrosszabb dolog, amit tehetsz, ha megítélsz egy másik énekest. Nos, nem hiszem, hogy képes erre. Nekem nem is tetszik a hangja. Szerintem nem is tud énekelni. Ó, légy óvatos ezzel. A kenetedet veszélyezteted. Szóval rengeteg hibát követtem el az életemben. És jó sok zűrzavart okoztam magamnak, mire szert tettem arra a bölcsességre, amivel ma rendelkezem. Hát nem lenne nagyszerű, ha sok elbukást nélkül is megtanulhatnánk ezeket a leckéket? Vajon mennyi bajt okoztunk a beszédünkkel az életünk során? Csak mert kimondtuk, amit akartunk. És mit használt ez nekünk? Elvesztettünk barátokat, elvesztettünk állásokat. És bár ezek is fontos dolgok, hadd mondjam el, hogy a legrosszabb dolog az, hogyha az Isten kenetét veszítjük el az életünkben. Isten nagy dolgokra keni fel az ő népét, nagy dolgokra. Nagy dolgokra, és bármire is szól a te keneted, Isten azt akarja, hogy kiváló légy abban a dologban. Ha szülő vagy, akkor légy nagyszerű szülő. Ha vállalkozásod van, akkor légy nagyszerű vállalkozó. Légy nagyszerű főnök. Ha én az Isten igéjét tanítom, akkor a lehető legjobb akarok lenni a lehetőségeimhez képest. Nem akarok átlagos vagy középszerű lenni semmiben, a legjobb akarok lenni Isten számára. Amen. Tehát csinálhatsz valamit félig, nagyjából talán, éppen hogy csak, vagy együtt működhetünk Istennel, és a legjobbá válhatsz. Én tudom, hogy nem sok különleges dolgot teszek. Felállok ide, és órákig beszélek. És ha nem lenne rajta kenet, akkor biztos, hogy senki sem hallgatna meg. Kicsit olyan vagyok, mint Pál. Nem szép szavakkal jöttem, hanem a Szent Szellem erejére van szükségem az életemben, és megtanultam az évek folyamán, hogy vannak dolgok, amiket ha megteszek, azok növelik és elősegítik a kenet erejét, és vannak dolgok, amelyek ártanak neki. Az Isten kenete, az drága. Ára van annak, hogy egy erős kenet legyen az életeden. Az örömhír ingyen van. A Szent Szellem jelenléte az életedben ingyen van. De ha szeretnéd, hogy az Isten jelenléte erős legyen az életedben, akkor a keskeny úton kell maradnod, nem a széles úton, ami a pusztulásra vezet. Bizony, kegyelemből számítunk igaznak, de a kegyelem nem kifogás arra, hogy lazán éljünk. A kegyelem igazzá teszi a bűnöst, de a bűnt nem igazolja. És vannak olyan dolgok a beszédünkben, amelyek mindenképpen a bűn kategóriába tartoznak. Mielőtt a végére érnénk a dolgoknak, megmutatom majd nektek, hogy a panaszkodás bűn. Az nem működik, hogy hát, rossz napom van, és kimondok bármit, amit akarok. Ez bűn. És be tudom bizonyítani az igéből, hogy amikor ezt tesszük, akkor ajtót nyitunk a gonosznak az életünkben. És ki az, aki kibír egy napot panaszkodás nélkül? Ez lehet a valaha hallott legértékesebb tanítás a számodra, hogyha megfogadod és tényleg megszívleled, és egyetemi tantárgyat csinálsz belőle. Menj haza és mondd azt Istennek, Istenem, felső szintű oktatásra van szükségem ebből, tanulnom kell és imádkoznom. Azután tanuld meg ezeket az igéket és húzd alá az összes verset példabeszédekben, ami a beszédről szól. Ha már aláhúztad, akkor egyszerű elővenni őket reggelenként és átfutni azt a 15-20 verset, hogy felfrissítsd a megértésedet a szavak erejéről. Szükségünk van erre. Szóval régebben nem tudtam, hogy nem szabad más prédikátorokat kritizálnom. És tudjátok, valahányszor negatívan beszélünk valakiről, azt a büszkeségünkből fakadóan tesszük. Tudjátok ezt, ugye? Jól van, hadd üljek le, és próbáljuk meg újra. Valahányszor kritikusan, ítélkezően és nem kedvesen beszélünk valakiről,

0: valakiről, annak a gyökere mindig a büszkeség. Mert nem beszélnénk így, ha nem gondolnánk, hogy jobbak vagyunk annál az embernél. Azt hiszem, többet kell mosolyognom a mostani alkalmakon. Hát nem igaz ez? Hiszen nem mondanánk, ha nem gondolnánk úgy, hogy jobbak vagyunk, mint ők.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Ez a Manna Hit.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Erős időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók, Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült, később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon, több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megújultak például a budapesti BKK automaták, bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csaknem 40%-át automatákból értékesítik. Több mint 10 év után újítottak, 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak. A főpolgármester által ismertett adatok szerint a hálózat automatái az üzembe helyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. A BKK eljuttatott közleménye szerint a közlekedés is könnyebbé válik augusztus 31-től két szomszédos fővárosi kerület Zugló és Angyalföld között, mert augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz. A járat az Őrsvezértérről a Mexikói úton keresztül a Dózsa-György út M végállomásig közlekedik majd, ezzel számos célpont válik átszállás nélkül elérhetővé, tették hozzá az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésről. 2035-re 40 ezerre nő a veszélyes törékeny fák száma Budapesten. A klímaváltozás és az előregedés miatt olyan állapotba kerülnek, hogy félő a fejünkre szakadnak. Bardóczi Sándor főtájépítész szerint megközelítőleg sincs elég forrás a kezelésükre. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több budapesti faágai kezdenek letörni, miközben olyan fafajok is kiszáradásnak indultak, amelyek korábban jól alkalmazkodtak a főváros klímájához. A probléma öntözéssel és megfelelő faápolással kezelhető lenne, ezekre azonban nincs elegendő forrás, mondta a Portfóliónak Bardóczi Sándor. Szerinte a rájuk bízott zöld felületek fenntartását optimális esetben mai árakon számolva évi 15 milliárd forintból lehetne biztosítani, ennek azonban csak a fele áll rendelkezésre. Évente 2000 veszélyes fától tudjuk biztosan megszabadítani a fővárost, hogy ne essenek valakinek a fejére. Jelenleg a katasztereink szerint 11 ezer fa van veszélyeshez közeli állapotban, ráadásul ha előrevetítjük, hogy milyen mértékig kezdenek el romlani a fáink, akkor ez 2035-re 40 ezerre fog emelkedni, mondta. A főtájépítés szerint a fővárosi parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntözőhálózattal. Jelentősebb fejlesztésekre pedig nem nagyon lehet számítani, mivel a főváros folyamatosan a csőd szélén áll. Az egyetlen beruházási lehetőséget azok az uniós pályázatok jelentik, amelyek révén sikerül forrás nyerni. Ezekből ugyan zöld felületeket is lehet fejleszteni, de jellemzően komplexebb köztér megújítási projektek keretében használhatja fel a város. Jelenleg a Nagykörút, a Rakpart és a Városháza parkja tartozik ezek közé, amelyek viszonylag jól előkészített állapotban vannak, mondta Bardóczi. A budapesti faállomány felmérése szerint komoly kihívást jelent. A Budapest Fatár applikációval most először próbálnak egységes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázis létrehozni a budapestiek számára. A cél az, hogy 2030-ig valamennyi kerületi önkormányzat csatlakozzon a rendszerhez. Jelenleg a fővároson kívül 7-8 kerületi önkormányzat része az adatbázisnak. Évekig tartó bizonytalanság után ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Vitézi Dávid szerint felszámolják a Fudan Hungary Egyetemért létrehozott alapítványt, az érintett ingatlanok és a korábbi tervek pedig augusztus végéig a közlekedési és beruházási minisztériumhoz kerülnek. Újra a diákváros fejlesztése kerület, korábban a Fudan Egyetem budapesti kampuszának szánt terület középpontjába. A diákváros terve még a Fudan projekt előtt készült el. A Ferencváros déli részét, Észak-Csepelt és a Dunamenti területeket érintő fejlesztésben több ezer kollégiumi férőhelyel, lakóingatlanokkal, oktatási és közösségi terekkel, valamint jelentős zöld felületekkel számoltak. A projekt a déli városkapu program része lett volna. Vitézi szerint az ingatlanokkal együtt a korábban elkészített tervek is a minisztériumhoz kerülnek. A korábbi nemzetközi tervpályázat alapján készült mesterterv szolgálhat kiinduló pontként, de a több év alatt megváltozott körülmények miatt azt felül kell vizsgálni. A fejlesztés tehát nem úgy indul újra, hogy már megvannak a konkrét épülettervek és az építkezés ütemezése. Egyelőre a terület és a korábbi mesterterv kerül vissza az állami beruházási rendszerbe, ezt követően dőlhet el, pontosan milyen formában valósul meg a diákváros. Extrém hőség vár Budapestre a jövőben. 6 fokkal is melegebb lehet egyes kerületekben. Az első elemzést az Országos Meteorológiai Szolgálat készítette a LIFE városi eső projekt részeként. A modellezés a 2031 és 2060 közötti időszak várható hő és szélterhelését mérte fel. A bejegyzés szerint valamennyi vizsgált forgatókönyv melegedést jelez Budapest egész területén. A legnagyobb változásra a pesti oldalon számítanak, míg a budai hegyek térségében kisebb lehet a növekedés. A belváros a főváros legmelegebb része maradhat. A második elemzés a budapesti csapadékmérőállomások adataira és 15 klímamodellre épült. Az eredmények szerint az éves csapadékmennyiség csak kismértékben nőhet, de az első évszakos eloszlása megváltozhat. Nyáron kevesebb, az év többi részében több csapadék várható. A 10 mm-nél csapadékosabb napok száma évente 2-4, a viharos napoké 3-13 nappal emelkedhet. A két előrejelzés mellett a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztálya műholdas adatok segítségével 30 méteres felbontásban térképezte fel a főváros hőterhelését. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából, a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten. Ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai ezúttal az alacsony vízállás miatt indultak neki hulladékot szedni. A korábbi Margit-sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékot találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pikáp teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják, ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba teszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában. Az Ipoly torkolata is a Dunaföldvár híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladékkukac kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékokat. Arra ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik íres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockásfülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz? Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. augusztus 23-a van, vasárnap 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 200 embernek segítettek a mentők az ünnepi rendezvényeken, óriás gépekre készülnek Ferihegyen, 10 év után újra nyithat a budapesti planetárium. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 224 esetben nyújtottak segítséget a mentők az augusztus 20-ai fővárosi ünnepi rendezvényeken. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint az ellátottak közül 67 embert kellett kórházba szállítani. A tömegrendezvények egészségügyi biztosítását idén is előre kidolgozott komplex mentési terv alapján szervezték meg. A fővárosi tűzijáték idején a mentőegységek a Duna budai és pesti oldalán összesen 56 kijelölt ponton álltak készenlétben, hogy szükség esetén gyorsan elérhessék a segítségre szorulókat. Az ünnepi programok idején az időjárás is okozott némi aggodalmat, miután felerősödött a szél. A széllökésekkel összefüggésben azonban a mentőszolgálat közlése szerint senki sem sérült meg. A kiemelt rendezvénybiztosítás mellett a mentőknek a főváros mindennapi sürgősségi ellátását is folyamatosan biztosítaniuk kellett. Az augusztus 20-ai események így jelentős többlet feladatot jelentettek, de a nagyszámú résztvevő ellenére komolyabb tömeges sérülésre járó esemény nem történt. Jelentős fejlesztés kezdődhet a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat kialakítására és a guruló utak szélesítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport. A munkálatok az egyik futópálya végénél és a hozzá kapcsolódó guruló utakon zajlanak majd. A beruházás részeként mintegy 44,5 ezer négyzetméteren új, nagy teherbírású felület készül, további több mint 27 ezer négyzetméteren pedig a jelenlegi aszfalt patka helyére kerül új burkolat. A fejlesztés egyik célja, hogy a repülőtér infrastruktúrája a jelenleginél nagyobb repülőgépek biztonságos mozgását is megfelelően kiszolgálja. Az egyenes guruló útszakaszokat többek között a Boeing 777-es és az Airbus A330-as méret kategóriájához igazítják, az ívekben pedig még nagyobb gépekkel számolnak. Ezeken a részeken az Airbus A380-as és a Boeing 747-8-as óriás gépek számára szükséges mozgásteret is biztosítják. A burkolatok mellett a repülőtér műszaki infrastruktúrája is jelentősen megújul. Korszerűsítik a fénytechnikai rendszereket és új csapadékvíz elvezető vezetékeket is kiépítenek. A beruházással így nem csak nagyobb területet kapnak a repülőgépek, hanem a ferihegyi futópályák és guruló utak kiszolgáló rendszereit is továbbfejlesztik. 10 év után újra nyithat a budapesti planetárium. Akár már jövőre ismét látogatható lehet a Népliget egyik különleges épülete a planetárium. Az intézmény leromlott műszaki állapota miatt 2017 óta zárva van, így egy 2027-es újranyitással éppen 10 év után térhetnének vissza a látogatók. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint első lépésként egy néhány hónapos ideiglenes megnyitás jöhet szóba, amely néhány 100 millió forintból valósulhatna meg. A planetárium 23 méter átmérőjű kupolája ugyanis ma is jelentős értéket képvisel. A legnagyobb lemaradás a vetítés technikában, az interaktív tartalmakban és a működési modellben van. Hosszabb távon több elképzelés is napirenden van. Az egyik szerint a régi épület teljes felújításával egy modern, 21. századi planetáriumot hoznának létre, de felmerült egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is. A teljes rekonstrukció becslések szerint 3-4 évet, egy Science Center megvalósítása pedig akár 6-8 évet is igénybe vehet. A planetárium jövőjéről részletes kormány előterjesztés készül, amelyet várhatóan szeptemberben tárgyalhatnak. Az épület 1977-ben nyílt meg, vagyis a tervezett ideiglenes újranyitás egybeesne fennállásának 50. évfordulójával. A csaknem 400 férőhelyes kupolaterem évtizedeken keresztül Budapest egyik meghatározó tudományos ismeretterjesztő helyszíne volt, ahol csillagászati előadások mellett később lézersók és zenés programok is várták a közönséget. Jelentős fejlesztés előtt áll a Budapest-Fót-Veresegyház Őrbottyán Vác vonal. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként mintegy 174 milliárd forint uniós forrásból korszerűsítenék az elővárosi vonalat. A beruházás a tervek szerint 2030-ra készülhet el. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztésre azért is nagy szükség van, mert az érintett településekről egyre többen ingáznak Budapestre, jelenleg jelentős részük autóval. A vasútvonalat a mostani állapotában is naponta mintegy 10 000-en használják. A korszerűsítés után azonban az utasszám akár 3-4-szeresére is emelkedhet. A beruházás egyik legfontosabb eredménye a járatsűrűség növelése lehet. Fót, Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránként 1-2 vonal helyett akár 4-6 szerelvény is közlekedhet. Ehhez azokon a szakaszokon, ahol erre szükség és lehetőség van, második vágányt is építenek. Megújulnak az állomások és a megállóhelyek, akadálymentes peronokat alakítanak ki, valamint bővítik az autós és a kerékpáros parkolási lehetőségeket is. A cél, hogy az agglomerációból ingázók számára a vasút valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben, ezzel pedig a fővárosba vezető utak terhelése is csökkenjen. A fejlesztés a budapesti közlekedési hálózattal is szorosabban összekapcsolná a vonalat. A tervek szerint Rákospalota Újpest vasútállomásnál közvetlen átszállási kapcsolat jönne létre a meghosszabbított M3-as metróval, amelynek első szakasza ugyancsak 2030-ra készülhet el. Összefüggő korszerű kerékpárút hálózat jöhet létre Győr és Budapest között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ennek részeként Komáromtól Esztergomon keresztül egészen a Dunakanyarig alakítanának ki közvetlen kerékpáros kapcsolatot az Euróveló 6 nemzetközi hálózat részeként. A magyar-szlovák határtérségében több szakaszon már jelenleg is rendelkezésre áll a kerékpáros infrastruktúra, ezek azonban még nem alkotnak egységes, folyamatos útvonalat. A fejlesztések célja ezért a hiányzó részek megépítése és a már meglévő szakaszok összekapcsolása. Kiemelt feladata az Esztergom és Tát közötti jelenleg balesetveszélyes szakasz kiváltása. Ennek tervezésére 2,8 milliárd forintos uniós forrás áll rendelkezésre, és egy teljesen új nyomvonal kialakítását készítik elő. A tervezés most indul, az építkezés pedig várhatóan 2028-ban kezdődhet meg. A tervek szerint az útvonalat az esztergomi Mária Valéria hídra is rávezetik, ezzel közvetlen kapcsolatot teremtve a szlovákiai kerékpárút hálózattal. A fejlesztés nem csak a kerékpáros turizmus szolgálhatja, az Euróveló útvonalakat számos térségben a mindennapi közlekedésben, például munkába vagy iskolába járáshoz is használják. Az Euróveló 6 Európa egyik legjelentősebb nemzetközi kerékpáros útvonala, így a fejlesztéssel a Győr és Budapest közötti térség is szorosabban bekapcsolódhat az európai kerékpáros hálózatba. Patkányok bukkanhatnak fel a vécékben. Nem mindennapi és meglehetősen kellemetlen jelenségről számolnak be egyre többen Budapesten és a környékén. Patkányok juthatnak fel a csatorna rendszeren keresztül, akár a lakások vécéjébe is. Egy budakeszin élő nő például saját családi házának mellékhelyiségében talált egy rágcsálót, amely a beszámoló szerint a lefolyón keresztül érkezett. A közösségi oldalakon többen is hasonló tapasztalatokról írtak, és szakemberek szerint valóban lehetséges, hogy a patkányok a csatornákban közlekedve egészen a WC csészéig jussanak. A nyári hőség és a tartós szárazság is befolyásolhatja a mozgásukat, miközben az ételmaradékok csatornába kerülése megfelelő táplálékforrást jelenthet számukra. A probléma megelőzésében ezért fontos, hogy ételmaradékot ne húzzunk le a WC-n. Műszaki megoldást jelenthet a csatornába szerelhető visszacsapó szelep is, amely megakadályozhatja, hogy a rágcsálók a vezetékeken keresztül bejussanak az ingatlanba. Ha valaki patkányt észlel otthonában vagy annak környezetében, érdemes jeleznie a problémát az illetékes önkormányzatnak vagy a rágcsáló irtásért felelős szolgáltatónak. A szakemberek szükség esetén csalétkek kihelyezésével és célzott irtással léphetnek fel, külön figyelve arra is, hogyha a környéken házi állatok élnek. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm,

0: Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocskáit. mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és

meg tudod maradni emberi léptékűnek kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstedt állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer így lett a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Beniczky Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Beniczky Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Verespállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madách Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madách 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madách rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Derűs időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
2: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Anna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Tudtam

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem ma Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője, akivel már találkoztunk, de most egy másik irányból közelítjük meg a testtartásnak a fontosságát, méghozzá a jó alvás szempontjából. Szia Vera, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást.
1: Hogyan függ össze a jó testtartás, ami nyilván egy tudatosságból épül fel, a jó alvással? Melyik hat melyikre?
2: Ez nagyon jó kérdés, Petra, mert hogy oda-vissza hat a kettő egymásra. Ugyanis ha rosszul alszunk, és nem kipihenten ébredünk fel fáradtan, akkor ez nyilván hatással van a testtartásunkra, hogyha rossz testtartással élünk egész nap, görnyetten ülünk, állunk, akár a fáradtságtól is, de ennek sok oka, sok más oka is lehet, akkor rosszul fogunk aludni. Az, hogy a testtartásnak milyen oka van arra, hogy az alvásunk minősége és hossza milyen lesz, az nagyon sok tényezőtől függ. Az egyik legfontosabb az az, hogyha a testtartás, a rossz testtartásból kifolyólag fájdalmaink lesznek, izomfeszülés, nyakfájdalom, válfájdalom, hátfájdalom, derékfájdalom, akkor ez az egész napos fájdalom és izomfeszülés kihatással lesz az alvásunk minőségére, hiszen nyilván fekvés közben is ugyanúgy küzdünk ezekkel a fájdalmakkal, és nem tudunk jól aludni.
1: Mi a teendő akkor, hogyha most ezt halljuk, és elkezdünk gondolkodni rajta, hogy vajon mi hogy alszunk? Milyen feltételeknek kell teljesülnie alvás közben az ágyunkban, mondjuk a párnát, stb. Tekintve, hogy jól tartsuk magunkat napközben, és hogyan tartsuk magunkat napközben, mire figyeljünk oda egyáltalán, hogy kezdjük el a tudatos odafigyelést erre ahhoz, hogy aztán az alvásunkat ez is jól kiegészítse?
2: Nagyon fontos, amit kérdezel, és egy kicsit távolabbról indítanám
1: jó,
2: a kérdést.
1: Jó.
2: Tehát már nem is csak arról van szó, hogy amikor már benne vagyunk az ágyban, akkor hogyan alszunk, nagyon fontos, és mindjárt ki fogok erre is térni, de hogy mi előzi ezt meg egész nap során, és közvetlenül alvás és lefekvés előtt. De nagyon fontos tényezőket fogok felsorolni, hogy mik azok, amik javítják a jó alvást. Az első fontos tényező az, hogy megfelelő alváskörnyezetet biztosítsunk, tehát sötétítsük be a szobát, csökkentsük a zajokat, amennyire lehet, hogyha zajos környezetben alszunk, akkor van, aki füldugót használ, vagy fehér zajt az elalváshoz, legyen megfelelő hőmérséklet a szobában, ugye a magas hőmérséklet nem segíti a jó alvást, a 18-20 fokot javasolják. A második tényező, amivel segíthetjük az alvásunkat, az az, hogy egy pihentető alvás előtti rutint alakítsunk ki. Tehát alkalmazunk meditációs, relaxációs technikákat, légzőgyakorlatokat, fogyasztunk gyógytát, mondjuk ne közvetlenül alvás előtt, mert akkor meg éjszaka sokat kell járunk esetleg WC-re, de mondjuk alvás előtt egy órával végezzünk izomlazító, nyújtó gyakorlatokat, hogyha azt tudjuk magunkról, hogy olyan panaszokkal küzdünk, hogy a nyakunk, válunk, hátunk be van állva, vagy állandó feszülés miatt fájdalmunk van, akkor ezek nagyon jó technikák lehetnek, és csökkentsük a képernyő időt már 1-2 órával lefekvés előtt, hiszen a melatonin hormonnak a csökkenését fogja az előidézni. Aztán, ahogy így megyünk visszafelé a lefekvés előtti időben, már napközben figyeljünk arra, hogy végezzünk, tehát hogy a testtartásunk helyes legyen, ehhez végezzünk rendszeresen gerinctréning gyakorlatokat, nyújtó gyakorlatokat, illetve mozogjunk sokat. Ugyanis kutatások bizonyították azt, hogy ha sokat mozgunk, 150 perces közepes intenzitású mozgást javasolnak ehhez, akkor jobb lesz az alvás minőségünk, csökken az álmatlanságunk súlyossága. Végezhetünk akár aerob gyakorlatokat, úgy mint séta, futás, kerékpározás, de olyan gyakorlatokra is gondolhatunk, amik így a test és az elme kapcsolatát javítják, jóga, pilates, hasonló gyakorlatok. És akkor lassan megérkezünk az alvás időpontjához. Az egyik az, hogy az egyik tényező az, hogy fontos a rendszeresség kialakítása, tehát igyekezzünk ugyanabban az időpontban lefeküdni, és ugyanabban az időpontban felkelni, ez is segíti az alvás minőségét. Illetve, és akkor elérkeztünk közvetlenül ahhoz, hogy befekszünk az ágyba, válasszuk ki a megfelelő matracot és a megfelelő alátámasztást.
1: A megfelelő alátámasztás az a fejünket jelenti?
2: Nem csak a fejünket, hanem attól függ, hogy milyen pozícióban alszunk. Ugye vannak hasonfekvő, oldalt fekvő és háton fekvő emberek, és a megfelelő alátámasztás az nem csak a fejet érinti, ugye az a fontos minden pozícióban, hogy a gerincet, hogyha egy oldalt megnézzünk egy embert, és bármilyen pozícióban fekszik, akkor a gerince vízszintesen egyenes maradjon, tehát ne legyenek benne ilyen nagy huplik. Tehát például, hogyha a nyakamat vagy a fejemet egy nagyon magas párnával támasztom alá, akkor ez ugye már megváltoztatja a nyaki szakasznak az emelését, és már ott lesz egy kényelmetlenség, egy úgymond így törés a gerinc vízszintes vonalában.
1: Hogy mennyire fontos az alátámasztás, mennyire fontosak a párnáink, és az a pozíció, ahogyan alszunk, és természetesen ennek a megfigyelése, erről is szó lesz. A következőkben a műsor vendége Mann Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem Balatoni Huber Vera, testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás és a tudatos testtartás összefüggéséről beszélgetünk, és az alátámasztásnál hagytuk abba, tehát párnaválasztás, matracválasztás, fejtartás. Honnan tudom, hogy egyáltalán jól van-e a fejem? Van, aki nagy párnával, mármint hogy alvás közben, van, aki nagy párnával alszik, van, akinek ez a gyerekkori emelő még megvan, például nekem is. Van ez az úgynevezett memóriahabos párna? Honnan tudom, hogy nekem melyik a jó, Vera? Ami aztán később egy egész napra kihat majd, mármint a párnámnak egyébként a miensége, az egész napos testtartásomra.
2: Én azt gondolom az, hogy te tudd azt, hogy az, amivel te alszol, az megfelelő-e a te gerincednek, nyakadnak, hátadnak. Azt onnan kell kiindulni, hogy van-e probléma tudatod, tehát hogyha soha életedben ezzel problémád nem volt, és most sem volt, akkor valószínűleg jól van ez beállítva. Tudományos vizsgálatok azt bizonyítják, hogy fekvés közben a gerinc terhelése akkor a legkisebb, hogyha lépcsőzetesen beállított pózban fekszünk, tehát nem teljesen kinyújtóztatva, és ahogy a korábbiakban is mondtam, tehát ha vízszintes, hogy oldalról megnézzünk valakit, akár a párodat, vagy valakit, aki melletted fekszik, és látod, hogy a gerince nincsen megtörve, tehát nincsen egy hupli bent a gerince vonalában.
1: A derék fölött az a nagyon bemélyedős rész?
2: Akár a deréknél, de ez lehet a nyaknál, a deréknél, vagy a térnél is. Elmondom akkor, hogy ha hasonháton vagy oldalt fekszünk, akkor mire kell figyelni. Uh-huh. Jó, tehát ha háton fekve alszol, akkor érdemes a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, ezt akár relaxációs helyzetben is érdemes, mert hogyha kinyújtott lábbal fekszünk hanyatfekvésben, akkor ez feszülést okozhat a deréktájon, hogyha nincsenek megnyújtva megfelelően az izmok. Tehát egy kicsit a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, vagy akár a deréktájt is. És akkor ez a lépcsőzetes hatás egy relaxált állapotot hoz létre a gerincben. Hogyha hasonfekve alszunk, és ettől fájdul meg a derakunk, mert ugye a problémát okoz, akkor jó leshet, hogyha egy lapos kispárnát teszünk a hasunk alá, mert ugye ha hasonfekszünk, és pláne, hogyha mondjuk a matracunk túl puha, akkor így besüpped a derekunk, a hasunk alatt a matrac, és úgy néz ki a testünk így oldalnézetből, mintha egy ilyen U betű lenne, és az szintén feszültséget okoz a derékban. És ilyenkor is fontos, hogy a fej alá egy lapos párnát használjunk, tehát ne legyen túl magas, mert akkor szintén növeljük ezt az U betű alaknak a kialakulását, ugye ez egy lapos U betű, de el tudod képzelni, hogy nem egyenes így oldalról nézve a test, ha a nyak meg van emelve, a derék meg besüpped. Ha oldalra fordulva alszunk, akkor megérdemes egy vékony kispárnát tenni a térdek közé, hogy szintén a derékban ne legyen feszültség, tehát a két tért között, ezt szokták derékfájósoknak javasolni, ugye hogy oldalt fekszel, a két tért közé tegyél be egy akkora méretű párnát, amekkora már érzed, hogy így ellazítja a derekad feszülését.
1: Mire kell figyelnünk akkor, amikor előkészülünk a lefekvéshez, és mondjuk ezeket az eszközöket már beszereztük, meg vannak a párnák, amit mondjuk a térdem közé rakok, hogyha oldalt fekszem, hogy ne nyomódjon a térdkalács, ne érezzek feszülést a csípőmben például, hogyha olyan a párnám, hogyha megtaláltam ezeket, akkor mire érdemes még odafigyelni azonkon túl, amit elmondtál, annak érdekében, hogy jól aludjak, és jól befolyásolja ez másnap a testtartásomat?
2: A jó alvást ezeken kívül, amikről eddig beszéltünk, még nagyon nagyban befolyásolja a stressz, az általános stressz szintünk. És ennek érdekében akár lefekvés előtt, akár a nap folyamán, bármikor, illetve rendszerességgel érdemes stresszoldó gyakorlatokat végezni, hiszen ha stresszes az életünk, akkor egyértelmű, hogy ez nem fog egy nyugodt alvást eredményezni. Kétféle oka is van ennek. Egyrésztről maga az, hogy nem tudunk nyugodtan aludni, másrészt ugye a stressz feszültséget okoz az izmokban, megrövidülnek az izmok, feszültség lesz az izmokban, ez visszahat az általános állapotunkra, tehát egy megrövidült izmok egy ördögi kört fognak kialakítani, és azt a jelet adják a testünknek, illetve az elménknek, hogy üs vagy fuss állapotban vagyunk, tehát hogy valami miatt vannak megfeszülve az izmaink, tehát az azt jelenti, hogy veszélyhelyzet van, az egy ilyen evolúciós kérdés, vagy egy ilyen evolúciós eredmény, hogyha feszültek az izmok, akkor azt hiszi a test, hogy, illetve az elménk, hogy stresszes állapotban vagyunk, tehát akkor menekülni kell. Újra megemelkedik a stressz szintünk, és ettől nem fogunk tudni aludni. Uh-huh. Tehát ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Aztán érdekes módon az Oaklandi Egyetem pszichológiai tanszéken végeztek egy kutatást, ahol azt vizsgálták, hogy ez szintén a testtartásra vonatkozik, két csoportra osztottak 74 résztvevőt, az egyikük egyenesen ült, szép testtartással az egyik csoport, a másik csoport görnyedve ült, és azt figyelték, hogy milyen az általános a hormonok szintje, a stressz hormonok szintje, illetve hogy milyen állapotban, pozitív vagy negatív hangulatban vannak, milyen kifejezéseket használnak például, és azok, akik szép testtartással ültek, ők sokkal alacsonyabb volt a stressz hormon szintjük, illetve sokkal pozitívabb kifejezéseket használtak, míg az a csoport, akik görnyedve ültek, csak ez volt az egyetlen különbség, azok sokkal kevesebb pozitív kifejezést használtak, és a stressz szintjük is megnövekedett. Tehát nagyon fontos a stresszoldó gyakorlatok beiktatása az életünkben.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás és tudatos testtartás melyik hat melyikre és hogyan? Nyilván oda-vissza, de hogy melyikre kell, melyik típusú embernek inkább figyelnie, erről is szó volt, és még szó lesz, de természetesen a kütyű használatnak. A testtartásunkra adott hatásáról is beszélgetünk, ami szintén kihat az alvásunkra. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás, tudatos testtartás, a kettő összefüggéséről beszélgetünk, és azt hiszem, hogy nem hagyhatjuk ki azt a jelenséget, amit például SMS nyaknak hívnak, a leszegett fejet, azt a bizonyos banyapúpot, amit szoktak így is nevezni, szoktak másképp is nevezni, ami most már nem csak a hölgyeknél, és nem csak egy bizonyos korban fordul elő, hanem az eszköz használatnak köszönhetően az igába hajtott fej pozíció miatt most már egyre több embernél, ami szintén kihat a testtartásunkra, így az alvásunkra is. Mi ez, Vera? Mitől alakul ki? Vissza lehet-e csinálni? Ha igen, hogyan?
2: Valóban egyre fiatalabb korosztályt érint ez a banyapúpnak nevezett jelenség, és nem csak a nőket, hanem a férfiakat is. Az egyik kiváltó oka a rossz testtartás, úgy, ahogy mondtad, SMS nyaknak is mondják, tehát a nagyon sok lefelé nézés, de szokták mondani, hogy a anyáink is néztek sokat lefelé, hiszen kötöttek, horgoltak, főztek, de nem volt meg az a rengeteg civilizációs körülmény, amiben mi most élünk, a kütyű használattal, a rengeteg időmunkával, és ez az, ami egyik tényezője lehet a banyapúp kialakulásának, és a jó hír az az, hogy valóban visszafordítható, testtartási javító gyakorlatokkal és gerinctréning gyakorlatokkal nagyon sokat tehetünk érte, hogy ez javuljon.
1: Uh-huh. Léteznek különböző gyakorlatsorok, amiket megtalálunk a neten, és azt gondolom, hogy esetleg tőled is, nálad is látható ilyen, amivel például ezt korrigálni tudjuk, de elsősorban nyilván a megelőzés a lényeg, vagy hogyha a korrekciós gyakorlatok mellett odafigyelünk arra is, hogy tartjuk a fejünket eszközhasználat közben. Ugye ebben az esetben most mondjuk a telefon használatra vagy a tablet használatra gondolok, amikor leszegjük a fejünket. Mire érdemes ilyenkor figyelni, hogy tudjuk ezt korrigálni?
2: Arra érdemes figyelni, hogy amennyire csak tudunk, ne lefelé nézzünk eszközhasználat közben, tehát mondjuk telefonon netezünk, vagy bármilyen más okból nézzük a mobil készülékünket, akkor tegyük azt meg, hogy ne lefelé nézzünk, hanem a készüléket szemmagasságba állítsuk. Hát ez ugye nagyon furcsán nézhet ki, mondjuk, hogyha egy közlekedési eszközön végezzük, de egyrészt meg lehet szokni, hogy ne billentsük előre a fejünket ilyenkor. A más eszközöknél, mondjuk ülőmunkánál, aki sokat ül és sokat használ számítógépet, ott nagyon fontos az eszköz megfelelő magasságba állítása, tehát olyan magasságba emeljük a számítógépet, a laptopot, a monitort, hogy a monitornak a teteje szemmagasságban legyen körülbelül, tehát hogy ne lefelé kelljen nézni, ne az ülünkbe legyen a laptopunk, amikor dolgozunk, vagy játszunk, vagy csak internetezünk, hanem nagyon fontos a megfelelő ergonomikus beállítás. Nagyon fontos még a vállunknak és a karunknak a megfelelő helyzetbe hozása is, tehát hogyha már az ülőmunkánál, egy asztalnál megfelelő helyzetbe állítottuk a monitorunkat, akkor az asztalnak és a széknek a magasságát is úgy kell beállítani, hogy ha az egerezés közben a kezünk az asztalon van, akkor ehhez ne kelljen fölemelni a vállunkat, lazán leengedett vállal és leengedett karokkal tudjunk dolgozni, hogy ne okozzunk feszültséget azáltal, hogy folyamatosan fel kelljen húzni, mert mondjuk asztalunk túlságosan magasra van állítva, és nem tudjuk leengedni a vállunkat.
1: Amikor mindez teljesül, és elkezdünk erre figyelni, nyilván erre is rá kell szoktatni magunkat, de akkor már viszonylag hamar érkezik a testünktől visszajelzés, mondjuk a testtartásunkat, vagy az alvás minőséget illetően?
2: Az a tapasztalatom és a vendégeim visszajelzése is azt mutatja, hogy nagyon gyorsan érkezik pozitív visszajelzés ezzel kapcsolatban, de érdekes, hogy mennyire nagyon fontosak ezek a hétköznapi dolgok. Ugye nagyon sok embert tanítok testtartásjavító gyakorlatokra, és arról számoltak be néhányan, hogy végzik a gyakorlatokat, érzik is a pozitív hatását, de hogy mégis éreznek egy visszalépést néha. És olyankor szoktam megkérdezni, hogy milyen körülmények között dolgozol, mert hiába végzel gerinctréninget, testtartásjavító gyakorlatokat, ha ezeket a rendszeres, sok órát igénylő hétköznapi tevékenységeket nem korrigálod, és kiderül, hogy például mondjuk említhetnék egy gyógyszerészt, akinek a monitorja oldalra van beállítva az ügyfélhez, vagy a betegekhez képest, akik a gyógyszertárba érkeznek, és egész állónap úgy áll, hogy folyamatosan oldalra van fordítva a nyaka, vagy egy csavarodott állapotban kell állnia. Vagy egy vendégem beszámolt arról, hogy úgy volt beállítva a tévéje, hogy kanapén megtámasztott fejjel oldalra kellett néznie folyamatosan, és a nyaka meg volt csavarodva ahhoz, hogy a tévét lássa. Tehát ezek összefüggenek, egyrészt rendszeres, kompenzációs genisztréning gyakorlatokat kell végezni, hogy ezeket a civilizációs rossz hatásokat kiküszöböljük. Másrészt meg kell néznünk, hogy azokban a pozíciókban, amikben nagyon sok órát töltünk, azok megfelelő helyzetben vannak állítva.
1: Nagyon fontos, hogy megfelelő testtartásban és jó alvással tudjunk élni. Nyilván ezért tennünk kell. Az első pont az az, hogy erre elkezdünk tudatosak lenni, odafigyelünk a testtartásunkra, és odafigyelünk az alvásunk minőségére, pontosabban a jó alvást. Megteremtjük magunknak ehhez a környezetet. Ebben volt ma segítségünkre Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője. Vera, köszönjük szépen az idődet és a sok jó tanácsot. Remélem, hogy sok mindenkinek tudtunk segíteni.
2: Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával.
1: A legjobb pillanatok.
2: Budapesti történetek sorozatunk most folytatódik. A budapesti sörtörténettel, természetesen Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével beszélgetünk most is a fantasztikus sztorikról. Szia Csaba, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
3: Szervusztok, hogy
2: kívánok, és no, bár azt gondolná az ember, hogy elsősorban nem Budapesthez kapcsolja a sört vagy a sörtörténetet, pedig az úgynevezett boldog békeidőkben bőven volt azért Budapestnek egy sörfőváros jellege.
3: Volt, sőt, jóval korábban, picit visszamennék az időbe. A modernkori Pest-Buda története, ez még nem Budapest, hiszen az 1873-tól van. A modernkori Pest-Buda történetének meghatározó évszáma 1686, amikor is az Egyesült Európai Seregek felszabadítják Buda városát, és ezzel párhuzamosan Pest városát is. És harcol az osztrák seregben Jakob Proberger nevű úriember. Róla azt kell tudni, hogy bajor ember, kiváló katona, ezen kívül pedig serfőző, és hát amikor véget ér az osztrom, és Pestet újra kell népesíteni, hiszen a osztrom után ugye a népesség jelentős fogyatkozás szenvedett, ő úgy ítéli meg, hogy itt marad. És a mai városháza helyén működik egy török bozákháne, ez egy olyan hely, ahol alkoholos italat is lehet egyébként kapni, és ennek a helyén Jakob Proberger fogja magát, és nyit egy sörfőzdét. Két dolog még vele kapcsolatban, a 100 éves étterem, ami a mai Pest egyik legrégebbi civil épülete, ami ránk maradt, az ő magánháza volt, természetesen nem úgy nézett ki, ahogy ma, hiszen a 19.-20. század nyomot hagyott az épületen, de az alapok a 17. század végéhez kötődnek, és egy sikeres migrációs modellről beszélünk, mert amikor meghalt, már kétszer választották fővírává, vagyis a pesti sörtörténet a 17. század végéhez kötődően már jól nyomon követhető.
2: Onnan kezdve hogyan indult tovább, és hogyan fejlődött?
3: A 19. században a sörfogyasztás Magyarországon egyre népszerűbb lett. Sokszor találkozom azzal a vélekedéssel, hogy ez a filoxérának köszönhető, de a történet ennél bonyolultabb. A filoxéra kétségkívül megnövelte a sör népszerűségét, hiszen ugye a bor eltűnt a piacról nagy mennyiségben, következésképpen kellett egy olyan ital, amely képes betölteni ezt a piaci űrt. De a sör népszerűsége már korábban növekedni kezdett. Egy példát mondok. Van egy Mayer nevezetű bajor család, amely szintén betelepül Pest-Budára. Ők aztán magyar nemességet szereznek, és a korabeli multikult is semmi nevben mutatja, mint az ő nemesi nevük, Mayerfi. Tehát középen egy Y a Mayerben, és a végén a két FY. A Mayerfi család egyébként mellett borról, szőlővel foglalkozott, volt olyan családtag, aki kitalálta azt, hogy szeretne vörös márvány hordóban érlelni bort, mondvá, hogy akkor nem befolyásolja a fordónák a fája a bor ízét. De sörrel is foglalkoztak, például önék volt a tabáni sörfőzde, aztán volt egy tüköri nevű sörfőzde, az Pesten működött. Egyre népszerűbbé vált a sör, egy adatot mondok, 1851-ben körülbelül 382.000 hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban szűk 3 évtizeddel később pedig 427.000 hektoliter. Ami azt mutatja, hogy egy minimális növekedéssel számolhatunk, és ez a növekedés fog majd megugrani. Hogy aztán ez minek köszönhető ez a növekedés, arra nézve nekem van egy elképzelésem.
2: És mi ez az elképzelés?
3: Egyik az, hogy a városi lakosság az előszeretettel fordult a sörhöz, mint könnyű, alacsony alkoholtartalmú, viszonylag olcsó italhoz, és nagyobb sörgyárakat jellemzően városokban létesítettek, hiszen könnyebb volt teríteni a terméket, ugye a szállítást meg lehetett ezzel spórolni. Maradjunk Pestnél, 1855-ben Kőbányán, ami ugye egy külbánya, mint hogy a nevés elárulja, ott a pincerendszerek mentén ott létesít egy kis főzdét egy Peter Schmidt nevezetű úriember. Peter Schmidt egyébként született pesti volt, nevezhetjük Schmidt Péternek is, de azért neki német volt az anyanyelve, az őse is Dél-Németországból jöttek, és ő egyebek mellett arra jön rá, hogy a sört egyre többen isszák. Na most a városi lakosság sörfogyasztását aztán majd még egy dolog fogja megnövelni a filoxérán kívül, ez pedig az infrastruktúra fejlődése. Hiszen a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem látott sebességgel és mennyiségben lehetett szállítani bármit, eképpen sört is. Úgyhogy valahol a növekedésnek az alapja az itt szokatható meg, és ezt a megindult folyamatot ezt erősíti fel brutálisan majd a filoxéra.
2: Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze a vendégem ma is, hiszen hogyha budapesti történetek sorozat, akkor mindig Katona Csaba. Ma a budapesti sörtörténetről beszélgetünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd azokkal a kedves budapesti városi legendákkal és anekdotákkal, amik a budapesti sörtörténethez kötődnek, és természetesen a sör és a gasztronómia összefonódásáról, és a gyárak szépségéről már, ami az épületeket illeti, erről is szól lesz. Hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és
0: extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Gyorsítunk a tempót!

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunk folytatódik ma a budapesti sörtörténettel, természetesen szakértő vendégünkkel, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, Katona Csabával beszélgetek, és ígértem Csaba, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen anekdoták, történetek és legendák kapcsolódnak a sörfőzdékhez, a sörgyárakhoz, a budapesti sörtörténethez.
2: Hát számos ilyen van, kezdjük a legismertebbel, ami túlmutat Budapest határain, de lehetetlen nem megemlíteni, ez természetesen a sörrel nem kucintunk legendája. Uh-huh. Ugye azt mondja a fáma, hogy 1849. október 6-án Aradon kucintottak sörrel a aradi 13 tábornok jól átkivégzése után a győztesek parttalan örömükben. Most a helyzet az, hogy semmiféle történeti forrás nem támasztja alá, hogy bármilyen kocsinkatásra sor került volna. Esetleg előfordulhat az, hogy amikor Henrik Hencinek a 1850-es években, aki Budavárát vitte Görgével szemben szobrot állítottak, ott kocsingattak, és innen terjedhetett el ez a dolog, de a legvalószínűbb, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, hanem inkább a borlobb igyekezett azt elhitetni valamikor 1880-as, 90-es években, amikor a filoxérát már sikerült háttérbe szorítani, és a bor igyekezett visszanyerni a piaci pozícióit. A magyar ember nem iszik sört, mert az olyan csúnya, osztrák, gonosz, labanc ital, de hát a magyar ember úgy döntött, hogy minden megiszik. Ez a tradíció azonban ránk maradt. De hát még számos más dolgot elő lehet venni. A budapesti kávéház kultúrának például egy nagyon sajátos eleme volt, hogy működtek úgynevezett asztaltársaságok. Ezek jellemzően 30 fölötti nős férfiak alkották, és hetente egyszer elmentek közgyűlni egy-egy helyre, és hát innen van a sörös csizma legendája. Ennek a lényege, hogy az asztaltársaság rendelkezett egy saját sörös csizmával, ami egy elalakú, vagyis csizma alakú üvegedény volt, alaphangon literes. Legrosszabb esetben pedig az alja az domború volt, nem is lehetett letenni az asztalra. És akkor leült az asztalfőre az asztaltársaság feje, kirendelte a megtöltött csizmát, ivott, majd a higiéniát figyelmen kívül hagyva továbbadta, és a csizma körbe járt. És innen jön az igazi játék, kifizeti ki a csizmában levő ser árát. Jósnak tűnik, hogy akinél elfogyott, akinél kiürült, de nem. A szabályról az volt, az utolsó előtti, és tegyük mérlegre, hogy ez miért gonosz játék, mert vagy annyit kell korcsolnom, hogy mindet megígyam, ez esetben az előttem levő terheli a fizetés kötelezettsége, vagy csak olyan kicsit szabad korcsolnom, hogy az utánam levő ne tudja mindet meginni. És próbáljuk meg azt mérlegre tenni, mit jelent, amikor a harmadik, negyedik körnél erre fókuszálni kell. És hát amit mindenképp megemlítenék, az ugye kőbánya. Hogy miért lett kőbánya sörös birodalom? Uh-huh. Ma már kevésbé ismert, de hát bizony az borvidék volt. Tehát ha Pest-Buda borászatáról beszélünk, általában a sashegyi, gerlészhegyi vörös szokták emlegetni, de Pesten is volt szőlő, egyetlen helyen, kőbányám, azért ott, mert a pincejáratok, amiket ott kivéstek, az tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ott bort érleljenek. A mai napig emléke ennek a borászatnak, a kőbányai borászatnak a csősztorony, ami 1840-es években épült, ha jól emlékszem, és ott magasodott a szőlők között, a szőlőültezmények között, ma már jól és sörgyárak veszik körül. És azon a pillanat, a 19. század dereka, amikor rájönnek a sörben érdekelt vállalkozók, hogy a legjobb kőbányára kiköltözni, mert azonban a pincében, ahol bort lehet készíteni, ahol bizonyos sört is lehet készíteni, és így veti meg a lábát aztán idővel mondjuk a Dreher. Dreher viszont abból a Peter Schmidt-féle vállalkozásból lövi ki magát, amiről beszéltem, 1862-ben az idősebb Anton Dreher megveszi ezt a főzdét, ő egy évvel később meghal, a sógor, a Franz Reich tovább viszi a céget, és amikor fölnő az ifjabb Anton Dreher, akit pedig Dreher Antalként ismerünk, elkezd virágozni ez a sörbirodalom.
1: A sörbirodalmak virágzása magával hozott egyfajta társadalmi jelenséget, és egy bizonyos gasztronómiai hullámot is.
2: Igen, azt kell látni, hogy a sörnek 1949 után is, majd mindjárt visszacsatolunk a polgári időszakba, a sörnek lett egy negatív konnotációja. Tehát ugye mi történik 1949 után? Magyarország bekerül a szovjet érdekszférába, része lesz a béketábornak nevezett szovjet szatellit államok közösségének, ami azt is jelenti, hogy piacgazdaság helyett tervgazdaság irányítja különféle folyamatokat a piacon, illetve hát éppen, hogy nem a piacon, mert ennek a lényege, hogy a tervgazdaság az létezik, de nem működik. Hogy érintette ez a sörfőzdéket és gyárakat? A sörfőzdéket azokat beszántották, a sörgyárakat államosították, és az volt a cél, hogy a magyar dolgozó egy olcsó, mindenki által megvásárolható sörhöz jusson hozzá, ez viszont kibékíthetetlen ellentétben van a minőséggel. Tehát nincs valódi piaci verseny, a cél pedig az, hogy bárki meg tudja venni a sört, és innentől kezdve válik a sörnek a hírneve, hát majd olyan értemben rosszá, hogy azt terjesztik róla, hogy az ilyen proletár,

0: Milyen receptek kapcsolódnak a sörhöz? Erről is beszélni fogunk. Folytatódik tehát ma Katona Csaba történésszel a Budapesti Történetek sorozatunk. Ebben egészen konkrétan ma a budapesti sörtörténet. Hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása.

0: Minőségét megőrzi, és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunkban a főszereplő ma a sör, a sörgyártás, a sörgyárak és a hozzá kapcsolódó gasztronómia, illetve a társadalmi jelenségek. Ezekről már majdnem mindről beszélgettünk szakértő vendégemmel, akivel a budapesti történetek sorozatot visztük, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Szóval receptek, Csaba, a receptek és gasztrosztorik, amik a sörhöz és a sörgyártáshoz, a sörgyárakhoz kapcsolódnak. Sörkorcsolják, ugye azonnal ez jut az embernek az eszébe.
2: Na hát a következő, a sörelemekről lehet főzni. De Magyarországon természetesen a borral való főzésnek van nagyobb hagyománya, tradíciója, érthető módon. Mert a történeti Magyarország, másképp fogalmazva a Kárpát-medence egészének területén megteremnek a bogyós gyümölcsök, eképpen a szőlő is. Tehát a bor dominanciáját azt nagyon sokáig el kell fogadnunk, hogy így volt, nincs ezzel semmi gond. Ma egyébként, hogy voltam, több sört isznak, mint bort, de ugye tempora mutantur. Viszont a bor savasítja a ételt, amiben beletesszük, és ezért aztán, ha mondjuk vörösboros marhapörköltet csinálok, kevés sor a végerdőt kerül bele, egy pici bor, hogy kicsapja az alkoholt, mert hogyha túl hamar beleteszem, akkor egyszerűen a rostokat összerántja. Ezzel szemben a sör az lugosít, tehát puhítja a húst. És akkor rögtön mondok egy olyan receptet, ami eredendően cseh, de azért a monarchia idén sok felől meg lehetett találni. Vegyünk egy kacsát. A kacsavörös húsú szárnyos, az előkelő bételek közé tartozik. Na most ezt berakom egy tepsibe. A tepsire állítok egy olyan másfél liter vörös sört, és mindjárt elmondom, mi az. Az nagyon jó összhangban van vele. A vörös sör, csehül polotmávi, szó szerint félsötétet jelent, magyarul félbarnának mondják, de igazából mindig csak vörösnek hívja. Egy maláta hangsúlyos sör, minimális kómlózással, tehát nem a keserűség jelenik meg benne dominánsan, hanem a maláta pörkölése során visszamaradó cukor picit édesebbé teszi. Kicsit ilyen karamelles íze van. És ez, hogyha ebben tárolom a kacsát fólia alatt, úgyhogy mellé pakolok még mondjuk hagymát, meg gyökérzöldséget, meg répát, meg zöldet, meg bármit, akkor ez gyakorlatilag fűszerként ízesíti meg az alapanyagot, és amíg én egy picit rápirítok, és kétféle módon járhatok el, vagy összetúrmixolom a zöldségekkel ezt a nagyon finom sörös levet, akkor lesz egy sűrű szaftom, vagy a B-verzió, hogy kiszedem a zöldségeket, kiszedem a kacsát, és akkor köretnek mondjuk olyasmit teszek mellé, hogy rizs vagy krumplipüré, amire pedig a híg levet tudom rátenni, mert az felfogja. Az egésznek a lényege, a sörrel remekül lehet főzni. És akkor azt mondom a legismertebb receptet, hát ez a sörös csülök. Hiszen csülököt csinálhatunk láger vagy pűz típusú sörrel. De mondjuk egy füstölt csülök mellé, ha odarakok egy stout, vagy egy porter típusú, vagy akár egy füstös, egy rauhbiert, akkor abból valami egészen csodálatos ízkombinációkat lehet előcsalogatni. Arról nem beszélve, hogy ahogy van borvacsora, és minden bor mellé oda lehet rendelni kiváló ételeket, van sörvacsora is, vagy sörebéd. Az egésznek a lényeg pedig a következő, hogy a sör nagyon-nagyon változatos ízvilágból tud hozzánk szólni, és akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy na de a leves és a desszert, amellé lehet sört tenni? Hogy ne lehetne, csak a leves, mondjuk ne egy oronyú húsleves legyen, ami egy hígleves, hanem legyen mondjuk egy gombakrémleves, tehát ilyen szalonnacsipszel, kis szarvasgombával, és amellé már egy jó ipát, vagy epát olyan módon mellett mellé rendelni, hogy tökéletes összhangon alakul ki, ami pedig a desszertet illeti. Egy mondjuk egy vaníliás desszert mellé, egy könnyű édes kis búzasör, vagy mondjuk egy csokis desszert mellé, egy porter vagy egy stout, egészen tökéletes választás, és csodálatos összhangban vannak az ízek.
1: Nagyon érdekes az is, hogy hogyan maradnak meg ezek a receptek, és hogyan kapcsolódunk ehhez például a sörtésztához, ugye, ami gyakorlatilag egy sörrel készült palacsintatészta, és az is klasszikussá vált már, sőt, az majd tudnám a hétköznapokban is jelen van. Van olyan sörrel készült étel, amihez kapcsolódik, olyan legendás, elképesztően érdekes és vidám történet, vagy akár nem vidám, mint mondjuk a Rigójancsi sztori?
2: Ennyire direktben sörös sztorit nem ismerek, ami konkrétan ételhez kapcsolódik, de hogy mennyire jelen van a magyar konyhában is a sör, hadd idézek egy klasszikust, ez a fogas orli módra, vagy akármi orli módra. Na és ugye mi az orli módra? Sörtésztába vagyunk burkolva, az alapanyag legyen az hal, vagy bármi egyéb. Következésképpen, amikor azzal a kritikával találkozom, hogy ezek ilyen modern felhangú dolgok, hogy a sör és a gasztronómia az megpróbál betörni így az élvezeti, az étkezéssel kapcsolatos élvezeteknek a csúcspontjára, ezt most találták ki, egyáltalán nem így van. Tehát igenis helye van a sörnek a csúcs gasztronómiában is. tényleg azt tudom erre mondani, hogy ami nekem egy nagyon régi becsípődés, amikor azt hallom valakitől, hogy én nem szeretem a sört, én azt szoktam válaszolni, hogy nem, csak én nem találkozott azzal a sörrel, amit szeret.
1: Aha. Hogyan lehet összebarátkozni a sörrel? Végezetül erről még beszéljünk, mert ugye a keserűsége miatt nagyon sokan idegenkednek tőle, természetesen itt most a gasztronómiai élményről és a sör történetéről beszélünk, és természetesen a fogyasztását csak felnőtteknek szabad.
2: Nagyon egyszerű összebarátkozni, kóstolni, minél többet. A sör keserű, ezt sokszor lehet hallani, igen, a vízeni típusú sörök keserűek. De például az előbb általam említett félbarna, avagy vörös sör kifejezetten édes kis ízhatású, mert messze nincs benne annyi kumló, mint mondjuk a valóban nagyon keserűnek számító pilzeniben. Egy stout, vagy egy porter, a fekete sörök, ezekben is megtalálható az édes kis kávé és csokoládés ízvilág. Nem beszélve az ízesített sörökről, hiszen ma már gyümölcsös sörökkel is lehet találkozni nagyon sok helyen. Nagyon nem fogalmazva a sör olyan változatossággal tud meglepni minden bátran kóstoló embert, hogy előbb-utóbb meg fogja találni hozzá. Ennek egyetlen feltétele van, nyitott szívvel és nyitott lélekkel közelítsünk hozzá, kóstoljuk meg, adjuk meg az esélyt az italnak, ha azt mondjuk, hogy kevésbé ízlik, kóstoljunk meg egy másikat, ha pedig ízlik, akkor viszont fogadjuk el, hogy vannak remek sörök, nem csak a keserű ízvilág felől közelítve.
1: Természetesen mindez csak a 18 éven felettiekre vonatkozik, a felnőttekre.
2: Szigorúan.
1: Katona Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár történészének köszönöm szépen, hogy újra velünk volt, a budapesti történetek sorozatunk pedig hamarosan újra folytatódik majd.
2: Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok a hallgatóknak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sokat hallani a kiégésről, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, és ne csak legyintsünk rá. Ezért is kell ma beszélgetnünk erről, úgyhogy ahogy ígértem, a vendégem Csillag Csatlós, Csilla kiégés specialista, executive coach. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szép, jó napot, köszönöm a lehetőséget.
1: Hát kezdjük azzal, hogy mi a kiégés, mióta foglalkozik ezzel a tudomány, meg a szakemberek, mióta vesszük ezt komolyan?
2: Alapvetően ugye Freudenbergerhez kötik 74-be, tehát azért elég régóta foglalkozik ezzel a tudomány, bár azt gondolom, hogy az, hogy ennyire aktívan foglalkozunk vele az utóbbi években, az azért van, mert nyilván a háttértudományok fejlődnek, és mérési lehetőségek vannak, amivel vissza lehet következtetni, és ki lehet mutatni azt, hogy ennek nagyon komoly, azon túl, hogy lelki és emberi következménye, rendkívül komoly nemzetgazdasági következményei is vannak.
1: Amikor kiégésről beszélünk, akkor az ember feltételez egy állapotot, elképzel hozzá egy szituációt, és azt gondolja, hogy ez egy állapot, holott én egy kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy az egy folyamat. Még akkor is, hogyha detektáljuk magunkon a tüneteket, akkor is benne vagyunk egy folyamatban.
2: Abszolút, ezzel egyet kell értsek, meg ezt én is mindig így mondom az ügyfeleimnek, meg a klienseimnek, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint a náthát, hogy kedden fáj az ember feje, szerdán bedugul az orra, fáj a homloka, utána folyik az orra, és akkor esetleg belázasodik, és 3-4 nap múlva azonnal vége van, hanem a kiégés az általában több hónapra, több évre visszanyúló dolgoknak a következménye, ami egy ponton elér egy olyan helyzetet, amikor testileg, érzelmileg, fizikailag minden létező fronton tüneteket produkál, és hát nagyon könnyen ki lehet mondani a diagnózist, mert azért vannak alapvető tünetek, ami alapján ezt be lehet könnyen azonosítani, és hát ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt pár évben már betegség, tehát hogy konkrétan is deklaráltan a WHO 2021 óta betegségként tartja nyilván a kiégést, számtalan európai országban rendes kóddal rendelkezik, amivel táppénzre lehet menni, és terápiára lehet menni állami költségen. Hát nálunk ez még nincs, de reméljük majd elérünk ide is.
1: Minek kell ahhoz megtörténni, hogy ezt ilyen komolyan vegyék itthon Magyarországon is?
2: Én azt gondolom, hogy láthatóbbá kell tenni, tehát volt egy nagyon negatív folyamat, amikor elkezdtünk jó páran, köztük én is elsőként sokat és többet publikálni és kommunikálni arra, hogy a burnout az nem egy ilyen időszaki hiszti, amiben valaki picsog és mennyi szabadságra, meg aludjál kettőt, és majd jobban leszel kategóriájú dolog, hanem tényleg nagyon komoly hatásai vannak. Akkor lett egy olyan, hogy mindenki elkezdett, ugye 4-5-6 évvel ezelőtt mindenki mindenhonnan a csapból is a kiégés folyt, aminek azért lett egy negatív következménye. Az, hogy megálltott azon a fronton, és igazából azt gondolom, hogy még mindig nem vagyunk cselekvő fázisban a kiégéssel kapcsolatban. Mai napig csak 2-3 helyen vannak prevenciós programok, tehát alig foglalkoznak vele, nagyon kevés coach vagy pszichológus foglalkozik vele kifejezetten, mint téma. Nem könnyű téma, tehát ugye ez nem egy a kiégés, az nem az a fajta dolog, hogy időgazdálkodási problémám van, elmegyek 2-2 óra coachingra, és letudva, hanem ennél jóval több energiát és jóval hosszabb folyamatot kell belefektetni. Úgyhogy még mindig nem beszélünk róla eleget, és még mindig nem beszélünk róla úgy eleget, hogy tudjuk azt, hogy ennek nagyon komoly prevencióval a jelentős része megelőzhető lenne, hiszen hogyha az érintett kliensek vagy emberek észlelnék magukon, és tudnák azonosítani a tüneteket, hogy ebbe vannak, vagy erre felé tartanak, akkor nyilván sokkal hamarabb tennének meg önmagukért mindenféle módosításokat azért, hogy ne haladjanak végig a folyamaton, amiről az előbb beszéltél.
1: Akkor most egy kicsit előre szaladunk, és el is csípem ezt a mondatot, amit mondtál. Hogyan tudunk preventívan élni kiégés szempontjából? Mit tudunk megtenni ellene?
2: Hát szerintem a legfontosabb az egyensúly, és ez a minden létező dologra értendő egyensúly, tehát egyensúlya az élő párkapcsolatban, egyensúlya a testmozgásban, egyensúlya az étkezésben, mindenféle frontján az embernek, és hát nyilván egyébként hajlamosak vagyunk, vagy sokan hajlamosak arra, hogy a kiégésről csak és kizárólag olyan aspektusban beszélnek, hogy munkahelyi kiégés, de ez szerintem egy súlyos hiba, mert nem kell a munkahelyre hárítani az összes felelősséget, az, hogy bekövetkezik a kiégés, abban a személyes felelősség óriási. Tehát az, hogy én vagyok-e önreflektív, tudom-e figyelni azt, hogy túlhajtottam magam, én mindig szoktam mondani például a klienseimnek, hogy nincs azzal semmi probléma, hogy van egy projekt, és most elnézést a kifejezést, de azt szoktuk mondani, hogy most 2 hétig vagy 3 hétig kidolgozod a beledet, mert hogy ez így szokott lenni, de utána meg kell állni. Tehát amit kivettünk a mérlegből az egyik oldalon, azt vissza kell tenni. Ehelyett a kiégés, ez pont az vezet, hogy az egyik nagy dolgot végighajtja az ember, az egyik nagy projektet végigcsináljuk, és aztán még észre se tértünk már ott a másik, és újra nyomnak a határidők, újra nyom, amit meg kell csinálni, és az ember észre se vesz, és belekerül egy olyan mókuskerékbe, amiben nagyon sokszor jellemző, hogy nem is látja, hanem egy idő után teljes elfogadása van arra, hogy az, hogy valaki 12, 14, 16 órát dolgozik egy nap, ez ilyen, mert hogy ilyen a piac, de ez nem igaz, mert a piac nem ilyen, és nem igaz rá ez, de hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az, amit mi folytatunk, az egyébként követendő és fenntartandó dolog, amikor tudjuk, hogy egyébként már nem az. Alapvetően az, hogy az emberek a legegyszerűbb tüneteket sem tudják kezelni és figyelni.
1: Tehát meg nem is veszik komolyan? Tehát hogy azért ez még mindig
2: nem,
1: az, hogy
2: ne hisz tisztél. Állandóan fáradt vagyok, tehát ez majdnem minden kliens úgy jön, hogy azt mondja, hogy állandóan fáradt vagyok. És mondom, ez mit jelent? Hát azt, hogy már reggel úgy ébredek föl, hogy megérek kimászni az ágyból, megérem magam neki dudálni, hogy öltözzek, meg igyem a kávém, vagy reggelizek, vagy egyáltalán elinduljak. Ez azért nem egy szokványos tünet, és akik kiégéssel kapcsolatban jönnek hozzám, azoknak kiderül, hogy például ez a tipikus tünet, ez hosszú-hosszú hónapok vagy évek óta fennáll, hogy van rajtuk egy olmos fáradtság, ami nem múlik el, ez nagyon fontos, a kiégés és a fáradtság közötti legelső és legkönnyebb azonosítás, hogy a kiégett ember, hogyha elmegy a családjával vagy a barátokkal egy hétre nyaralni, és teljesen kikapcsol, és nincs telefon, és nincs cég, és nincs semmi, visszajön a nyaralásból, és 2 nap alatt visszazuhan ugyanarra a holdpontra, ahol a nyaralás előtt elment, mert a kiégés az rápihenéssel nem múlik el. Tehát ez egy egyik legalapvetőbb tünet. És a másik legalapvetőbb tünet, ami minden, tehát tényleg minden egyes kliensemnél megjelent az elmúlt most már 8 évben, és tényleg több száz kliensről beszélünk, tehát azért nem elméleti szintű a tapasztalatom, hogy éjszaka felébrednek, vagy este nem tudnak elaludni. Aha. Tehát vagy az van, hogy megjelennek az alvászavaraik, és akkor ezt is bevallják, hogy hónapok vagy évek óta fennáll, hogy alvászavaraik vannak. Tehát mondjuk lefekszenek este 10-kor, 11-kor, és 2-3 órát forgolódnak, nem tudnak elaludni, vagy ugye a még rosszabb állapot pedig az, aki mondjuk lefekszik este 10-kor, vagy 11-kor és hajnali 3, van egy ilyen 3 óra 42, ez nem tudom miért, de ez annyi embernél előjött, hogy 3 óra 42, 3 óra 43 ilyen számokkal felébrednek, és nem tudnak visszaaludni, tehát gyakorlatilag az egész bioritmusuk felborul, mert 2-3 óra az alvás szükségletükből minden egyes hajnalba kiesik.
1: És hogy ez miért nagyon fontos, erről beszélgetünk tovább, tessék nagyon figyelni, szerintem sokkal-sokkal több embert érint, mint azt mi magunk gondolnánk magunkról, vagy a környezetünkben lévőkről. A kiégésről beszélgetünk, vendégem Csillag Csatlós Csilla Executive Coach, kiégés specialista, a beszélgetést folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Élet öröm zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, hogy ez mit is jelent, miért kell nagyon odafigyelnünk rá, mik a jellemzői. Beszélünk tovább a tüneteiről is, ahol letettük a fonalat. Vendégem Csillagcsatlós Csilla, kiégés specialista és executive coach. Csilla, köszi, hogy velünk vagy újra, és akkor folytassuk a tüneteknél, és folytassuk azzal is, hogy vajon van-e ennek életkori sajátossága?
2: A nagyon jó kérdés, ezt külön köszönöm. Hát a tünetek, ugye arról beszéltünk, hogy ami megjelenő tünet és nagyon gyakori, ez a fajta hajnali ébredés, késői el nem aludni tudás, emellett a krónikus fáradtság, mint ezek ugye fizikai tünetek, és ugye majdnem minden kiégetnél, aki már huzamosabb ideje benne van, megjelenik a migrén, megjelenik az IBS, megmagyarázhatatlan egészségügyi panaszok, amelyekre nincsen válaszuk, tehát járnak orvosról orvossal, labor nem mutat semmit, az EKG nem mutat semmit, a semmi nem mutat semmit, de egyébként állandóan valamilyen bajuk van. Ez is egy nagyon jellemző tünet, tehát ezek a nem vagyok jól, de nem tudom megmondani, hogy miért, ugye ez a fizikai része. És alapvetően hát nyilván ez már a következő lépés, vagy párhuzamos lépés, hogy fizikai meg testi tünetek jelentkeznek, de nyilván van egy nagyon komoly lelki, érzelmi tünet együttese is, tehát az, hogy az embernek állandóan meg kell felelni, állandóan úgy érezzük, hogy valaki helyett, valaki mellett, valakiért csinálnunk kell dolgokat, ugye ez a kedvenc, ez a nem kell, nekem ez az egyik kedvenc kifejezésem a burnout coachingba, hogy semmit nem kell, az, hogy meggyőzzük magunkat egy csomó minden dologról, hogy kell, vagy azt gondoljuk, és akkor az a legjobb, amikor egy vállalati kultúrában mondjuk egy borzasztó kiégési állapotú csapatnál kiderül, hogy mindenki azt hiszi a másikról, hogy a másik elvár tőle valamit, és a másik nem is tud róla, hogy ő ezt elvárná, tehát hogy számtalan olyan eset van, amikor egyszerűen elbeszélnek emberek egymás mellett, követelményeket, elvárásokat tekintve, és az egyik ember az félholtra hajszolja magát azért, hogy megfeleljen valaminek, amit egyébként félreértett, és a másik deklaráltan nem is kéri. Nagyon jellemző még, hogy aki már benne van a kiégésben, annak van egyfajta ilyen közömbösség érzése, elegen van érzése, nem igazán hatják meg azok a dolgok, amik a kollégáikkal történnek, vagy ilyen különösebb érzelmi dolgok nem hatják meg őket. Tehát, hogy egy kicsit fásultá, ridegebbé, kevésbé odafigyelővé válik az ember, ez is egy teljesen érthető folyamat, hiszen állandóan energia hiányban szenved az egész szervezet és az egész lélek, akkor nyilván nem az emberi kapcsolatokra fogjuk pazarolni ezeket a dolgokat. És ahogyan előre halad a kiégés, ez egyre rosszabb lesz, tehát egyre inkább megjelenik ez a... Van egy kliensem, aki azt mondta erről, hogy ez a hagyjatok békén és hadd menjek vissza a sarokba, a csigaházamba érzés. Tehát, hogy nem akarok menni veled kávézni, nem akarok színházban menni, nem akarok emberek között lenni, hanem szeretnék elbújni, nyugton lenni, összekucorodni. Ez az állandó hagyjatok békén érzés, ez azért nagyon sokakra jellemző, és hát a másik meg az, hogy ugye sokan pont a másik végletbe esnek, hogy harapósak lesznek kvázi, mindenre ugranak, mindenre harapnak, mindenre felemelik a hangjukat, tehát hogy van egyfajta állandó felfokozott stressz szintjük, ugye ez a habitustól függ, hogy ki hogy reagál a folyamatos stressz helyzetekbe. Volt olyan, aki úgy került hozzám coachingra, hogy a tulajdonos küldte ide, mert egyfolytában üvöltözött a beosztottakkal, és gyakorlatilag 50%-os fluktuációt csinált a csapaton belül folyamatosan, és nem volt meg a belátása, hogy ennek azért ő az oka, és hogy még egy tünet van, amit szoktak mondani, hogy már nem beszélgetnek magukkal, és most ne arra gondoljunk, hogy valakinek itt hasadt elméje van, és egyéb problémái vannak, hanem abszolút a másik irányba kell erről gondolkodni, hogy gyakorlatilag abba az irányba van, hogy nem beszélgetek magammal, már nem gondolkodok el a dolgaimon, hanem minden létező dologban van egyfajta ilyen kapcsolatvesztés, egy ilyen ürességvesztés, és ugye itt van egy óriási veszélye ennek a pontnak már abban, hogy számtalan esetben a kiégés az depresszióba fordul egy idő után, ami már nagyon-nagyon fontos, és kiemelem azokat, akik mondjuk depresszióba valaha álltak kezelés alatt, hogy nem és semmilyen körülmények között nem coach kompetencia egy depressziós burnoutost kezelni. Nekik orvosi segítségre van szükségük, és más helyen kell segítséget kapniuk, nem pedig coachnál. Ennek ellenére nagyon sokan a szakmában elvállalják a gyógyszerszedő depressziósoknak a coachingjait, ami szerintem egyébként egy súlyos hiba, de ez nyilván már egy másik történet. És ugye nézzük azt, hogy ez hogy hat a munkára, hogyha a tüneteket nézzük, akkor van egy emberünk, aki amíg jól volt, tökéletesen pontos volt, precíz volt, megbízható volt, minden meetingen tele volt ötletekkel, mindenre nyitott volt, mindig kereste az újat, és ehelyett van egy emberünk a csigaházba, a sarokba, aki a meetingen nem szólal meg, akinek abszolút nincsen semmiről véleménye, aki rendszeresen hibázik, aki nem adja be határidőre azokat a feladatokat, ami az ő kötelezettsége, vagy az ő korábbi feladatkörébe benne volt, és nem csinálja meg. És ugye innentől kezdődően még rosszabb a spirál, mert elindul a folyamatos negatív visszajelzések miatt egy önbizalom csökkenés is, hiszen ha ahhoz vagyok szokva, az én képem az az magamról, hogy én pontos, precíz, megbízható munkaerő vagyok, ehelyett hibát hibára halmozok, akkor nyilván ez egy újabb stresszfaktor. És ugye nekem van egy burnout tesztem fenn a weboldalamon, amit mindig mindenkit szoktam kérni, hogy ülj le, tölts ki, nézz szembe vele, hogy hol vagy ebbe az egész folyamatban, és egyáltalán érintett vagy-e, és ott van egy ilyen elhíresült kérdés, a 17-es, hogy munkába menet felmondtam már gondolatban, és ez 95%-ba be van húzva, tehát hogy ez egy olyan kérdés, amire nyilván, hogyha konstansan az ember úgy indul el reggel, és úgy ül az autóba, hogy úgy utazik a metró, hogy azon jár az esze, hogy mit tehetnék másképp, vagy mit csinálhatnék másképp. Egy erőteljes burnoutban sokszor, egy előre haladott stádiumú burnoutban sokszor megvan az, hogy ki akarok szállni ebből az egészből, és valami teljesen mást is, teljesen máshol akarok csinálni. Úgyhogy azért ez az alapvető tünetegyüttes elég sokrétű, és én azt gondolom, hogy azt kell látnia az embernek magán, amikor ebbe a negatív spirálba belekerül, és hogy egyre több negatív dolog van, és hogyha van önreflexió, és figyelem magamat szituációkba, emberekkel való viselkedésembe, munkateljesítményembe, önfejlesztésbe, egyebekbe, akkor egyébként én azt gondolom, hogy egy erős önreflexióval rendelkező ember észleli magán azt, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül fogja tudni megfogalmazni, hogy ő neki burnoutja van, csak így szokta külni a kliensem, nem tudom, mi van, de valami nem oké. És hogy nem gyöngyölő az egész. És hát ugye akkor eljutunk oda a tesztekkel, meg a beszélgetésre, hogy azért van ott egy burnout, ami nincs deklaráltan kimondva, de hát végeredményét tekintve az.
1: Burnout szindróma, vagyis a kiégés, erről beszélgetünk ma. Manna délutánban vendégem Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, burnout szindróma. Folytatjuk a beszélgetést Csillag Csatlós Csilla executive coach kiégés specialistával. Mi minden társul még ehhez? Milyen érzetek? Például a meg nem becsültség, vagy a nem értékeltség mondjuk egy munkahelyen?
2: Hát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy most a gyökerekről beszélünk, vagy arról kérdezi, hogy mi az, ami gyakorlatilag kiváltó ok, vagy mi az, ami miatt ide jut az ember.
1: De otthoni dolog miatt is lehet, nem?
2: Abszolút. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyne, és erősebb beszélünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kiégés az a munkahely betegsége, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy hát ez konkrétan nem normális, aki ezt leírja. Mert hogy mi van akkor, amikor otthon van egy nagyon nehéz helyzet, mondok egy példát, életedben nem ápoltál embert, és megbetegszik az idős szülőd, akinek nem tudod az ellátását másképp megoldani, csak úgy, hogy home office-ba otthon dolgozol, és egyébként ellátsz egy súlyos idős beteg embert, aki esetleg Alzheimerre vagy Parkinsonnal küzd, nem tudja már önmagát ellátni, etetned kell, stb. És mellette helyt kell állni a munkába. Tehát, hogyha túl sok fronton van egyszerre cipelendő teher, vagy sokan úgy jutnak el a kiégésig, hogy sorozatos traumák érik őket, amiket egyszerűen nem dolgoznak föl, nem dolgoznak meg, és egyszerűen eljutnak arra a pontra, hogy túl sok, tehát túl sok a minden, a munkából jövő stressz, a családból jövő stressz, hozzáteszem.
1: Amikor úgy érzem, hogy most már elsüllyedek, maga alá temet, nem?
2: Amikor igen, meg hogy annyira nyom, hogy nem kapok levegőt, és hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy merre, és ugye arról se szeretünk beszélni, hogy abszolút kiégett. Tehát egy megfáradt, állandóan bántó, nem építő jellegű, vagy igen, nem építő jellegű párkapcsolat, amikor az ember egy olyan párkapcsolatba él, ahol csak a negatív dolgot kapja. És ezt az a fajta dolog, hogy amikor elmész otthonra és bemész a munkahelyre, hagyd otthon az otthonit, na ez megint egy ilyen kedvencem, hogy mindig azt mondja, hogy zárd be magad mögött az ajtót is, ami otthon van az otthonra. Tehát ez egyébként akkor lenne jó, hogyha külön fiókokban működnénk, és akkor bedugnám azt a fiókot, ami az otthon, és kiúznám a munkahelyen, tehát egy testben és egy lélekben vagyunk, tehát nyilvánvalóan hatni fog. Illetve még egy dologra visszautalnék, amit az előbb kérdez, hogy életkori sajátossága van-e a kiégésnek. Hát nekem a legnagyobb megdöbbenésem az egy orvos volt, aki egyébként 25 évesen elvégezte az egyetemet, és ugye gyakornokként és szakvizsgára készülő orvosként olyan szinten volt kiégve, gyakorlatilag a klinikai tünetek közül 100%-ot mutatott 25 éves fejjel. Tehát, hogy és nagyon sok esetben én tartok előadást középiskolákban is, számtalanszor látom már az ilyen csúcs teljesítményre húzó nagy nevű helyeken, hogy gyakorlatilag a gimnazista gyerekek körébe ki lehet mutatni azt, hogy kiégéses tüneteik vannak. Tehát ránézek, és látom, hogy szürke, és fásult, és fáradt, és nincs benne az, amit mondjuk 18 éves fejjel én visszaemlék, ez a magamra, mi még a világot akartuk megváltani, de mondjuk őket is, hogyha megnézzük, nem normális terhelésnek kitéve, napi 10-12 órányi iskola, szakkör, egyetemre, főiskolára felkészítés, nyelvvizsgára felkészülés, tehát hogy a szülők sokszor nem is látják, hogy a gyerekeket olyan szinten túlterhelik, hogy lehetetlené teszik számukra azt, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő életet éljenek.
1: A kiégésről beszélgetünk. A Manna délutánban szakértő vendégem Csillag Csatlós Csilla executive coach, kiégés specialista, akinek megjelent egy könyve is, és természetesen, ahogy ő mondta, a honlapon van egy teszt is, úgyhogy érdemes azt is megnéznie és kitöltenie mindenkinek, aki egy picit is gyanakszik, hogy amiről idáig szó volt, az rá is jellemző. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Csillag Csatlós Csilla Executive Coach, kiégés specialista vendégem a Manna délutánban. A kiégésről beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Csilla a tünetekről, az oda vezető útról, az életkori sajátosságokról is, de arról még nem beszéltünk, hogy mi magunk, hogyha ezt észleljük magunkról, és mondjuk nem megyünk rögtön szakemberhez, de mondjuk halljuk ezt a beszélgetést, akkor van-e olyan dolog, amit el tudunk kezdeni gyakorolni? Mik a legegyszerűbb, legapróbb és legelső lépések, amiket érdemes, sőt kell megtenni annak érdekében, hogy ne gyűrűzzön tovább ez a negatív spirál, hogy ne haladjunk tovább ezen a kiégés úton?
2: Hát nagyon egyszerű, szerintem a legegyszerűbb és a legfontosabb dolog, amit megtehetünk, az, hogy stop. Tehát, hogy amikor megvan egy munkaidőm, és én hivatalosan 8-tól 4-ig dolgozom egy munkahelyen, akkor úgy alakítani a feladataimat, és zárni a dolgokat, hogy igenis a munkaidő végén, tehát, hogy mindig visszavéve időket, tehát, hogyha eddig minden nap 6-ig, 7-ig bennmaradtam, akkor ezen a héten fél órával előbb megyek el, következő héten még fél órával előbb megyek el, megpróbálok hatékonyabb lenni, odafigyelni arra, hogy tudom a munkámat jobban végezni, annak érdekében, hogy több legyen az egyensúlyból a magánéletre fordított idő. Amit meg tudok még tenni, hogy nagyon jellemző azok, akik elkezdenek belecsúszni a kiégéses folyamatba, hogy felhagynak hobbival, felhagynak sporttevékenységgel, hogy ezeket vissza kell építeni tudatosan. Tehát, hogy ezt tényleg nem lehet másképp, tehát nincs az, hogy lemondom a heti 3 edzésemből 2-t, hanem igenis 16 óra 30-kor nekem eddig edzésem volt, akkor én 16 óra 30-kor edzésre megyek, felállok az íróasztal mellől, vagy abba hagyom a munkát, és elmegyek az edzésre. Betartom a pihenési időket, tehát az, hogyha az ember önreflektív, és szoktam mondani, hogy sokkolják már magukat, legyenek szívesek azzal, hogy írjanak egy fájt, vagy egy papírt, amire minden egyes nap felírják az alvási idejüket, és hozzanak döntéseket, hogy az alvási időt kitolják fél órával, egy órával, korábban fekszem le dolog. Aztán a kedvencem a másik, hogy vegyék le az értesítéseket a telefonon, és ilyenkor mindenki kikerekített szemmel néz, hogy vegyem le az értesítéseket. Mondom, igen, vedd le az értesítéseket. Számtalan esetben bevált az, hogy ez az állandó pittyegés, és az, hogy azt éled meg, hogy mindig sürgetettséged van, mindig jön valami újabb dolog, amiről nem tudtál. A nincs értesítés, és a legfontosabb, hogy a közösségi média alkalmazásokon nincs értesítés, soha. Mert egy 300-400-500 kapcsolattal rendelkező embernek csak a Facebookról, vagy a Messengerről, vagy teljesen mindegy, hogy melyik platformról beszélünk, TikTok, vagy akármi ezekből a platformokból, non-stop pittyeg a telefonja, és villog a képernyő. Nekem van egy nagyon primitív módszerem, hogy amikor koncentrálok, és jól akarok haladni, akkor a telefonom az képernyővel lefelé fordítva van mellettem, lenémítva. Tehát, hogy még azt se zavarjon meg, hogy adott esetben a telefont kapcsolgatom, vagy ránézek, vagy csak oda pillantok, hogy ne tudjon kizökkenteni. Tehát, hogy nagyon a kiégéssel való továbbhaladásnak az egy nagyon fontos része, hogy legyünk tudatosabbak. Egyszerűen, tehát a kiégéshez alapvetően az vezet, ha teljesen szárazon próbáljuk nézni, hogy mindegy, hogy most megfelelési kényszerből, vagy bármilyen dologból, de hogy eljutunk oda, hogy túlmunkát csinálunk folyamatosan, akarjuk az elismerést, akarjuk a megbecsülést, akarjuk nyilván a pozitív fiskális jutalmakat megkapni, és nem foglalkozunk azzal, hogy ezért teljes egészében testünket, lelkünket, mindenünket kizsigereljük. Tehát, hogy tudatosabbá kell válni, és vissza kell venni az irányítást a szétfolyás után, mert egyébként a kiégés az mindig egy ilyen szétfolyós állapottal jár, amiben nem tudja az ember saját magát úgy irányítani, mint ahogyan a kiégést megelőzően tudta.
1: Csilla, miért érezzük azt a kényszert? Ez olyan régóta érdekel engem, hogy mindig mindenre rögtön válaszoljunk. Miközben nem normális dolog az, hogy bármit csinálunk a nap folyamán, valaki olyan, mint hogyha odarakna egy centire az arcát, amint, hogy hello, akkor dumálunk? Mert neki éppen akkor jó. És közben igen, van egy ilyen kényszer bennünk, hogy de válaszolni kell, mert micsoda dolog, ha nem.
2: Hát ez is a megfelelési kényszer, ugye? Tehát ez is azzal arról szól, hogy megpróbálok megfelelni a másik embernek.
1: De minden, a legtöbb emberben ez van jelen.
2: Úgy szerintem ez majdnem minden emberben benne van. Tehát, hogy akarjuk a másik embernek a megbecsülését, az odafigyelését, és ez egyébként szerintem pont azért van, mert iszonyú sekélyesek ezek a dolgok a mai világban, és kevés igazán mély és ütős olyan visszajelzés, olyan emberi kapcsolódásunk van, amiből igazán stabilan lehetne töltekezni, mert minden túl gyors, mindenre túl gyorsan kell reagálni. Hát tudok mondani egy személyes példát, amikor nekem is volt egy olyan időszak az életemben, jó sok évvel ezelőtt, még mielőtt coach lettem, amikor az agyamra ment ez az állandó sürgetettség, tehát az e-mail, és én egyik nap bedőltem, és letöröltem az összes céges postafiókot a mobiltelefonomról, és hát vártam a hatalmas nagy balhét meg, hogy most ebből milyen anyagi káraim lesznek, és minden egyéb, és lőn világosság, hát nem lett. Tehát, hogy reggel nézem az e-mailjemet mind a mai napig, reggel és este, tehát munkaidő elején és a munkaidő végén, a telefonomon nincsen beállítva e-mail postafiók, és elég komoly vállalkozásokat vezetek, folyamatosan tanítok, minden egyebet

0: legalábbis megállítsuk. Az okos eszközökkel kapcsolatban most elmondtad, mi még, ami fontos?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen keresni kell azokat a kettes számú, az okos eszközök az állam egy ilyen nagyon-nagyon véres posztó, tehát azon az első helyen, hogy csökkentsük a képernyőidőt és az okos eszközökkel töltött időt. A második dolog az az, hogy adjuk meg a testnek, ami jár, tehát hogy kvázi most itt arra gondolok, hogy adjuk meg neki a pihenést, adjuk meg neki a rendszeres testmozgásnak a lehetőségét, a minőségi táplálkozásnak a lehetőségét, tehát azt, hogy nézzük meg, hogy mit teszünk, és mikor, és hogyan. És számomra a harmadik legfontosabb az az értékes emberi kapcsolatoknak a visszaépítése, azoknak az erősítése, akiktől töltődök, akik nem elvesznek belőlem, hanem hozzám adnak, akiket esetleg az utóbbi hónapokban a burnouton miatt lepattintottam, azokat a kapcsolatokat visszaépíteni. És talán van egy negyedik, ez a 3+1 legyen, az pedig az, hogy megtalálni újra azt, amivel azt érzem, hogy a saját értékrendem szerint értéket teremtek, jót csinálok, és hogy van értelme és van haszna annak a dolognak, amit én nap mint nap munkajog címen elkövetek. És hogyha az a hely, ahol most vagyok, az ezeket a dolgokat nem tudja nekem megadni, mint munkavállalónak, akkor pedig leülök, és önreflektív ember lévén végig gondolom a dolgokat, hogy mi az igényem, mi az, amitől én jól leszek, és hogyha nem felel meg, akkor összeszedem a bátorságom, és fölállok.
0: Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Foglak még keresni, mert ez még azért sokkal inkább szerte ágazó, mint amennyit mi most meg tudtunk beszélni, bár nagyon igyekeztünk. Ha bárki a hallgatók közül úgy érzi, hogy ebben a bizonyos kiégett állapotban van, mindenképpen keressen fel szakembert, mert ez bizony nagyon veszélyes is tud lenni. A kiégésről beszélgettünk a mai műsorban. Szakértő vendégem volt Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista. Köszönjük még egyszer az idődet.
1: Én is köszönöm mindenkinek a lehetőséget, minden jót.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Derűs időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók, Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később